0: pályaként tudunk megfogalmazni. És aminek kapcsán egyetlen egy kérdés fogalmazódik meg. Kinyíltál-e már erre a csendes szelíd szóra, amely a szíved legmélyén szólít meg, téged is inspirálni akar, a te életedben is valami egészen új életminőséget akar előhozni. A csöndnek, a visszavonultságnak, a belső elcsendesedésnek, alázatnak hangján, megkérdezve tőled is, mit keresel itt? És én kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre egy csendes, szelíd hang szólaljon meg bennünk is, amely egyszerűen ezt a választ adja. Téged, Uram! Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Lép tovább! Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet, 2-tól a 3. versig azt mondja: ha vízen kersz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. A válás olyan, mint egy amputáció. Túléled, de kevesebb leszel. Még rosszabb, ha nem te akartad a válást, vagy cserben hagyottnak érzed magad, mert az egyház nem akarja megbocsátani a dolgot, és semmit nem tesz, hogy segítsen neked. Hogyan tudsz mégis tovább lépni? Elsőként, valld meg a te részedet, és fogadd el Isten bocsánatát. Isten gyűlöli a válást a fájdalom miatt, amit az okoz nekünk. De téged szeret. Figyelj ide! Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 25. vers. Isten megbocsát és elfelejti a múltat. Neked is ezt kell tenned. Másodszor, bocsáss meg azoknak, akik fájdalmat okoztak neked. A megbocsátás az egyetlen hatalom, amely mindig rendelkezésedre áll azokkal szemben, akik megbántanak. Tehát bocsáss meg, sőt bocsáss meg mindaddig, amíg a múltadnak már nem lesz hatalma fölötted. Tedd ezt állandó szokásoddá. Harmadszor. Adj időt magadnak. Most még ne változtass az életeden. Egy érzelmi hullámvasút

Pál korintusbeliekhez írott második levele, első fejezet, negyedik vers. Ha egyszer megtapasztalod, hogy Isten nem fordult el tőled, akkor újra épp is egész leszel. Utána kikerülve abból, amin keresztül mentél, birtokában leszel valaminek, amit továbbadhatsz másoknak. Ha ezt meg tudod tenni, a jövőd fényes lesz, és a lehetőségeid határtalanok. Imádkozz így. Uram, segíts bocsánatot találnom életem legmélyebb fájdalmaira. Taníts meg, Uram, hogyan éljek szeretetben és ne keserűségben, fájdalomban és haragban. Uram, Te tudod, mi a legjobb nekem percről percre, ezért segíts bíznom benned, a vezetésedben, iránymutatásodban. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Egy jobb holnap vetése. Milyen csodálatos Krisztus megjelenése a megfáradtaknak és a betegeknek. Milyen drága az a pillanat, amikor az énünk meghal, és az ő élete elhengeríti a követ, fénygyújt a fájdalom sötétségébe, új napot, új életet hozva számunkra. Figyeld meg pár szavait. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Pál Galácia beliekhez írott levele, 2. fejezet 20. vers. Nem Pál saját hite volt az, amely képessítette ilyen életre, hanem Krisztus hite, amelyet Pálnak adott. Krisztus bennetek az eljövendő dicsőség reménysége. Pál Kolosszé beliekhez írott levele, 1. fejezet 27. vers. A benne lakozó Krisztus volt Pál egészsége, békessége, nyugalma, ereje, szabadsága és öröme. Egy folyó nem erőlködik, hogy merre folyjon, egyszerűen beleömlik az óceánba. Ugyanígy egy magnak sem kell erőlködnie, hogy éljen, csak vár az esőre és a napsütésre, amelyet Isten ad, azután áttűr a földrétegen és megtermi gyümölcsét. Hát nem látod? Nem a gyógyulásra van szükségünk, hanem Krisztusra, mert ő a mi gyógyulásunk, ő a mi gyógyítunk. Nem a békességre van szükségünk, mert Krisztus a mi békességünk. Nem több erőre van szükségünk, mert Krisztus a mi erőnk és a mi nyugalmunk. Krisztus nem ad nekünk megszentelődést, mert ő a mi megszentelődésünk. Ő a mi győzelmünk, az életünk, minden mindenekben. Nem több bölcsességre van szükségünk, hanem többre Krisztusból, nem több hittételre, hanem arra, hogy megismerjük őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Pál Filippi beliekhez írott levele, 3. fejezet 10. vers. Krisztus a mi igazságunk, mert a mi minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás próféta könyve 64. fejezet 5. vers. Krisztus az ajtó, ő az út és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. A bennünk élő Krisztusból fakad a tiszta élet forrása. Krisztustól, a békesség, öröm, egészség és erő örök forrásától kapjuk mindezt. Az ő hite az Isten szerint való hit az, amelyre szükségünk van a nehéz időkben, mert a mi hitünk gyenge és kétségekkel mérgezett. Ő adta nekünk a hitet, mint gyermekeinek, a hitet, mely hegyeket mozgat, betegségeket gyógyít, letöri a rabigát és szabaddá teszi a foglyokat. Az ő hite az, amely működik bennünk és általunk, a szeretet által. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 6. vers. Ez az a hit, amely győzedelmeskedik, amely lerombol minden akadályt a szabadság útjából, és amely minden megpróbáltatásban elég. Ezt csak Krisztusban lehet megtalálni, a Szentlélek által. Ez egy ingyenes és felszabadító ajándék minden hívőnek, aki teljes szívvel keresi Krisztust. Ez az új és jobb holnap vetése, egy új hajnal a sötétségben lévőknek, újra megtalált egészség azoknak, akik fájdalmak között élnek. És mindez a tiéd is. Írta David Robinson.

Ne szalaszd el, amit Isten készített neked. Máté evangélium a 24. fejezet 17. verse azt mondja, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. A Biblia gyakran használ olyan szavakat, mint azonnal, rögtön, hirtelen, hogy emlékeztessen minket arra, hogy amikor Isten cselekszik, azt gyorsan teszi. Nem jelenti be előre trombitával és harson a szóval, ezért felkészültnek kell lenned, főleg ha olyan dolgot tesz, amire már régóta vársz. Isten valójában olyan gyorsan mozdul, hogy egyik nap még úgy érzed, mintha a poklot járnád meg, másik nap pedig, mintha már a mennyben ülnél. És mindkét esetben Isten az, aki munkálja bennetek. Pál Filippibeliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Légy készültségben. Talán csak egy szempillantásra vagy a választól, amit eddig kerestél. Istennek mindössze ennyi időre van szüksége, hogy megváltoztassa a dolgokat. Ne hagyd, hogy a halogatás megfosszon a lehetőségettől. Figyelj! Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. Máté evangélium a 24. fejezet 17. vers. El kell döntened, hogy elindulsz-e azzal, amit Isten most ad neked, vagy visszamész a házba, mert a befejezetlen ügyeid vagy más emberek miatt lemaradhatsz róla. Egy beteg ember 38 évig maradt le a gyógyulásról, mert másokra várt, hogy cselekedjenek. Azt mondta, nincs emberem, aki segítsen. Éveken keresztül a megoldás mellett ült, de mások miatt mindig lemaradt róla. Semmi sem fontosabb annál, amit Isten mondani akar neked, vagy tenni akar veled a mai napon. Sem az, ami a házadban történik, sem pedig mások véleménye. Csak az számít, hogy légy kész elfogadni azt, amit ő tartogat neked. Imádkozz így. Uram, segíts ébernek maradnom az életem elhívásaira, és tedd készé a szívemet, hogy naponta higgyen a csodáidban. Azért imádkozom ma, hogy követhessem hívásodat és szívbeli meggyőződésemet, és bizonyíthassak neked, míg ha ez azt is jelenti, hogy ki kell lépnem hitben, hogy a te akaratodat kövessem. Ámen.

Kiválasztva egy célra. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. verse azt mondja, mivel eleve elrendeltettünk erre. Tudod-e, hogy mielőtt még megszülettél, Isten terve már készen volt számodra? Pál azt írja, eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. vers. Vedd észre, azt mondja, mindent. Ez magába foglalja azokat a dolgokat is, amelyek elől el akarsz futni. Amikor Jónás megpróbált elmenekülni Isten akarata elől, Isten így szólt. Semmiképp sem, az én igémet már kimondtam. Ha hagynám, hogy elszök, nem lennék Isten. Ha szélvihart kell küldenem, ha hullámokon kell hányódnia a hajódnak, ha fel kell ráznom téged a kényelem érzetedből, vagy ha az életednek penge élen kell táncolnia, megteszem mindezt, hogy elérjem a célomat. Amikor Jónás már nem juthatott mélyebbre, sírva kiáltott Istenhez a mélységből, és Isten megszabadította őt, éppen idejében ahhoz, hogy prédikálhasson Ninivében. Mehetsz a könnyebb úton, vagy a nehezebbiken, de mindenképp menni fogsz. A 77. Zsoltárban Dávid ezt mondta. Szent a te utad, Istenem. 14. vers. De ezt is. Utad a tengeren átvezetett. 20. vers. A választás a tiéd. Egy célra lettél kiválasztva. Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyjon elsomfordálni. Még ha fél lábon kell is jönnöd, fél szemmel vagy hordágyon, amikor hív, te jönni fogsz. Ha el is kell hagynod az üveget, egy szokást vagy egy szenvedélyt, jönni fogsz. És tudni fogod, hogy ez Istentől van, mert képes leszel magad mögött hagyni azokat a dolgokat, amelyek semmit sem jelentenek azokhoz képest, amelyek már immár mindent jelentenek számodra. Hát nem örülsz annak, hogy Isten kiválasztott téged?

Merj más lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. Attól, hogy milliónyian teszik a rosszat, az még nem válik jóvá. Figyeld! Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Dániel próféta könyve 3. fejezet, 4-től az 5. versig. Mindenki ezt tette Babilonban, mert ha nem, az egyenlő volt a halállal. Azonban sem a kortársak nyomása, sem a halál fenyegetése nem tudta eltántorítani a 3 héberi fiút. Azt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. Dániel próféta könyve 3. fejezet 17-től a 18. versig. Ez nem makacság, hanem fedhetetlenség. Ha nincs benned semmi, amiben különbözöl a többiektől, itt az ideje, hogy újraértékeld magad. Péter azt mondja, hogy ti azonban királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vetett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. fejezet 9. vers. Felfogtad ezt? Egyedi vagy, arra elhívva, hogy minden körülmények között dicsőséget szerez Istennek, és világosságot gyújts, amerre csak jársz. Felejtsd el, hogy megegyezésre juss mindenkivel, mielőtt cselekednél, vagy hogy közvéleménykutatást tarts, mielőtt engedelmeskedsz. Nézd csak meg a Bibliádban, a legtöbb csatában Isten a vesztésre állók oldalán állt. Ne engedd, hogy azok az emberek, akiknek nincs látásuk, leszavazzák a tiédet. Figyelj Istenre, járj vele! Csak azt tedd, amit ő mond neked. Amikor Luther Mártonnak azt mondták, az egész világ ellened van, ő így felelt, akkor én az egész világ ellen vagyok. Ezért hozott ő változást a világba.

Valódi szépség a kemence után. A János evangélium a 12. fejezet 23-tól a 27. versig így szól, Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Mi az ő szolgái vagyunk, ő a mi királyunk. Mi az ő legelőjének nyája vagyunk, ő a jó pásztor. Ha az ő szolgáivá leszünk, akkor ő megbecsül és megjutalmaz minket. Ha meghalunk saját vágyainknak, nem számít milyen szükségben vagyunk, elkezdünk olyan gyümölcsöket teremni, amelyek Istent dicsőítik. Agyag vagyunk a fazekas kezében. Nekünk kellene megmondanunk, mit tegyen a fazekas. Meg kell lepődnünk, ha egyszer agyagok vagyunk, hogy időnként kemencébe kerülünk. Kell-e panaszkodnunk, ha az élet rosszul bánik velünk, amikor minden időben a fazekas munkálkodik, hogy új edényt készítsen, amely kedves a szemében? Az agyag sosem lesz igazán szép, amíg kemencébe nem kerül. Egy olyan élet, amely megjárta a tisztító tüzet, tudja tisztán és egyszerűen megmutatni Krisztust ennek a haldokló világnak. Itt az idő, hogy Isten megdicsőjön azzal, hogy így szólsz, legyen meg a te akaratod, Uram! Legyen ez a megpróbáltatások kemencéje, a kétségbeesés verme, legyek törött vagy épp, de téged foglak szolgálni életem minden napján. Itt az idő, hogy megküzdj a miért pont én, Uram, gondolatokkal. Hadd dicsüljön meg Isten életed minden területén, kövesd Krisztust, bármi legyen is az ára. Öntsd bele az életed erejét mások életébe, a betegekébe, a foglyokéba, az özvegyekébe, a megsebzettekébe, az elveszettekébe. Szolgáld Istent teljes szívedből, és a tested követni fogja a szívedet. Írta David Robinson.

Légy te az a valaki. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 2. verse azt mondja, egymás terhét hordozzátok. Mondd, kihez fordulnál, ha mondjuk hirtelen rájönnél, hogy hajadon lányod gyermeket vár, és nem hajlandó hallgatni rád? Vagy ha az egyik szülőd alkoholista lenne? Vagy ha elveszítenéd az állásodat, méghozzá a saját butaságod miatt? Vagy ha belebonyolódnál egy viszonyba? Netán pénzügyileg mélypontra süllyednél, ahonnan nem találsz kiutat. Könnyű olyan helyet találni, ahol emberekkel találkozhatsz, imádkozhatsz, énekelhetsz, és tömörfa szószékről előadott prédikációkat hallgathatsz. Ne érts félre, templomba járni nagyon fontos, és valóban az igazság az egyetlen, ami szabaddá tesz. De néha az embernek valami másra van igazán szüksége, egy helyre, ahol sírhat, valakire, aki törődik vele, valakire, aki bekötözi sebeit, és néhány barátra, akik nem kürtölik szét az egészet a gyülekezetben. Bill Reilly vezeti a Győzedelmeskedők nevű programot Atlanta egyik legnagyobb gyülekezetében. Az elmúlt 10 évben több mint 15 000 embernek segítettek, akik valamilyen függőséggel küszködtek. Vannak, akiknek a szabadulás gyorsan jön. De a legtöbbeknek napról napra meg kell járniuk az utat olyan alapelvek segítségével, amelyek még John Wesley imacsoportjai idejében nyúlnak vissza. Ezek az alapelvek: A. Beismerni, hogy erőtlen vagy a problémával szemben. B. Átadni az életedet és akaratodat Istennek. C. Szigorú őszinteséget gyakorolni. D. Elszámoltathatónak lenni valaki felé. E. Helyrehozni, amit csak lehet. F. Fejleszteni az Istennel való kapcsolatodat. G. Elvinni az üzenetet másokhoz is, akik megsérültek. Amikor valaki elbukik, 2 dologra van szüksége. Elsőként egy biztonságos helyre, és másodszor valakire, aki felemeli őt. Értük, és Istenért is, légy te az a valaki. Imádkozz így. Uram, kérlek, nyisd fel ma a szemeimet azokra az emberekre, akiket bátoríthatnék, még olyanokra is körülöttem, akiknél úgy tűnik, minden rendben van. Hadd lehessek ma én az, aki békességet hoz nekik. Kérlek, mutasd meg, mi az, ami feszültséget és fájdalmat okoz nekem, és mit kell tennem, hogy ne legyek többé a múlt fájdalmainak csapdájában. Jézus nevében. Ámen.

0: Engedd el! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Néhány tudós egyszer arra vállalkozott, hogy egy igen ritka majomfajta egyedeit fogja be, majd élve és sértetlenül vigye vissza őket élőhelyükre. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, terveztek egy csapdát. Egy kis szűknyakú befőttes üveget, amibe egy marék diót helyeztek el. Amikor a majmok megérezték a dió illatát, érte nyúltak, hogy megszerezzék. Viszont amikor megpróbálták kihúzni a mancsukat az üvegből, a dióval teli markuk már nem jött ki onnan. Csapdába estek. Képtelenek voltak elmenekülni, mert nem voltak hajlandóak elengedni. Néha olyanok vagyunk, mint ezek a majmok, nem igaz? Nem tudunk megszabadulni a múltunktól, mert nem akarjuk elengedni. Rosszul bánt veled valaki. Azt mondtad magadnak, ezt soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek. Akár tudatában, vagy akár nem, nem te őrizgeted a nehezterést, hanem azt tart fogva téged. Csapdában vagy. A nehezterés igazi áldozata az, aki magában hordozza azt. Te is ilyen hordozó vagy. A hosszantartó gyűlölet az öngyilkosság egy lassú formája. Azt hiszed, a másiknak van szüksége arra, hogy megbocsáss. Gondold végig újra. Pál azt mondta, bocsássatok meg olyan gyorsan és olyan teljesen, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. Hogyan bocsátott meg Krisztus neked? A. Úgy, hogy közben te egy cseppet sem érdemelted meg. B. Feltételek nélkül. C. Annak teljes tudatában, hogy újra meg fogod bántani őt. Akkor mi a megoldás? Kérdezed. Bocsáss meg, és felejtsd el. Több problémát felejtünk el, mint amennyit megoldunk. Megbocsátani annyit jelent, mint szabadon engedni egy foglyot, és rájönni, hogy a fogoly te magad voltál.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Negyedik tanulmány. A Szentlélek személye. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy Istenünk van. Mi keresztények egy Isten hívő emberek vagyunk. Egy olyan Istennek a követői vagyunk, akinek három személye van. Atya, Fiú, Szentlélek. Ma a Szentlélekről tanulunk, pontosan arról, hogy a Szentlélek személyéről mi az, amit tanít a Biblia. És ez azért fontos, mert a Szentlélek személye nélkül, az elmúlt hetekben is erről beszéltünk, egész egyszerűen sem magunkat nem ismerjük, mert nem jövünk rá, hogy bűnösök vagyunk, nem jövünk rá, hogy van megoldás, van megváltás. Sok mindenre nem jönnénk rá, de a Szentlélek nélkül Istenről se tudnánk semmit sem, mert a végtelent, az örökkévalót, a mindent jelenvalót nem tudom megérteni a Szentlélek személye nélkül. Ezért a Szentlélek személyével való találkozás a nagy találkozás az életben, és ha megfigyelitek, ebben a leckében erről a nagy találkozóról lesz szó. Rögtön el is kezdjük, hiszen biztos sok-sok gondolatotok lesz, és Erzsikét kérem arra, hogy Jézusnak egy búcsú beszédéből, ahol éppen erről a Szentlélekről beszél, elmond valami nagyon lényeges János Evangélium a 14. fejezetében, 16-17, majd pedig a 26. versben. Erzsikét kérem, hogy ezt olvassa.
2: Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
1: Igen. Itt ugye van egy szó, körülbelül paraklétosznak mondják ezt a szót, aminek a lefordítása nagyon érdekes, a para, kaleo, az azt jelenti valaki mellett szólni. Tehát ezt vigasztalónak is mondják, mert lehet vigasztaló is ez a szó, de lehet pártfogó is. Sőt, ez egy szakma is volt, hogy így mondjam, egy ügyvédi szakma, a védőügyvédnek a dolga. Tehát ő a mi védőügyvédünk, és ez a valaki a Szentlélek. Az viszont teljesen világos ebből a szövegből, hogy Jézus a Szentléleket nem erőnek tudja, hanem ez teljes világosan egy személy feladatáról beszél. Pontosabban az egyisten, egy személyes arcáról beszél. Ez a Szentlélek. Most várom a gondolataitokat, biztos van ezzel kapcsolatban gondolatotok. Tivadar, aztán majd Marian.
3: Nagyon érdekes, ahogy olvastok is a Biblia szövegben, hogy a Szentlélek a vigasztaló, a tanító, aki tanít bennünket, aki tanácsol bennünket. És én azt gondolom, hogy a Szentléleknek ez a szerepe egy rendkívül fontos a mi életünkben. Hiszen úgy is mondhatnánk, hogy ő az, aki mellettünk áll az útkereszteződésnél, amikor döntenünk kell, amikor el kell határoznunk, hogy most melyik úton menjünk, milyen irányba. És milyen jó, hogyha a Szentlélekre tudunk hallgatni, mert ő az, aki jót akar nekünk, aki mindenkoron a helyes irányt mutatja nekünk. És ahogy egy másik ige is mondja az Ószövetségben, ő az, aki szól mögöttünk, hogy ez az út, ezen járjatok, és ne térjetek le se jobbra, se balra. Tehát jó, hogy van nekünk egy ilyen Istenünk, a Szentlélek, aki így velünk van mindig, és tanácsol bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marian, parancsolj.
4: Ha megfigyeljük a Szentlélek munkáját, akkor kizárólag olyan jelen tulajdonságokat találunk, amik igenis egy nagyon-nagyon létező és valós személyre jellemző. Hiszen olyanokat olvasunk, hogy elküld, bizonyos dolgokat megjelentett, tanít, vezet, tanácsol. Tehát eszünkbe jut a dolgokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról helyes fogalmunk legyen, hiszen egy bensőséges szeretett kapcsolatot csak akkor tudunk kialakítani, és csak akkor tudunk valakiben megbízni, hogyha tisztán látunk dolgokat, és tiszta fogalmaink vannak például erről is, hogy a Szentlélek az tulajdonképpen személy, ami már el is hangzott, és hogy tulajdonképpen az Istenség harmadik tagja, és hogy mi az ő jelentősége és szerepe a mi életünkben.
1: Tibor, parancsolja, aztán Marika majd.
5: Én két dologra szeretném a figyelmet irányítani, ugyanennek az igehelynek a kapcsán. Amit mondtál is, hogy ügyvédi szerep, de ha megfigyeljük, a legtöbb hívő testvér, minthogyha attól félne, hogy mégse ügyvéd, hanem ügyész, aki vád alatt tart bennünket. És itt a Szentléleknek ez a különleges paraklétossága, hogy a görög mondja, különösen arra irányítaná a figyelmünket, hogy miközben egy nagyon jó pedagógusként tanít, tanácsol, és ha kell, számon kér is, de ezt ebben a szeretett közösségben teszi, ami óriási ajándék nekünk, hogy azt akarja, hogy fejlődjünk, nem pedig azt, hogy lépre csaljon és törbe ejtsen, és lehessen büntetni, hanem azt akarja, hogy előrébb lépjünk, fejlődjünk, és megtanítson valóban arra az életre, amire Isten vezetni akarja az övéit.
1: Köszönöm, Marika.
6: A Szent Lelket, ami anyagi gondolkodásunkban nehéz elhelyezni, mert mindig valamihez akarjuk kötni, és ugye nem lehet egy titokzatos erőnek mondani a Szent Lelket, hanem egy olyan személynek, akit ugyanúgy megillet a tisztelet, a szeretet, és ugyanúgy kell hallgatni rá, és nekünk sokszor úgy nem kapcsolódik az agyunkhoz, hogy ez a Szentlélek, aki bennünket jó pedagógus módjára tanítani akar, meg eszünkbe juttatni a tanult dolgokat, hogy ez tudja megfordítani a mi életünket.
1: Köszönöm szépen. Gyula, aztán majd.
7: Én egy picit a másik oldalát is szeretném, hisz a Szentlélek egy olyan háttérben végzi a munkáját a Szentírásban, tehát nem olyan célkeresztben van, mint Jézus vagy az Atya, hanem a háttérben van, és hát itt olvassuk azokat a bibliai ígéket is, hogy olyan, mint a szél, az elektromos áram, és lehetne sorolni mindezeket. De ez csak azért, hogy ez se zavarja meg senkit a Szentlélekről gondoskodom, mert mindent, amit elmondtatok, tehát az a lényeges, de viszont a Szentírás ilyen fogalmakat is használ, és a Szentlélek mindig háttérben dolgozik.
1: Köszönöm szépen, Annikónak adjátok, aztán majd István.
8: Én nagyon sokat gondolkodtam már az elmúlt napokban is, hogy lehetne szemléltetni ezt a hármasságot, mert hogy három és mégis egy, ez egy picit olyan, mintha ellentmondás lenne a logikához szokott agyunknak, és egy nagyon furcsa kép jutott eszembe, most tél van ugye, ha kimegyünk az utcára, találkozunk a jéggel, de tudjuk, hogy vízből fagyott meg, vízből sziráldult, és ha fölnézünk az égre, akkor pedig kéknek látjuk, és azért, mert ott van a vízpára. És mindegyik víz, most melyik a víz? A gőz állapotú víz a víz, a folyékony víz a víz, vagy a szilárd halmaz állapotú víz a víz? Hát minden gyerek elég hamar megtanulja, hogy mindegyik víz. És ugyanígy lehet, hogy nem látom azt, hogy a Szentlélek, nem tudom, úgymond valami anyaghoz kötni, de attól még van, és működik, és tapasztalom.
1: Köszönöm szépen, István, és aztán majd Gyula még visszakéri egy kicsit a szót.
9: Nagyon szemléltető, amit Tibor mondott, hogy nem ügyész, hanem ügyvéd. De a funkcionális oldalról közelítünk meg, tulajdonképpen az a személy, aki a valaki mellé tevékeny segítséggel odaálló személy, és ezt a tevékeny segítséget húznám nagyon alá, amit az egész leckében majd fogunk tapasztalni. Tehát ő a funkcionális oldalról, hogy ő tevékenyen segítsen bennünket, mint ügyvéd, és nem köszönöm. Ügyészként.
1: Gyula?
7: Anikónak a válaszára itt van Szigeti testvér, ő úgy tanította, hogy úgy képzeljük, hogy egy arc és három személyiség. Tehát ez is elfogadható, és egyek, és ugyanazok, és egy célért vannak, tehát nem tudom elfelejteni, föl vannak jegyzetelme az ilyen Szigeti testvérnek a mondása. Egy arc és három személyiség.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a Szentléleknél az a lényeges, hogy legyünk vele kapcsolatban. Aztán hogy három, egy, az majd megtudjuk odát. Mandi utoljára, és aztán megyünk tovább.
10: A Jóisten az közösséget él meg a mennybe is, meg a Földön is. Az, hogy három személy, az azt jelenti, hogy az Istenség teljességét ismerjük meg, mert az Ószövetségben az Atyát ismertük meg, Új Szövetségben Jézust ismertük meg, de az a mi nagy előnyünk még, hogy az Új Szövetségben megkapjuk a Szentléleknek a segítségét is. Ugye? És ha mi nem ismerjük teljes egészében az Isten alkotását és segítőkészségét, meg munkatevékenységét, akkor hamis képet kapunk, mert különben a jellem átalakulásának a legnagyobb szerepe a Szentléleknek van, mert bennünk lakozik az Istenség harmadik személye.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy tovább menjünk, hiszen erről lesz szó a továbbiakban. Egy kicsikét kifejtjük, csak annyit ehhez, hogy természetesen hitáltal értjük meg az Istent. Istent logikailag nem lehet elfogadni, illetve logikailag teljesen bizonyíthatatlan, egy végtelen, egy örökkévaló, egy mindenütt jelen való, stb. Ez egy hitbeli kérdés. A hit az egy megismerési forma. Nézzük a következőt. Méghozzá két igét olvasunk egyszerre, sőt, utána még egy megjegyzést is olvasunk, és akkor bőven lesz időnk beszélgetni. Gyöngyikét kérem, hogy Róma 8.14-től 16. van, 27. versét olvassa, majd utána Szigeti Lacit kérem, hogy a Efézus 4.30-at, egy rövid kis szöveget olvasson, és majd Nyári Pistát kérem szépen, hogy egy négy soros kis megjegyzést is olvasson hozzá, és akkor egy kerek képet fogunk megbeszélni.
11: Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért.
1: Igen, és nézzük az Efézus levél 4. fejezet 30. versét Lacitól.
12: És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtotok a megváltás napjára.
1: Igen, és egy gondolatot hozzáteszünk még, Nyári Istvánt kérem, hogy olvassa.
13: A szent lélek önálló személyiséggel rendelkezik. Máskülönben nem tudna bizonyságot tenni lelkünknek és a lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek is kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Istennél vannak elrejtve.
1: Köszönöm szépen. Ha figyeltetek erre a három rövid igére, első két bibliaszövegre és erre a rövid megjegyzésre, akkor egy érdekes dolgot lehet észrevenni. Azt, hogy a logika csapdájában nem lehet beleejteni az Istent, hanem egyedül a hit, a bizalom az, ami összeköt bennünket Istennel. És biztos erről sok gondolatotok van. Már látom, hogy Tivadar jelentkezik, Gyula jelentkezik, Maria jelentkezik. Menjünk itt sorba.
3: Éppen ehhez akartam hozzászólni, amit mondtál, hogy csak hittel érthetjük meg a Szentlélek személyét, hiszen olyan érdekes az ember, azzal a néhány százalékos agyával, amit ugye használunk az agyunkból, próbál okoskodni és próbál megérteni olyan dolgokat, ami kívül áll az emberi megértés határán. Tehát próbáljuk Istent valamilyen szinten behatárolni a mi kereteink közé, de ez esztelenség és butaság egyszerűen. Tehát a Szentlélekkel kapcsolatban is úgy érzem, hogy mondunk bizonyos dolgokat, de korán sem biztos, hogy úgy van, hiszen nem érthetjük meg az Istenségnek a teljességét. És én úgy gondolom, hogyha a Szent Háromság személyei között, az Atya, Fiú, Szentlélek személyei között nincs probléma, hiszen azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy teljes egységben, szeretetben, boldogságban vannak, akkor mi miért próbálunk így közöttük problémát csiholni, hogy na hát az egyik nagyobb, a másik kisebb, meg... Tehát ez egy olyan emberi butaság, ami úgy gondolom, hogy minősíti valamilyen szinten az embert.
1: Jó, Gyula.
7: Én a megjegyzésből szeretnék egy pár szót szólni. Jézus szavai szerint a Szentlélek vezet, beszél, hall, kijelent, megdicsőít, a Szentlélek tanít, emlékeztet, bennünk lakik, bizonyságot tesz és meggyőz. Mindez együtt inkább egy szuverén személyiség tetteire jellemző, mint egy személytelen erő forrására.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: Múltkoriban már arról beszéltünk, ugye, hogy könnyebb elképzelni az atyát, meg Jézus Krisztust, a Szent Lelket meg nem. És ugye a felolvasott igékből is az következik, hogy ugye ez nem így van, mert nagyon sokan ugye egy személytelen erőnek gondolják mondjuk a Szent Lelket. Olyan megfoghatatlanak és olyan lebegő valaminek, olyan igaziból, amit nem lehet beazonosítani. És nyilván ez azért nem igaz, mert a Szent Írás egész, amikor a Szent Lélekről beszél, akkor nagyon egyértelműen, mint létező személyt, az Istenségnek a harmadik tagját, de személyként nyilvánítja ki, hiszen olyan jellem tulajdonságok vannak, hogy érez, megbánt, ható, tehát minden olyan, ami egy emberre jellemző. És ugye a Efézusi Levél 4. fejezet 30. vers, ami elhangzott, felhívja Pál apostol a figyelmünket, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket. Tehát ugye kit lehet megszomorítani, megint csak személyt, és mert ugye miért ne szomorítsuk meg, mert az elpecsételés tőle származik. Az elpecsételés pedig valamilyen szinten a tulajdonjogot fejezi ki, azt, hogy az Istené vagyunk, hogy ő már magának úgymond elpecsételt, tehát az övé vagyunk, és valamilyen szinten hitelessé is teszi ezt az egészet, hiszen a pecsét az annak a jele, hogy az a hitelességnek és a jogosságnak a jele. És a krisztusi jellemhez hasonló jellemet kell, hogy kifejlesztünk. Ebben megint csak a Szentléleknek van óriási nagy munkája és tevékenysége, hiszen ő az, aki formál alakít bennünket, aki elvezet minden igazságra, aki kialakítja bennünk a krisztusi jellemet tulajdonképpen, hogyha hagyjuk. És ennek végül is a hatása az egy örökké valóságra kihat. Tehát amit most a Szentlélek végez bennünk, és ha mi hagyjuk, hogy tevékenykedjen a mi életünkben, akkor annak egy örökké valóságra való hatása lesz.
1: Köszönöm. Tibor, aztán Anikó.
5: Nekem egy nagyon különös kép jutott eszembe, és remélem, hogy se itt, se a készülékek előtt nem fogok vele senkit megbántani. De ugye a Szentlélek arról tesz bizonyságot, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy mi Isten tulajdonai is vagyunk. És az jutott eszembe, hogy volt nekünk egy icipici kutyánk, ekkora egy német juhász és jugoszláv farkasnak a keveréke, és elég hamar megtanulta a rendet. Egész addig, amíg hosszabb időre el nem utaztunk először, hogy egy éves kora táján volt, úgyhogy a serdülőkorát érte éppen a kutyus, és amikor hazatelefonáltunk, akkor kiderült, hogy tappancs kutyus függetleníteni szeretné magát a felügyelőtől, és aki vigyázott rá is, meg a házra is, és nem igen akar szót fogadni. És egy hirtelen támadt gondolattal azt mondtam az illetőnek, hogy tedd a füléhez a telefont. Mert hogy ott ült a nadrágján, amikor erről beszámolt, és oda tette a füléhez a telefont, és én elkezdtem a kutyussal beszélgetni. És utóbb tudtam meg, hogy a kutya először nagyon megdöbbent, hogy honnan kerültem én elő. De aztán utána, egy néhány mondat után látszott a kutyán, hogy esetleg mégis megvan a gazda, tehát akkor muszáj lesz, és megváltoztatta a hozzáállását. Csak onnantól kezdve szertartássá vált, hogyha elutaztunk valahova, akkor a kutyusnak muszáj volt telefonálni is néha, ilyen módon. De ez most nagyon durvának tűnik a kép, pedig nem az. Mert ha belegondolok, mit is csinál Isten lelke? Eszembe juttatja azokat a dolgokat, amiket Isten az én atyám, rendszabályként, meg életre való útmutatásként tanított nekem, és hogyha nem látnám őt úgy, mint a fiút, jelen, nem kézzel fogható az ő jelenléte, akkor is megvan a maga csatornája, hogy az életemet egy kicsit motiválja és jó irányba, nem kicsit, döntő módon motiválja és célba juttassa.
1: Anikó?
8: Hát úgy látszik, elég régen vagyunk már házasok, mert hasonló gondolataim voltak, igaz, hogy nem a kutyánkkal kapcsolatban, hanem a római levéllel, amit felolvastunk, azt az ige verset, a 8. rész 14. versét, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Én úgy gondolom, nem az a fontos, vagy igazán lényeges kérdés, hogy most a Szentléleket hogy képzelem el, hogy próbálom megfogalmazni, hanem hogy vezethető vagyok-e, és engedelmeskedem-e neki. Egy olyan generációban élünk, egy olyan társadalomban, és nem akarom a fiatalokat szídni, mert tőlünk tanulják, de nem igazán vezethető társadalom, ami körülvesz minket. Függetlenek vagyunk, nem szeretjük, ha megmondják, hogy mit tegyünk, és ez már az egész kicsi gyerekeknél is megfigyelhető. Kicsik voltak még a lányaim, alig tudott beszélni az egyik, de azt következetesen tudta mondani, hogy egyedül, egyedül, hagyjad, egyedül, hagyjad. Nem akart semmilyen tanácsot elfogadni. Lehet, hogy háromszor orra esett, és nem tudta fölvenni a ruháját sem, de nem akart elfogadni a tanácsot. És úgy látom, hogy nagyon sokszor pontosan ugyanezt játsszuk. Mi felnőttek. Isten lelke tanácsolna, vezetne minket, és valahol nem, és egyedül, és orra esünk, és nem tanulunk.
1: Köszönöm szépen. Most nézzük meg, hogy minek mondunk nemet. Mert Marika még mondja el röviden, aztán menni kell tovább, igen, mert a következő...
6: Én is azon gondolkodtam, hogy Jézus miért mondja azt, hogy elküldi a vigasztalót, pártfogót hozzánk. Hiszen ott van minden, ami éri bennünket, éri az agyunkat. És nem szabad elfelejteni, hogy ott van az a kísértő, az a másik. Ugyanakkor ott van az a tiszta hang, és nekem dönteni kell, hogy melyik hang, melyik belső indítatás mellé állok, hogy azt tetszik, amit az Úr nekem megmutat, megtanít, tanítani szeretne, vagy pedig az én központúságom meg a világnak az értékrendje felé megyek el, és nekem ott kell minden pillanatba dönteni.
1: Igen, hogy jól tudjunk dönteni, erre viszont olvassuk el azt a következő igéket. Két igét olvasunk megint, a Róma 15-13-at és a Korintusi első levél második fejezet negyedik versét. Mind a kettőben arról van szó, hogy a Szentlélek hogy is dolgozik bennünk. Mit is jelent az, hogy Isten lelke vezet bennünket? Mit jelent az, hogy Isten fiai vagyunk? Lényegében erre válasz. Erzsikét kérem, hogy olvassa Róma 15-13-at, majd Zsuzsát kérem, hogy a 1 Korintus 2-4-et olvassa.
14: A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
1: Zsuzsa, parancsolj!
15: Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével.
1: Igen. Szóval ez a lélek bizonyító ereje az, amiről itt beszélni kell. Bandi, parancsolj!
10: Nekem eszembe jut az, hogy Jézus azt mondta nekik, tanítványoknak, hogy ne féljetek, mert a tanítványok féltek, hogy Jézus itt hagyja őket, ugye? És erre mondta, hogy elküldöm nektek a vigasztalót. És a Szentlélek ugye mindenütt jelen való, mindent átvilágít, mindent vizsgál, és mindent helyre tesz. Tehát ha még lélek nélkül maradt volna ez a világ, szerintem nem is létezne. Ugye? Mert őrzi a lélek az egész teremtettségnek a rendjét, fegyelmét, ugye? Még a bűnös ember keresztül is. És ezt az örömet akarta Jézus meghagyni a tanítványoknak és mindenkinek, hogy nem maradunk, mert Jézus ugye térhez és időhöz volt kötve, de a Szentlélek mindenütt jelen való. És ehhez mindenki hozzájut. Azt mondja, ha rajta keresztül fohászkorunk, és a Isten lelke bennünk van, akkor mindent, amit kértek, azt mondja az én nevembe, megadja néktek.
1: Köszönöm szépen, Marian, és aztán majd Tivadar.
16: A keddi leckénk oldalán megint felmerül a személytelen erő fogalma, és ennek kapcsán még igaziból nekem van egy kis problémám azzal a megfogalmazással, amikor ugye nem szent lelket, hanem szent szellemet mondanak ugye különböző felekezetekbe a Szentlélek helyettesítésére, vagy illetve igen, tehát hogyha nem így fogalmaznak. Nem tudom, hogy igaziból nem néztem utána, hogy más országokban a szellem fogalm egyáltalán milyen, mit takar, vagy mit rejt, igaziból nem tudom, de azt tudom, hogy nekem ilyen elvont mindenféle, nem tudom, nekem az Aladdin és a csodalámpa jutott eszembe, már megbocsássatok, és annak a szellem a dzsin. Tehát én nekem a szellem, az, szerintem a magyar viszonyokat illetve ilyen pejoratív értelem, nem? Tehát én nem tudom, ezt, nekem ez így így jön le. És egyébként pedig, hogyha nézzük a Szentírást, a múltkoriban már tanultunk róla, hogy az Ószövetségben az Isten lelke lebegett, amikor még a nagy tohuva-bohu volt, ugye nem volt semmi, akkor azt olvashatjuk, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Új Szövetségben megint azt olvashatjuk, hogy az Istennek a szent lelke. Tehát, hogy itt nem tudom, itt ezek a szellemi dolgok, azok nem tudom, nekem annyira mondjuk nem nagyon jönnek be. És amire pedig kitér egyébként, és erről már szintén volt szó, ugye a nagy misszió parancsban, hogy megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ugye itt megint már Tivadar már mondta, ugye, hogy nincsenek különbségek, nincs alá meg fölé rendelt szerep a három isteni személynek. Ez megint ugye azt végül is fejezi ki ez az igevers, hogy tartalmilag tulajdonképpen a maximális az egyenlőség a szerepeket illetően, tökéletesen egy a céljuk, az akaratuk, és tulajdonképpen maga a szentség is. Tehát, hogyha egy szóval szeretnénk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy egy ilyen egylényegűség, homuzeus, ha jól emlékszem, akkor így volt a görögbe. Tehát nincsen aláfölé rendelt szerep, mindenkinek megvan a maga szerepe, és nincs ilyen, hogy valaki valakitől született. A céljukat és akaratukat, illetően istenségüket, illetően teljesen egyformák.
1: Képet a valósággal tilos keverni. Tivadar, parancsolj!
3: Ez is emberi felosztás, de ugye szoktuk mondani, hogy az Ószövetségben inkább az Atya Istent ismertük meg legjobban. Az Új Szövetségben Jézust, abban a 33 és fél évben, amikor itt járt. És aztán maga Jézus mondta, hogy nem hagylak titeket árvául, tehát ne féljetek, mert jön majd egy harmadik isteni személy, és ő a Szentlélek. Tehát olyan érdekes, hogy bár minden korszakban, vagy minden időszakban az isteni szent háromság ott volt, hiszen tudjuk, hogy az Ószövetségben is ott volt a Szentlélek, sőt, hát Pál apostol beszél arról, hogy Krisztus is jelen volt és végezte a maga munkáját. Tehát minden korszakban megvolt ez, de pünkösd óta a Szentlélek itt van közöttünk, és nem csak úgy van itt közöttünk, mint valami személy, hanem egy teljes jogú isteni személy, és ez egy csodálatos dolog, és azt hiszem, hogy tényleg balgaság lenne tagadni mindezt.
1: Köszönöm szépen. Marika már elkezdte a pártfogónak a dolgát, most őt kérem, hogy olvassa a szöveget is hozzá, a János Evangélium 15. fejez 26-27. versében, és lesz még megjegyzése is hozzá bizonyára.
6: Amikor eljön a pártfogó, akit én küldöm nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. De ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.
1: És a Szentlélekről a bizonyságtevő lélek az, ami valósággá teszi, ez a vallomás, ami a mi életünk egészének a vallomása, mert benne van mindennapi cselekedetünk. És ez azért fontos, mert mi hívők nem magunktól vagyunk hívők. Anikó olvassa a másik ígét, és ha van még hozzászólni valótok, megtehetitek.
17: János Evangélium a 16. rész 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
1: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolj, Marian.
16: Ugye ebben az igében, amit az előbb amikor felolvasott, ebben is azt látjuk, hogy a Szentlélek, az isteni hármasság harmadik tagja, a legnagyobb egyetértésben munkálkodik tulajdonképpen a másik kettővel, és alapvetően azt olvashatjuk benne, meg azt érthetjük meg, hogy Jézus Krisztusra mutat, tehát folyamatosan emlékeztet, hogy mi történt, előremutat, visszamutat, magyaráz, és felemel időnképpen Krisztust. És Ellen White-nak van két nagyon magvas gondolata. Az így hangzik, hogy csak a Szentlélek képes jellemünket a Krisztuséhoz alakítani. Mit jelent ez? Jellemünk annyira az ő képére formálódik, hogy bárki lát minket, mintha Jézust figyelni. Ez egy annyira szép gondolat, és erre én nem szoktam általában amen-t mondani így közben, meg így nem jellemző rám, de erre nyugodtan azt tudom mondani, hogy amen, hiszen ahhoz, hogy tehát minden jó esetben minden kereszténynek ennek kellene a szíve vágyának lenni, hogy ez így kialakuljon mindenkibe, hiszen ugye azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy isteni természet részesévé kell, hogy váljunk, mert különben, ha ez nem következik be, akkor enélkül az Isten senki nem láthatja meg. Tehát már itt a Földön kell ezt, hogy kimunkáljuk.

0: állodjon bennünk.
1: Tivadar.
2: Nekem nagyon tetszik a Szentléleknek a jelleme, ha szabad így fogalmaznom. Mert ahogy a Szentírásban látjuk, Jézus a központi személye a Bibliának, tehát Jézusról szól minden, az Ószövetség arról, hogy hogyan fog majd eljönni a megváltó. Ugye amikor itt volt Jézus, akkor csodálhattuk az ő cselekedeteit. És látjuk, hogy a Szentlélek is őróla tesz bizonyságot. Hogy milyen alázatos, tehát nem magát emeli ki, és nem azt mondja, hogy na most már ez az én korszakom, és most már akkor engem figyeljetek, hanem Jézusra mutat. És ez olyan szép dolog, és azt gondolom, hogy van mit tanulni ebből is nekünk.
1: Igen. Marika.
3: Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt mondja, hogy elküldi az igazságnak lelkét. Hogy milyen harmónia van itt az Istenség között. Tehát mind a hárman, az Atya, a Fiú, a Szentlélek azért munkálkodik bennünk, hogy tudjunk olyanná válni, amilyenné annak idején megteremtett bennünket, amikor nem volt ez a bűnös énünk, ami állandóan feltör, és el akar bennünket ragadni attól a széptől, jótól, igazságtól, amire a Szentlélek rá akar vezetni.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
4: Hát azt egyértelműen láthatjuk, hogy az új szövetségben a Szentlélek egy újabb és egy intenzívebb szerepkört, ha úgy tetszik, kap a Jóistentő felhatalmazást, amit véghez vigyen. Hát gondoljunk csak végig Jézusnak a fogantatása, a keressége, a megpróbáltatása, a pusztai megkísértése, mindenütt ott van a keresztre feszítésén, és így végig is, ha a apostolok életét nézzük, akkor az a hiány, amit talán nem értettek meg, azt pótolja ki a Szentlélek az apostoloknál is. És hát itt az igében ez teljesen nyilvánvaló, hogy olyan dolgokra jönnek rá, láthassuk Páltól is, amire addig nem. Tehát teljesen másképpen értelmezte ugyanazt a Szentírást, amiben a Szentléleknek jelentős szerepe volt a kinyilatkoztatásban.
1: Tibor, aztán a mikro.
5: Itt ehhez hadd kapcsolódjak. Ez az új szerepkör. Én pedig pont úgy érzem, hogy ez a szerepkör talán nem új, hanem kiterjesztett. Ami az én értelmezésemben az, hogy az Ószövetségben nem egy másik lélek szólt a prófétákon keresztül. Összesen mi vagyunk elképesztően kiváltságos helyzetben. Tehát az, amit ugye az ószövetségi ember el sem tudott képzelni, hogy Isten lelkének a kiáradása ekkora tömegeket érinthetne. Ezt most szándékosan mondom ilyen feltételes módba. Hiszen mindenkinek ígérte az ő lelkét az Úr Jézus Krisztus, aki az övé, aki odaadta az életét, aki elfogadta a kegyelmet, elfogadta a bűnbocsánatot Krisztus véréért. És talán azért vagyunk egy kicsit kínba egyébként a Szentlélekről beszélni, mert ő se szokott magáról. Tehát, hogyha megfigyeljük, az egész Ószövetségben szó lett a proféták ajkán azért, hogy a Teremtőről és a Fiúról beszéljen előre. Az Úr Jézus megmutatja, hogy róla fog beszélni, nem önmagáról nagyon keveset. És amikor őróla van kijelentés az igében, akkor is csak azért, hogy értelmezni tudjuk, hogy mennyire majd nem őróla lesz szó. Tehát ez egy kicsit bonyolultabb, de itt a saját helyzetünket kellene nekünk szerintem egy picit másképp értékelni. Elképesztő kiváltságos helyzetben vagyunk Isten lelke miatt.
1: Nagyon fontos, amit mondott Tibor most, mert valóban úgy van, hogy a Szentlélekkel való, nem azt mondom, hogy perbe haragba vagyunk, hanem a vakságunk, a Szentlélekkel való vakságunk az azért van, mert a tükörbe, és tudjuk mi a tükör, nagyon nehezen tudunk belenézni. Anikó, parancsolj, és megyünk tovább.
6: Ha megengednétek, én újra az igeversre térnék vissza, amit most én olvastam föl az előbb, a János Evangélium a 16. fejezetből. Ott többek között ezt olvastuk, hogy elvezet titeket, mármint a Szentlélek, a teljes igazságra. Ez egy fantasztikus dolog, és tulajdonképpen ez magyarázza azt, hogy valameddig el lehet jutni Isten ismeretébe, a Szentlélek nélkül is. Vannak úgymond hitetlen emberek,

0: teljes, hanem az, hogy teljesen az leszek, aki vagyok. És ha végig gondoljuk az életünket, pontosan ez a nagy bajunk, hogy nem azok vagyunk, akik szeretnénk lenni. És valahol a kiteljesedés, és megint Tiborhoz kapcsolódok, a Szentlélek, ami életünk igazi jobbikénjének a kiteljesedése. És ha ezt észrevesszük, akkor a mi életünkben minden örömnek, mert erről is tanultunk, boldogságnak a forrása lesz a Szentlélek. De nem külső követelés, hanem végre olyan leszek, mint ami ennek Isten megteremtett az ő képére és hasonlatosságára. És ez a csodája a Szentléleknek. Gyula, akarsz még valamit? Te nem? Akkor menjünk tovább, és kérem, hogy olvasunk két szöveget. A Római Levél 5. fejezet 5. versét, ami egy gyönyörű szép ige, és hozzáolvasok az Efézusi Levél 2. fejezet 18-19. Versét.
1: A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.
0: Igen, most nézzük meg, Dénes olvassa az Efézusi Levél 2. fejezet 18-19. Versét.
2: Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek.
0: Ez a két ige gyönyörűen kapcsolódik. A reménység és a reménység beteljesedés. Erről ezt lehetne mondani a két igéről. Ezt beszéljük meg, ez a reménység pedig nem szégyenít meg, és itt én arra szeretném a hangsúlyt tenni, mert szívünkbe árad Isten szeretete. Az embernek nincs szeretet hormonja. Tehát nem úgy lehet, hogy most fejszi gyógyszerbe beszedem a szeretetet, vagy egy dörgedelmes prédikáció után elhatározom, hogy holnaptól fogva szeretni fogunk mindnyájan. Ez így nem megy. De a szeretet az nem belőlem jön. A szeretetet eszem a Szentlélek által, és tovább sugárzom. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik ige is nagyon fontos, de először kérem, hogy ehhez van-e megjegyezni valótok, és elmondani valótok, mert ez tényleg egy nagyon fontos gondolat. Marika, parancsolj!
3: Arra gondoltam, hogy ha a Szentlélek nem személy lenne, akkor más nem tud szeretni, csak egy személy. Mert ő tud megérinteni bennünket. Tehát szeretni egy erő vagy bármilyen más anyagi világ nem tud, csak egy személy tud szeretni.
0: Igen. Fordítva nagyon sokszor elkövetjük a bont, hogy az anyagi világot szeretjük, de ez nem ad szeretetet soha, abban mindig csalódunk, nem? Mindig a milliómosok lesznek öngyilkosok, mert életuntak lesznek. Nem, általában nem a szegény hadgyerekes mamák lesznek öngyilkosok, mert azok tudnak szeretni embereket, kis gyerekeket. No, Tivadar, parancsolj!
4: Nagyon fontos dolog, amit a tanulmányunk is kiemel, hogy nem nekünk kell birtokolni a Szent Lelket, hanem a Szent Léleknek kell bennünket birtokolni. És ez azért különbség, mert mi önmagunktól nem vagyunk képesek semmi jóra. Tehát akár szeretni sem, vagy bármilyen jó cselekedetet sem tudunk véghez vinni. De ha a Szentlélek birtokol bennünket, birtokba vesz bennünket, akkor ő az, aki tanácsol csendesen, aki figyelmeztet, aki ellát mindenféle olyan dologgal, ami az élethez szükséges. Tehát lényeges, hogy ő birtokoljon bennünket.
0: Tibor, aztán Marian.
5: Erre a szívünkbe árad az Isten szeretete, vagy áradt az Isten szeretetére szeretnék egy kicsit hangsúlyt tenni. Már csak azért is, mert a szeretet az az egész keresztény közösségnek egy óriási problémája. Mindig akarjuk valahogy csinálni. És csináltunk már belőle illúziótól kezdve, szentimentális tocsogásig mindent, és nagyon sok bajt csinálunk szeretetül. Pedig ez a szívünkbe árad az Isten szeretete, ez azt jelenti, hogy Isten személyisége, mivel hogy a Szentlélek jön, egyszer csak úgy átjár bennünket, amitől tudunk valamit, amit nem tudnánk, azért, mert Isten jelen van. És ez egy másfajta, nem általunk csinált, bocsánat a csúnya szóért, tehát nem egy mesterkél dolog, hanem az ő személyiségéből következő valami.
0: Köszönöm, Marian, aztán majd Bandi.
6: Tivadar már elmondta az egyik részét a gondolatomnak. A másik, ugye, hogy ellenállunk befolyásának, itt még mindig ott tartunk, hogy birtokoljuk-e, vagy ő birtokol bennünket. És így hangzik a másik része a

0: mondatnak, hogy ellenállunk-e be a befolyásának, vagy hajlandók vagyunk boldog engedelmességgel követni. Mert hogyha a másodikat fogjuk választani, akkor a Róma 8.14, igen, 8.14, hogy a szemmel is hangzott már, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiainak neveztetnek, akkor igaz csak ránk egyébként. És én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a Szentlélek tulajdonképpen a mi életünkbe elsőséget élvezze, vagy olykor-olykor úgy hébe-hóba asszisztál, mert szólunk neki, hogy akkor most segítségre van szükségünk, és akkor besegít nekünk. Nagyon helytelen dolog, mert ez azt jelenti, hogy hálátlanok vagyunk, és megint csúnyán fogok fogalmazni, egy kicsit olyan így emberileg kigondolva, mintha valakit leakasztanánk a szögről. Ugye így szoktuk mondani, hogy akkor, amikor szükségünk van rá, amikor nagy gondban vagyunk, akkor villámgyorsan elkezdünk imádkozni, és fohászkodunk, és kérjük az Isten segítségét az ő szent lelkén keresztül. Nagyon nem szép dolog. És a Róma 5.5-ben ugye nagyon szépen mondja, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, és ennek kapcsán eszembe jutott egy nagyon szép ének, ami úgy hangzik, hogy Isten drága szent szerelme, földre küldött égi fény, lakj el szívünk hajlékában mennyországban, építvén, és ebben van még egy ilyen sor, hogy tölts ki drága lelket hozzád esdő népedre, nyújtson vigaszt, égi békét a megsebzett szívekre. És erre szoktam azt mondani, hogy akkor úgy legyen, és kérjük akkor így az Isten lelkét.
1: Szépen Andrózsikát kérem, hogy olvass el az összefoglalót.
2: Egy Istenünk van, és az egy Isten három személyű. Senki nem kérdőjelezi meg az Atya és a Fiú személyét. Tehát miért kellene bárkinek kétségbe vonni azt, hogy a Szentlélek valóságos személy? A Szentírás szerint magának Istennek a szeretet teljes, gondoskodó és vigasztaló jelenléte munkálkodik bennünk és általunk. Ő a Szentlélek, akinek ez a szerepe. Mennyivel csodálatosabb érzés tudni, hogy a lélek bennünk lakó jelenléte éppen úgy egy személy, mint ahogyan az Atya és a Fiú is az. Igen, ez nehéz felfogni. De miért? Mi ezzel a gond? Ha olyan alapvető dolgoknak a természetét sem értjük, mint a fény vagy a szél, mennyivel inkább igaz az, hogy magának, a Szentléleknek a természetét sem értjük teljesen.
1: Én azt hiszem, hogy ezek elgondolkodtató gondolatok a Szentlélek személyéről, de valahol nagyon sok ember ma azt mondja, hogy ő bír a Szentlélekkel, de sajnos a Szentlélek nem bír velünk nagyon sokszor, és ez a baj. És én úgy gondolom, hogy adja Isten, hogy mi a Szentlélektől vezetett emberek legyünk, mert akkor tudjuk, hogy a Szentlélek nem valami, hanem ő a valaki, az Isten. Adja az Isten ezt a gondolatot a mi szívünkbe és életünkbe. Amen.
3: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek keresztsége és kitöltetése.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: a költészet hangján.
1: És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 1-től a 4. versig.

Erdélyi László. Pünkösd a láthatáron. Lelki szemünkkel már láttuk a kettős tüzes nyelvek lángolását. Fülünk már többször hallani vélte a sebesen suhanó szélzúgását. Csak még a felház ajtajának kulcsát mindeddig nem találtuk. Csak 10 napnyira van tőlünk az áldás, de mi több évtized alatt sem tudtuk megtenni a hozzávezető utat. Inkább járjuk a kerülő utakat, mivel nem akarjuk letenni a magunkkal hozott bálványainkat. Csak 10 napot kellene kibírnunk hozzánk nőtt bálványaink nélkül, 10 napig szívből szeretni egymást, egyszer sem felróni a gonoszt, tökéletesen egybeforni. Egymásnak szívből megbocsátani, és valósággal megtapasztalni, hogy az Úr nekünk is megbocsátott. Már 10 nap elegendő volna, hogy az Úr irányítsa dolgainkat. És mit főpapi imájában kért, végre az ige megszentelné életünket, gondolkodásunkat, szándékunkat és akaratunkat. Oly sokszor feltettük már a kérdést. Urunk, mennyi időt kell még várnunk? És ugyanezt kérdezed te is tőlünk. Meddig várjak még reátok? Mikor értitek már meg végre? Nélkülem semmit sem cselekedhettek. A felházat már elkészítettem. Tegyétek le minden terheteket, amely hosszú évtizedek óta az életetek nyomorítója. És akkor elküldöm majd hozzátok a Szent Lelket, akit megígértem. És akkor majd megtelik ez a ház az én dicsőségemmel. Ti pedig lesztek nékem tanúim, és hiteles ajakkal szóljátok a megfeszített és feltámadott Krisztusról szóló evangéliumot.

Szeretem a csodákról szóló történeteket. Különösen az olyan emberektől, mint Dr. Ben Carson, a világhírű idegsebész. Ő mesél csodákról, de világossá teszi, hogy az Úr, és nem én. Egyszer volt egy 5 éves betege, akinél agytörzsi rákot diagnosztizáltak. Több más sebész is lemondott az esetről. Bár Dr. Carson is habozott, mégis úgy döntött, hogy elvégzi a műtétet és megpróbálja megmenteni a gyermek életét. 30 évvel később, mondja Carson doktor, utána néztem, hogy ez az akkori kisgyerek mit csinál most. Kiderült, hogy lelkészként dolgozik.

Ma nekem is megvan a saját csodatörténetem. A diagnózisom 19. évfordulóját ünneplem, ami egy negyedik stádiumú rák volt annó. Azt mondták, hogy a várható élettartamom 5 év. De valljuk meg őszintén, hogy ez túl korai halál ahhoz, hogy elhagyjam 3 éves unokámat, Andrewt, és a 6 hónapos kisunokámat, Jacksont. A családom emlékeztette az orvosokat, hogy mindent megtettem, amit javasoltak. Műtétet, sugárkezelést és a sokat rettegett kemoterápiát is. Az orvosok elmagyarázták nekik, hogy nagy az esélye annak, hogy a betegség visszatér, mert áttétek keletkeztek a nyirokcsomókban. A véráramban van, tette világossá az egyik orvos. Figyelmeztetnünk kell önöket, hogy most már csak a csoda segíthet rajtuk, mondták. Ahogyan figyelmeztettek, a rák 2006-ban visszatért, de ugyanazok a kezelések további 14 rákmentes évet adtak nekem. Ma már élvezem az unokáim közelségét, akik bizony már felnőttek.

ők viszont szintén csoda történeteket mesélnek. A középiskolás Andrew olyan súlyosan megsérült egy foci meccsen, hogy egy alkalommal azt mondta: bár csak amputálná a sebész ezt a lábamat, sokkal jobb lenne. De sok ima, intenzív terápia és rengeteg hit után túlélő lett. Andrew most főiskolai hallgató. A 10 éves Jackson frontális balesetet szenvedett. A vontató személy megkérdezte: hogyan lehetséges, hogy ezt valaki túlélje? A másik sofőr sajnos azonnal meghalt. Jacksonnak viszont csak térdműtétre volt szüksége. Miért éltük túl mi, és miért nem élték túl olyan sokan mások? Nem tudom. Az elmém és a szívem nem érti, de hálásak vagyunk, és tudjuk, hogy Istennél megvannak az okok. Jézusnál van a gyógyír minden betegségre, és gyógyító erő minden gyengeségre. A korunkban élő tanítványainak a régi tanítványokhoz hasonlóan kell a betegekért imádkozniuk. És imáikat gyógyulások követik majd, mert a hitből való imádság megtartja a beteget. Ez az ígéret Isten hűséges gyermekeinek kiváltságáról tanúskodik. A hitünknek igényelnie kell mindazt, amit ez az ígéret átfog.

Krisztus a szolgái útján munkálkodik, és általuk akarja gyógyító hatalmát is gyakorolni. A mi feladatunk, hogy a betegek és szenvedők ügyét hitben Isten elé tárjuk. Tanítsuk meg őket hinni a nagy orvosban, és elfogadni ezeket a csodákat Isten ajándékaként.

te vagy az Isten, aki csodákat tesz. Megmutattad hatalmadat a nemzetek között, megismertetted erődet a népekkel, karod által megváltottad a népeket. 77. Zsoltár, 14. és 15. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ha mindig egy házaspárt látunk vendégül, és kérdezzük őket a közös útjuk indulásáról, és az azóta eltelt évekről, és azt szeretnénk bemutatni, hogy az Istennel való járás, az ő bele vetett hit hogyan segít bennünket a hétköznapokban, a házas életben, egymás felé a kapcsolatban, gyereknevelésben, munkában, stb. És mindig egy házaspár a vendégünk, így most is, Bacsó Benyámin és kedves felesége Barbara, Barbie. Szeretettel köszöntünk benneteket. És mint jeleztem, a Love Story-val kezdjük, hogy felkérünk, hogy mondjátok elé, és mindig nagyon izgulunk, mi is várjuk, hogy hogyan munkálkodik Isten egy ifjúnak a szívében, és egy ifjú hölgy szívében, és hogyan lehet megtudni, hogy egymásnak rendelt bennünket Isten, stb. Stb. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk, én nem sokat tudok rólatok. Annyit viszont igen, hogy Benyáminnak a szüleit én adtam össze a XXXX évvel ezelőtt. Itt nem lehet, hogy 4X-et is mondtam, nem tudom. Szóval jó pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ez számomra egy külön szín volt, hogy így mondjam, és öröm. Akkor hallgassunk titeket.
3: Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Barbie, mesélj nyugodtan.
2: Szerintem mindketten egy kicsit másképpen emlékszünk a dolgokra. Az egy fix, hogy osztálytársak voltunk gimnáziumban, és 4 évig egy osztályba jártunk. A gimiben mindenki úgy hívta Benyámint, hogy Bence, és én másodikban kaptam tőle egy SMS-t, hogy olvassam el Shakespeare 75. szonettjét. Ez az vagy nekem, mint testnek a kenyér, mint tavaszi zápor, fűszere a földnek, kezdetű szonett, és azt se tudtam, hogy ki az SMS feladója. Úgy érte alá, hogy Benny, és akkor milyen Benny, nem is ismerek Bennyt. És pár nappal később derült ki, hogy Bencéről volt szó, tehát róla volt szó, és ezután 2 évig hozzám sem szólt.
4: Az, igen.
2: Mert hogy én nem reagáltam az SMS-ére, és aztán utána többször is megkérdezte, hogy nem-e járnék-e vele? És nekem ez mindig is olyan furcsa volt, hogy megkérdezzük, hogy járunk-e valakivel, és többször visszautasítottam. De közben viszont nagyon szívesen eljártam a gyülekezetükbe, meg nagyon szívesen elmentem evangelizációs alkalmakra, tehát mint egy barát úgy tekintettem rá.
4: Akkor te még nem voltál keresztény.
2: Nem voltam. Nem voltam, és a gimnázium utolsó évében tértem meg, akkor már minden vasárnap jártam Demecserben a szabad keresztény gyülekezetbe, és minden evangelizációs alkalomra, ahova elhívott Benyámin, elmentem, és az egyetem és a gimnázium közötti nyáron tértem meg, és én akkortól számolom a kapcsolatunkat, mert akkor úgy éreztem, hogy kell egy bizonyosság, és akkor imádkoztam sokat, hogy akkor már elég sokat járt hozzánk Benyámin. Az érettségire is együtt készültünk, ő kifejezetten jó volt történelmből, én angolból, úgyhogy itt segítettük egymást, de én igazság szerint attól a nyártól számolom a mi kapcsolatunk kezdetét. És aztán lehet, hogy Benyámin ezt teljesen másképpen gondolja.
4: Akkor hallgassuk Benyámint, hogy mikortól datálódik nála.
3: Szerintem ez egy fontos, fontos pillanat, hogy amikor gimnáziumba mentünk, és mindenki az első napján, ott szeptember, nem tudom, hanyadikán kezdődött a gimnázium, megérkeztünk, és akkor 8:10 perckor egy nagyon szép, fiatal osztálytársunk érkezett meg, 10 perc késéssel. Ezt gondoltam volna, hogy sokat jelent majd így a későbbi életünkre nézve, ez egy fontos tanuló pillanat volt, na mindegy, így él meg, és nagyon megtetszett nekem rögtön.
4: Hát rögtön már a legelején.
3: Igen, nagyon megtetszett Barbi, és én voltam olyan bátor, hogy 2 év után küldtem egy SMS-t, tehát hogy ez így összeszedtem minden bátorságot.
1: Ez elég direkt szól, hogy rejtetted véka alá, hogy mit gondolsz.
3: Hirtelen, rögtön így. Szóval 2 év kellett hozzá, hogy így összeszedjem a bátorságomat. Ezt Barbi elmesélte, hogy arra aztán nem is reagált. És aztán utána így próbáltam udvarolni, meg próbáltunk beszélgetni, és ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy így elfogyott egy idő után a téma, és akkor hát mégis azért jó lenne beszélgetni, és akkor odaültem Barbi mellé a gimibe a padra, és akkor mondtam, hogy beszélgessünk. És ilyenkor hal meg egy beszélgetés, amikor ezt valaki kimondja, hogy beszélgessünk, igen. Hát ez megtörtént velünk is. És akkor néztük egymást, és beszélgettünk utána, aztán mégis arról, hogy miért nem tudunk beszélgetni, meg hasonlók. Szóval átlendítettük ezt a dolgot, és akkor a szallag avatóra készültünk, amikor újra mondtam, hogy mi lenne, hogyha járnánk, és Barbi mondta, hogy nem. És ez még megtörtént legalább 2-szer, vagy 3-szor, és aztán utána így tulajdonképpen az egyetemre készültünk, és mind a ketten a Debreceni Egyetemre mentünk, és onnan indult ez a kapcsolat, és akkor utána ott az egyetemen bontakozott ki

0: Aztán nekünk voltak ilyen, hogy hol én éltem Debrecenbe, hol Barbie élt Debrecenbe, aztán Pesten, szóval, hogy így kollégiumban laktunk, meg volt, hogy én visszaköltöztem a kollégiumba, mert a szüleim Pestre költöztek, vagy Debrecenbe költöztek, akkor visszaköltöztem a szüleimhez, szóval ilyen mozgalmasra sikeredett aztán az egyetemi időszak, és akkor az egyetem végén házasodtunk össze.
1: Hány volt az egy, hány év volt pontosan az egyetem nektek?
0: Okay, ez egy jó kérdés, az négy.
2: Négy.
1: Hát magyarul négy év volt, amikor szintén ritkán találkoztatok, jól értem?
0: Hát ott az első évben voltunk mind a ketten Debrecenben, aztán utána fölváltva, beiratkoztam a teológiára, és akkor párhuzamosan csináltam az egyetemet, így sokat voltam fent Pesten is, meg sokat voltam Debrecenben is, és így azért voltak különbségek. Barbie elkezdett dolgozni, aztán utána fölköltözött Pestre, aztán utána én költöztem Pestre.
2: Volt, hogy egy-két hétig nem láttuk egymást, azért két hétnél többet nem, de ilyen volt benne kapcsolatrész is azért.

0: Igen,
1: és akkor így volt úgy, hogy hétvégenként nem mentem haza anyáékhoz, azért, hogy Benjaminnal tudjak találkozni.
2: Tehát akkor beindult a Love Barbie.
1: Igen.
2: Mi volt az, ami beindította nálad?
1: Szerintem ez egy ilyen folyamat volt, így szépen felépült. Az a kitartása, az értelemszerűen imponált. Az, ahogyan a dolgokhoz hozzáállt. Tehát a világ nézete, ami nagyon tetszett. És eleinte nem tudtam, hogy ez a hiten alapszik, de most már tudom, hogy ugye neki volt egy nagyon, nagyon fiatalkora óta van egy nagyon szilárd hite Istenben, és akkor ezen alapult az ő világnézete. Az, hogy ahogy kitartott, de tényleg így, amikor volt úgy, hogy éjszakai műszakban diákmunkán dolgozott, és másnap az én szülinapom volt, és arra számítottam, hogy nem fog eljönni, hát dolgozott, és aztán teljesen hullafáradtan, karikás szemekkel megjelent otthon nálunk. Uh-huh. Ezek a dolgok, ezek a kis apróságok, és akkor ez így a barátság átfordult szerelembe, úgy éreztem, de amikor megtértem, akkor biztos akartam benne lenni. És akkor is volt egy időszak, amikor nem találkoztunk, pár hét, Benjamin táborban volt, én meg egyedül otthon, akkor már saját Bibliám volt, és emlékszem, hogy olvastam, és akkor valahogy így a fejembe ötlött, hogy tényleg Istentől van ez? Hát, hogyha én már megtértem, akkor jó lenne tudni, hogy Istentől van-e, vagy csak én érzem azt, hogy együtt kell lennünk.
2: Tehát akkor magyarul beindult az érzelem, és igen, utána próbáltad megkérdezni, igen, az Istent, hogy nálad ez hogy volt? Nálad előtte már tudtad, hogy ő az, vagy később derült ki?
0: Nekem nagyon tetszett Barbie, már ahogy itt meséltem a giminek az első napjától kezdve. Volt-e a jegyességünk időszakában egy ilyen fordulat? Barbie valamint felhúzta magát, és fogta, és hozzám vágta a gyűrűt. És akkor így volt egy ilyen dilemma, hogy így utána megyek, nem megyek utána, azért nem olyan nehéz, tudok néha így fárasztó lenni, és lehet, hogy ez is egy ilyen pillanat volt. És akkor így akkor volt egy ilyen nagyon-nagyon erős pont, amikor így föltettem magamnak is a kérdést, meg úgy valahogy ilyen imádkozva végig gondoltam ezt, hogyha én most Barbie után megyek, akkor onnantól kezdve senki nem mondhatja, és én sem mondhatom, és ez a legfontosabb, hogy én ezt nem akartam, én ezt akarom, és akkor ha utána megyek, akkor innentől kezdve, akkor én Barbie mellett kitartok, ameddig élek, és ameddig ezt tehetem. És akkor utána mentem, megbeszéltük, újra elfogadta a gyűrűt, és aztán 2010 márciusában összeházasodtunk.
3: Bocsánat, itt egy nagyon fontos dolgot mondtál ki, hogy magadban hogy vívtad meg ezt a krízis helyzetet. Ugye ez nem egyszerű ezt lenyelni, férfi, új büszkeség, stb. És hogy akkor tudtad, hogy akkor ez itt most végleges lesz. Ezt azért ragadom meg ezt, amit mondtál, mert akik házassági válság miatt jönnek, mint lelkipásztorhoz tanácsadásért, az első kérdés, amit föl szoktam tenni, hogy akarod-e, mondjuk én a férfivel szoktam beszélni, hát együtt beszélünk a házaspárral, a feleségemmel, de van, amikor külön beszélek a férfivel, és megkérdezem, akarod ezt a nőt? És akkor ha határozott abban, hogy igen, akarom, hát akkor mondom, kezd el újra mindent előről, tehát ilyen tanácsot adok neki. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha ez a műsor azzal a céllal is született meg, hogy esetleg segítünk olyanoknak, akik válságba kerülnek, és nem tudják, hogy hogyan rendezzék a további közös útjukat együtt vagy külön, hogy nálatok ez nagyon korán, ez a szívbeli elköteleződés nálad megtörtént, hogy igen, ezt akarom mindenképpen, és akkor ez egy életre szól. És pontosan én úgy gondolom, hogy ez az, amire szükség van egy ilyen krízis helyzetben, hogy eldöntse magában, hát nyilván mind a kettő félnek szükséges ez, de én úgy gondolom, a férfinek a Bibliából is levezetve, ugye, férfiútól vannak az úrtól vannak a férfi lépései, bocsánat, tehát hogy neki kell ezt nagyon erősen megragadni, hogy igen vagy nem, mert hogyha bizonytalankodik, stb., abból általában nem szokott jó kisülni, abból válás lesz, de hogyha eldönt, hogy igen, akarom, akkor én úgy gondolom, hogy Isten mellé áll, megsegíti, hogy megtalálja azokat a módokat, hogy kvázi visszanyerje a mennyasszonyát az esetben, vagy pedig a éppen válófélben lévő kapcsolatokat megmentse. Bocsánat a közbevágásod, de nagyon örülök, hogy ezt így kijött ebből a beszélgetésből, és ezt elmondtad, mert ez nagyon fontos, ez elköteleződés.

0: akkor 13 éve vagytok házasok, született 3 gyönyörű lány. Hány évesek a lányok?
1: 10, 11 és 12 évesek.
0: Amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam rögtön a Benjaminnak a telefonba, hogy hú, szegény Barbie, mert azért, ha számolunk, akkor egymás után jöttek a gyerekek. Ezt hogy tudtátok a házasságotokba kezelni, hogy tudott Benjamin segíteni ebbe, hogy élted meg Barbie az anyaságot?
1: Nekünk a legnagyobb konfliktusaink akkor voltak, amikor a lányok születtek. Akkor volt az, hogy ugye minden évben született egy gyerekünk 2011-12-13, és mindig volt egy kicsi. És én arra emlékszem, hogy borzasztóan kimerült voltam, és Benjamin meg alig volt otthon. Ő akkor egy gyülekezetben volt lelkipásztor, egy elég nagy gyülekezetben volt már lelkipásztor. Tényleg azt éreztem, hogy soha nincs otthon, és hogy egyedül vagyok a 3 picivel. És nekünk ebből volt nagyon sok konfliktusunk. És igazság szerint akkor tájt volt ez a csiszolódási folyamat is, mert hogy egy évvel voltunk házasok, aha, amikor megszületett az első gyermekünk, egy kicsit több, mint egy éve. Tehát még mindig a csiszolódásban voltunk, úgyhogy a gyerekek mellett csiszolódtunk, ismerkedtük, milyen az, amikor együtt élünk, milyen az, amikor mikor nem tudunk egymásra úgy számítani, vagy nem úgy van ott a másik, ahogy mi azt elképzeltük. Tehát szerintem az időszak a házasságunknak is nagyon nehéz volt, és én is nehezen éltem meg, mert nagyon fárasztó volt. Tényleg mindig volt legalább egy pici, egy karonülő. Emlékszem, hogy az egyiket toltam, a másikat fogtam a kezét, a harmadik meg fogta a babakocsit, és úgy mentünk sétálni. Nekem abban az időszakban nagyon sokat segített anyósom. Én mindig azt mondom, hogy az én anyósom, a második anyukám borzasztó sokat segített, jött, a gyerekekkel foglalkozott, a háztartásban segített, és szerintem ő miatta élte túl a házasságunk is azt az időszakot, mert nagyon nehéz volt. Egyedül nagyon nehéznek éreztem, és Benjamin akkor tehát elfoglalt volt, és akkor volt tényleg egy ilyen nagyon-nagyon mély pontja a házasságunknak, ahol szerintem el kellett gondolkodnia, hogy akkor mi a prioritás és hogyan tovább. És nagyon befelé fordult, nem avatott be semmibe sem. Láttam, hogy gondjai vannak, de nem mondta el. Ez is egy konfliktus volt, ugye sokszor konfliktus forrás, hogy nincs kommunikáció, ez igen, nálunk ugye meg
0: volt. Nem volt időtök kommunikálni
1: igen, sem. Igen. Uh-huh. Ugye mindketten fáradtak voltunk, olyan munka miatt kimerült, én a gyerekek miatt voltam kimerült. Igen. És a kicsi lányunk volt, Berenike volt ilyen 4 hónapos környékén, amikor én mentálisan is egy ilyen mély ponton voltam, már depressziósnak éreztem magam, nagyon mély ponton voltam, és nagyon sokat vitatkoztunk is, és akkor mondta Benjamin, hogy ezen változtatni kell. És akkor így tudatosan elkezdtünk azon munkálkodni, hogy működjön a házasságunk, és akkor tudatosan szenteltünk időt a házasságunknak.

0: Mi volt ez a tudatosság?
1: Hát mi szeretünk tanulni, és elég sok hibát elkövettünk az elején szerintem így a házasságunknak, és ezekből igyekeztünk megtanulni azt, amit meg lehetett, és mondjuk folyamatosan javítani ezeken a dolgokon. Meg kellett találnunk azt, ahogyan értelmes módon tudjuk megélni a családi életünket a feladataink mellett, és ott az egy nagyon intenzív időszak lett. Többféle új megbízást kaptam, többféle új lehetőséget kaptam, és közben születtek a lányaink, és Barbie is mondta, hogy ez az neki is egy nehezebb időszak volt, és akkor meg kellett tanulni összehangolni a dolgokat. Én úgy nőttem föl, meg valahogy ez volt bennem, hogy így magamba kell megoldani a dolgokat, és hogyha megvan a megoldás, akkor azt aztán elmondom, vagy végigcsináljuk, hogy úgy, hogy a problémát nem kell megbeszélni, hát ez tök fölösleges, mindenki tudja, hogy van, hanem meg kell oldani. Én így gondolkodtam, és aztán folyamatosan így mérlegeltük a dolgainkat, és akkor kiderült az, hogy Barbie-nak fontos, hogy ne csak a megoldást értse, hanem az egész úton végig tudjuk beszélni, át tudjuk nézni, és akkor kialakítottunk olyan szokásokat, amik mind a mai napig meghatározóak nekünk. Az egyik ilyen nagyon nagy problémánk az az volt, hogy lelkész vagyok, és ebből fakadóan az estéim azok nagyon hektikusak. Hmm. És akkor nálunk kiderült, hogy az, amit így nagyon sokaknak mondanak, hogy ugye este üljünk le a családdal közösen, az nálunk nem működik, mert nem vagyunk otthon.
0: Egy este se volt ilyen?
1: Hát abban az időben ilyen 500 tagú gyülekezetnek voltam az egyik.
0: Ez Debrecenben volt?
1: Igen. Az egyik lelkésze, és akkor az egy nagyon intenzív időszak volt, és ott volt egy év, amikor egyedül maradtam, és így sokféle ügyet kellett intézni, iskola alapításba fogtunk bele, akkor megalakult a Talentum Baptista Általános Iskola, akkor nevelőszülői hálózatot alapítottunk, az meg a lányunkról kapta a nevét, Benita nevelőszülői hálózat.
0: Hát ez gyönyörű.
1: Igen, ez egy nagyon intenzív időszak volt, és nagyon sok kihívással, és akkor bevezettük azt, hogy nálunk az esték nem működnek, úgyhogy maradnak a reggelek. És akkor reggel ezért korábban kelünk, és akkor nálunk a reggeli a családi időpont, tehát akkor tudunk beszélgetni.
0: Ketten.
2: A lányokkal,
1: hát ketten,
2: lányokkal
1: aztán a lányokkal együtt. A lányok egyébként is nagyon kicsi koruktól kezdve nagyon korán kelnek. Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy ott Debrecenben, a belvárosban laktunk, és a piac nagyon közel volt, és hát amikor nyitott a piac, mi már ott voltunk a lányokkal, mert hogy ők egyszerűen otthon nem tudtak, felkeltették egymást, és akkor elmentünk, akikkel lehetett már piacra. Úgyhogy így ilyen zöldséges piacon a nénik nagyon élvezték, hogy azok itt cuki lány, és akkor ők meg kunyarálták, amit lehetett. Szóval, hogy így élelmes gyerekek. Na, lényeg, visszatérve ide, hogy ez volt az egyik ilyen fontos szokás, hogy a reggeli a családunknak a fő időpont, és akkor igyekszünk korán kelni, megbeszélni, amit lehet. És akkor folyamatosan tanultuk azt, hogy Barbie-nak mi az, ami nehéz, és akkor megpróbáltuk ezeket így kijavítani.
0: Tehát akkor már megbeszéltetek, és hallgattál rá, vagy összeegyeztettétek?
1: Összeegyeztettük, igen. Hát ugye voltak az olyan nehézségek, például ez volt ez a reggel. Aztán volt ez, hogy nem nagyon volt időnk. Akkor kitaláltuk, hogy randizunk, és akkor elmentünk kávézni, igyekeztünk ezt így betartani.
0: Ilyenkor anyós beugrott, és akkor...
1: Igen.
2: Meg volt az ifiből két lány, akik rendszeresen jöttek vigyáznia. Tehát amikor utána ezt így eldöntöttük, akkor odafigyeltünk arra, hogy legyen, aki a lányokra vigyáz, hogy ne az legyen az akadály annak, hogy nincs kire hagyni a lányokat. Tehát így az ifis lányokkal is megbeszéltük, meg anyósom is, amikor ráért, vagy sógornőm, vagy apósom, tehát mindig volt valaki a lányokkal, hogy mi el tudjunk menni kávézni, vagy moziba, vagy vacsorázni, vagy a barátokkal bowlingozni, tehát hogy legyen egy ilyen kikapcsolódási időnk.

0: És akkor emellé bevezettük azt, hogy év végén vagy év elején elmegyünk egy ilyen 3-4 napra, és akkor értékeljük az évet, megnézzük, mit csináltunk jól, mi az, ami fejlesztendő, mit kell bevezetni a családi életünkbe, vagy a házasságunkba, vagy a
1: munkába. És akkor ez sikerült is? Tehát, amit így
0: azóta tartjuk, hogy ez minden év végén, vagy év elején.
2: Igen, vagy december, vagy január.
0: Igen, vagy december a két ünnep között, vagy január első hetében elmegyünk egy 3-4 napra, és akkor értékelünk, és tervezünk, és akkor ezt így, ezt muszáj volt bevezetni, mert hogy eléggé feszített a tempó. Ezt mi szeretjük is, tehát hogy ezt mi sosem mondtuk, vagy én legalábbis sosem mondtam, hogy ez így rossz, hanem hogy ez így hozzátartozik az élethez, és egyébként is, tehát én a családomból hozom azt, hogy nálunk ez így van sok energia, azt meg érdemes munkába fektetni. Úgyhogy, nagyapám, ezt el szoktam mesélni, de akkor most ezt majd egy másik beszélgetésnél elmesélem, hogy nagyapám azt mondta, hogy bacsókként, mi az, ami mi a bacsók vagyunk, és azt mondta, az, hogy mi bacsók dolgozunk. Tehát, hogy ez szent. Bacsónak lenni, ez szent, dolgozunk. És ez az apukám is így csinál, nagyapám is így csinálta, hogy így dolgozunk. És akkor van sok energia, azt munkába kell fogtatni. Úgyhogy így.
3: Óriási.
0: Családi örökség.
3: Hát gratulálunk, és hogy ezt meg tudtátok valósítani, és igazából, ha jól érzékelem, akkor a szeretet, a szerelem az nem, hogy csökkent, hanem egyre inkább növekszik.
0: Barbara,
3: hogy Barbara, nyilatkozz.
2: Igen, azt is megtanultuk, hogy a tüzet táplálni kell. Tehát, hogyha nincs táplálva, az kialszik, és ezen dolgozunk. És sokszor, amikor mi szoktunk beszélgetni házas párokkal, akiknek a válságba került a kapcsolatuk, sokszor azt veszük észre, hogy az én és te van a kapcsolatukban, és nincs mi. És emiatt nagyon gyakran konfliktusok vannak, mert az én dekoncentrálnak a helyet, hogy a mi lenne a fókuszban. És akkor például ezeken az elvonulásainkon azt is megbeszéljük, hogy nekem és neki milyen céljai vannak. Mert attól még, hogy házasok vagyunk, lehetnek külön céljaink.
3: Nagyon jó.
2: De abban támogatnunk kell egymást, és tudnunk kell róla, hogy kinek milyen céljai vannak. Úgyhogy így próbálunk odafigyelni egymásra. Ezt így megtanultuk, és akkor igen, így én úgy érzem, hogy sikerül a tüzet ébren tartani.
3: Nagyon klassz.
0: Igen, abszolút.
3: A gyereknevelés szokott még egy nagyon nagy konfliktus lenni házasságban. Ti hogy birkoztatok meg ezzel?
1: Vagyis nem múlt időbe beszél.
3: Hát ja igen, bocsánat.
1: 10-11 és 12 éves lányoknál még van bőven feladat. Sőt, a java most jön, bocsánat.
3: Igen, valószínű.
0: Igen, igen. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, ami nagyon nagy odafigyelést igényel, és hogy három lányunk van, de mind a három nagyon különböző, és igyekszünk ezekben a különbözőségekben is ott lenni valahogy. Mi arra törekszünk, hogy valahogy az lányok azt érezzék, hogy mindenkit nagyon szeretünk, és ami nekik fontos, abban is igyekszünk ott lenni. És akkor van néhány határ, amit igyekszünk meghúzni, és ezt tudják, hogy ezek a határok nálunk fontosak, vagy nekünk fontosak, de hogy alapvetően a határok között meg elég nagyon, tehát hogy sok mindent lehet csinálni. És akkor múltkor kérdeztem meg tőlük valamelyik reggelinél, így, hogy és lányok, ki a kedvence? És akkor mindenki, hogy én. És nagyon jól esett, hogy mind a hárman azt érzik, hogy ők a kedvenceim. Aztán ez nem tartott sokáig, mert két perc után azért így elkezdték egymásra, hogy nem, most te vagy a kedvence? De hogy ez viccet félretéve, azért az eleje az, amikor így komolyan vették ezt, akkor az volt, hogy és meg szoktuk kérdezni tőlük azt, hogy és honnan tudjátok, hogy szeretünk benneteket, és akkor mondják, hogy hát mondod, megölelsz, megpuszilsz, és akkor ebből tudják, hogy szeretjük őket, és mikor pedig olyan dolog van, ami ilyen határátlépés nálunk, tehát a határátlépés az azt jelenti, hogy megvan beszélve, vagy időben hazajövünk, de hát nyugodtan máshol is előfordul ilyen, és nem jönnek haza, akkor tudják, hogy ez egy határátlépés, és hogy ez azt jelenti, hogy szeretjük őket, de akkor is megmondjuk, hogy hát lányok, ez nem korrekt. És akkor utána szokott lenni egy kis képernyő időmódosítás, mint ami így egy ilyen fontos eszköze a gyereknevelésnek nálunk?
3: Inkább a férjedre hagyod a gyerekeknek a korrigálását, vagy te is azért beleszólsz?
2: Beleszólok, de azért azt így nagyon tudatosan odafigyelek arra, hogy Beninél legyen a tekintély. Ezt így a szüleimnél is láttam, nálunk anyukám szigorúbb volt, és apukám volt az engedékenyebb, és én ezt nem tartottam annyira jónak, és így tudatosan odafigyelek arra. És a lányok tudják is, hogy én engedékenyebb vagyok. Tehát, hogyha apa nincs otthon, akkor jönnek és kérdezik azt, amit apa biztos, hogy nem engedne meg. És akkor apa mit mondott? Hát semmit, nincs itthon. De akkor nem tudom, majd apát megkérdezzük, hogyha hazajön. És akkor, de most apa nincs itthon, akkor megengedhetnéd. Úgyhogy tudják, hogy engedékenyebb vagyok, sokkal engedékenyebb, de szerintem ez így van jól.
3: Mi volt az a nagyon nagy konfliktus, amiben nehezen tudtatok zöldágra vergődni? Volt ilyen? Csupán azért, hogy segítsünk a kedves néző

0: És a másik, tehát hogy addig nem lehet, amíg a másik ezt így megmenti.
1: És ezt így be lehet osztani? Na jó, most én haragszom, utána 5 perc, ha te haragszol.
2: Nem, igazság szerint ez általában úgy nézett ki, hogy én megsértődtem. És akkor volt egy időszak, hogyha megsértődtem, akkor Benjamin azt mondja, hogy jó, hát akkor nem szólok hozzád, és akkor ő is bedurcázott, és akkor, vagy fordítva, ő volt az, aki megsértődött, és akkor én meg elvonultam, jó, hát akkor kit érdekel, megsértődtél. És akkor megbeszéltük azt, hogyha az egyikünk megsértődik, akkor a másiknak azon kell munkálkodnia, hogy, hogy megértse, hogy mi a probléma forrása, hogy miért is sértődött meg a másik fél. És ugye ez inkább így működik.
1: Hát én csak lesz, 13 éve vagyunk házasok, olyan bölcs dolgokat mondottok, hogy én figyelek. Beépítem ma az életembe, igen. De ez az anya, nem lehetünk egyszerre.
3: De szerintem nálunk is elég jól működik ez.
1: Majdnem, hogy ösztönösen, tehát igen. Nem beszéljük meg, de általában úgy van,
3: hogy hát 44 után
1: fönt, másiknak lehet,
3: 44 év után már.
1: Átsegítjük egymást.
3: Ja. Igen, ösztönösen.
0: De hogy ez igazából nagyon sokszor ugye így aztán pont úgy oldotta meg a konfliktusokat, hogy ez ilyen viccesre sikeredett, tehát hogy így amikor az egyik megsértődött, akkor a másik, de hát most nem is sértődhetsz meg, és akkor ugye, miért nem sértődhetek meg? És akkor ez nagyon sok a poén miatt is hasznos volt, hogy így elütötte egy ilyen konfliktusnak az élét. Tehát ezért nehéz dolgok, nekünk az időbeosztásban voltak ilyen dolgok, és akkor ott kellett megbeszélni meg ilyen nagyon praktikus dolgokat, hogy közös online naptár, és akkor ne ütközzenek a dolgok, megbeszélni hetente, hogy a naptárunk azért úgy szinkronban legyen egymással.
2: Családi nyaralásokat hónapokkal, hanem fél évvel hamarabb betervezni, mert azt nem lehetett, hogy egy hónappal a tavaszi szünet előtt mondom, hogy ide és oda mennénk, mert Benjaminnak akkor már programja volt. Úgyhogy így már most a nyári nyaralásunk is le van foglalva, el van intézve, hogy tudjuk, tehát ezt már egy hónappal ezelőtt elintéztem, mert az benne van a naptárba, akkor oda már nem tervezhet semmit sem. Úgyhogy ebből voltak nekünk nagyon sok konfliktusunk, hogy nehezen tudtuk összeegyeztetni a mindennapokat. Sokszor volt az, hogy egymásra szerveztük a programokat, főleg amikor már én visszamentem dolgozni. Akkor nekem ugye a munkahelyen voltak feladataim, az előző munkahelyemen többször ki kellett mennem külföldre, akkor azt, hogy egyeztetjük össze, hogy a lányokkal Benjamin otthon legyen, vagy volt olyan, hogy szolgálat, ugye a lányok elég picik voltak, és akkor én is szolgáltam, Benjamin is szolgált, és akkor most mi lesz a lányokkal, ott van három pici. Nos, ugye ilyesmi volt, hogy így nehezen tudtuk összeegyeztetni, és akkor itt a közös naptár, az, hogy rendszeresen leülünk, hetente legalább egyszer átbeszélgetjük, hogy milyen programok vannak, mi az, ami ütközik, amint valakinek valami programja van, rögtön beírja a naptárba, és így, hogy közös naptárunk van, így azért nem szervezünk egymásra, mert látjuk, hogy ki hogyan ére.
1: Köszönöm. Még az már az imént is felvetődött, amikor mondtad, hogy közös célok, de azzal, hogy megemlítetted, hogy elkezdtél ugye a gyes vagy gyed, vagy nem tudom mi után, hogy kell mondani pontosan, bocsánat, hogy utána újra elkezdtél dolgozni, tehát akkor te nem, hogy így mondjam, szokásos lelkész feleségként segíted a férjedet minden pillanatában, hanem te van külön munkahelyed és, bocsánat, külön karriered, hogy akkor ez hogy oldódik meg, mert ahogy elmondtátok, igen sűrű a egyházi elfoglaltság, elsősorban a férjednek, te ebbe hogy segítesz be, és ez hogy fér meg a munkáddal? Utaltál rá, de hogyha valamit kicsit konkrétabban is elmondanátok.
2: Hát én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy 8 éve mentem vissza dolgozni, abból hetet otthonról dolgozom home office-ba, tehát nekem a Covid alatt sem volt újdonság a home office, mert ugye egy multi cégnél dolgozom, a kollégáim többsége külföldön van, és így nekem sem kell az irodába bejárnom, annak ellenére, hogy van Budapesten iroda, meg volt Debrecenben is, hanem otthonról tudom végezni a munkámat, vagy akár a kocsiban ülve a laptopomon, tehát tudom bárhonnan végezni a munkámat. Ez szerintem nagyon nagy kiváltság és nagyon nagy előny. Nagyon sok időt spórolok meg azzal, hogy nem kell ingáznom. Vannak ugye, amikor céges összejövetelek vannak, egy-egy nagy céges konferencia, vagy amikor ki kellett mennem külföldre,

0: De ezeket mindig ugye összeegyeztettük. És akkor, hogy hogyan kapcsolódok a szolgálathoz, ez így jött magától. Tehát én általában az a szolgáló vagyok, aki beáll oda, ahol látja, hogy hiány van. Így kerültem a vasárnapi bibliakörbe, a vasárnapi iskolába, és akkor minden vasárnap ott tanítok. Az, hogy Benjaminnal együtt végezzük a házassággondozást, az is úgy szerintem magától adódott, tehát kell mindig, hogy a női félvel egy nő beszélgessen, kell az is, hogy együtt beszélgessünk a párokkal. A jegyes oktatásba is részt szoktam venni, amikor tudok.
1: Tehát akkor ez harmonikusan alakult.
0: Igen. Igazság szerint én azt vettem észre, de ezt így utólag, így pont múltkor gondolkodtam, hogy ahogy nőttek a lányok, Benjamin egyre több feladatba bevont.
1: Észre se vetted, és bevont,
0: Igen,
1: igaz?
0: és mindig mondom neki, hogy szerintem ennyi már elég lesz. És akkor egy kicsit később hozza a többi feladatot is, mert hogy mindig folyamatosan, tehát így folyamatosan be van
1: De attól
0: a
1: függetlenül
0: szolgálatok
1: jól
0: és
1: érzed
0: feladatok.
1: magad benne.
0: Igen.

0: igazából
1: a te oldaladról. Ez hogy néz ki, hogy tudod, bocsánat, hogy hát rákérdezek így, mert sokszor ez ugye feszültség egy házasságban, hogy nem tudja a férj teljes mértékben támogatni a feleségét, hogy úgymond saját karrierje legyen. Főleg mondjuk lelkészek körében ez viszonylag gyakran előfordul, hanem azt szeretné, hogy mindenben úgymond szó szerint és fizikailag is mellé állva kvázi azt, amit a férj csinál, annak egy részévé válik teljes egészében a felesége is, hogy ezt te hogy éled meg, hogy van a feleségnek önálló munkája.
2: Én nagyon támogatom Barbit, tehát hogy ez nem kezdettől fogva így volt, hogy bár, tehát amikor elment, visszament a lányok születése után, akkor vacilált, hogy menjen-e interjúra, vagy nem, mondtam, hogy meg kell próbálni, hajrá. És kérdezte, hát hogy mi lesz a lányokkal? Erre mindig az a mondás, hogy megoldjuk. Tehát, hogy mi nem tudjuk, hogy de a végén mindig megoldjuk a dolgokat. És ez így volt a házasságunk ideje alatt, én mindig bátorítom Barbit, tehát hogy én hiszek abba, hogy a házasságnak az egy fontos cél, hogy kölcsönösen boldogító és kölcsönösen kiteljesítő legyen. Tehát, hogyha Barbie most volt egy ilyen stúdiót szeretett volna nyitni, fotostúdiót, meg is nyitotta a fotostúdiót, működött is ez a fotostúdió, ilyenkor az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy Barbie mondjuk ott tudjon extrát vállalni, akkor én otthon vállalok extrát, és akkor...
0: Tehát akkor újra terveztek.
2: Így, ilyenkor
0: újra. Újra naptártervezés, meg minden.
2: Aha. Naptár, meg inkább ilyen prioritások olyankor. Uh-huh. Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy akkor többet kell a mosogatógépet pakolnom, a mosás az én dolgom, tanulok a lányokkal, meg akkor...
0: Ezt reméljük, hogy a férfiak is hallják. Hát,
2: ez szerintem ez ilyen tök természetes dolog, tehát egy ilyen kölcsönösség van, tehát amikor nekem nagyon fontos volt ott az elején, hogy az, amit most Barbie mesélt, hogy egy nagyon nehéz időszak volt a házasságunk eleje, de hogy azért azt nem mesélte, hogy akkor ott ezt nagyon bátran vállalta, tehát hogy akkor itt nem nagyon panaszkodott, hanem hogy így nyomtuk végig az első éveket ilyen nagyon keményen, és mindig ott volt. Tehát hogy a lányokkal foglalkozott, vittük az ügyeket, csináltuk a dolgokat, és azt gondolom, hogy nekem is ez a természetes dolgom, hogy amikor Barbie szeretne valamiben kicsit előrébb lépni, akkor, tehát, hogy akkor kutya kötelességem nekem meg otthon többet vállalni, és akkor többet vállalok, takarítok, megcsinálom azokat a dolgokat, amik rám várnak. Nekem ez nem okoz problémát, tehát hogy így most meg, hogy már van három fantasztikus segítségem is otthon, így már sokkal másabb az élet.
0: Akkor szólsz az egyik lánynak, hogy gyere segíts berakni a mosógépet, vagy a
2: abszolút,
0: mosogatógépet.
2: Abszolút, hogy ki akar apával takarítani, és akkor hirtelen nagy csend, és mindenki kicsit így csendben megtalálja maga a dolgát, de utána mindig jönnek, és akkor rájöttem arra, hogy egyébként szeretünk is együtt dolgozni. Valaki egyszer azt mondta, hogy a közös munka tartja együtt a családokat, és szerintem ebben van sok igazság, és amikor együtt takarítunk, vagy együtt csinálunk valamit a lányokkal, akkor az tök más, tehát, hogy nagyon más, és meg olyan dolgok is előkerülnek, amik egyébként nem. Valamelyik nyáron együtt takarítottuk fent a gardróbot, és akkor az egyik lányommal beszélgetünk a nyári táboros élményekről, és nem jött, vagy hazajött és mesélt a táborról, hogy hát ez ilyen jó volt, meg nem tudom, mit sütöttek, meg ilyen, tehát ilyen tök hétköznapi dolgokat, és akkor egy-két héttel később volt ez a nagy takarítás fönt, és akkor takarítunk, és takarítás közben mondja, hogy apa, én befogadtam a szívembe az Úr Jézust. Hopp, és akkor egy takarítás közben. Aha. Ezt úgy nem mondta volna anélkül egyébként. És akkor egy takarítás közben. Szóval nem, szeretem ezt a részét is a házasságunknak, mert hogy szerintem az, amikor Barbie valamilyen téren előrelép, vagy kiteljesedik, akkor az engem is dicsér. És ez így jó.
0: Igen. Közösen élitek az életeteket, ez gyönyörű. Nem sokára vége van a műsoridőnknek, és hogyha most megkérdezhetnénk tőletek, hogy mit üzentek azoknak, akik most épp nagyon nehéz, konfliktusos időszakban vannak, akkor mit mondanátok nekik?
2: Azt gondolom, hogy ilyenkor a legfontosabb dolog az, hogy az ember visszagondoljon a fogadalmára, amit Isten és emberek előtt tett, és ott abban azt ígértük, hogy jóban, rosszban, és az a legtöbb fogadalom úgy kezdődik, hogy hiszem, hogy a mellettem álló társamat Isten rendelte mellém, és ez a fajta meggyőződésben kell megerősödnünk, hogy hiszem, hogy aki mellettem van, azt Isten rendelte, és hogy vele együtt képesek leszünk legyőzni azokat a kihívásokat, konfliktusokat, amelyek ben most éppen benne vagyunk. És hiszem azt, hogy Istennek tényleg van egy jó terve a házasságokra nézve, és ezek a szövetségek életképesek. Úgyhogy fogadalomban való megerősödést, azt gondolom.
0: Barbie?
3: Én azt mondanám, hogy amikor egy ilyen konfliktus helyzet van, egy nagyobb konfliktus helyzet van, a legfontosabb, hogy előtérbe helyezzük a mit. És hogy próbáljuk megérteni, hogy a másiknak miben gyökerezik a probléma, és ne az én igazamat akarjam megértetni, hanem a másikat próbáljam megérteni. És hogyha ez mindkét félnél működik, akkor sokkal egyszerűbb a konfliktust is rendezni.
0: Nagyon szépen köszönjük, mi is tanultunk. Igen. Belőle. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és az Isten áldjon meg továbbra is benneteket.
2: Köszönjük, ezt kívánjuk.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3.12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt. Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira, megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A szűk kapon át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. És milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják.

Nagyon sokan azt gondolják, hogy a széles út a durva bűnökbe merült embereknek az életútja. Azoké, akik erkölcstelen életet élnek. Például a tolvajoké, vagy az Isten káromlóké.

A keskeny út és a szoros kapu, maga Jézus. Ő ezen az úton járt, és aki őt követni akarja, csak ezen az úton követheti. A krisztusi élet útja azonban nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű. Ezen járva sokféle kellemetlenség érhet. Sok lemondáson, önmegtagadáson keresztül vezet ez az út. Éppen ezért kevesen járnak rajta. Néha annyira kevesen, hogy egészen magadra maradhatsz. Mert kényelmesebb nem kereszténynek lenni, hiszen akkor gátlástalanabbul lehet élni a világban. Nem könnyű szeretni ott, ahol gyűlölnek, megbocsátani annak, aki rágalmaz vagy keresztbe tesz. Jót tenni azzal, aki áskálódik ellened, mellé állni annak, akit mindenki megvet, békességet munkálni ott, ahol mindenki haragszik, becsületesnek, szavahihetőnek lenni akkor, amikor mindenki hazudik. De hát ezt jelenti a keskeny úton való járás.

Amikor viszont átlép a keskeny útra, az élete már nem folytatódhat úgy, ahogyan korábban. Nem hozhat magával mindent, amit csak akar a régi életéből, mert a szoros kapon nem fér át minden. Többé már nem hagyatkozhat a saját eszére. Isten fogja megmondani neki az ő igéje által, hogy miként éljen. Ő fogja megmutatni, hogy mit kell letenni, elengedni, mitől kell megszabadulni. Te készen állsz erre?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 9-e. 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. A tanulásnak széles körű társadalmi megbecsültsége van, akár csak a bátorságnak, illetve közvetlen jutalmazásuk sem marad el. Hasznosságuk racionálisan belátható. Az irgalommal már egészen más a helyzet. Miért lenne hasznos valaki felé a nagy vonalúságunk, a bennünket megillető anyagi vagy elvi értékről való lemondásunk, sőt, segítőkészségünk? Ehhez már nem elég a racionalitás. Valamiféle metafizikai magyarázat szükséges, hiszen általában attól nem kaphatunk viszonzást, aki felé gyakoroljuk. Itt jön a humanista, tégy jót, mert az jó, felfogás, vagy a karma szemlélet, majd valami erő révén mindenki elnyeri méltó jutalmát vagy büntetését. Ezekkel szemben Dávid számára az irgalom forrása maga Isten, de nem csak mint irgalmat elrendelő parancsnok van jelen történetünkben, hanem cselekedettel és valóságosan. Személyében megismerjük,

azt az ős irgalmat, amely kötelez, nem csak felé, hanem mindenki irányába. Ennek földi képe a szintén irracionális szülő-gyermek irányultság. No, nem kölcsönösen, hanem egyirányúan. Az atyai elkötelezettség nem csak bizonyos jutalmazható magatartások, de gyermekének egész személye iránt. Ez az irgalom feltétel nélküli és napi szinten cselekvő, éltető. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Dominic Nick Intagliata írta Floridából, az Egyesült Államokból. Megbocsátva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Pálnak az efezusiakhoz írt első levelének 7. és 8. verse. Sokakhoz hasonlóan én is hajlamos vagyok aggódni a hitelkártya tartozás miatt. Úgy tűnik, bármennyire is próbálok kevesebbet költeni, az adósságok csak növekszenek. Nemrég arra gondoltam, milyen csoda jó lenne, ha valaki jönne, eltörölni a tartozásomat, és egy tiszta lappal indulhatnék tovább. Aztán rájöttem, hogy Jézus pontosan ugyanezt tette a bűneimmel. Hogy Jézus imádkozni tanított minket, úgy kérjük Istent, hogy bocsássa meg a tartozásainkat, ahogyan mi is megbocsátunk az adósainknak. Jézus kereszt áldozata és a belévetett hit által mi is megkaphatjuk ezt a megbocsátást. Ez sokkal nagyobb adósság, mint a pénztartozásom, és amikor arra gondolok, hogy áldott meg az Úr sok-sok jóságával, akkor már nem aggódom annyira. Az Úr segítségéért imádkozom, hogy kezelni tudjam a pénzügyi nehézségeimet, és hogy nagy lelkűbb legyek, amikor másoknak adok, azoknak, akiknek nálam is kevesebb van. Arra fogok gondolni, hogy mit tett értem Isten a bűneimnek a megbocsátásával. Drága Urunk, amikor a gondjaink elárasztanak minket, segíts, hogy eszünkbe jusson mindaz, amit értünk tettél, ahogyan megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a hála Isten bocsánatáért segít elengedni a terheimet. Imádkozunk azokért, akiknek anyagi gondjaik vannak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Sík Sándor, ó tiszta csend! Hallgass el egy kicsit, te mocskos utcalárma! Legyen ablakod, ajtód, a füled is bezárva, és állítsd el a rádiót! Lelkem, celládba térs, földig zuhanni enged figyelmet függönyét, úgy ünnepeld a csendet, és benne minden földi jót. Hallgatva ünnepelt csendjét az értelemnek, melyben a gondolat villámai teremnek, a zengő percek ihletét, melyben kibomlanak a lélek mérhetetlen arkangyal szárnyai, s szóban elférhetetlen zenét suhog a szent setét. A hallgatást idézd, a szívek drága csendjét, amelyben megfogan a két malasztú szentség, hűség, barátság, szerelem. Ó, sírig és síron túl mosolygó szent szövétnek, amely odalent nőttél a lét előtti létnek hangtalan örvényeiben, és csukló térdeden imádd a csendek csendjét, amelyben önmagával beszél a végtelenség, a halhatatlan halható. Térden virraszt az éj, és mindeneken csend ül, amikor a magát megtáró végtelenből a föld szívére száll a szó. Emlékszel? Hóreben, barlangja odújából milyen borzongva leste a zord hillés, a látó, az Istent, aki elvonul. Milyen hiába leste sebes szél viharában, a földrengésben is, a tűzben is hiába, suttogó szellőn járt az Úr. Gépkattogása közt a rohanó jelennek, engedj, ó tiszta csend, csendje a végtelennek egy pillanatnyi pihenést. Hagymázos homlokon lágy ujjaiddal född el, leheld be lelkemet templomi hűvösöddel, csak az él, aki benned él. Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén némán izzani kezd a titokzatos tömjén, s füstjén az angyal megjelen. És ámuló szeméről a fátylakat leoldja az angyal, az Istennek alázatos heroldja, a csend fogant a kegyelem.

0: vagyok a te istened, aki mindig fogom a kezedet.
1: Az én életem ma.

0: Az engedelmesség jutalma.
1: A boldogság útja. Ha készségesek és engedelmesek lesztek, e földjavaival éltek. Ézsaiás könyve 1:19. Gondolatok az igéről. Míg Isten engedelmességet kíván országa törvényei iránt, viszonzásul egészséget, boldogságot, békét és örömet ad népének. Az Isten iránti szeretet és hűség alapelve, valamint a gyermeki szeretet és engedelmesség szoros kapcsolatban állnak egymással. A szülői tekintély megvetése hamarosan Isten tekintélyének megvetéséhez vezet. A gyermekek nagyon korán meg tudják érteni, amit nyíltan és egyszerűen mondanak nekik. Kedves, értelmes bánásmóddal meg lehet őket tanítani az engedelmességre. Ha a gyermekek szeretik szüleiket, és bíznak bennük, engedelmeskednek nekik, akkor megtaníthatják őket az első leckére arról, hogyan legyenek keresztények. A gyermekeknek ugyanúgy szükségük van arra, hogy engedelmeskedjenek Jézusnak, bízzanak megváltójukban, és szeressék őt, amiképpen engedelmeskednek szüleiknek, bíznak bennük, és szeretik őket. A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy az otthon törvényei iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságukat jelenti. A keresztények ugyanezt a leckét tanulják. Az Isten törvénye iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságuk.

0: Isten eredeti gyógyszeres üvege.
1: Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 19. vers. Egyik nap meglátogattam egy barátomat, és észrevettem, hogy az asztala tele van kis, fehér üvegekkel. Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb gyógyítószerek házi patikája. Felkaptam egy kis üvegcsét, amelyen még pempő volt felcímkézve, és megkérdeztem. Mire jó ez neked? Energiát ad, válaszolta. Amikor egy másik üvegcsét is elvettem, elmagyarázta. Ez segít szabályozni a vércukorszintemet. Futólagos vizsgálódásom után rájöttem, hogy meg van győződve arról, hogy naponta egy maréknyi tablettát kell bevennie. Eredeti tervében Isten ültetett egy kertet, és azt mondta Ádámnak, hogy úgy egyen belőle, ahogy neki tetszik. A kert minden tápanyagot biztosított, amire szüksége volt a jólétéhez. Ez még mindig így van. A tudósok azonosítottak egy étkezési mintát, az úgynevezett élelmiszer piramis útmutatót, amely mindennapi szükségletünket kielégíti. Ez azt javasolja, hogy naponta 5-9 különböző zöldség és gyümölcsfajtát fogyasszunk. Egy nemrégiben készült felmérés szerint azonban az amerikaiaknak csak 23%-a eszik naponta legalább 5 gyümölcsöt és zöldséget. Ha követjük az élelmiszer iránymutató piramis ajánlásait, akkor kielégítjük a napi tápanyag szükségletünket. Sokan közülünk azonban inkább olyan finomított, elkészített ételeket esznek, amelyekből sok a gyümölcsökben és zöldségekben található tápanyag hiányzik, majd a hiány pótlására bevesznek egy maréknyi tablettát. A gyümölcsök, gabonafélék, diófélék és zöldségek több ezer, többnyire ismeretlen anyagot tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az egészségünkhöz. Ezek Isten gyógyszeres üvegcséi számunkra. A finomított élelmiszerek fogyasztásával korlátozzuk a bevitt fitokémiai és egyéb anyagok mennyiségét, amelyeket Isten az életünkbe szánt. Ezért mesterséges anyagokkal kell kiegészítenünk étrendünket. A napi tanulmányozásban és imádságban való részvétellel megkaphatjuk Isten hihetetlen erejét, amelyet ő ad nekünk, hogy helyes, világos és pontos döntéseket hozzunk az étrendünkkel kapcsolatban. Ha akaratunkat alávetjük Isten kívánságainak, ő megadja nekünk a képességet, hogy olyan étrendet válasszunk, amely mindennapi szükségletünket kielégíti. Uram, minden élő lény teremtője, kérlek, adj nekem erőt, hogy ma olyan helyes döntéseket hozzak, amelyek elősegítik egészségemet és jólétemet. Segíts, hogy olyan ételeket fogyasszak, amelyeket te teremtettél, hogy kielégítsem táplálkozási szükségleteimet, mert tudom, hogy ez a te akaratod számomra. Köszönöm neked a sokféle élvezetet, amelyet táplálékul és egészségül adsz nekem. Amen.
2: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Június 9-én így szól Isten igéje. Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyve 32. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 23. verse. Szegény angyalok! Tegnap még gúnytárgyai voltak mindazokkal együtt, akik hinni mertek létezésükben. Mára lassan az Istent pótolják. Létükben többen hisznek, mint magában Istenben. Pedig egyszerű követek ők. Konkrét feladattal küldi őket hozzánk Isten, amikor végleg elfogyott az erőnk. Egyedül bolyongunk a nyüzsgő nagyváros vidám, ünneplő tömegében, és azt érezzük, árvák vagyunk. Ám egyszer csak felcsendül a nevünk, régi ismerős szegődik mellénk, és helyre billen a világ. Egy angyal, Mari Mekkó ruhában. Szédelgünk az egészségügy útvesztőjében, kezünkben a hátborzongató lelettel, és szívünkben a kétségbeeséssel, vége mindennek. Ám egyszer csak karon fog egy orvosnő, és nem csak a leletet tanulmányozza, hanem végig kísér a félelmetes labirintuson egészen a gyógyulásig. Egy angyal fehér köpenyben. Reménytelenülünk a gép előtt, pedig meg kellene érteni, ki kellene tölteni, de agyunkban egyre nagyobb a káosz. Már minden önbecsülésünk elfogyott. Ám a szomszéd fiú nem csak megoldja, hanem világosságot is gyújt a fejünkben, már ismét vagyunk valakik. Egy angyal tornacipőben. Amikor pedig valóban elfogy az út a lábunk alól, reménység szerint ezt fogjuk kérni. Végső órám, ha már közel, szent angyalot küld értem el. Szent angyalot küld értem el, vigyen örök hazámba. És megérkezik az angyal, még nem tudjuk milyen ruhában. Imádkozzunk. Urunk, küld el angyalaidat, amikor elindulunk, mint Jákob, és erőnket meghaladó feladat előtt állunk. Segítsenek bölcsességet és mértéket találni, hogy simuljanak ki a régi, feloldhatatlan ellentétek, oldódjanak a gordiuszi csomók. Küldj angyalt, mint egykor az apostolhoz, hogy pont elegendő erőnk és bátorságunk legyen kinyitni ajtókat és szenvedézni az elénk táruló új tájakkal és feladatokkal. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Jákob is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón.

Általában szeretem előre elintézni a dolgokat. Az időnkénti halogatás ellenére készítek egy listát az elvégzendő feladatokról. Egy nap azonban vettem egy lábtörlőt, amelyet a gyerekek szobájában dekorációként használhatnék. De nem telt el sok idő, mire rájöttem, hogy a szőnyeg nem nagyon illett volna oda, és nem is nagyon segítette volna azt, amit igazán szerettem volna. Így hát felkerült a teendőim listájára, bezacskózva, felcímkézve, készen arra, hogy visszaküldjem a boltba, hogy visszakapjam a pénzemet. Néhány héten keresztül folyamatosan magammal vittem a szőnyeget a kocsiban, míg végül bementem a boltba, egyenesen az ügyfélszolgálati pult elé. Egy napot késtél, mondta az eladó. Nem fogtam fel a kijelentésének következményeit. Ezután az üzletvezetőhöz fordult, és megkérdezte, tudnának-e velem méltányosan bánni, mivel tényleg csak egy napot késtem a visszaváltással. Egymás között tanácskoztak, de korábbi tapasztalataimból tudtam, hogy ha visszaadják a pénzemet, akkor gondjaik lesznek a főnökeikkel. Azt mondták, hogy nem tudnak pozitívan reagálni a kérésemre. Megköszöntem nekik, hogy segíteni próbáltak, és a halogatásom eredményén töprengve kisétáltam az üzletből. Ha megnéztem volna a blokkot, láthattam volna, hogy a visszavételi nyilatkozat 30 napig érvényes. Most itt vagyok, egy használhatatlan szőnyeg tulajdonosaként. Megtanultam a kemény leckét. Bár az anyagi veszteség nem volt hatalmas azzal, hogy nem kaptam vissza a pénzemet, az elutasítás elgondolkodtatott. Az életben milyen fontos dolgokat befolyásolhat a halogatásunk? Például, amikor a feleségemmel hazafelé tartottunk egy rövidke nyaralás után. Mivel minél hamarabb haza szerettem volna érni, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk el plusz néhány kilométert meglátogatni néhány kedves, idősebb barátot, akik közül nem sokkal később, sajnos az egyik meghalt. Az, hogy a sietség miatt nem álltunk meg meglátogatni őket, nyomot hagyott bennem.

De van egy sokkal fontosabb döntés, amit most meg kell hoznunk, és ez az örökké valóságunkat érinti. Ma van az üdvösség napja. Holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Jézus ma akar velünk kapcsolatot teremteni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de nekünk a ma van. A holnap nincs megígérve a számunkra. Egyetlen napot sem birtoklunk a magunkénak a jövőből. Ma kell cselekednünk, ma kell hallgatnunk az Úr hívására. És igen, ma kell válaszolnunk Jézusnak.

Isten ma kínálja fel kegyelmét, szeretetét és bűnbocsánatát. Oly sokan esnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, majd később átadom a szívemet Istennek. Majd, amikor kényelmesebb lesz, majd, amikor jobban érzem magam. Minden halogatott nap megnehezíti a visszatérést. A bűn szokássá válik. A lelkiismeret tompul, és az ember egyre kevésbé hallja meg a Szentlélek halk, de sürgető hangját. A halogatás nem csupán időhúzás, hanem a szív keményedésének veszélyét hordozza. Minden a Szentlélek hívására elutasított válasz eltávolít Istentől, és növeli annak valószínűségét, hogy végül teljesen elfordulunk tőle. Ne játszunk az idővel. Ne kockáztassuk az örök életünket azzal, hogy egy ismeretlen holnapra halasztjuk a döntésünket. Ma, ebben a pillanatban odafordulhatunk Jézushoz. Nem kell elérnünk egy bizonyos szintet, nem kell előbb jobbá válnunk, ahogyan vagyunk. Úgy jöhetünk hozzá.

a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Korintusbeliekhez írott második levél, 6. fejezet, 2. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhetes spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Lima téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Feltöltődni, elcsöndesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválának, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő ígéje Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 39. vers, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Berzsenyiben tudtak találkozni. A költő születésének 250. évfordulóját ünnepelték. Három napon át a Soproni Líceum névadójáról, a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusáról, a magyar Horáciuszról szólt minden. A költő nevét viselő evangélikus gimnáziumban május 29-e és 31-e között. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulójáról nagyszabású gála ünnepéllyel, versíró pályázattal és tudományos konferenciával emlékeztek meg. A rendezvény nyitányaként a Líceumi Diák Szövetség és az iskola vezetése városi sétára invitálta a meghívott vendégeket és közreműködőket, akik fölkeresték Berzsenyi Sopronjának fontosabb színhelyeit. Megkoszorúzták a gimnázium homlokzatát díszítő emléktáblákat is, fejet hajtva a két lícista barát, Kis János költő, lelkész és a 250 éve született Berzsenyi Dániel emléke előtt. A szombati tanácskozás a legjobb szakemberek segítségével igyekezett friss szempontokkal gazdagítani a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárva költészetének történeti beágyazottságát, miközben rámutattak az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Filippi beliekhez írt levél, 2. fejezet, 4-től 11-ig.

0: A szolgává lett király. Hogyan szolgáljam őt?
1: Egy angol ének Jézus szolgakirálynak nevezi. Pontosan ezt a képet találjuk 6-tól 11. versekben. Ez egy himnusz, ami arról szól, hogy Jézus feladta isteni előjogát, és osztozott velünk földi életünkön, hogy mint egy bűnöző hajjon meg a kereszten. Nem restelte megalázni magát, és engedelmeskedni, holott Isten fiaként nem lett volna rá szüksége. Pál ezt a himnuszt levelébe illeszti, hogy Jézus személyének lényegét tartsa szemünk előtt. Csak csodálkozni tudok azon, mi mindent vett magára értem Jézus. Az ő viselkedése legyen a mérce a számunkra, mondja Pál. Legyünk készek lemondani a pozíciónkról, és ne sajnáljunk szolgálatba állni, engedelmeskedni, mert ez határozza meg egymáshoz való viszonyunkat. Be kell vallanom, hogy

Alázatos volt, de nem szolgalelkű. Nem kicsinyelte le magát, de nem is emelte a többiek fölé. Micsoda példakép! Tőle szeretném megtanulni az Isten és az emberek iránti szeretetből fakadó szeretetszolgálatot.

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!
1: Mindenható Istenem, köszönöm, hogy mindig, nehézségek idején is érezhetem gondviselő atyai szeretetedet. Köszönöm, hogy a mai reggel alkalom arra, hogy értékelhetem teremtésed csodáját. Az ég tágassága, a földön a fák termő rendje, fölfelé mutató ágsora segíthet a lélek derűjét megőrizni. A természet örök rendje biztat a jóra törekvésre. Kérlek, ma is találjak ebben segítőtársakra. Istenem, kérlek, védj meg a rossz útra bűnre csábítóktól. Engedd meg, hogy az anyagi javakkal jól gazdálkodjak, önzetlenül tudjak adni és szolgálni, elviselni, ha nem az én akaratom teljesül. Adj elegendő erőt, hogy testi, lelki megterheléskor rád bízva magam helyt állhassak. Kérem, hogy növekedhessek testi, lelki egészségben, és így munkámat, feladatomat pontosan, lelkiismeretesen végezzem. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van. Áld meg életemet, mai napomat. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1847-ben látta meg a napvilágot Hausmann Alajos műépítész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Munkálkodása példaértékű volt kortársai és követői számára, historizmusa sajátos értékeket teremtett. Számos épületéből elevenítsünk föl a következőket. Gyomán a Jézus Szíve templom,

0: Budapesten pedig a Vöröskereszt Egylet Erzsébet kórháza, a Skót apátság, ez sajnos már elpusztult, a New York palota, a Magyar Királyi Igazságügyi Palota, más szóval Királyi Kúria, amely 1973-tól a Néprajzi Múzeumnak adott helyet. Írásai többek között a Magyar Királyi Vár, valamint a Budapest városának építészeti fejlődésének története.
1: A lehető legünnepélyesebben leszögezem önök előtt a keresztény vallás igazságát és szépségét, amint ez magától Krisztustól származik. Valotta az 1870-ben e napon elhunyt Charles Dickens angol író. Mindmáig élő népszerűségének titka emberszeretete, a kemény valóság mély ismerete, gördülékeny stílusa, egyedi karaktereinek sora. Nehéz gyermek és ifjúkor után 24 éves korában jelent meg folytatásokban első regénye a Pickwick Club, amely azonnal jó nevet szerzett neki. Népszerű művei Twist Olivér, Nicholas Nickleby, Karácsonyi ének, Copperfield Dávid, Nehéz idők, Kis Dori, Örökösök, Ódon ritkaságok boltja. Dickens 15 regényt, több száz novellát és cikket írt. Egy heti lapot szerkesztett 20 évig. Emellett állandóan küzdött különböző szociális reformokért, például a sokakat megnyomorító, ablakadó eltörléséért, a gyermekjogért, az oktatás reformjáért. Előadássorozatokat és fölolvasásokat tartott. Hittel és hitelesen jelentette ki. Az Új Szövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert, vagy ismerni fog a világ.
0: 1916-os születésű, a többszörösen kitüntetett szobrászművész Somogyi József. 1963-tól 1993-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, 1974 és 1987 között rektora volt. Széles körű közéleti tevékenységet folytatott, a református egyház presbitere is volt. 42-től 92-ig a Magyarországi Református Egyház világi elnöke. Alkotásai belső dinamizmust és drámai erőt sugároznak. Az ábrázoltakat átható mély érzelmeket expresszíven fejezi ki, a felületkezelés rusztikussága hordozza a feszültséget. Számos kiállításon jelentek meg, és belső terekben szerepelnek művei. Sok-sok kültéri munkája közül most a következőket emeljük ki. A Madách Színház homlokzati szobrai, a Hollóházi Korpusz, Zrínyi Miklós szobra Szigetváron, a Megfáradt ember bronz figurája Makón, Széchenyi István alakja a Széchenyi rakparton, Kocsi Gergő Bálint református prédikátor emlékműve Pápán.
1: Angster József, orgonakészítő mester és dinasztia alapító 1918-ban hunyt el. A család emlékezete szerint utolsó perceiben magas lázában égi zenéről beszélt. Asztalos segédként indult európai vándorutakra. 1863 és 1866 között a párizsi Cavaillé-kolnál tanult, ahol a Kolonyi kastély, a Notre-Dame és a Szent Trinité templom orgonájának építésében segédkezett. Bár kérték, hogy maradjon, hazagyalogolt. Pécsett telepedett le és megalapította orgonakészítő cégét, az Angster orgona és harmónium gyárat. 1887-ben már a 100. alkotását éppen a pécsi székesegyház orgonáját készítette. Az 1949-es államosításig az Angster műhely mintegy 1300 orgonát és 3000 harmóniumot épített itthon és Közép-Európa szerte. Virágkorában a 19. század fordulóján jóval több mint 100 munkást foglalkoztatott.
0: 1945-ben e napon indult az Élet és Jövő országos hetilap a református jövő és a református élet összeolvadásából. A hetilap felelős szerkesztője és kiadója Muraközi Gyula volt.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 25. vers.

Számtalan film dolgozza fel a témát, mikor a fiú rossz társaságba keveredik. Egyre mélyebbre süllyed, végül a törvény kezére kerül. Rendőrök érkeznek, hogy a szülőknek elmondják, letartóztatták a gyereküket, vagy valamilyen bűncselekményt követett el. Ilyenkor a szülők hevesen tiltakoznak, hogy az ő gyerekük biztosan nem lehetett, az ő fiúk nem olyan, ez biztos csak tévedés, mert a gyermekük ártatlan. Próbálják kétségbe esetten védeni. Közben a kíváncsi szomszédok figyelnek, elterjesztik a városban a hírt, mindenki megvetően néz rájuk, elfordulnak tőlük, megjegyzéseket tesznek rájuk, akár még a sajtó is lecsap a szaftos sztorira.

0: Ezek ugyan filmek, de sajnos előfordul, hogy valakinek az életében ez a rémálom valósággá válik. El tudod képzelni, hogy érezhetik magukat ezek a szülők? Micsoda bánat, mennyi szívfájdalom hatja át a szívüket, mennyi könnyet sírnak el a gyerekük miatt, hány álmatlan éjszakájuk van miatta. Sok szülő egészen belebetegszik, akár bele is hal a bánatba és a szégyenbe. Ha lány vagy, ne gondold, hogy ilyen csak fiúkkal fordul elő. Nem, sajnos nem. Az ebben az igében szereplő bolond, ebben a fordításban ostoba, Salamon olyan fiatalokra érti régies kifejezéssel, akik rossz társaságba keverednek, mert kíváncsiak, ki akarnak olyan dolgot is próbálni, amiről tudják, hogy nem lesz jó vége, és ez az értelmetlen vágy hajtja őket a vesztükbe. Te legyél bölcs, és ne engedj a csábításnak.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jézus olyan barát, aki közelebbi a testvérnél is.
1: A mai ige, Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. verse. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Gondolatok az igéről. Érni fognak csalódások, de mindig tartsd észben, hogy Jézus az élő, feltámadt üdvözítő, a megváltód és helyreállítód. Ő szeret téged, és jobb az ő szeretetében osztozni, mint fejedelmekkel együtt élni, de tőle elválasztva lenni. Jöjj naponta Jézushoz, aki szeret téged. Tárd ki előtte szabadon a szíved. Ő benne nem fogsz csalódni. Sohasem találhatsz nála jobb vigasztalót, biztonságosabb vezetőt és szilárdabb védelmet. Minden megpróbáltatásodban volt melletted egy barát, aki soha el nem hagy, aki így szólt, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De milyen gyakran elhanyagoljuk az Urat mások társaságáért és oly dolgokért, amelyek értéktelenek. Ne engedjük, hogy neve elhalkuljon az ajkunkon, sem azt, hogy szeretete és a rávaló emlékezés kihaljon szívünkből. A rideg, formális tanító ezt mondja. Mindez túl emberivé teszi Krisztust. De Isten igéje arra figyelmeztet minket, hogy pontosan így gondolkodjunk róla. E Krisztusról való gyakorlatias, határozott látásmódnak a hiánya akadályoz meg sokakat, hogy hiteles tapasztalata és ismerete legyen Urunkról és megváltónkról Jézus Krisztusról. Ez az oka annak, hogy sokan félnek, kételkednek és gyászolnak. Krisztusról és a megváltás tervéről alkotott elképzelésük tétova, sivár és zavaros. Az embereknek most nagyobb szükségük van Krisztus közeli jelenlétére, mint valaha is volt. Hogy az ellenség pusztító özönként való érkezésekor az Úr lelke védelmet állíthasson vele szemben. Közösség Krisztussal, kimondhatatlanul drága. Kiváltságunk-e közösséget elnyerni, ha keressük azt? Tied lesz az örök bizonyosság, hogy olyan barátod van, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Törekedj arra, hogy szeretetemben élj, mert ez oltalom a bűnök sokaságával szemben, neked és másoknak is. Viseld szeretetemet, mint fénypalástot, amely tetőtől talpig befedez. Ne legyen benned félelem, mert a tökéletes szeretet elbánik a félelemmel. Nézz másokra a szeretet szemüvegén keresztül. Lásd őket az én nézőpontomból. Így jársz világosságban, és ez az, ami kedves nekem. Azt akarom, hogy testem, amelynek tagjai azok, akik hisznek, sugározza jelenlétem világosságát. Mennyire elszomorít, amikor sötét foltok egyre jobban elhomályosítják a szeretet fényt. Térj vissza hozzám, első szerelmedhez. Szemlélj engem szent ékességben, és szeretetem újra világossággal vesz körül.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 4. fejezet, 8. vers. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. Jelenések könyve, 2. fejezet, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, első rész. Jeremiásnak, Hilkijá fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr igéje Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Isten prófétává teszi Jeremiást. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Jeremiás két látomása. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Mandula vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz? Így feleltem. Gőzölgő üstöt látok, amely észak felől megdőlt. Ekkor így szólt az Úr. Észak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára, mert ide hívom az északi országok minden nemzetségét, így szól az Úr. Eljönnek és fölállítja trónját mindegyik, Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük, minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük csinálmányai előtt borultak le. Isten munkába állítja a prófétát. Öveszd fel derekadat és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, így szól az Úr, és majd megmentelek.

0: Mai szakasz, Jeremiás könyve, első rész. Jeremiás könyve öt más prófétai könyvhöz hasonlóan felirattal kezdődik, amely a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazza a próféta származását és működési idejét illetően. A felirat nem magától Jeremiástól származik, hanem ígéinek összegyűjtőitől és tovább hagyományozóitól. A felirat szerint Jeremiás, Húsiás Krisztus előtt 640-től 609-ig, Jójákim 609-től 598-ig és Sedékiás királyok idejében hirdette Isten ígéjét. A Jeremiás egyben a felirat után azokról az ígékről és látomásokról olvasunk, amelyekkel Isten a prófétát szolgálatra elhívta. Az elhívási történet nem csak azért került a könyv elejére, mert időben Jeremiás prófétai működésének a kezdetén áll, hanem azért is, mert mind a maga, mind a hallgatói számára egész tevékenységének ez a fundamentuma. Jeremiás nem vallási újító, aki saját gondolatait és eszméit hirdeti, hanem az Isten által rábízott üzenet tolmácsolója. A szolgálatra való eleve kiválasztás gondolata nyer itt klasszikus megfogalmazást. Az elhívó szó olyan összefüggésbe állítja a próféta életét, amely túlmutat földélétének határain, és szolgálatát Isten örök tanácsvégzésével hozza kapcsolatba. Ez a tudat a próféta életében egyszerre erőnek és alázatnak a forrása. Mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. A megszentelni ige jelentése nem büntelenné tenni, hanem egy bizonyos feladatra elkülöníteni, igénybe venni. Vagyis Jeremiás esetében azonos azzal, hogy Isten prófétává tette őt. A hatodik vers tanúsága szerint Jeremiás Mózeshez hasonlóan vonakodik a megbízás elfogadásától, fiatal korára hivatkozik. Isten a maga isteni hatalmával és tekintélyével úgy ismétli meg a parancsot, hogy nem lehet előle kitérni. Jeremiás számára nem marad más hátra, mint az engedelmesség. Oda fogsz menni, ahova küldelek, és azt fogod szólni, amit én parancsolok. Íme az én ígéimet adom a te szádba. A prófétának nem saját gondolatait kell hirdetnie, hanem Isten ígéjét. A próféták gyakran kapták látomásban az isteni kijelentést. A mandulaág, illetve a gőzölgő fazék látomása szoros kapcsolatban áll Jeremiás elhívásával, mint ahogy Ézsaiás és Ezékiel esetében is látomások követték az elhívást. Jeremiás a két vízió prófétai szolgálatára készíti föl. A mandulafa neve héberül sákéd, amely a sákád ébernek lenni, vigyázni igével függ össze. Valószínűleg azért nevezték így a mandulafát, mert a tél elmúltával elsőként rügyezik ki, borul virágba. A második látomás is egy hétköznapi dologhoz kapcsolódik. Jeremiás valószínűleg népének sorsáról töprengve ül házában, amikor tekintete a tűzhelyen gőzögő fazékra téved, amelynek déli széle kissé lebillent, úgyhogy további hevítés esetén forró tartalma északról jövő veszedelmes árként csap ki. Ez a mindennapi látvány Isten sugallatára szimbolikus jellé válik a próféta számára. Megérti belőle Isten szándékát, amelyet hirdetnie is kell. Elhívása idején, Krisztus előtt 627 táján, Júda régi félelmes ellensége, Asszíria hatalma hanyatlóban van. Emberi számítás szerint tehát északról nem fenyegethet veszedelem. Jeremiás csak működésének egy későbbi szakaszában jut el arra a fölismerésre, hogy Isten ítéletének végrehajtója az újbabiloni birodalom élén Nabukodonozárral. A 16. vers megindokolja az előző versben leírt ítéletet. A választott nép hűtlenné lett, a vele szövetséget kötött Istenhez, idegen isteneknek áldozott. Miután a két látomással Isten fölkészítette Jeremiást, most azt a parancsot adja neki, hogy induljon el megbízása teljesítésének az útján. Jeremiás nem csak 20 éves koránál, de természeténél fogva is félénk, visszahúzódásra hajlamos ember volt. Isten jól ismeri küldöttét, és intelme egészen személyhez szóló, meg ne riadj tőlük. Nem valami fölényes győzelmet ígér Isten Jeremiásnak. Külső és belső harcokon kell keresztül mennie, de ellenségei nem vehetnek erőt rajta. Ebben ismerheti föl Isten mindig jelenlevő segítségét.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Leszállt őre a Szentlélek testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lett a mennyből, amely ezt mondta. Te vagy amaz én szeretett fiam, te benned gyönyörködöm. Lukács evangéliuma 3. fejezet, 22. vers. Ezek a szavak, amelyek a Jordán partján Jézushoz szóltak, az egész emberiséget magukba zárják. Isten úgy beszélt Jézushoz, mint az emberiség képviselőjéhez. A mennyből hangzó szózat tanúsítja, hogy bűneink és gyengeségeink ellenére sem vett el minket magától. Az a dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten szeretetének záloga a mi számunkra is. Egyben az ima erejére is utal. Arra tanít, hogy miként juthat el szavunk Isten trónjához, és hogyan találhatnak meghallgatásra kérelmeink. A bűn megszakította az összeköttetést a menny és a föld között. Az emberek elidegenedtek Istentől. Jézus azonban ismét összeköti földünket a dicsőség országával. Az a fény, amely a megnyílt egekből Jézus fejére áradt, reánk is árad, ha komolyan kérjük a segítséget, hogy a kísértéseknek ellenállhassunk. Ugyanaz a mennyei hang szól minden hívő lélekhez is. Az én szeretett fiam vagy te, akiben én gyönyörködöm. Az Úr utat készített számunkra, hogy akár a legbűnösebb, megvetett és elnyomott ember is az Atyához járulhasson. Mindannyiunknak szól ez az ígéret. Íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életigenlés. Amikor a szükséges szenvedéseinket el akarjuk kerülni, rengeteg szükségtelen, fölösleges szenvedésnek adunk teret. Hatalmas önállítássá válhat a pozitív érzések, a pozitív életfilozófia hangsúlyozása, ha azt arra használjuk, hogy akkor is jól érezzük magunkat, amikor az volna természetes, hogy negatív érzéseink legyenek, és valami fájjon. A valódi reményt és életigenlést az jelenti, ha van bátorságunk rosszul lenni, ha annak itt van az ideje. Pál Ferenc.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan lelhetsz békességre? Első rész. Békességünk van Istennel. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet, 1. vers. Isten háromféle békességet ad. Első, lelki békét. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez az alap, ez a lényeg. Békességben kell lenned Istennel ahhoz, hogy bármilyen egyéb békességre lelhess. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, mondta Jézus. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Hogy miért más az Istentől jövő békesség? Azért, mert a mennyország jegyeit viseli magán. Második. Kapcsolati békét. Pál ezt írja. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 18. vers. Ha békesség van egy kapcsolatban, kevesebb lesz a konfliktus a felek között. Tapasztalatból tudhatod, hogy a kapcsolatok komoly feszültségforrást jelenthetnek. Sokunknak az emberekkel vannak a legnagyobb problémáink. Nehezen jövünk ki a főnökünkkel vagy a rokonainkkal. Állandó gondot okoz a versengés, a konfliktus és a kritika, ezek pedig megfoszthatnak a békességünktől. Harmadik. Érzelmi békét. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva. Pál kolossébeliekhez írott levele, 3. fejezet 15. vers. Az uralkodni ige görög megfelelője döntő bíráskodást jelent. Mi a bíró szerepe egy mérkőzésen? A békesség fenntartása. Ő biztosítja a játék gördülékeny és fegyelmezett lebonyolítását. Isten adott neked egy belső bírót, aki akkor is fenntartja a békességed, amikor körülötted minden kaotikusnak látszik. Íme egy nagy bibliai ígéret. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Izsaiás prófita könyve 26. fejezet 3. vers. Békére van ma szükséged? Fordulj Istenhez és meglásd, nem fogsz csalódni.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: ír összeállításunk következik.
1: Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az új szövetség olvasását segítő nagy betűkkel kétkötetes könyv gyöngén látók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós eredmény, hogy a Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Biblia Társulat nagyméretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló bibliakiadásokat, ám azok nagy részt nem hozzáférhetők. A tördelés szélszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fehér, hanem tükröződésmentes, ez mind újdonság. Pecsuk Otto, a Magyar Biblia Társulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként az új Biblia kiadványt. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeréi Jánosnak, az Evangélikus Egyház elnökpüspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Melyik úton akarsz tovább haladni?

A szűk kapon át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. És milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják.

Nagyon sokan azt gondolják, hogy a széles út a durva bűnökbe merült embereknek az életútja. Azoké, akik erkölcstelen életet élnek. Például a tolvajoké, vagy az istenkáromlóké.

A keskeny út és a szoros kapu, maga Jézus. Ő ezen az úton járt, és aki őt követni akarja, csak ezen az úton követheti. A krisztusi élet útja azonban nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű. Ezen járva sokféle kellemetlenség érhet. Sok lemondáson, önmegtagadáson keresztül vezet ez az út. Éppen ezért kevesen járnak rajta. Néha annyira kevesen, hogy egészen magadra maradhatsz. Mert kényelmesebb nem kereszténynek lenni, hiszen akkor gátlástalanabbul lehet élni a világban. Nem könnyű szeretni ott, ahol gyűlölnek, megbocsátani annak, aki rágalmaz vagy keresztbe tesz. Jót tenni azzal, aki áskálódik ellened. Mellé állni annak, akit mindenki megvet. Békességet munkálni ott, ahol mindenki haragszik. Becsületesnek, szavahihetőnek lenni akkor, amikor mindenki hazudik. De hát ezt jelenti a keskeny úton való járás.

Isten ma arra szólít fel téged az ő igéjén keresztül, hogy válassz. Melyik úton akarsz tovább haladni? Világosan elmondja, hogy az egyik út az örök életre, a másik pedig az örök kárhozatra vezet.

fogja megmondani neki az ő igéje által, hogy miként éljen. Ő fogja megmutatni, hogy mit kell letenni, elengedni, mitől kell megszabadulni. Te készen állsz erre?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 9-e. 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat! A tanulásnak széles körű társadalmi megbecsültsége van, akár csak a bátorságnak, illetve közvetlen jutalmazásuk sem marad el. Hasznosságuk racionálisan belátható. Az irgalommal már egészen más a helyzet. Miért lenne hasznos valaki felé a nagy vonalúságunk, a bennünket megillető anyagi vagy elvi értékről való lemondásunk, sőt, segítőkészségünk. Ehhez már nem elég a racionalitás. Valamiféle metafizikai magyarázat szükséges, hiszen általában attól nem kaphatunk viszonzást, aki felé gyakoroljuk. Itt jön a humanista, tégy jót, mert az jó, felfogás, vagy a karma szemlélet, majd valami erő révén mindenki elnyeri méltó jutalmát vagy büntetését. Ezekkel szemben Dávid számára az irgalom forrása maga Isten, de nem csak mint irgalmat elrendelő parancsnok van jelen történetünkben, hanem cselekedettel és valóságosan. Személyében megismerjük azt az ős irgalmat, amely kötelez, nem csak felé, hanem mindenki irányába. Ennek földi képe a szintén irracionális szülő-gyermek irányultság. No, nem kölcsönösen, hanem egyirányúan. Az atyai elkötelezettség nem csak bizonyos jutalmazható magatartásra,

tartások, de gyermekének egész személye iránt. Ez az irgalom feltétel nélküli és napi szinten cselekvő, éltető. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Dominic Nick Intagliata írta Floridából, az Egyesült Államokból. Megbocsátva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Pálnak az efezusiakhoz írt első levelének 7. és 8. verse. Sokakhoz hasonlóan én is hajlamos vagyok aggódni a hitelkártya tartozás miatt. Úgy tűnik, bármennyire is próbálok kevesebbet költeni, az adósságok csak növekszenek. Nemrég arra gondoltam, milyen csoda jó lenne, ha valaki jönne eltörölni a tartozásomat, és egy tiszta lappal indulhatnék tovább. Aztán rájöttem, hogy Jézus pontosan ugyanezt tette a bűneimmel. Hogy Jézus imádkozni tanított minket, úgy kérjük Istent, hogy bocsássa meg a tartozásainkat, ahogyan mi is megbocsátunk az adósainknak. Jézus kereszt áldozata és a belévetett hit által mi is megkaphatjuk ezt a megbocsátást. Egy sokkal nagyobb adósság, mint a pénztartozásom, és amikor arra gondolok, hogy áldott meg az Úr sok-sok jóságával, akkor már nem aggódom annyira. Az Úr segítségéért imádkozom, hogy kezelni tudjam a pénzügyi nehézségeimet, és hogy nagy lelkűbb legyek, amikor másoknak adok, azoknak, akiknek nálam is kevesebb van. Arra fogok gondolni, hogy mit tett értem Isten a bűneimnek a megbocsátásával. Drága Urunk, amikor a gondjaink elárasztanak minket, segíts, hogy eszünkbe jusson mindaz, amit értünk tettél, ahogyan megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a hála Isten bocsánatáért segít elengedni a terheimet. Imádkozzunk azokért, akiknek anyagi gondjaik vannak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Sík Sándor, ó tiszta csend! Hallgass el egy kicsit, te mocskos utcalárma! Legyen ablakod, ajtód, a füled is bezárva, és állítsd el a rádiót! Lelkem, celládba térj, földig zuhanni enged figyelmet függönyét, úgy ünnepeld a csendet, és benne minden földi jót! Hallgatva ünnepelt csendjét az értelemnek, melyben a gondolat villámai teremnek, a zengő percek ihletét, melyben kibomlanak a lélek mérhetetlen arkangyal szárnyai, s szóban elférhetetlen zenét suhog a szent setét. A hallgatást idézd, a szívek drága csendjét, amelyben megfogan a két malasztú szentség, hűség, barátság, szerelem. Ó, sírig és síron túl mosolygó szent szövétnek, amely odalent nőttél a lét előtti létnek hangtalan örvényeiben, és csukló térdeden imádd a csendek csendjét, amelyben önmagával beszél a végtelenség, a halhatatlan halható. Térden virraszt az éj, és mindeneken csend ül, amikor a magát megtáró végtelenből a föld szívére száll a szó. Emlékszel? Hóreben, barlangja odújából milyen borzongva leste a zord hillés, a látó, az Istent, aki elvonul. Milyen hiába leste sebes szél viharában, a földrengésben is, a tűzben is hiába, suttogó szellőn járt az út. Gépkattogása közt a rohanó jelennek, engedj, ó tiszta csend, csendje a végtelennek egy pillanatnyi pihenést. Hagymázos homlokon lágy ujjaiddal född el. Leheld be lelkemet templomi hűvösöddel. Csak az él, aki benned él. Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén némán izzani kezd a titokzatos tömjén, s füstjén az angyal megjelen. És ámuló szeméről a fátylakat leoldja, az angyal, az Istennek alázatos heroldja, a csend fogant a kegyelemmel.

0: kezedet.
1: Az én életem ma.

0: Az engedelmesség jutalma.
1: A boldogság útja. Ha készségesek és engedelmesek lesztek, e földjavaival éltek. Ézsaiás könyve 1:19. Gondolatok az igéről. Míg Isten engedelmességet kíván országa törvényei iránt, viszonzásul egészséget, boldogságot, békét és örömet ad népének. Az Isten iránti szeretet és hűség alapelve, valamint a gyermeki szeretet és engedelmesség szoros kapcsolatban állnak egymással. A szülői tekintély megvetése hamarosan Isten tekintélyének megvetéséhez vezet. A gyermekek nagyon korán meg tudják érteni, amit nyíltan és egyszerűen mondanak nekik. Kedves, értelmes bánásmóddal meg lehet őket tanítani az engedelmességre. Ha a gyermekek szeretik szüleiket, és bíznak bennük, engedelmeskednek nekik, akkor megtaníthatják őket az első leckére arról, hogyan legyenek keresztények. A gyermekeknek ugyanúgy szükségük van arra, hogy engedelmeskedjenek Jézusnak, bízzanak megváltójukban, és szeressék őt, amiképpen engedelmeskednek szüleiknek, bíznak bennük, és szeretik őket. A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy az otthon törvényei iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságukat jelenti. A keresztények ugyanezt a leckét tanulják. Az Isten törvénye iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságuk.

0: Isten eredeti gyógyszeres üvege.
1: Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 19. vers. Egyik nap meglátogattam egy barátomat, és észrevettem, hogy az asztala tele van kis, fehér üvegekkel. Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb gyógyítószerek házi patikája. Felkaptam egy kis üvegcsét, amelyen méhpempő volt felcímkézve, és megkérdeztem. Mire jó ez neked? Energiát ad, válaszolta. Amikor egy másik üvegcsét is elvettem, elmagyarázta. Ez segít szabályozni a vércukorszintemet. Futólagos vizsgálódásom után rájöttem, hogy meg van győződve arról, hogy naponta egy maréknyi tablettát kell bevennie. Eredeti tervében Isten ültetett egy kertet, és azt mondta Ádámnak, hogy úgy egyen belőle, ahogy neki tetszik. A kert minden tápanyagot biztosított, amire szüksége volt a jólétéhez. Ez még mindig így van. A tudósok azonosítottak egy étkezési mintát, az úgynevezett élelmiszer piramis útmutatót, amely mindennapi szükségletünket kielégíti. Ez azt javasolja, hogy naponta 5-9 különböző zöldség és gyümölcsfajtát fogyasszunk. Egy nemrégiben készült felmérés szerint azonban az amerikaiaknak csak 23%-a eszik naponta legalább 5 gyümölcsöt és zöldséget. Ha követjük az élelmiszer iránymutató piramis ajánlásait, akkor kielégítjük a napi tápanyag szükségletünket. Sokan közülünk azonban inkább olyan finomított, elkészített ételeket esznek, amelyekből sok a gyümölcsökben és zöldségekben található tápanyag hiányzik, majd a hiány pótlására bevesznek egy maréknyi tablettát. A gyümölcsök, gabonafélék, diófélék és zöldségek több ezer, többnyire ismeretlen anyagot tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az egészségünkhöz. Ezek Isten gyógyszeres üvegcséi számunkra. A finomított élelmiszerek fogyasztásával korlátozzuk a bevitt fitokémiai és egyéb anyagok mennyiségét, amelyeket Isten az életünkbe szánt. Ezért mesterséges anyagokkal kell kiegészítenünk étrendünket. A napi tanulmányozásban és imádságban való részvétellel megkaphatjuk Isten hihetetlen erejét, amelyet ő ad nekünk, hogy helyes, világos és pontos döntéseket hozzunk az étrendünkkel kapcsolatban. Ha akaratunkat alávetjük Isten kívánságainak, ő megadja nekünk a képességet, hogy olyan étrendet válasszunk, amely mindennapi szükségletünket kielégíti. Uram, minden élő lény teremtője, kérlek, adj nekem erőt, hogy ma olyan helyes döntéseket hozzak, amelyek elősegítik egészségemet és jólétemet. Segíts, hogy olyan ételeket fogyasszak, amelyeket te teremtettél, hogy kielégítsem táplálkozási szükségleteimet, mert tudom, hogy ez a te akaratod számomra. Köszönöm neked a sokféle élvezetet, amelyet táplálékul és egészségül adsz nekem. Amen.
2: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 9-én így szól Isten igéje. Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyve 32. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 23. verse. Szegény angyalok! Tegnap még gúnytárgyai voltak mindazokkal együtt, akik hinni mertek létezésükben. Mára lassan az Istent pótolják. Létükben többen hisznek, mint magában Istenben. Pedig egyszerű követek ők. Konkrét feladattal küldi őket hozzánk Isten, amikor végleg elfogyott az erőnk. Egyedül bolyongunk a nyüzsgő nagyváros vidám, ünneplő tömegében, és azt érezzük, árvák vagyunk. Ám egyszer csak felcsendül a nevünk, régi ismerős szegődik mellénk, és helyre billen a világ. Egy angyal, Mari Mekkó ruhában. Szédelgünk az egészségügy útvesztőjében, kezünkben a hátborzongató lelettel, és szívünkben a kétségbeeséssel, vége mindennek. Ám egyszer csak karon fog egy orvosnő, és nem csak a leletet tanulmányozza, hanem végig kísér a félelmetes labirintuson egészen a gyógyulásig. Egy angyal fehér köpenyben. Reménytelenül ülünk a gép előtt, pedig meg kellene érteni, ki kellene tölteni, de agyunkban egyre nagyobb a káosz. Már minden önbecsülésünk elfogyott. Ám a szomszéd fiú nem csak megoldja, hanem világosságot is gyújt a fejünkben, már ismét vagyunk valakik. Egy angyal tornacipőben. Amikor pedig valóban elfogy az út a lábunk alól, reménység szerint ezt fogjuk kérni. Végső órám, ha már közel, szent angyalot küld értem el. Szent angyalot küld értem el, vigyen örök hazámba. És megérkezik az angyal, még nem tudjuk milyen ruhában. Imádkozzunk. Urunk, küld el angyalaidat, amikor elindulunk, mint Jákob, és erőnket meghaladó feladat előtt állunk. Segítsenek bölcsességet és mértéket találni, hogy simuljanak ki a régi, feloldhatatlan ellentétek, oldódjanak a gordiuszi csomók. Küldj angyalt, mint egykor az apostolhoz, hogy pont elegendő erőnk és bátorságunk legyen kinyitni ajtókat és szenvedézni az elénk táruló új tájakkal és feladatokkal. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón.

Általában szeretem előre elintézni a dolgokat. Az időnkénti halogatás ellenére készítek egy listát az elvégzendő feladatokról. Egy nap azonban vettem egy lábtörlőt, amelyet a gyerekek szobájában dekorációként használhatnék. De nem telt el sok idő, mire rájöttem, hogy a szőnyeg nem nagyon illett volna oda, és nem is nagyon segítette volna azt, amit igazán szerettem volna. Így hát felkerült a teendőim listájára, bezacskózva, felcímkézve, készen arra, hogy visszaküldjem a boltba, hogy visszakapjam a pénzemet. Néhány héten keresztül folyamatosan magammal vittem a szőnyeget a kocsiban, míg végül bementem a boltba, egyenesen az ügyfélszolgálati pult elé.

Egy napot késtél, mondta az eladó. Nem fogtam fel a kijelentésének következményeit. Ezután az üzletvezetőhöz fordult, és megkérdezte, tudnának-e velem méltányosan bánni, mivel tényleg csak egy napot késtem a visszaváltással. Egymás között tanácskoztak, de korábbi tapasztalataimból tudtam, hogy ha visszaadják a pénzemet, akkor gondjaik lesznek a főnökeikkel. Azt mondták, hogy nem tudnak pozitívan reagálni a kérésemre. Megköszöntem nekik, hogy segíteni próbáltak, és a halogatásom eredményén töprengve kisétáltam az üzletből. Ha megnéztem volna a blokkot, láthattam volna, hogy a visszavételi nyilatkozat 30 napig érvényes. Most itt vagyok, egy használhatatlan szőnyeg tulajdonosaként. Megtanultam a kemény leckét. Bár az anyagi veszteség nem volt hatalmas azzal, hogy nem kaptam vissza a pénzemet, az elutasítás elgondolkodtatott. Az életben milyen fontos dolgokat befolyásolhat a halogatásunk? Például, amikor a feleségemmel hazafelé tartottunk egy rövidke nyaralás után. Mivel minél hamarabb haza szerettem volna érni, úgy döntöttünk, hogy nem megyünk el plusz néhány kilométert meglátogatni néhány kedves, idősebb barátot, akik közül nem sokkal később, sajnos, az egyik meghalt. Az, hogy a sietség miatt nem álltunk meg meglátogatni őket, nyomot hagyott bennem.

De van egy sokkal fontosabb döntés, amit most meg kell hoznunk, és ez az örökké valóságunkat érinti. Ma van az üdvösség napja. Holnap már lehet, hogy túl késő lesz. Jézus ma akar velünk kapcsolatot teremteni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de nekünk a ma van. A holnap nincs megígérve a számunkra. Egyetlen napot sem birtoklunk a magunkénak a jövőből. Ma kell cselekednünk, ma kell hallgatnunk az Úr hívására. És igen, ma kell válaszolnunk Jézusnak.

Isten ma kínálja fel kegyelmét, szeretetét és bűnbocsánatát. Oly sokan esnek abba a csapdába, hogy azt gondolják, majd később átadom a szívemet Istennek. Majd, amikor kényelmesebb lesz, majd, amikor jobban érzem magam. Minden halogatott nap megnehezíti a visszatérést. A bűn szokássá válik. A lelkiismeret tompul, és az ember egyre kevésbé hallja meg a Szentlélek halk, de sürgető hangját. A halogatás nem csupán időhúzás, hanem a szív keményedésének veszélyét hordozza. Minden a Szentlélek hívására elutasított válasz eltávolít Istentől, és növeli annak valószínűségét, hogy végül teljesen elfordulunk tőle. Ne játszunk az idővel. Ne kockáztassuk az örök életünket azzal, hogy egy ismeretlen holnapra halasztjuk a döntésünket. Ma, ebben a pillanatban odafordulhatunk Jézushoz. Nem kell elérnünk egy bizonyos szintet, nem kell előbb jobbá válnunk, ahogyan vagyunk. Úgy jöhetünk hozzá.

a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napja. Korintusbeliekhez írott második levél, 6. fejezet, 2. vers.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta: csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2.4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többletelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába, megismerkedhettek azok korabeli és mai felhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszerész hallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Amikor újra és újra kinyitjuk a Szentírást az apostolok cselekedeteinél, és most már harmadszor nyitjuk ki a korintusi gyülekezet alapulása, illetve az utána következő időszak történéseinél, akkor úgy kísértése lenne az embernek menni, hiszen mindezeket a történéseket nagyon sokan jól ismerik. Bár be kell, hogy valljam, hogy sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon jól ismerem. És így jártam a mai ige szakasszal is, miközben készülődtem, és rengeteg olyasmi került a szemem elé, ami látszólag apróság, aztán majd eldöntik a kedves hallgatók, meg később majd a Bibliaórán a beszélgető társaim, hogy ezek valóban csak apróságok-e, vagy nagyon lényeges üzenetek. Az apostolok cselekedetei 18. fejezetében így számol be az eseményekről, az 5. verstől Lukács. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és azt mondta nekik, véretek a fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Crispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Aki az elmúlt alkalommal velünk volt, emlékezhet rá, hogy nagyjából eddig eljutottunk. Bár nagyon hangsúlyos, hogy amikor látta Isten, hogy esetleg Pálban elindulnak a, talán a egyre nagyobb ellenséges hangulat miatt azon kezdhetné törni a fejét, hogy ahogy Filippiben, Tesszalonikában, Béreában előbb-utóbb tovább kellett indulni, és ide

néhány mozdulattal, aztán ami nem odavaló, az kihullik, a java meg marad. És mintha Isten azt mondaná, hogy most Korintusban a következő időszak az egy ilyen rosta időszak lesz. És meg fogod látni, hogy milyen sokan vannak, akik az enyémek lesznek. Természetesen hajlamosak vagyunk ebből azt a következtetést levonni, hogy és milyen sokan vannak, akiket eredetileg is pokoltölteléknek tervezett az Isten valószínűleg, mert ők nem akarnak Istenhez tartozni, de hát hogy is akarhatnának, ha Isten eredetileg se ezt végezte róluk? Ugye nem felejtjük el, az Isten nem akarja, hogy az emberek elveszenek, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. Csak Isten tiszteletben tartja azt a másik akaratot. Néha nagy kár, hogy tiszteletben tartja. Sokkal jobban örülnénk, hogyha azt mondaná Isten, hogy ember, hát azért adtam érted a fiamat, hogy még csak véletlenül se veszel, hát nem érted, és belekényszerítene bennünket az üdvösség útjába, de ezt nem fogja tenni. Meghagyja Isten, hogy ki az, aki reagálni fog, ki az, aki elfogadja Krisztus váltságműkét, ki az, aki az Isten népéhez akar tartozni. Mert ez egy olyan állampolgárság, ahol a döntés nem a biológiai születés jogán van, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy senki nem mondhatja én magam se, hogy tekintettel hit elődeimre, akik a családom felmenői között hívő emberek voltak és lettek, nekem is üdvösségem van. A mennyben nem osztják így az üdvösséget, a mennyben újjá született emberek kapnak örök életet, és azok se a maguk érdeméért, hanem Krisztus Jézusért, aki értünk adta az életét. Pál azt az ígéretét kapja az Istennek, hogy a következő időszakban béke lesz, és meglátja, hogy milyen sok népe van Istennek ebben a városban. Igen ám, de kénytelen vagyok nagyon hangsúlyozni, hogy amikor elhangzik egy ilyen isteni ígéret, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy innentől kezdve aztán soha semmi probléma nem lehet. Mert nagyon jó lenne ezt így kódolni, nem szeretném, hogyha a hallgatók közül bárki is félreértené a dolgot, én magam is szívesen érteném úgy, ha lehet, hogy akkor nem jöhet támadás, nem jöhet probléma, nem jöhet ellenségeskedés, de nem ezt ígérte az Isten, hogy ez így lesz örökké. Tessék csak nézni, 12. verstől folytatjuk. Amikor pedig Gallió volt Achája helytartója, a zsidók egy akarattal párra támadtak, és a törvényszék elé vitték, és így szóltak, ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a pogány származásúak közül indult ki ez a támadás. Az a helyzet, hogy Isten ügyének leginkább Isten népe tud nagy kárt okozni. Ez nagyon fájdalmas megjegyzés, de hát ez a nehéz esetek a Szentírásban sorozat, amikor nem szeretnénk elkerülni ezeket a fájdalmas dolgokat. Mert a környezetünk figyeli azt, hogy hogy élnek a hívők. Tessék csak arra gondolni, hogy akik ott éltek Korintusba, és hallgatták Pált, Pál apostol mire hivatkozott? Hát amikor prédikált, ugye azt olvastuk, hogy bizonyította újra és újra és újra és újra bizonyította és tanította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ő hivatkozott Ézsaiásra, hivatkozott Mózesre, hivatkozott Jeremiásra, hivatkozott Dánielre, hivatkozott nyilván a Zsoltárok számos helyére, magyarul az általunk ószövetségi szentírásnak nevezett igékre hivatkozott. És amikor valaki elment a zsinagógába, ott mit hallott felolvasni? Ugyanezeket? Az emberek számára nyilvánvalóan ez úgy tűnhetett, hogy ez csak egy fiók intézménye talán a zsinagógai hitnek, amit Pál hirdet. És azt látták, hogy itt egymásnak feszülnek azok, akik hangsúlyozzák, hogy hisznek az élő Istenben. Nagyon különös, hogy mit kell ezzel tenni. Pál nem először áll bíróság elé, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy majd bíróság elé kell állni, de tessék csak megnézni, hogy mennyire megáll Isten igéje, ugye úgy hangzik az új szövetségi tanítás, hogy közöttetek senki se szenvedjen, mint rabló, vagy mint tolvaj, mert kegyelem az, hogyha valaki
Istenre néző lelki ismeret.

0: ismerettel, tűrel, sérelmeket. Péter apostol első levelének mindjárt az első fejezetében olvasjuk ezt a különös mondatot. Kegyelem az, ha Istenre néző lelki ismerettel tudunk viszonyulni a világhoz. És Pál ellen a vád, hogy is hangzik? Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvény ellenes módra tiszteljék az Istent. És Pál védekezni szeretne. Tessék csak hallgatni. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak, ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni, aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Szeretném elmondani, hogy most éppen az evangéliumot olvastuk. Evangéliumot? Hát nem biztos, hogy mindenki elsőre kihallotta belőle, pedig itt csoda történt, kérem szépen. Gallió, mint helytartó, a római jogot képviseli. Az a vád, hogy törvényellenes módra kell tisztelni az Istent, egy római füle számára akár politikai színezettel, császárellenes töltettel telhetett volna meg. Van is ebben egy kis csúsztatás ebben a vád megfogalmazásban. És Gallió átlát a szitán, és egészen más lesz a tét. Ha Gallió most ítéletet hoz Pál apostol ügyében, és esetleg megtiltja a prédikációt, ez a korintusi gyülekezet számára az azonnali üldözés kezdetét jelenti Korintusban. Ami azt jelenti, hogy törvényen kívül helyezi a Krisztus gyülekezetét. És erre mit mond Gallió? Azt mondja Gallió, hogy álljunk meg. Ez az ember valami súlyos büntettet követett el? Hát senki nem vádolhatta Pál apostol semmiféle büntettel. Nyilván, ráadásul elhíresült arról, hogy saját keze munkájával dolgozott. Tehát mindenki tudta, hogy egyébként nagyon becsületesen él és dolgozik. És Gallió itt most állást fog foglalni. Azt mondja, hogy nincsen semmiféle súlyos büntet, és nincs semmiféle törvénytelenség. Ahol nincsen büntet, ott mi van? Hát szabályosság. És ahol nincs törvénytelenség, ott mi van? Törvényesség. És lehet, hogy Gallió maga sem tudta, de a keresztény gyülekezetet Korintusban most emelte, bocsánat, hogy a mai kifejezést használom, a bevett, a befogadott felekezetek, ma így mondanánk, hogy egyházak szintjére. Éppen csak azt nem mondja Gallió, hogy ennek az új iránynak pontosan ugyanolyan joga van jelen lenni Korintusban, mint bármelyik másnak, akár a zsidók zsinagógájának. Tehát szó se lehet arról, hogy ő szembeforduljon ezzel a közösséggel, mert semmiféle jogi eszköz nem áll rendelkezésre, mert nem adtak rá okot. Hát tessenek csak arra gondolni, hogy akkor most mi is történt? Hát azt mondta Isten, hogy senki sem fog ártani, senki sem fog támadni. De hát mégis támadtak. Na de hát mire adott ez lehetőséget? Hát ez a támadás pontosan azt hozta előtérbe, amit egyébként ez a gyülekezet nem tudom, hogy hány kérvénnyel sem tudott volna könnyen elérni, hogy kinyilvánítsák az ő törvényes jelenlétüknek a méltóságát. Isten néha különleges utakat képes használni. Bocsánat, hogy saját élményeimmel hozakodom elő, de én még emlékszem egy alkalomra, amikor a katonaságnál abba a furcsa helyzetbe keveredtem, hogy fölrendeltek a parancsnoki irodába, és mivel ott egy katonakórusnak voltam a vezetője több mint egy éven keresztül, amelynek elég szép eredményei is voltak, éppen ezért úgy döntöttek a parancsnokok, hogy egy speciális kihallgatásban lesz részem, mert hogy egyébként én teológus vagyok, és ők nem tudom miért úgy gondolták akkor, hogy ezek szerint a teológusoknak is én valamiféle vezetőjévé lettem. Hát az igaz, hogy a 40 tagú körbusból több mint 30 teológiai hallgató volt, de leültettek. Csak amikor leültettek, akkor nagyon-nagyon megdöbbentem, mert nehogy azt tessék gondolni, hogy ez egy baráti beszélgetés volt. Az ezred, sőt, a szomszéd dandár összes jelentős parancsnoka jelen volt, akkor még nagy súllyal a politikai tisztek is, és elkezdtek bombázni a kérdéseikkel. Olyan dolgokat kezdtek el mondani, hogy én 19 éves fiatal emberként éreztem, hogy remeg belül minden. És eszembe jutott az, hogy de hát az Úr Jézus megígérte, hogy szót ad a szánkba. Mi lesz ennek a következménye? És ott nagyon sok furcsa dolog elhangzott, a hadbíróság emlegetése is elhangzott, és rengeteg időt töltöttek azzal, hogy az én keresztény hitemről faggassanak. És én elhatároztam, hogy lesz, ami lesz, én azt válaszolom, amiben hiszek. És emlékszem, hogy megkérdezték, hogy milyen jogon olvasom én a laktanyában a Bibliát. És ami előtte soha nem jutott eszembe, azt találtam rá válaszolni, hogy jelentem azért, mert a hal a vízen kívül nem létezik. És a számomra ez pontosan ugyanaz, mint a halnak a víz. Az élettér, az életközeg, ne csodálkozzanak rajta. Amikor vége lett a beszélgetésnek, egy olyan parancsot kaptam, ami egyébként semmiféle szolgálati szabályzatba nem szerepel. Ezt az egyszerűség kedvéért úgy fogom elmondani, hogy kihajítottak a jelenlétükből, úgyhogy az írnok, aki egy szobával kijebb valamilyen módon tanúja volt ennek a beszélgetésnek, hiszen nem voltak azok az ajtók annyira szigeteltek. Úgy nézett rám, mint aki tudja, hogy a következő parancslevél, amit meg fog írni, az a kaposvári ügyészségnek fog szólni az én ügyembe. Hát nem sokat aludtam azon az éjszakán, ezt el kell, hogy mondjam. És másnap reggel összehívtak egy rendkívüli állománygyűlést, és én egészen biztos voltam benne, hogy ezen az állománygyűlésen én terítékre fogok kerülni. És nem akartam hinni a fülemnek, mert 1982, valamikor szeptemberében az állománygyűlésen az hangzott el, hogy innentől kezdve minden teológiai hallgató és mindenki, aki magát hívőnek vallja, bent tarthatja a körletben a Bibliáját, és joga van azt a szabad idejében olvasni. Én csak álltam ott, végül is az én nevem nem került szóba, de egészen megsemmisítő volt az érzés. Hogy végezte el Isten? Hát ugyanaz a Szentlélek dolgozott nyilvánvalóan, mint aki Gallió szívét utolérte. És nagyon megdöbbentő az, amikor a Szentlélek egy látszólag akár életveszélyesnek tűnő helyzetet átalakít egy teljesen másikká. És az ellenség minden terve nem csak összeomlik, hanem visszájára fordul. Ugye nem tetszenek elfelejteni, Korintusban innentől kezdve a gyülekezet élet jelenléte törvényes, jogos, nem lehet megkérdőjelezni. A helytartónak a helyben hagyása kapcsolódik ehhez. Innen talán érthető a következmény, tessék csak nézni. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, nyilván az újat, hiszen az előző, az csatlakozott Pálhoz egész házanépével együtt, és megkeresztelkedett, és a gyülekezet élő része lett. Szóval megragadták Szósztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió semmit nem törődött ezzel. Attól tartok, hogy a tegyünk feljelentést Pál ellen valószínűleg Szósztenésznek a fejéből pattanhatott ki. Miért verték agyba főbe a saját hittestvérei? Hát mert a saját hittestvérei érzékelték, hogy ez a puska visszafelé sült el, és hogy az, amit el akartak érni, nem csak hogy nem érte el a célját, hanem minden a visszájára fordult. Hányszor van olyan, hogy úgy érezzük, minden ellenünk van, és akkor egyszer csak kiderül, hogy de az Isten hatalma nem változott meg. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquilával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és azt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Aztán elhajózott Efézusból, és miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Természetes, hogy ebben a nagyon rövid szakaszban nagyon-nagyon sok információ van. Először is eltelik egy idő, és Pál megbizonyosodik, nyilván az Úrtól bizonyosodik meg, hogy a korintusi szolgálata véget ért, de most vissza kell menni, és be kell számolni a munkájáról, hiszen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, sok-sok éve járt utoljára Antiochiában, és oda nem tudott e-mailt küldeni, nem tudott SMS-eket küldeni, még csak levelet sem olyan egyszerűen lehetett abban az időben küldeni, és úgy gondolja, hogy eljött ennek az ideje. Két utitársa akadt. Pluszban, nyilván nem csak ez a kettő, de Aquila és Priscilla, akik eredetileg tudjuk, hogy héber származásúak. De hát Rómából jöttek Korintusba, amikor a császári rendelet onnan kiűzte őket, és nagy valószínűséggel úgy gondolták eredetileg, hiszen ezt is írja Lukács a beszámolójába, hogy meg se állnak először Antiochiáig, és nyilván mentek volna föl Jeruzsálembe egy picit az szülőföld levegőjét szívni. Na de hát nem ez történik. Valamiért Efézusban a Szentlélek szétválasztja ezt a csoportot. Ha az Úr akarja, egy néhány héten belül meg fogjuk érteni, hogy miért is akarta az Úr, hogy ez a csoport szétváljon Efézusban. De Pál, ha már ott van, és várni kell a csatlakozó hajóra, hogy tovább mehessen, hát mit tehetne mást? Megy, és bemegy a zsinagógába, és hirdeti a Krisztust. Milyen megdöbbentő. Azért szerettem volna még ezt mindenképpen a szívére tenni a kedves hallgatóknak, mert nagyon hangsúlyozni szeretném, a hívő ember minden környezetben hívő ember. És ha alkalma és lehetősége van, egészen biztosan színt fog vallani a hitéről. Ha ez egy kórházi ágy, akkor ott. Hogyha ez egy áruház, akkor ott. Ha ez egy vonatfülke, akkor ott. Hogyha ez egy munkahely, egy élettér, egy napi élettér, akkor pláne. Miért? Hát nagyon egyszerű. Ha kinézek az udvarba, a tavasz mindenféle jele látszik. De tessék elképzelni, a barack ebben az évben is barackvirágot hozott. A szilva meg szilvát. És a cseresznye sem virágzott mást, csak cseresznye virágokat, és hogyha Isten megtartja, akkor várhatóan a gyümölcs sem lesz más. De egyébként a bodzát, ami elkezdett nyílni, nem szeretném arra kényszeríteni, hogy meggyet szeretnék róla szüretelni. Már hogy őszinte legyek, jobban szeretném a medgyet, mint a bodzabogyót. De nem fog. Miért? Mert a bodza bodza. És a hívő ember akárhol van, azt a gyümölcsöt fogja teremni, amit Isten szent lelke a szívében kifejleszt. Hiszen az Úr jelenléte van, és nyilván nem fog hallgatni az ő uráról. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy a mi szívünk odaforduljon az Úrhoz. És ha megengedik, hadd zárjuk ezt a mai Biblia tanulmányt azzal, hogy oda megyünk az Úr elé, és imádkozunk, mert számos olyan élethelyzetünk lehet, amiben nem értjük, hogy hogy kerültünk, azt se tudjuk, hogy hogy keveredünk majd ki belőle, és az Úr jelen lesz, és van hatalma az Úrnak arra, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy amit megígért, hogy ad szót akkor, amikor kell, hogy hitvallókká legyünk, az be is fogja tartani. Imádkozzunk. Kedves Úr Jézus, te pontosan tudod, hogy hány-hány élethelyzet van, amit nem értünk, nem tudunk mire vélni, vagy esetleg még úgy is érezzük, hogy na de hát egészen más ígéretekkel indultunk az útnak. És aztán, amikor sok idő után az eredményt mást mutat, amikor meglátjuk, hogy esetleg nagyon kínos élethelyzetek valahol valamit elindítottak, valami más helyzetet teremtettek, valami te néped számára kedvező helyzetet teremtettek, akkor pirulunk. Olyan is van természetesen, kedves Úrunk, amikor sok év után sem értünk egy-egy helyzetet, de szeretnénk a kezedre bízni, és hisszük azt, hogy te tudod, hogy egy-egy fogaskerék, egy-egy láncem milyen szerepet tölt be a te nagy gépezetedbe. Kérünk, add a te békességedet és a te bátorságodat nekünk, az Úr Jézusért. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet, igaz mese a napsugárról. Ismerek egy fényes napsugarat. Naphazája meleggel volt tele, naphazában otthon mégsem maradt. Megszánta a dermet rügyecskéket, napkeletre menekült fecskéket, szánta a sok hallgató madárkát, fájt szívének a fagyos kopárság. Elgondolta, megyek és leszállok, tudom én azt, hogy telet találok, de mire a világot bejárom, virág virul minden merev ágon. Virág virul, meleg tavasz támad, oda hagyom napfényes hazámat. Leszállott a jégbe vont patakra, meleg szóval hívta, szólongatta, de a patak kemény, hideg maradt, s tovább aludt a jégpáncél alatt. Szép napsugár búsan repült tovább, keltegetni kankalint, ibolyát. Kis ibolya, dugd ki kék fejecskéd, illatodat messze eregest szét. Hirdes, vidám, tavaszi mosolygást. De a kis ibolya álmodik még folyvást. Szép napsugár felröppen a fára, téli fának lomtalan ágára, simogatja mind a rügyecskéket. De mi haszna, ha egyik se ébred? Hallgatnak a madarak az ágon, alszik minden, az egész világon. Szép napsugár, menj vissza az égbe, láthatod, hogy hiába jöttél le. Ez a föld a halál birodalma. Nem bírsz vele, oly nagy a hatalma. Ha nem használ egy simogatásom, használni fog 100 simogatásom. S rügy fakad, s fakad a rügy, tűnik a tél széled. Halál felett mégis győz az élet. Egy meleg szó, ha talán hiába. 100 meleg szó majd nem lesz hiába. Kifakasztja fák, mezők virágit. Lesz még egyszer virágos világ itt. Szép napsugár virágtól virágig repül egyre. Szólongatja váltig. Némelyik már ébred a szavára. Tavasz is lesz, tudom. Nem sokára.

0: Egészségpercek.
1: A rákos elváltozások kialakulása szervezetben sok tényező együttes hatására jön létre. Régóta ismert, hogy a lelki tényezőknek is szerepe van ezekben a betegségekben. Amerikai kutatók most arra keresték a választ, hogy az emlőrákos betegek túlélését mennyiben segíti a környezetétől kapott lelki-szociális támogatás. A kutatásba bevont betegeket az emlőrák felfedezését követő 10 évben követték nyomon. A nők körében elvégzett vizsgálatban azt találták, hogy azok, akik nem tudtak szabadon beszélni családtagjaikkal, barátaikkal a rákbetegségükről, hamarabb haltak meg, mint azok, akiknél ez nem volt tabu téma. Ráadásul kimutatták, hogy más tényező, például kedvező genetikai háttér, vagy a daganat hormonérzékenysége nem játszott közre a hosszabb túlélésben. Mindezek alapján elmondható, hogy az emlőrákos betegeknél genetikai és más különbözőségektől függetlenül a betegségről való őszinte beszélgetés, meghallgatás és elfogadás jelentősen megnöveli a túlélés esélyeit.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 107. rész. Hálaadó ének nagy ünnepen. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat csivataggá, a gyümölcstermű földet szikessé a rajta lakó gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak, és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit.

0: Mai szakasz, 107. Zsoltár. Ez a Zsoltár arra buzdít bennünket, hogy dicsőítsük Istent a jóságáért. Mindenkihez szól a fölhívás, aki már átélte a szabadulást bármilyen tehertől. Ez nem csak akkor igaz, amikor ártatlanul kerülünk nehézségekbe, hanem akkor is, ha mi okoztuk a bajt. A zsoltáros tapasztalata a szabadulásról azon alapszik, amit Jézus tett és tesz ma is. Erős karja ma is kész segíteni rajtunk, és kihoz minket a nyomorúságból. A 107. Zsoltár azoknak is szól, akik különösen sanyarú helyzetben vannak, mert az izraeliták általánosan hitték, hogy a betegség Isten büntetése. Lásd Jób barátainak kijelentését, vagy a tanítványok kérdését a János evangéliuma 9. fejezetének első 3 versében. Amikor valaki közel kerül a halálhoz, megtanul Istenhez kiáltani, Isten szava hírnökként érkezik hozzá. Ezen Zsoltár ideje óta az orvostudomány sokat fejlődött. Mégis, annak, aki betegségtől vagy elviselhetetlen fájdalomtól szenved, gyógyszerre van szüksége. A lelki egészség helyreállítását szolgáló gyógyszer viszont Isten szavában található. Fordítsuk ma a figyelmünket ismét arra, hogyan bánt az Úr az ő Izraelével, amelynek valamennyien tagjai vagyunk. Így ismét meg fogjuk érteni Urunk szerető jóságát. Adjunk hálát neki, amiért ő meg tudja változtatni a dolgokat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített várost. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Máté evangéliuma 5. fejezet, 14. és 15. vers. Krisztus együttérzéssel munkálkodott az emberek jólétéért, szívén hordta érdekeiket. Kövessék az ő példáját mindazok, akik az ígét prédikálják, és azok is, akik az ő kegyelmének evangéliumát elfogadták. Ne vonjuk ki magunkat a társas érintkezésből, ne zárkozzunk el embertársainktól. Minden társadalmi osztályhoz hozzá kell férkőznünk, mégpedig ott, ahol találhatók. Ritka az az eset, hogy a saját elhatározásukból felkeresnek. Ne gondoljuk azt, hogy Isten igazsága csak a szószékről érheti el az emberi szíveket. Más munkaterület is van, amely egyszerűbb, de épp olyan gyümölcsöző. Ez a vendéglátóház és a szívélyes társas együttlét. Akik úgy akarják megtartani a vallásukat, hogy kőfalak közé rejtik, azok a jó cselekedetek drága alkalmait veszítik el, és hagyják kihasználatlanul. Társas érintkezés útján jut el a világhoz Isten országának üzenete. Mindenki, aki isteni világosságot nyert, törekedjék eloszlatni azoknak a lelki homályát, akik még nem ismerik az élet világosságát.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan lelhetsz békességre? Első rész. Békességünk van Istennel. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet első vers. Isten háromféle békességet ad. Első, lelki békét. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez az alap, ez a lényeg. Békességben kell lenned Istennel ahhoz, hogy bármilyen egyéb békességre lelhess. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, mondta Jézus. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Hogy miért más az Istentől jövő békesség? Azért, mert a mennyország jegyeit viseli magán. Második. Kapcsolati békét. Pál ezt írja. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 18. vers. Ha békesség van egy kapcsolatban, kevesebb lesz a konfliktus a felek között. Tapasztalatból tudhatod, hogy a kapcsolatok komoly feszültségforrást jelenthetnek. Sokunknak az emberekkel vannak a legnagyobb problémáink. Nehezen jövünk ki a főnökünkkel vagy a rokonainkkal. Állandó gondot okoz a versengés, a konfliktus és a kritika, ezek pedig megfoszthatnak a békességünktől. Harmadik. Érzelmi békét. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva. Pál kolossébeliekhez írott levele, 3. fejezet 15. vers. Az uralkodni ige görög megfelelője döntő bíráskodást jelent. Mi a bíró szerepe egy mérkőzésen? A békesség fenntartása. Ő biztosítja a játék gördülékeny és fegyelmezett lebonyolítását. Isten adott neked egy belső bírót, aki akkor is fenntartja a békességed, amikor körülötted minden kaotikusnak látszik. Íme egy nagy bibliai ígéret. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Izsaiás prófita könyve 26. fejezet 3. vers. Békére van ma szükséged? Fordulj Istenhez és meglásd, nem fogsz csalódni.

A reformáció története. Wycliffe János. 7. rész. Wycliffe munkáját számos nagy akadály fékezte. Betegségek terhét hordozta, és tudta, hogy már csak néhány évet dolgozhat. Látta a támadásokat, amelyekkel szembe kell állnia, de Isten igéjének ígéretei bátorították, és rettenthetetlenül ment előre. Ezt a tapasztalatokban gazdag embert a gondviselő Isten megőrizte szellemi képességeinek teljében, és alkalmassá tette arra a munkára, amely főműve volt. Míg az egész keresztény világ forrongott, a reformátor Luther-Wörthi parókiáján ügyet sem vetve a kívültomboró viharra, belevetette magát a munkába, amelyet vállalt. A munka, a Biblia első angol nyelvű fordítása végül elkészült. Isten igéje kitárulkozott Anglia népe előtt, a reformátor nem félt már sem börtöntől, sem a mágiától. Olyan világosságot adott az angol nép kezébe, amelynek soha nem szabad kialudnia. Azzal, hogy a Bibliát honfitársainak adta, többet tett a tudatlanság és a bűn béklyóinak széttöréséért, országának felszabadításáért és felemeléséért, mint amit a csatatereken aratott legdicsőbb győzelmek tettek. Mivel a könyvnyomtatás még ismeretlen volt, csak lassú és fárasztó munkával készültek a Biblia másolatai. Olyan nagy volt az érdeklődés a könyv iránt, hogy sokan szívesen vállalták másolását, de csak nehezen tudták kielégíteni az igényeket. Egyik-másik gazdagabb megrendelő az egész Bibliát akarta. Mások csak egy-egy részt vettek meg. Sok esetben több család közösen vásárolt egy példányt. Wycliffe Bibliája tehát csak hamar utat talált az emberek otthonába. A Szentírás a józan észre hatott, és kigyógyította az embereket a pápai dogmák iránti passzív engedelmességből. Wycliffe ekkor a protestantizmus tanítását hirdette, hogy az üdvösség a Krisztusba vetett hit gyümölcse, és csak egyedül a Szentírás tévedhetetlen. A prédikátorok, akiket ő maga küldött, terjesztették a Bibliát a reformátor írásaival együtt, mégpedig olyan eredményesen, hogy az új hitet Anglia lakosságának majdnem a fele elfogadta. A Szentírás megjelenése rémületet keltett az egyház hatalmasságaiban, de Wycliffe-nél hatalmasabb erővel találták szembe magukat, amely ellen saját fegyvereikkel nem sokra mentek. Angliában ekkor még semmiféle törvény nem tiltotta a Bibliát, mert soha azelőtt nem jelent meg a nép nyelvén. Később életbe léptettek, és szigorúan érvényesítettek ilyen törvényeket. Közben a papok erőfeszítései ellenére is egy ideig alkalom nyílt Isten igéjének terjesztésére. A pápa vezető emberei ismét a reformátor elhallgattatását tervezték. Egymás után háromszor idézték törvény elé, de minden eredmény nélkül. Először egy püspöki zsinat eretneknek nyilvánította Wycliffe írásait, és megnyerve maguknak a fiatal királyt, második Richárdot, kieszközöltek egy olyan királyi rendeletet, amely a kárhoztatott tanok védelmezőit mind börtönre ítélte. A folytatás a jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3.12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt. Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira, megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Kedves testvérek, kedves hallgatóink, köszönöm a megtisztelő meghívást, köszönöm a kedves bemutatást is, és nagyon örülök, hogy ennek az előadás sorozatnak így részeként azt a szeretetteljes testvéri kapcsolatot is bemutathatjuk országvilág előtt, amely a református és az adventista közösség között van. Hadd köszönjem meg dr. Tokics Imre professzor úrnak azt a sok éven át tartó szeretetteljes tudományos közösséget, hogy ő jelen van közöttünk a Károli Gáspár Református Egyetemen, és hadd említsem azt is nagy örömmel, hogy egy korábbi doktoranduszom, Gallusz László tanár úr, tudom, hogy egy sorozatban is adott elő, ő Belgrádban tanít immár, és jelenlegi doktoranduszom Kormos Erik is kiváló adventista lelkipásztor, remélem az ő személyük is továbbra is összeköti egyházainkat. A mai alkalommal tehát Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléről lesz szó. Mégis először bevezetőül néhány szót hadd szóljak külön a páli levelekről, és azon belül egy kisebb csoportról, amit így nevezünk, a pásztori levelekről. Tudom jól, hogy miközben egy sorozat része vagyunk, a kedves hallgatók már hallhattak az első levélről, amely Timóteushoz iratott, és valószínűleg egy-egy gondolat elhangzott már abból is, amit én is meg fogok említeni, azonban a tudomány világában azt hiszem helye van annak is, hogy többen, több szempontból is foglalkozzunk ugyanazzal a kérdéssel. Egyrészt, hogyha valamiről ugyanaz a véleményünk, az megerősít, engem is egyébként, mikor más kollégáknak hasonló nézeteivel találkozom, ha pedig azt tudjuk felmutatni, hogy Isten színe előtt, lelki szabadságban egy-egy részletről lehet más és más a nézetünk is, ez megfér a tudományos kutatás és a testvéri közösség körében. Pásztori leveleknek nevezzük azt a három levelet Pál apostol levelei közül, amelyekből kettőt Timóteushoz, egyet Tituszhoz írt. Ezek a levelek már a címükben is jelezve magánszemélynek írott levelek, ilyen még egy van, a Filemonhoz írt levél, mégis attól elkülönítve külön ezt a hármat nevezzük csupán pásztori leveleknek. Két oka is lehet ennek a találó névadásnak. Az egyik, hogy valóban itt nem a gyülekezetek egészének szól közvetlenül a levél, hanem a vezetőjén, a pásztor személyén keresztül szólítja meg a gyülekezetet. Másrészt, ezekben a levelekben arról is szó esik külön-külön, hogy a gyülekezet különböző tisztségviselői, presbiter, püspök, diakónus, még az asszony testvérekről is szó van külön, akik valami szolgálatot végeznek, milyen emberek legyenek. Tehát a pásztor személyén szólítja meg, pásztor személyén keresztül szólítja meg a gyülekezetet, és külön még arról is hangsúlyosan szól, hogy a vezetők, a pásztorok milyenek legyenek. Ezért nevezzük ezt a három levelet gyűjtő fogalommal pásztori leveleknek. A Biblia kutatói a 13 Pál apostol neve alatt fennmaradt újszövetségi levél között mégis megpróbálnak valami módon különbséget tenni. Az elmúlt 100-150 esztendőben, mondhatom így, különböző csoportokat különítettek el a kutatók, hogy ki szerint a 13-ból melyik az, amit elsődlegesen, személyesen maga Pál apostol írt, és melyek lehetnek azok, amelyeket talán tanítványai, talán az ő köré gyűlt gyülekezet egy-egy nagyja az ő neve alatt, mégis, így szokták mondani, másodlagosan páli levélként kellene kezelni. Én megvallom teljes nyíltsággal, tudományos előadás keretében is vállalva a véleményemet, hogy én mind a 13 Pál neve alatt fennmaradt levelet valóban páli levélnek tartom, azonban jelzem a testvéreknek, hogy éppen amivel ma foglalkozunk, a pásztori levelek azok közé tartoznak, amelyet, ha mondjuk egy-egy tankönyvet kezükbe vesznek, fognak találkozni ilyen nézettel. Nem minden kortárs, újszövetséges kollégám tart elsődlegesen Páltól származónak, hanem van, aki a deuteropáli, értjük jól ezt a szót, tehát a másodlagosan páli körbe sorolják. A más neve által írás számomra problémát jelent. Tudós álláspontként merem képviselni testvéreim és hallgatóim, hogy egy olyan levél, amelynek rögtön az első versében bemutatkozik az apostol, megnevezi magát a szerző, Pál név szerint meg van nevezve az első versben. Én úgy gondolom, nem valószínű, hogy alapot adhatott volna arra, hogy valaki, tudván, hogy ő nem Pál, mégis Pál neve alatt írja meg ezt a levelet. Ezért én nem tartom jó párhuzamnak, amit a kutatók felszoktak mutatni, ami tényleg így van, hogy az Ószövetséghez kapcsolódóan vannak olyan bibliai nevek, ahol sok száz évvel később a bibliai személyhez képest, mégis az ő nevéhez gyűjtve, mint Énók nevéhez gyűjtve, írtak még a Bibliánkba be nem került iratokat. Ez a más neve alatt írás azonban szerintem alkalmazható az ilyen két szövetség közötti iratokra, ahol mindenki tudta, hogy például nem Ádám és Éva, és nem valamely híres ószövetségi személyiség ír századokkal később koruk kortársai között, amikor az írások megjelentek. Ez nem igazi párhuzam számomra. Pál apostolnak egy tanítványa nem írt volna úgy, hogy Pálnak nevezi magát a levél első versében. Én úgy látom, a legjobb hipotézis, fogalmazzunk most tudományosan, még mindig az, hogy mind a 13 levél, amely azzal az igénnyel áll előttünk, hogy Pál apostol

szól. A kutatók között nagyjából így mondanám, két csoportra oszlanak azok, akik bár Pálinak tartják, mégis más és más választ adnak erre a kérdésre. Egy nagyon érdekes kísérlet megpróbálja elhelyezni Pál apostolnak élete azon szakaszában e leveleket, amelyekről az apostolok cselekedeteiről írott könyv tudósít, különböző ügyes egzegetikai pici szavak magyarázására építő magyarázattal, bár ezek a részletek nincsenek benne az apostolok cselekedetei írott könyvben, de talán elhelyezhetők mégis abban a korban. Én azok közé tartozom, és ez a másik csoport, akik egy óegyházi, elég erős és jól megőrzött hagyományt elfogadva úgy látják, hogy Pál apostol nem abban a római fogságában szenvedett mártírhalált, amelyről az apostolok cselekedetei a maga végén tudósít. Ugye jól emlékszünk, kedves hallgatóim, az apostolok cselekedetei végén még életben van Pál apostol, ez a mű nem mondja el Pál halálát, hanem egy óegyházi hagyományt elfogadva én is úgy látom, ebből még kiszabadulhatott, még nagy utakat is tehetett meg az apostol az időszámítás szerint Krisztus után 60-as évek elején, és egy második, újbóli fogságba kerülvén valóban Rómában Néró alatt szenvedett mártírhalált. Hogyha megengedjük ezt a hipotézist, akkor nem kell beerőltetnünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv egyes fejezeteibe valahová e három levél részleteit, mert valójában már túl vagyunk azon a könyvön. Az apostol kiszabadul az első római fogságából, még utazik, talán egészen Hispániáig is eljut, amit a római levélből tudunk, hogy nagyon tervezett és szeretett volna oda mindenképpen eljutni az evangéliummal, és talán ilyen úton írhatta az első Timóteusi levelet, a Tituszhoz írt levelet, mert ezek nem említenek külön fogság körülményeket, és talán egy második római fogságában szenvedett mártírhalált, és ebből a fogságából írta Timóteushoz a második levelét, mert ebben a levélben viszont valóban vannak világos utalások arra, hogy ő most bilincseket visel, tehát fogságban van. Közismerten nehéz Pál apostol életrajzát pontos évszámokkal összefoglalni, abban a korban maga az időszámítás is néha megengedő volt, egy-egy tört évet is be lehetett számítani egy hosszabb időszakba az elején is és a végén is. De nagyságrendileg én úgy látom, történészként kimondhatjuk, nem tévedünk, ha körülbelül Krisztus után időszámítás szerint 60-62 körülre tesszük az első római fogságát, majd azután még újra szabadon utazik, talán 62-64 körül, és Krisztus után 64-től datálhatjuk a második római fogságát, amely alatt írja a második Timóteusi levelet, és amely alatt majd szenved Néró császár alatt mártírhalált. A világ történelemből tudjuk, hogy időszámítás szerint 68-ban végez magával Néró császár, és mivel nagyon erős óegyházi hagyomány szerint Néró alatt szenvedett mártírhalált Pál apostol is, ezért valamikor 68 előtt, valamikor Néró halála előtt, nagyságrendileg így mondom, kedves hallgatóim, Krisztus után 65-67 tájára tehetjük a második Timóteushoz írt levelet. Egy olyan jelenségről szeretnék még bevezetőül nagyon röviden szólni, amelyet egy latin eredetű szóval amanuensis, más keze által írás, az író deák által írás jelenségének nevezünk. A kedves hallgatóim, kedves testvérek talán meglepődnek ezen, de most helyezzük vissza magunkat az első századba. Az első században tudjuk, hogy nagyon gyakran, ha valaki több oldalnyi iratot akart megörökíteni, akkor igénybe vette más valakinek a segítségét. A más keze által írás, az író deák által írás jelenti,

0: jelensége széltében, hosszában elterjedt volt a Krisztus utáni első században a Mediterrán környékén. Kedves hallgatóim, talán nem gondolnak erre, mert nem így olvassuk a Szentírást, hogy ilyen pici részletekre is azonnal odafigyeljünk. A római levél végén, a 16. fejezet 22. versében egyetlen egy mondatban megjelenik annak a levélnek az íródeákja. A 16. rész egésze Pál apostol köszöntéseit tartalmazza, és a köszöntések sorába alázattal besorolódik az, aki tényleg leírta. Én, Tercius, aki a levelet leírom, szintén köszöntésemet küldöm. Milyen jó, hogy ilyen bátor volt ez a testvérünk az első században, mert így a Biblián belülről van egy világos bizonyságunk arra, hogy Pál apostol is élt ezzel a lehetőséggel, hogy leveleit diktálta, más írta le fizikailag, és aztán ő a végén hitelesítette. Több levele végén, ilyen a második tesszalonikai levél, ő maga tollat ragad, és el is árulja, a köszöntést én, Pál írom. Egy ilyen mondatból kiderül, hogy a megelőzőeket eddig diktálta íródeák által. Hitelesítette, aláírta a leveleit, és ezt a bevezető gondolatot azzal zárom le, kedves hallgatóim, hogyha netán egy közeli munkatársa, egy lelki testvére íródeákként jelen volt az íráskor, és netán akár egy-egy kifejezést Pál korábbi tanításait is hallva és ismerve maga is írt abba a levélbe, amikor az apostol a végén aláírta és hitelesítette, ezzel azt az egész levelet Páli levélnek fogadta el ő maga, és tekinthetjük mi is. Ezt a bevezető gondolatot azért osztottam meg kedves hallgatóimmal, mert azok, akik nem Pálinak tartják ezt a három pásztori levelet, gyakran éppen azzal érvelnek, hogy egy-egy stílusbeli különbséget találnak a többi Páli levélhez képest. Én azt mondanám, egy-egy kifejezéssel hozzájárulhatott az, aki segített neki az írás folyamán, az az íródeák, akinek a kezével írt. És amikor Pál aláírta, akkor a levél egészét az ő sajátjának fogadta el, fogadjuk el bátran azért mi is. És bevezetőül még egy gondolatot szeretnék a hallgatóimmal megosztani, ez pedig, vajon mikortól beszélhetünk Pál apostol leveleinek gyűjteményéről? A kutatás történetben nagyon izgalmas kérdés ez. Vannak kollégák, akik elég későn képzelik el, talán az első század végén kezdték volna Pál esetleg tanítványai összegyűjteni az apostol leveleit. A közelmúltban, a szakirodalomban megjelent egy nagyon érdekes nézet, én nagy örömmel karolom fel, és osztom meg kedves hallgatóimmal is. Egy kutató kollega, Dávid Tróbisnak hívják, német származású, de most az Egyesült Államokban tanár, részletes kutatásnak vetette alá a Jézus korabeli idők nagy levélíróit. Százas nagyságrendben vizsgálta meg azokat a kortársakat, akik arról voltak ismertek, hogy nagy mennyiségben írtak leveleket, nagyjából az Új Szövetség korában tehát. Általunk is ismert nevek tartoznak ide, például Seneca és Cicero. És általunk kevésbé ismertek, akit ez a kollega azonban szorgalmatos utánajárással elemzett kutatásának tárgyává tett. Dávid Tróbis azt találta, hogy minden jelentős levélíró a Jézus kora körül saját magának is készített másolatot arról a levélről, amit másnak elküldött. Ugye ma az e-mail világában ez szinte fölösleges, mert a gép megőrzi azt a másolatot, amit elküldünk. Az első században maga a szerző gondoskodott arról, hogy ha esetleg az úton elvész, törékeny az anyag, hogy fennmaradjanak a gondolatai, ő maga is megőrzött róla másolatot. Így a legnagyobbak is. Még egyszer mondom, akár tényleg Cicero, akinek műveit mindnyájan ismerjük. Szóval én is úgy látom, testvéreim, hogy nem kell az első század végére elmennünk, hogy Pál levelei összegyűjtésének gondolatát el tudjuk képzelni. Ezek a levelek megvoltak nála, magánál az apostolnál. Az első egyberendezője, szerkesztője, gyűjteményes kiadója a saját leveleinek lehetett akár ő maga is. Így Pál apostol leveleinek az ő neve alatt fennmaradt 13-as gyűjteményét hadd induljunk el ezzel a munkahipotézissel. Bátran tekinthetjük továbbra is az apostol tulajdon eredeti műveinek. Forduljunk azért közelebbről, kedves hallgatóim, a második Timóteusi levélhez. Ahogy már említettem, az első rész elején az apostol egy levél kezdetben megnevezi magát. Abban a korban, kedves hallgatóim, volt egy szokás jog, amelyet a levélírók általában követtek, hogy rögtön az első mondatokban, hogy ki ír, hogy kinek ír, és egy köszöntés általában megjelent. Pál apostol nem kivétel, így kezdi mind a 13 levelét, és most közelebbről a második Timóteusi levél első mondatait hadd olvassam fel. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Jézus Krisztustól, ami urunktól. Timóteus, ez az ifjú testvér, lelki gyermeke lehetett Pál apostolnak, így szólítja meg, nagy valószínűséggel Efézus városában, ahol rábízta az efézusi keresztjének vezetését, pásztorként, a pásztoron keresztül az egész nyájat, a gyülekezetet. Még egyszer a második rész első versében gyermekeinek nevezi, az újfordítás fiam szót használ mindkét esetben, valójában átfogóbb a görög nyelven gyermekemnek nevezi, Timóteust Pál apostol. Úgy látom, testvéreim, hogy Jézus Krisztushoz ő vezette el, lelki értelemben ezért az ő gyermekének tekintette, atyai szeretettel szólítja meg ebben a levélben. Megtudunk többet még Timóteusról a levél nyitányában, mert az első rész 5. versében az ő édesanyjáról és nagyanyjáról is olvasunk. Idézem, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikéban lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned, mert nem a félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kedves hallgatóim, micsoda kincs, ha valaki ilyen hívő édesanya és ilyen hívő nagymama, hogy megörökítetik a Szentírásban, Isten örök igéjében. Timóteusnak ilyen felmenői voltak, ilyen családban nőtt fel. Elsőrenden természetesen nyilván az Ószövetségre, a Szent Írások ószövetségi részére tanítatott meg gyermekségétől fogva, de én úgy látom, ezt is jelentik ezek a szakaszok, hogy Jézus Krisztusban hívő édesanyja és nagyanyja volt, az evangéliumról is hallhatott tőlük is, Timóteus, az ifjú testvér. Az apostol szolgálata egy kézrátétellel, valamilyen mai szóval így mondanánk, beiktatással őt gyülekezet vezetővé tette, és most emlékezteti erre, egykor Isten hívta el, emberi elhívás külső jele volt a kézrátétel, az akkor kapott feladatot mindvégig hűséggel lássa el. Ne feledjük, ahogy mondtam, börtönből ír az apostol, római fogságból. Talán ez is az egyik célja a megírásának ennek a levélnek, hogy mintegy helyettem, a fogoly apostol helyett, te, aki még szabadon mozoghatsz Efézusban, hirdesd bátran az evangéliumot. Tudjuk jól, az apostol megtette a végsőkig, még a fogságában is bizonyságot tévén Jézusról, az ő megváltójáról, de fölkészíti az utódot, az ifjú nemzedék egy kiváló tagját, hogy majd, ha ő nem lesz, ha Pál apostolnak a fogság halállal vet, a fogság a halállal végződik, akkor menjen tovább az evangélium hirdetése. Bátor kiállásra, az üldöztetésekkel való szembenézésre, akár igen, élete kockáztatására is hívja ebben a levélben Timóteust. Példát adva, ő mindvégig a mártír halálig vállalta az evangélium hirdetését. Az új nemzedék tagja Timóteus, nem félve az üldözőktől, vigye tovább, vállalja ő is az ő megváltó urát Jézust, az evangéliumot hirdesse. Ne féljen, ezért kell szólni, nem a félelemnek lelkét adta nékünk Isten. Ezt egy börtönből író ember szavaiként, még nagyobb bátorításként is érezhetjük. Sokszor vagyok úgy, kedves hallgatóim, hogy a gyülekezetben, ahol vendége előadást tartok, nálam idősebbeket is látok, és mindig nagy tisztelettel és belső megrendüléssel mondom, hogy tudom, hogy az én atyáim nemzedékére is igazak ezek az igék. Nem sokkal előttünk járók is szenvedtek az ő hitükért. Adjunk hálát az ilyen hívő anyákért, nagymamákért. Adjunk hálát a hitben az üldöztetést is vállaló előttünk járt nemzedékért. És a magunk idejében, a magunk helyén, félelem nélkül hirdessük mi is tovább az evangéliumot. Én úgy látom, az egyik legfontosabb célja a levél megírásának ez. A Timóteushoz írott második levél azonban valószínűleg egy olyan okból is iratott, hogy felkészítse Timóteust a tév tanításokkal való szembeszállásra. Abban az időben, tényleg már Pál életében is, majdnem minden gyülekezetben, ha szabad így mondanom, a gyülekezet szélén felbukkant néhány olyan atyafi, aki elkezdett arról, amit hallott, másként tanítani, és időnként ez túlment minden a kereszténység lényegét valló határon, és akkor bizony a tévtanítással szembe kellett szállni. Értsük jól, kedves hallgatóim! Vannak a mi hitünknek olyan elemei, amelyekről nincs végső biztos tudásunk. És semmi baj nincs, hogyha arról valakinek árnyalatnyilag más a véleménye. Magam is mondtam erre példát. Ha valaki az itt lévők közül 64-re teszi ezt a levelet, és valaki 67-re teszi ezt a levelet, semmilyen hitbeli vita nem kell ebből származzék. De vannak a hitünknek olyan elemei, amelyekből nem lehet engedni. Ilyen például a feltámadás. Hadd olvassam a második rész 16. és következő verseit. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenájosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek. Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Nyilván arra utal itt az apostol testvéreim, hogy a mi Urunk Jézus visszajövetelét még várjuk. Az ő eljövetelét emelt fővel várjuk, amikor majd az első Tesszalonika levél negyedik része, és sok más fejezet szól erről, az ő visszajövetelekor vele ismét együtt leszünk. De addig az első feltámadás példája Jézus Krisztus, húsvéti feltámadása, mi pedig még várjuk testünk megváltását és a feltámadást. Igen, nem lehet olyan tétlenségre tanítani senkit, hogy már eljött újból Jézus, ezért már mindegy, hogy mit csinálunk. Nem, még várjuk vissza a mi megváltó Urunkat, és addig, amíg visszajön, addig az ő követésében a hegyi beszéd, a Szentírás igéi tanításai szerint Jézus követő életben kell leéljük az életünket. Hamis az a tanítás, amely azt mondja, hogy a világ végén való feltámadás már megtörtént. Mert abból felelőtlenség, könnyelműség, erkölcsi, etikai érzék nélküli élet következik. Az apostol szerint pedig csak Krisztus követő, erkölcsi, etikai élet következhet a Jézusban való vetett hitből, és hordozzuk ezt a Krisztus követő hitünket egészen az ő visszajöveteléig. A Krisztus eljövetele, amikor eljön értünk, és mindannyiunkat magához vesz a feltámadásunk által, az még nem jött el. Ha valaki ezt tanítja, annak ellene kellett állni a Timóteusnak. Tehát én így látom, a tévtanításokkal való szembeszállás is ennek a levélnek egy fontos üzenete. Az apostol, mikor levelet ír, szeretne a hit összefoglalásában is valamilyen segítséget nyújtani, hadd mondjam így, ige hirdetési tartalmat továbbadni leveleiben. A Biblia kutatói azt tanítják nekünk, és én nyíltan állok ilyen bibliai értelmezés felé, és el is tudom fogadni, hogy az apostoli levelekben lehetnek olyan részletek, amelyek már egy-egy ősgyülekezeti hitvallás elemből építkező, és nem az apostol által először megfogalmazott részletek. Hitvallási töredékeknek, hitvallási elemeknek nevezzük az ilyeneket. Mondok erre is egy példát. A második rész 11. és következő verseit olvasom. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Egy ilyen szépen szerkesztett, szabályos felépítésű néhány sor, amely azzal a bevezető formulával indul, hogy igaz beszéd ez, én úgy látom, elfogadhatjuk, hogy Pál apostol által is már egy őskeresztény hagyomány anyagból átvett részlet. A levelek eszközök arra is, hogy a mi közös hitünket megfogalmazzák, továbbadják azt apostoli levél formájában, amit az apostol is az ős gyülekezetben már elemeiben hitvallási részletekként másoktól hallott. Egy következő ok, cél, téma, ami miatt írhat az apostol, az utolsó idők. A harmadik rész elejét olvasom, kedves hallgatóim. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Az utolsó idők egy minőségi kifejezés a Szentírásban, kedves hallgatóim, és nem mennyiségi kifejezés. Jézus első eljövetelével, a nagypénteki megváltó halállal, a húsvéti feltámadással, a lélek pünkösdi kitöltésével, az Úr az üdvtörténet központi üzeneteit már elmondta nekünk. Elkezdődött az idők teljessége, elkezdődtek az utolsó idők. Így mondhatom, testvéreim, 2000 éve az utolsó időkben élünk. mert ez egy minőségi kifejezés a Jézus, az Isten fia közénk eljövetelétől számított idő. De valóban van egy olyan értelme is ennek a kifejezésnek, amikor már jelekből látható, hogy közelre várjuk az ő visszajövetelét. Vannak olyan magyarázók, kedves hallgatóim, kedves testvérek, akik úgy látják, például az első korintusi levél 7. része, és az első tesztalonikai levél 4. része egy-egy mondata alapján, hogy lehet, hogy volt, amikor Pál apostol a maga életébe várta vissza az Úr Jézus visszajövetelét. És nem csalódott az apostol, értsük jól, mert ő tudta a legjobban, hogy ez egy minőségi kifejezés, az utolsó időkben élt már ő is, és lehet, hogy Pál életében visszajön Jézus, de ő arra is nyitott volt, és éppen ez a levél ennek a szép bizonysága, hogy lehet, hogy ő neki testben föl kell áldoztatnia, mint egy áldozati italáldozat, azaz meg fog halni, azaz nem éli meg földi testi életében az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Az utolsó idők mindannyiunktól egy készenlétet várnak. Nem a pontos kiszámítását, hanem a mindenkori készenlétet, hogy a mi Urunk, amikor visszajön, készen találjon bennünket. És igen, vannak olyan jelek, azért olvastam ilyen hosszan ezt a katalógusszerű listát, mert a kedves hallgatóim is gondolom, egy-egy kifejezésnél azt is gondolhatták, a mi napjainkban is beteljesednek ezek. Igen, vannak olyan jelek, amelyek ezen felsorolt szavak szerint már-már elég közelire engedik várni számunkra is a mi Urunk Jézust. Mégsem adatott meg, hogy kiszámítsuk, hogy mikor jön. Készen kell lennünk. És a készenlétbe az evangélium hirdetés, a világ végéig a misszió elvitele, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel továbbadása a legfontosabb tartalom. Az van készen a Jézus visszajövetelére, aki élete utolsó pillanatáig róla kész bizonyságot tenni. Erre a bizonyságtételre hívja Timóteust a 2. levelében is az apostol. És akkor még a 4. fejezet néhány kifejezését hadd hozzam ide a kedves hallgatóim elé. Egyrészt azért, mert kapcsolódik ahhoz, amit az imént mondtam, hogy itt a 2. Timóteushoz írott levél 4. része néhány versében látjuk a legvilágosabban, hogy ez a levél olyan, mintha az apostol egy végső rendelkezést hagyott volna hátra. Közvetlenül a halála előtt írhatta ezt, érezte, hogy nem sokára mártír halált fog halni. Olvasom a 4. rész 6. és következő verseit. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Lehet-e ennél szebben vallani annak, aki az ő megváltó ura elé készül, aki érzi, hogy közel van a halála? Hadd legyen szívünkbe írt ez a néhány ige, hadd tudjuk majd egykor mi is elmondani ezt az apostollal, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És itt, amikor az ő halálát érezvén szinte végrendelkezik, néhány nagyon személyes vonással fejezi be ezt a levelet. Az előadás végén egy-két ilyen apró, de számomra nagyon fontos részletre hadd utaljak még ezért. Az egyik ilyen, hogy azt kéri Timóteushoz, igyekezzen még a tél előtt eljönni hozzá. 21. vers. Abban az időben tudjuk jól, leállt a hajózás a téli időszakban. Azt is jelenti ez a kifejezés, ha nem jössz most, lehet, hogy már nem találsz itt. Lehet, hogy tavasszal már késő lesz. Van, testvéreim, kedves hallgatóim, amit nem lehet halogatni, amit le lehet késni az Isten országában. Ha belső késztetésre az Úr valamire hív, ne halaszd el csak néhány hónappal sem. Az apostol a tél beállta előtt hívja magához Timóteust. Azt kéri, és ez a 13. vers, hozd el a könyveket is, főként a pergameneket. Érdekes kifejezések, őszintén mondom, csak találgatni tudjuk, hogy mire utalhatnak ezek. De szerintem elég jól meg tudjuk tippelni. Mit akarhat olvasni valaki, aki közvetlenül a halála előtt áll? Hívő ember, mint Pál apostol, akinek felneveltetése miatt biztosan voltak birtokában ószövetségi tekercsek, hiszen Gamáliel tanítványaként ilyenre szertehetett, aki már eleget élt ahhoz, hogy egy-egy evangélium hagyomány részlet is eljuthasson hozzá, és aki, ahogy az imént mondtam, a tulajdon leveleiről is készített másolatot nagy valószínűséggel, mielőtt elküldte azokat. Ez egy hipotézis, nem tudom bizonyítani, kedves hallgatóim, de ide teszem tudományos lehetőségként, hogy talán a rendelkezésére álló ószövetségi tekercseket, valamint a már hozzá eljutott Jézusról szóló evangélium hagyományrészleteket, és tulajdon másolatban megőrzött leveleit kérette magához. Ilyen szavakat mondtam, de most mindnyájan értik, kedves hallgatóim, hogy a kezünkben levő szent írás egy-egy részletéről lehet legvalószínűbben szó. Azzal fejezem be, hogy hogy tekintett Pál apostol a Szentírásra. Mert ezt itt a 4. rész 13. versében csak ilyen hipotetikusan tudom fölvetni, hogy a tekercsek és pergamenek, amelyeket magához kéret a fogságba, a szívéhez legdrágábban, legközelebb álló szentiratok, de a 3. rész 16. és 17. versében világosan így ír. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amit bizonyossággal kimondhatunk, hogy itt az Ószövetségre utal, amin ő fölnőtt, és amin Timóteus is felnőtt, amely ekkor már írott formában, teljes írásként hivatkozással összefoglalható. De itt is fölvetem, kedves hallgatóim, hogy a 60-as évek közepe táján már igen lehetnek evangélium hagyományok írásban, apostoli levelek írásban, azaz ekkor már kialakulóban az új szövetség is születőben ott lehet az Ószövetség mellett. Nekünk, mai olvasóknak a teljes Szentírás, az Ó és Új Szövetség együtt alkalmas erre, hadd olvassam még egyszer, hogy tanítsunk, fedjünk, megjobbítsunk, az igazságra neveljünk, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Az apostol egyik kulcs szava ebben a levélben is, mint más leveleiben is a kegyelem, világosan leírta nagyon sok helyen, hogy csak kegyelemből van bűnbocsánat és üdvösség, de a kegyelmet nyert ember jó cselekedeteket igyekszik végbevinni. Nem üdvösség szerzően immár, mert az üdvösséget Jézus halála érdeméért már kegyelemből elnyerte, hanem hálából válaszul. Ilyen a Jézust követő, az ő akaratát kereső, a róla szóló evangéliumot hirdető, életre hívja Timóteust az apostol. Ugye mennyire aktuális ez a levél? Olvassuk mi is, tanuljunk belőle, kövessük példáját. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Pál második levele Timóteushoz. Első rész.
2: Címzés, üdvözlés.
1: Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
2: Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért.
3: Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. És könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
2: Szenvedj együtt az evangéliumért!
3: Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóró bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.
2: Onéziforosz hűsége.
3: Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azt te tudod a legjobban.
0: Olvassuk együtt a Bibliát!
3: Második rész.
2: Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége.
3: Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.
2: Óvás a szóharcoktól.
3: Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket. Ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét.
2: Isten szilárd alapvetése és pecsétje.
3: Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.
2: Óvás az ifjúkori kísértésektől.
3: Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.
0: Olvassuk együtt a Bibliát.
3: Harmadik rész.
2: Az utolsó idők ámítói.
3: Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoki is az lett.
2: A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség.
3: Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyekbe és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
0: Olvassuk együtt a Bibliát!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhetes spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Líma téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Feltöltődni, elcsöndesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválának, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő ígéje Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 39. vers, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Berzsenyiben tudtak találkozni. A költő születésének 250. évfordulóját ünnepelték. Három napon át a Soproni Líceum névadójáról, a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusáról, a magyar Horáciuszról szólt minden. A költő nevét viselő evangélikus gimnáziumban május 29-e és 31-e között. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulójáról nagyszabású gála ünnepéllyel, versíró pályázattal és tudományos konferenciával emlékeztek meg. A rendezvény nyitányaként a Líceumi Diák Szövetség és az iskola vezetése városi sétára invitálta a meghívott vendégeket és közreműködőket, akik fölkeresték Berzsenyi Sopronjának fontosabb színhelyeit. Megkoszorúzták a gimnázium homlokzatát díszítő emléktáblákat is, fejet hajtva a két lícista barát, Kis János költő, lelkész és a 250 éve született Berzsenyi Dániel emléke előtt. A szombati tanácskozás a legjobb szakemberek segítségével igyekezett friss szempontokkal gazdagítani a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárva költészetének történeti beágyazottságát, miközben rámutattak az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életigenlés. Amikor a szükséges szenvedéseinket el akarjuk kerülni, rengeteg szükségtelen, fölösleges szenvedésnek adunk teret. Hatalmas önállítássá válhat a pozitív érzések, a pozitív életfilozófia hangsúlyozása, ha azt arra használjuk, hogy akkor is jól érezzük magunkat, amikor az volna természetes, hogy negatív érzéseink legyenek, és valami fájjon. A valódi reményt és életigenlést az jelenti, ha van bátorságunk rosszul lenni, ha annak itt van az ideje. Pál Ferenc.

0: szerencsétlenségek között.
1: És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. 40. Zsoltár, 4. vers.

Kati hosszú hajtincse eltakarta a homlokán égtelenkedő, hatalmas sebb helyet. Tudta, hogy nem szép a látvány, de legalább a túlélésre emlékeztette. 2 évvel ezelőtt vidékre utaztak az édesapjával. Egy másik autóvezető nem adott nekik elsőbséget, így a kis teherautójuk nekiütközött. A becsapódás következtében Kati beütötte a fejét a szélvédőbe. Kezdetben a gyógyszerek hatása alatt állt, ezért alig emlékszik valamire. Amikor már nem kapott több fájdalomcsillapítót, kinnyai közt ordítani is képes lett volna. Furcsa mód később visszavágyott abba az időszakba, mert akkor különösen közel érezte magát Istenhez. Sokan imádkoztak érte, és folyton volt mellette valaki. Amikor úgy érezte, hogy már nem bírja a fejfájást, a műtéteket és az injekciókat, Isten erőt adott neki. Megígérte az Úrnak, hogy ha meggyógyul, neki szenteli az életét. Visszatekintve azonban már nem volt biztos benne, hogy be is fogja tartani az ígéretét.

Hogyan maradhatsz Isten közelében akkor is, amikor jól megy a sorod? Autóbaleset okozta fájdalmak között nehéz meglátni Istent. Türelmetlenül várod, hogy megszabadítson a nehézségektől, és arra gondolsz, hogy ha majd minden megoldódik, sokkal könnyebb lesz engedelmeskedni neki. Mégis, amikor jóra fordulnak a dolgok, azon kapod magad, hogy talán szükség lenne még egy sérülés ahhoz, hogy újra közel érezd magad Istenhez. Amikor az életed a feje tetejére áll, könnyen és természetesen borulsz Isten lábai elé. Ilyenkor hamar felismered, hogy mit kell tenned.

0: A szerencsétlenségek között azonban rád tör a kísértés, hogy eltávolodj az Úrtól, és ne figyelj rá többé. Nagyon sok tennivalód lenne, amikor rendben van az életed. Hálát adhatsz Istennek azért, amit az elmúlt nap értettett. A szerencsétlenségek közötti szünet segít jobban megismerni az Úr életedre vonatkozó akaratát. Segíthetsz a rászorulókon, bátoríthatod hívő társaidat, akik nehézségben vannak. Elmondhatod másoknak, hogy mit tett, és tesz, érted az Úr. Isten minden egyes szabadítása révén egy új éneket ad ajkaidra. De az ének szavai nem minden esetben kell, hogy Isten szabadításáról szóljanak. Énekelhetsz a nyugalom idejéről is.
1: Közreműködött Balázs László.

0: fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahatból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, az szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát. Az első parancsolat.
1: Szervusztok! Ma egy sorozatot szeretnénk kezdeni a 10 parancsolatról. Na de mit is kezdjünk a 10 parancsolattal? Miért? Kezdenünk kell vele valamit? Nem olyan dolog ez, amely egy letűnt kor ősi szabály rendelete, amely felett már régen elmúlt az idő? Parancsolat? Az nem valamiféle törvény? Ha törvény, akkor valami, ami korlátoz abban, ami élvezetes, ami jó nekem. Köszönöm. Nem kérek belőle. 10 parancsolat? A mai korban betarthatatlan. De talán régen sem volt az. Túlzottan sarkos, a világ ma nem fekete és fehér, nem igen és nem, sokkal több benne az árnyalat. Nem lehet ilyen kategorikus parancsokat adni a ma emberének. Végtelenségig lehetne sorolni az ellenvetéseket, amelyeket a 10 parancsolattal kapcsolatban hallunk. A sok különböző vélemény egy dolgot árul el. Nem ismerjük a parancsolatokat, vagy ha igen, akkor nem értjük azok üzenetét. És ez legfőképpen azért van, mert már azt nem ismerjük, aki ezeknek a parancsolatoknak az alkotója. Őt felejtettük el. Ő veszett el a számunkra. Ha nem ismerjük az alkotót, ha nem értjük azt, ami vezette őt, hogy nekünk ajándékozza ezt a 10 törvényt, amely azóta is minden jogrend legfőbb alapja a világon, akkor semmi sem maradt, csak 10 száraz és rideg mondat, amely, ha találkozunk velük, idegenül csengenek a számunkra. Azért indítottuk ezt a sorozatot, hogy ezzel is közelebb hozzuk hozzátok Isten örökérvényű törvényeit. Azért, hogy együtt fedezzük fel az egyes parancsolatok üzeneteit, és rajtuk keresztül még jobban megismerjétek azt az Istent, akinek rendjében élni jó, biztonság, kapaszkodó, aki utat, értelmet és célt ad, olyan igazodási pont, amelyre nagy szüksége van mindannyiunknak. Hát akkor vágjunk bele. Ma az első parancsolatról szeretnék beszélni nektek, amely így szól. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Érdekes, hogy a 10 parancsolat Isten bemutatkozásával kezdődik. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaságházából. Azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Tudjuk meg azt, hogy ki az, aki azt várja tőlünk, hogy vegyük komolyan azt, amit parancsolni fog nekünk. Tudjuk meg azt, hogy milyen alapon, milyen jogon várja el tőlünk az engedelmességet. Isten személyével kapcsolatban 3 dolgot árul el nekünk. Először is azt, hogy én vagyok, másodszor azt, hogy ő Úr, harmadszor pedig azt, hogy ő a te Istened. Az első dolog, amit megtudunk róla, tehát ez. Én vagyok. Többször mutatkozott be így Isten az emberi történelem kezdetein. Így mutatkozott be Ábrahámnak, én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem és légy fedhetetlen. Vagy a legismertebb az, amikor Mózesnek jelent meg, akinek ezt mondta, én vagyok atyáid Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Amikor pedig Mózes a nevéről kezdi foggatni, akkor csak így válaszolt neki, vagyok, aki vagyok. A vagyok héber megfelelője valami olyasmit jelent, hogy voltam, vagyok, leszek. Ezzel pedig nem mást akart mondani Isten önmagáról, mint hogy én örökké voltam, örökké vagyok és örökké leszek.

0: hatalmam időtlen, amelynek nem volt sem kezdete, és sohasem lesz vége. Az első egyik legfontosabb dolog Isten személyével kapcsolatban tehát ez, ne próbáljuk őt beszorítani emberi sablonjaink közé, mert ő sokkal több ezeknél, mondhatni kategóriákon kívüli. Isten hatalmasabb mindannál, amit el tudsz képzelni. A másik dolog, amit Isten elárul önmagáról, az ez. Én Úr vagyok. Ez a név, hogy Úr, egyfelől nagyságára és erejére utal, másfelől páratlanságára és egyedüliségére. Istennél, aki ezt az univerzumot teremtette, benne minden láthatóval és láthatatlannal, és ezt az egész roppant rendszert fenntartja és bölcsen igazgatja, nálánál nincsen senki és semmi erősebb és hatalmasabb. És éppen ezért ő páratlan és egyedüli, akiből nincsen még egy, és akihez senki és semmi sem hasonlítható. A harmadik dolog, amit Isten bemutatkozásában elárul magáról, az nem más, mint ez. Én vagyok a te Istened. Ez éppen olyan megdöbbentő nekünk, mint amilyen megdöbbentő lehetett az, amikor Luke Skywalker megtudta, hogy Darth Vader a sötét oldal lovagja, az ő édesapja. Persze Isten nem Darth Vader, és mi sem vagyunk Luke Skywalkerek, de ettől még az érzés hasonlít ehhez. Mert az, akinél nincsen hatalmasabb az univerzumban, most elénk áll is ezt mondja, én vagyok a te Istened. Ilyen személyesen, ilyen közvetlenül mondja, én nem csak Isten vagyok valahol nagyon távol, nagyon messze tőled, hanem én a te Istened vagyok, nagyon közel hozzád. Ezzel pedig azt akarja mondani Isten, hogy ő személyesen törődik a sorsunkkal, az életünkkel. Azt, hogy nagyon fontosak vagyunk neki, hogy szeret bennünket. Amikor Isten a 10 parancsolatot adta, elsőként a zsidó népnek, akkor arra emlékeztette őket, hogy hogyan szabadította meg őket Egyiptomból, ahol jogok nélkül kiszolgáltatva uraik kényekedvének, rabszolgaként kellett élniük. A szabadság esélye nélkül. Isten azonban belenyúlt népe életébe, és átélhették a csodát, kiszabadultak ebből a reménytelen, esélytelen rabszolgalétből. Átélhették a csodát, és a kor szuperhatalma, Egyiptom, nem volt képes megakadályozni szabadulásukat. Hiába vetette be a kor legszuperebb hadseregét és fegyvereit, hiába fitoktatta hatalmát a fáraó. A rongyos, a semmi, a reménytelen és esélytelen zsidónép Isten szeretetével és hatalmával felül kerekedett ezen a szuperhatalmon. Igaz, mi nem vagyunk egyiptomi rabszolgák, de nekünk sem jobb a helyzetünk. Kicsit olyanok vagyunk, mint Matrixban Neo az ébredése előtt. Éljük az életünket, iskolába járunk, szerelmesek leszünk, eszünk és iszunk, és közben nem is tudjuk, hogy a valóság, amelyet nem érzékelünk, mennyire szomorú és siralmas. Mert minden látszat ellenére mindannyian elveszettek vagyunk, akiknek az élete nem valami boldog végkifejlet, hanem egy borzalmas és ítéletes vég felé halad. És nekünk sincsen esélyünk ettől megmenekülni. Ha csak Isten nem lép közbe, és nem ajándékoz meg bennünket a menekülés páratlan lehetőségével, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg halálával a számunkra. Isten először tehát kiszabadította a zsidó népet Egyiptomból, majd 10 parancsolattal belehelyezte őket egy élhető, egy rájuk szabott rendbe. Azt parancsolta, hogy éljenek ebben a rendben, attól el ne térjenek, mert annak súlyos következményei lesznek. Ebből mi is megtanulhatunk valamit. Azt, hogy Isten először tesz értünk valamit, megszabadít a bűnök fogságából, és csak utána helyez bele bennünket a 10 parancsolat szabta életkeretbe. Nem erőszakolja ránk a rendjét, hanem először szeretetével átformál, hogy szív szerint legyünk képesek ebben a rendben élni. Átformált szív nélkül ugyanis állandóan csak beleütköznénk, és bele is ütközünk Isten törvényeibe. Egyszerűen nem vagyunk kompatibilisek vele. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez az első parancsolat záró mondata. Isten először tehát bemutatkozik, majd elmondja, milyen nagy dolgot tett értünk, és végül azt mondja, ne engedj senkit életed értékrendjének legelejére helyettem. Mert valami ilyesmit jelent ez a záró mondat. Isten arra emlékeztet bennünket ezáltal, hogy ha nem akarjuk eljátszani a bűnből való szabadulással kapott nagy-nagy lehetőséget, akkor nem mindegy az, hogy milyen hatásoknak tesszük ki magunkat, és nem mindegy az, milyen dolgok, filozófiák, elvek, emberek vagy tárgyak határozzák meg értékrendünket. Például tudjuk, hogy a pénz fontos dolog. De ha annyira fontossá válik, hogy azt kezd el mozgatni bennünket, az lesz minden értéknek értéke, onnantól a pénz már nem szükséges eszköz az élethez, hanem valami, ami átvette az életünk felett az irányítást. Sok minden kerülhet tehát első helyre az életünkben, amelyek lehetnek önmagukban jó dolgok is, mértékkel is megfelelő keretek között. Ilyen mai bálványok, a pénzen kívül még a szex, a média, egy együttes, a karrier, bármi, ami észrevétlenül uralkodni kezd felettem, csak körülötte forognak gondolataim, érzéseim, és nem tudok szabadulni tőle. De nem csak erre tanít az első parancsolat, hanem arra is biztat, hogy az egyetlen igaz Istent minél jobban megismerve, egyedül csak ő benne bízzam, mindent egyedül őtőle várjak, és ő teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem. Végül még csak annyit, hogy az első parancsolat megadja az alaphangot az összes többihez. Ma az a kirekesztő és szeretetlen, ha megpróbálunk valami közös erkölcsi rendre hivatkozni. Senki sem mondhatja meg senkinek azt, hogy hogyan kell élnie, viselkednie az élet különböző területein. Nincsen olyan tekintély, amely mindenki számára hiteles és elfogadható lenne. Ezért van szükség arra, hogy visszataláljunk ahhoz, mint egyetlen és igaz Istenhez, akinek rendje ma is élhető rend. A következő adásban a második parancsolat tanítását vizsgáljuk meg. Várunk vissza benneteket. Sziasztok!
1: A bemutatkozás ott a Sínai hegynél folytatódik. Isten elmondja Mózesnek, s népének, hogy ő az egyetlen Isten, aki él, aki van. Az eredeti héber nyelvben a Jahve név a létigéből vezethető le, s annak ragozott formáját mondja itt Isten magáról. Ő az egyedül létező Isten, a többi emberi kitaláció. Vagy ahogy Jeremiás nagyon szemléletesen mondja, madárijesztő. Az ember gyártmányolta magának, mert nem találta az igazit. Félelmében formálgatta, s másokat is csak ijeszgetni tud vele. Az Isten él és szeret minket, elűzi félelmeinket, mert éppen nem ijeszgetni akar. Minden mondatát azért mondja, hogy megismertesse velünk azt a rendet, amiben életlehetőségünk van. Testünket beprogramozta, lelkünket megszólítja. Él az Isten, és életet formál. Minden munkája azért van, hogy ezt megérthessük, és ebben örvendezhessünk. Amíg nem vagyunk benne, addig nem élünk, csak vegetálunk. Amíg ő nem él bennünk igéje által, addig csak sejtéseink és hiányaink vannak. Addig az életünk csak elmúlik, mint minden ebben a világban. De az ember élete arra adatott, hogy beteljen, hogy betöltse rendeltetését. Neked van-e már élő Istened? Sejtésed van-e már, hogy ő kicsoda? Vagy csak madárijesztőid vannak? A mai műsorban Maradjanak szívedben című ifjúsági áhítatos könyvből olvastam föl, és az igei magyarázatot az első parancsolatról Szabó János Róbert, református esperes mondta el egy korábbi felvételen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, 2 hét múlva a második parancsolattal jövünk, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!

0: egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdésznék Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és joga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztéloba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő. Isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden útod ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom, a Perszent Lőrinc ifibe is jár, ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mint hogyha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk.
1: Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelkiállapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
2: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az állítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
1: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
2: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni, vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban, vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem, vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csak csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a sztélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtett arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
1: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
2: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem, hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
0: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
1: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van. Most egyetemen is hallok. És emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse. És ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem. Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem, mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
0: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
1: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki. És ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
0: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
1: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát ha az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is, a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket, édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil a következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
0: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gabriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új szövetség, nagy betűméretben. Végre megjelent az új szövetség olvasását segítő nagy betűkkel kétkötetes könyv gyöngénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós eredmény, hogy a Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Biblia Társulat nagyméretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt nem hozzáférhetők. A tördelés szélszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fehér, hanem tükröződésmentes, ez mind újdonság. Pecsuk Otto, a Magyar Biblia Társulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként az új biblia kiadványt. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeréi Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk Antal Józseftől Salamon bácsiig. Beszélgető társam Csóti György, aki villamosmérnök, politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 2014 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzetküzdelme az ezredfordulón és a Trianon után százesztendővel beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyar lakta területeken című könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Majd hamarosan elhelyezzük ezeket a mozzanatokat te életutadon megfelelő helyre, de kezdjük az ősökkel. Őseid úgy tudom szegediek, de mivel foglalkoztak?
1: Igen, 350 évre visszamenőleg szegedi polgárok voltak. A szó igazi régi nemes értelmében polgárok, kézműves emberek voltak egyébként. Hol az alsóvárosban, hol a felsővárosban éltek, hogy miért azt nem tudom, de akit idézőjelbe személyesen is, tehát úgy, hogy tudok róla sokat, az a dédnagyapám, papucskészítő mester volt.
0: Kiváló, igazi szegedi.
1: Igazi szegedi, így van. És az ő sorsáról is írtam egy ilyen visszaemlékezést, vagy egy kis történetet, mert eléggé megható volt és szomorú. Ugyanis egy jómódú ember volt, szép nagy üzlete volt, és szép háza volt, villája volt a körúton, a szegedi körúton, de első világháborúban, vagy világháború előtt hadikölcsönt jegyzett, így akart, ő már öreg volt ahhoz, hogy a frontra menjen, és azt mondta, ha haza szólít, akkor segíteni kell, és hadikölcsönt jegyzett, és miután közismerten a háborút elveszítettük, a hadikölcsönt elveszítette, amire jelzálóként a háza volt bejegyezve, mert készpénze nem volt, ugye nem csak mesterember volt, de üzletember is egyben, ugye, és mindig befektette tovább a pénzt. Na mindegy, elveszítette a házát, és én nagy tisztelettel és szeretettel emlékezem rá, természetesen személyesen nem találkoztam vele.
0: Most a közvetlen ősök közül édesapád?
1: Édesapám az ő unokája, építészmérnök volt. Ő följött Budapestre, ő az első, aki a családból nem ment vissza Szegedre. Aha. Édesanyámat megismerve itt maradt, elvette feleségül, itt van a Budapesten, építészmérnök. Ő adminisztratív területen volt inkább, tervezett házakat, jó, de kis családi házakat családnak, de elüljáróságnak nevezett akkor a fővárosi tanács, később most pedig polgármesteri hivatal, főpolgármesteri hivatal, a Városház utca 11-ben, 9-11-ben dolgozott, és aztán a háború után meg kérdés elé állították, hogy belépe valamelyik munkáspártba, ha nem, akkor szedheti a sátorfáját, és a szociáldemokratákat választotta, természetesen családi hagyomány az, az nem fért bele a kommunista párt, de amikor egyesült a két párt, akkor kénytelen lett MDNP taggá válni, de aztán 56-ban nem lépett már az MSZMP-be. Két dolgot a nevéhez, hogy hagyd legyek büszke az ősömre, a János Kórházat ő hozta. János Kórházat ő hozta rendbe, az ő vezetése alatt hozták
0: rendbe. Nem is tervezte, de szervezte. Nem,
1: szervezte a helyreállítást a háború után, és még valami nevéhez fűződik, hogy a akkori 50-es, 60-as években működő budapesti városrendezési jogszabályt, nem tudom a pontos nevét, ő csinálta gyakorlatilag.
0: Azok jelentős dolgok. Ha már 56-nál vagyunk, akkor mi már egy osztályba járván, József Attila gimnázium 4. D osztályába. A 4 osztály között ez volt a reál osztály. Itt osztálytársak vagyunk. Én véletlenül kerültem ebbe a reál osztályba, ebben az adminisztratív hiba folytán. Én magyar tanárnak készültem, te viszont azt hiszem egyáltalán nem véletlenül. Mert hogy te már akkor is ilyen mérnöki pálya felé?
1: Én tulajdonképpen, amikor politikus lettem 88-ban...
0: Na, az majd később jön.
1: Igen, csak azt mondom, hogy úgy mutatkoztam be, ha kérdezték, mert föltem, honnan jöttem, ki vagyok, azt mondtam, hogy én egy humán beállítottságú műszaki értelmiségi vagyok. Jó, hát első gimnáziumban emlékszel talán, vagy
0: igazad
1: nem.
0: Igazad van, ez így jó.
1: Történelem volt a kedvencem, úgy másodikban van. A matematika, a harmadikban a magyar, és negyedikben a fizika. Most ebből eredően én építészmérnök kellett volna, hogy legyek. Édesapám után ezt igen. is szerettem volna, de járt a szám az igen. iskolába, és Kádárt szittam teleszájjal, határulónak neveztem, és ennek az okán a Fiala Albert igazgató úr olyan levelet küldött a szüleimnek, hogy politikai és világnézeti magatartása miatt továbbtanulását nem javasol.
0: Ez azért is vicces, mert Fiala Albert még az előtt gimnázium, igen. a Ciszter gimnáziumnak is ugyan világi, de tanára volt. Hát így múlnak el, és változnak a dolgok. Nem emlékeztem a történelem kedvelésre, aztán emlékeztem az egyre inkább a műszaki orientációra, de igazából az volt az érdekes, hogy benne többünk számára téged valami ennyi misztikum lebegett körül. Például lesz-e valamiképpen, valami okból fölmentem hozzád, vittem vagy hoztam, ezt nem tudom, és mondtad, hogy csönges hosszan háromszor, mert jógázom. Na most akkor a jóga még nem volt olyan divatos.
1: Nem, hogy divatos, tiltott volt egyszerűen. Én,
0: és nem is, de tiltott. Tartalmilag is keveset tudtunk róla. Ugye én időként be kellett ugranom vallástörténet,

0: Hát így aztán próbálkoztunk egyetemre bekerülni, végül is te hova kerültél?
1: Csak édesanyám találkozott egy ismerősével a piacon, és mondta neki, hogy milyen az én keserű sorsom, és azt mondja, hogy a Posta Központi Távérői Hivatalnál most indítanak érettségizettek számára híradás technikai műszerész ipari tanuló tanfolyam, 2 éves iskolát, a Hernád utcában volt az oktatás. És akkor oda rögtön beálltam, mert már foglalkoztam detektoros rádiók építésével, meg igen, a híradás technika érdekelt mindig.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy elvégeztem ezt a műszerésziskolát, és utána beiratkoztam 65-be, akkor már engedtek, de akkor már a villamosmérnökére, és így a villamosmérnök lettem.
0: Na most annyi mindenről kell beszélni, és hát a névjegyed a bemutatásodnál azért kiderül, hogy itt a közéleti pályát tarthat közérdeklődésre, úgyhogy most ugorjunk egy nagyot. Azt mondják, hogy kerültél te a közéleti pályára? Ez valamikor a rendszerváltás előtt nem sokkal lehetett.
1: Tulajdonképpen véletlen során, mert én mindig is nagyon érdeklődtem a nemzet sorsa iránt. Még 10 éves koromban, 10-12 éves koromban kezembe került édesapámnak az egyik könyve, a könyvespolcról az volt a címe, hogy Ütött az óra, a trianoni béke története. Ezt elolvastam, és annyira magamévá tettem ezt a revíziós gondolatot, hogy arról kezdtem álmodozni, hogy én hogy fogom felszabadni H.G. Wells regény alapján lézerfegyver, meg nem tudom micsoda, tehát az csak ilyen játék volt, ilyen esti elolvás előtt, és mindig is nagyon érdekelt a külhoni magyarok sorsa. Na most I. és Gyulának a Válasz Herdernek és Adinak című 1980-81 vagy 79-80 fordulóján megjelent, magyar nemzetben megjelent írását olvasva, rádöbbentem, hogy nem elég, hogy szeretjük őket távolról, hanem valamit tenni is kellene. És akkor kezdtem el egy kisvállalkozói pályát szoftver export tevékenységgel. Független voltam, anyagilag is jól szituált, és elkezdtem Erdélybe járni. Tehát a 80-as években körülbelül 50-szer voltam Erdélyben. Ott ismerkedtem meg többek között Kallós Zoltánnal, és Kallós Zoltán küldött Csóri Sándorhoz üzenetekkel, mert telefonálni nem volt, nem volt célszerű, levelet küldeni még kevésbé. Úgyhogy üzenet hírvívő voltam a kolozsvári értelmiség, mert másokkal is megismerkedtem, és Csóri Sándor között, és amikor 88. szeptember elején jöttem vissza a Zoli bácsi üzenetével a Csóri Sándor Keleti Károly utcai lakásába, akkor azt kérdezte tőlem váratlan, már tudtam az MDF-ről, olvastam a híreket, hogy szeretnék-e politikus lenni és segíteni. Hát miután végtelenül gyűlöltem a szovjet megszállást elsősorban, de a kommunista diktatúrát nem kevésbé. Azonnal igen mondtam, és akkor beléptem az MDF-be, ott rögtön elkezdtem, mindent elvállaltam, mert mondom, időbet is, tehát a független kisvállalkozó voltam, úgyhogy anyagilag is támogattam az MDF-et, meg a munkámmal is igyekeztem. Megismerkedtem Antal Józseffel, és Antal József a választmányi üléseken, mindjárt az első országos gyűlésen a Csóri javaslatára beválasztottak a számvevő bizottságba. És így aztán meghívott tanácskozói joggal, meghívott résztvevője voltam az elnökségi üléseknek, meg a választmányi üléseknek, és ott jöttem össze Antal Józseffel, és amikor a második országos gyűlésen megválasztották az MDF elnökének, akkor odajött, hogy egymás mellett ültünk az ülésterembe, és kérdezte tőlem, hogy tudok-e teljes időmmel az MDF-nek dolgozni, és miután ő kérdezte meg, azt mondtam, hogy igen, és feladtam a kisvállalkozást, és beszálltam a politikába. Így indult véletlen során, de nem véletlenül csatlakoztam.
0: Hát szó szerint fejest ugrottál, nem volt tőled idegen a gondolat.
1: Abszolút nem, persze.
0: De inkább csak ilyen eszmei síkon.
1: Igen.
0: Na, még akkor elárulom neked, hogy amikor itt a negyedik diókat derült azon, hogy Csóti jogázik,

0: benne más asszociációk is voltak. Úgy gondoltam, hogy az ember, aki jogázik, az egy elszántan tudatos ember.
1: Igyekeztem
0: akkor valamit megsejtettem ezek szerint az én 17-18 éves fejemmel. Hát akkor meséld el ennek a politikusi pályát, kezdetét.
1: Hát,
0: hogy indult?
1: Először nem akartam ott maradni, hanem csak segíteni akartam. Hmm. És aztán mondom, miután Antal József megkérte erre, és
0: hát
1: akkor
0: igen.
1: Azt mondta, hogy főtitkár leszel, és de nem volt a már lehetőség rá módosítani az alapszabályt ezt követően, úgyhogy hivatalvezető lettem, ami nem olyan szép név.
0: De munkában
1: persze a főtitkár sem volt akkor, mert ugye Kádár volt a főtitkár.
0: Na jó, igen.
1: Na jó, szóval az MDF hivatalvezetője lettem, és Antal József személyes munkatársa, ha úgy tetszik, titkára vagy hasonló. Éjjel-nappal dolgoztunk, de szó szerint ebben semmi túlzás nincs, hogy napi 14-16 órát dolgoztunk, és a feleségem hozott be 10 órait, vagy ételt, amikor már Bemtéren voltunk, a Ó utcában még nem, és te minden erőmmel beszálltam, és aztán országos listán lettem, a befutó helyeken az 5. voltam, úgyhogy az első 10 jutott be az országos listáról a parlamentbe, és így képviselő lettem.
0: A pillanatra itt megszakítalak, két fontos művedet idéztem, de van egy harmadik nagyon fontos a mű, amelynek társszerzője vagy, ez a házasságod.
1: Igen.
0: Jó hosszú idő óta.
1: 64 év.
0: Elképesztő. 64. És akkor meg akarom kérdezni, hogy azért itt azt hiszem, hogy első perctől kezdve ez valamiképpen a te képviselőséged, politizálásod is közös döntés volt. És sok segítséget kellett ott
1: nem is kellett nem, közösen dönteni. Mondtam a Katinak, így hívják a feleségemet, hogy belépek az MDF-be. Sőt, ott volt velem, együtt voltunk.
0: Hát addig még a MDF-be belépsz.
1: Ott volt, és imádtuk
0: Csóri
1: Sándort.
0: Én is beléptem,
1: Sándort.
0: Sokan beléptek, de nem lettek főhivatású politikusok.
1: Jó, hát ez úgy ment magától. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy feleségem nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
0: Én is így gondolom.
1: Tehát ez végig már az erdélyi utaknál világos volt, hogy milyen összhangban dolgozunk ebben az ügyben, és már mint a nemzetpolitikai vagy a külhorni magyarok támogatása ügyében nem volt köztünk verseny, de egymást múltuk felül a különböző javaslatokkal, ötletekkel, dolgokkal, és végül a politikusi pályámon olyan komoly segítségem volt, ami nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
0: Nagyon kíváncsi vagyok arra, de megkerülheted a választ. Rendszerváltás előtt egy évvel Orbán Viktor, mint a Bibó szakkollégium hallgatója, meghívott Varga Csabával együtt minket egy előadásra. Akkor jelent meg nekünk a Reform Vár című utópiánk egy emberarcú szocializmusról. És erről kellett beszélgetnünk. Egyébként hát a később egész vezérkar ott ült, sőt, megtaláltam nem régen az interneten, mert kerestem a reformárral kapcsolatban valamit, egy hirdetést, a Bibó szakkollégiumtól november 21-én vendégünk lesz Kamarás István és Varga Csaba, Reformár című könyvükről beszélgetünk. A könyvet Kövér László szobájába vehetitek föl. Na jó, tehát mondjuk nekem ennyi volt a találkozásom. Ti akkor MDF-nek a nézőpontjából, Antal Józsefnek a bölcsessége körülről, hogy láttátok az akkori Fideszt?
1: Hát egy liberális párt, ifjú, forrófejű, bohó fiatalok, szimpátiával néztük rájuk, sőt, kezdetben még az SZDSZ-el sem volt érzelmi ellentét, hogy úgy mondjam.
0: Így
1: később
0: van.
1: Se nagyon, inkább
0: azért
1: csak elvi, mert ma érzelmi ellentétek vannak. Úgymond én időmben, abban a 90-es években a parlamentben vitatkoztunk, az ülésteremben egymás ellen fordítottuk a szavakat, de a büfébe elbeszélgettük, és nagyon kellemes.
0: Mennyei idők.
1: Igen, szóval erről írtam is, illetőleg egy interjút készítettek velem a országgyűlés könyvtárából, az nem publikus, csak összehasonlítottam, és mondtam, hogy az egy elviselhető és szimpatikus közeg volt, ami ma van, az elviselhetetlen és ellenszenves, amelyben nem hogy ellentétek vannak, politikai ellentétek, meg ideológiai ellentétek, hanem személyes gyűlölködés.
0: Sajnos.
1: És ez nem fér bele egy kulturált ország parlamentáris demokráciájába szerintem.
0: Szóval
1: szimpátiával, de azért távolságtartással néztünk a Fideszre.
0: Igen, igen.
1: Ez aztán változott a első ciklus után, és akkor sajnos már Antal József nélkül, aki nagyon nagyra tartotta, és a jövő emberének gondolta és mondta is Orbán Viktor, nem személyesen neki, hanem
0: igen,
1: nekünk.
0: Igen, igen.
1: És hát voltak olyanok, hogy Viktor felállt, és azt mondta 93, 92, nem tudom pontosan, és azzal kezdte a felszólalását, hogy a kormány hazudik. És Antal nemhogy haragudott, hanem elmosolyodott, és aztán nagyon frappáns választ adott az Orbánnak. Tehát otthon meg a feleségem örjöngött, hogy ez az Orbán, ez micsoda személytala, hogy meri azt mondani, hogy mondom, elsősorban nem Antalra mondta, a hazudik, okay. És azt mondta az Antal, gyakran mondott ilyen fordulatokat, hogyha a politikai ellenfeleim azt mondják, hogy gazember vagyok, az csak annyit jelent, hogy nem értenek velem egyet.
0: Igen.
1: Szóval ő így fogott hozzá, és tényleg volt nyilván valami abban, már nem emlékszem a témára, hogy nem stimmelt az igazság, de a politikusnak egyébként ez az én hitvallásom, nem én találtam ki, egyik ilyen hitvallás, hogy soha nem szabad hazudni. De mellé beszélni
0: Istenem,
1: nagyon sokszor kell. Mellé beszélni sokszor kell. Kitérni, nem adni választ, az kell. De direkt hazudni nem.
0: Akkor most itt egy kis pihenő, kis zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel. Jó, hát akkor mivel folytassuk most? Most Zágráb következik-e, vagy az atlanti?
1: Hát az atlanti, Magyar Atlanti Tanács Antal József javaslatára hoztuk
0: akkor
1: létre.
0: Akkor ebben folytassuk.
1: Meg 92-ben. És 13. magammal vagyok alapító tagja ennek a szervezetnek, és amikor visszajöttem Zágrábból, azt követően nem sokkal megválasztottak alelnöknek. Ezt a pozíciót körülbelül pontosan 13 évig töltöttem be, és Vizier Szilveszter volt akkor az elnök, egy hosszú ideig, van 10 éves ciklusa volt körülbelül, és akadémikus, igen. De közélet iránt élénken érdeklődő, igen. Sőt, szereplője volt. Most már nyugdíjas, azt hiszem teljes mértékben, bár egészen sokáig kutatással is foglalkozott. Na mindegy, megkért arra, hogy legyek én ügyvezető elnök, mert ő neki már nincs ideje ezzel foglalkozni, mert még akar valami agykutatással, igen, tevékenykedni. Akkor 2 évig voltam ügyvezető elnök, és aztán 2000-ben megválasztotta a közgyűlés elnöknek, és azóta elnöke vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak. Pontosabban akkor ezt nem mondhatom, hogy elnöke vagyok, mert már nem vagyok az elnöke. A legutóbbi közgyűlésen, május 27-én lemondtam az elnöki feladatok ellátásáról, ennek pedig az az oka, hogy egy meggondolatlan bejegyzést tettem a Facebook oldalamon Magyar Péter új miniszterelnök szereplését illetően. Kifogásoltam a magatartását, ahogy megrendeztette magának ezt a disszemlét, meg zászlófelvonást, és ahogy állt ott a vörös szőnyeg tetején egyedül, az annyira felháborított, hogy azt mondtam, hogy ez a személyi kultusz kezdete, mert ugye réged a 36 évig nem volt katonai díszszemle, meg zászlófelvonás, és amikor volt állami ünnepeken, akkor a három közjogi méltóság, meg még mások ott álltak a zászlórúd mellett, nem fölálltak egy vörös szőnyegre. Na jó, mindegy. Szóval tettem egy nagyon erős bejegyzést, és aztán rádöbbentem másnap, hogy fogok én pénzt kapni az új magyar kormánytól, ha a kormányfőjét Rákosihoz meg Kimirszenhez hasonlítottam, mármint, hogy olyannál kezd fog fejlődni. Ez meggondolatlanság volt, és ezért én lemondtam.
0: Igen, én úgy gondolom.
1: Sokan nem akarták, sokan akarták. Igen. Ugye a Magyar Atlanti Tanács, tudni kell róla, egy pártok felett álló közhasznú civil szervezet. Tehát ugyanúgy ott ülök egyébként az elnökségben, mert elnökségben beválasztottak ezt követően. Igen, igen. Tehát elnökségi tag vagyok, de ott ülünk hárman az első országgyűlés külügyi bizottságából, 90-ben hárman ülünk ott, Szent Iványi István, Németh Zsolt és én. Együtt kezdtük, igen, és most is ott vagyunk együtt ebben a grémiumban. Én tulajdonképpen nem bánom, mert a mozgásom nem igazán jó, úgyhogy a járásom miatt ilyen külföldi utakon már nem igen tudok jó szívvel részt venni, úgyhogy nem is bánom, hogy visszavonultam a második
0: mondjál dolgokba. Mondjál egy bővített mondatot, hogy mire jó nekünk ez az Atlanti Tanács?
1: Az Atlanti Tanács azért jött létre 34 évvel ezelőtt, hogy a magyar társadalommal ismertesse a transatlanti gondolatot, az atlantizmus lényegét, és előkészítse a társadalmat a NATO népszavazásra, hogy szavazzák meg.
0: Ilyen módon sikeres volt.
1: Most nem állítom, hogy a mi dicsőségünk, vagy a mi eredményünk, de 85%-ban se egyetlen NATO országban nem volt ilyen nagy arányban az a igenek száma.
0: Emlékszem, igen.
1: Ez volt ugye 99, 98-ban volt azt hiszem a népszavazás, és 99-ben váltunk taggá. Ezt követően pedig hát továbbra is az atlanti gondolat népszerűsítése, életbetartása, és igen, volt egy kis hullámvölgy a működésébe, de aztán most a 2000-es évek, körülbelül 15 évvel ezelőtt megint
0: fel. Ez az atlanti gondolat, amit én nagyon komolyan
1: vettetek,
0: azért kicsit ellensúlyozta a túlságosan keleti, túlságosan türk, meg egyéb vonalat, nem jól mondom?
1: Hát nem tudom, részben ez is nyilvánvaló. De a másik az, hogy recseg ropog az egész intézmény most az Atlanti-óceán két partján.
0: Hát igen.
1: És ennek ellenére az a meggyőződésem, és ebben osztozunk a többiekkel, ha bármelyik oldalon állnak politikailag, hogy az transatlanti együttműködésnek Magyarország számára nincs alternatívája. És ezért kell ezt életben tartani, ezt a gondolatot, de ugyanakkor én egyáltalán nem vagyok ellene a keleti nyitásnak, mert egy ilyen kis ország és a nyitott gazdasági ország, mint a miénk, több lábon kell állni. Atlanti elkötelezettség, uniós elkötelezettség,
0: persze.
1: De kereskedjük és működjünk együtt más országokkal is. Hát ugye Kína megkerülhetetlen ma a világgazdaságban.
0: Na, én a türk szövetségről beszéltem. Nagy különbség, ugye, mint Kína. Jó, de ugorjunk délre, Zágrábba. Én mindössze másfél napot töltöttem életembe Zágrábba. Egy konferencia volt, és ennek volt egy másfél órás ebédszünete. Ennyi nekem Zágráb. De két nagyon komoly benyomás ért engem. Az egyik a főtéren a Jellasis szobor. Ugye fut Bécs felé Jellasis, a gyáva seregének, seregünk nyomába. Nekünk ennyi volt Jellasis. Horvátoknak kicsit más, majd erről beszélsz te is. Másik benyomásom, akkor, mint egy vallásszociológiai konferencia volt, mint vallásszociológusnak, mit mondjam, nem szíven ütött, hanem kupán vágott a látvány. A Székesegyházban az oltár a horvát nemzeti szín lobogóval volt leterítve. Hát ugye ez kicsit egy katolikus országról van szó, katolikus magyarul egyetemest jelent a horvát zászló. Na de ezek nagyon fölletes benyomások és másfél óra. Te hogyan élted meg ezt a követséget, a horvát országot, a Zágrábot? Úgy gondolom, hogy az összbenyomásaid jók lehettek, ha te a horvát-magyar baráti társaságnak is vezető prominens személyisége lettél, de kicsit ezt részletezd.
1: Hát nagyon ambivalens az én viszonyom a horvát nemzettel, a horvát országgal, de egy szóval azért Székesegyházhoz visszatérve, azért ott van Szent István, Szent László és Szent Imre a mozaik képeken a...
0: De az oltár mégiscsak egy olyan hely, ahol a szentség folyik.
1: Igen. Szóval amikor én kimentem Horvátországba, akkor Antal József politikájának köszönhetően a magyarok rendkívül népszerűek voltak, mert a Kalasnyikov ügyet tudja mindenki, de azt kevesebben tudják, de a politikusok igen, hogy Antal József hihetetlen nagy erőfeszítéseket tett Washington, London és Brüsszel felé is természetesen, de ott akkor mi még nem voltunk tagok, tehát ilyen értelemben nem. De ott azért voltak prominens emberek, akkori úgy hívták, hogy Európai Gazdasági Közösség. A Horvátország és Szlovénia elismerése mellett. Na, szóval tárcívvel és kézzel fogadtak minden az utcán, és szorongatták a kezemet, ha meglátták, hogy magyar nagykövet vagyok. Borzasztó, nagyon jó, megható érzés volt. És én akkor hazatérve egyébként Zágrábból úgy gondoltam, hogy folytatva valami tevékenységet a külpolitikában, elkezdtem ábrándozni egy Varsó-Budapest-Zágráb tengely kiépítésén. Nem a V4 alternatívajaként, hanem egy annál szélesebb körű, a V4 majd motorja lenne ennek, a Baltikumtól az Adriáig terjedő egy ilyen együttműködés. Hát aztán a Varsó marad egyébként annak ellenére, hogy mi volt az elmúlt években nézeteltérés, mert a magyar lengyel barátságot nem lehet megkérdőjelezni soha. De a horvátot lehetett, mert volt ugye Jelasics, hiába 814 évig personálunióban éltünk, és gyakorlatilag mindenki úgy kezelte, többé-kevésbé mi is, hogy Horvátország Magyarország része. De hát volt egy autonómiája, a saját száborja, a saját parlamentje, stb. Na jó, rövidre kell fognom a dolgot. Akkor hazajöttem, akkor megcsináltuk Csicseri Rónai István kezdeményezésére a Magyar Horvát Baráti Társaságot, akkor annak elnökének választottak, és óriási lendülettel dolgoztunk, szerveztünk konferenciákat, minden. És aztán jött egy óriási törés, a MOL-INA botrány,
0: igen.
1: És ezt követően a horvátok átfordultak nem nacionalizmusba, sovinizmusba, mert ugye kell különbség van a kettő között.
0: Igen.
1: Tehát abszolút sovinisták lettek. Amikor odaértem, akkor is megvolt bennük, mert hihetetlen nagy nemzeti öntudat van bennük, kicsit sok.
0: Hát
1: kicsit
0: így van, mert ez a nemzeti szín zászló egy oltár terítőként.
1: Ez mutatja.
0: Jó,
1: igen.
0: Ne legyen sovinizmus, de legyen egy kicsit...
1: Egy egészséges nacionalizmus.
0: Túlhevített nacionalizmus.
1: Igen, lehet, hogy túlhevített nacionalizmus, az helyesebb kifejezés, igazad van. Tehát egy ilyen eufórikus hangulatba tértem haza, és aztán jött a hideg zuhany, és egyszer nem tudom megérteni őket, mert Horvátországnak egyetlen szomszédja van, amelyikkel nem volt addig semmi problémája. A szerbeket gyűlölik, az olaszoktól félnek, hogy dominanciát szereznek,
0: igen.
1: És a szlovénokkal is összevesznek mindenféle apróságon itt. A határviták, meg én nem tudom, micsoda. Szóval mi voltunk az egyetlen stabil, és mégis ezt a dolgot eljátszottak.
0: Ez is javulhat, mint hogy a magyar-lengyel viszony.
1: Fog javulni,
0: gondoljunk
1: persze,
0: bármit persze. Magyar Péterről, mégiscsak elsőre Lengyelországba látogatott.
1: Igen.
0: És azért ez egy örvendetes hír.
1: A magyar-lengyel barátság az azért sokkal erősebb szerintem érzelmileg, mert voltak közös harcaink, voltak közös témáink, a horvátok egyszerűen besimultak.
0: De teljesen igazad, máig, hát nekem csak a olvasáskutató és valláskutató barátaim között fél tucat lengyel van, akivel hát nem barátságban, nem munkakapcsolatban, hanem halálukig barátságban is voltunk. Nos, most megint ugornunk kell egyet, át is ugorjuk a második képviselői korszakodat, mert az utóbbi időben az interneten is, meg a mi levelezésünkben is két mű bukkan föl. Az egyik egy nagyon fontos tanulmányod a két kamarás rendszerről. Ez nem azért tetszik nekem, mert kamarás,
1: igen.
0: Hanem azért, mert hát ez nekem felettébb rokonszenves olyannyira, hogy amikor én szociológiát tanítottam több alkalommal, ezt mi kitaláltuk, eljátszottuk, akár egykamarás formájában is, olyan módon, hogy a parlamentben a képviselők fele az a pártlistán, párt nyertes, vesztes pártok arányába kerülnek be, a másik fele pedig ezt a különböző civil szervezetek adják. És hát óriási nagy viták, beszélgetések voltak, hogy most akkor a tudósokat a 100-ból hány ember képviseli, mondjuk a hátrányos helyzetűeket, a betegeket, még valaki azt mondja, a demenseket is kéne valakinek képviselni. Tehát heves viták, nagyon jó társas játék volt ez. Tehát mondjuk ez kicsit utópikus elképzelés volt a miénk, a tied politológusibb és reálisabb. Miért olyan fontos számodra ez a gondolat?
1: Már Antal József idejében, tehát mindjárt a legelején, 89-90-ben beszélgettünk arról, hogy kétkamarás országgyűlést kellene helyreállítani, ami magyar történelmi hagyomány, és világszerte, de leginkább Európában bevett gyakorlat, majdnem minden országban kétkamarás rendszer működik, az egyik ilyen, a másik olyan.
0: Bocsáss meg, most közbevágok egy picit, ne feledd szabad. Azért a mi régi kétkamarás országgyűléseinkben a felső ház azért...
1: Más volt, persze.
0: Főurak voltak, sőt az egész zsidó törvények is ott születtek a felső házba, erre tárgyi bizonyítékok vannak.
1: Jó, nem... de a rendszer, teljesen új, más alapokon
0: így
1: lévő,
0: van,
1: abszolút
0: van.
1: Más
0: így
1: alapokon,
0: van,
1: tehát
0: van.
1: A második kamara az a civil társadalom reprezentánsainak az összejő...
0: Nagyon jó ezt hallani.
1: Nagyon, Gyuri, mert egy civil kontroll kell.
0: Utóbbi 10 évben a civil azért szitokszóvá vált.
1: De igen, ennélkül nem működik, és ez mutatja a 16 éves regnálását a Fidesz-KDNP-nek, és személy szerint Orbán Viktornak, mert ugye ő a meghatározója, és ő fémjelzi ezt az egész időszakot. Tehát az, hogy nem volt kontroll. Na most nagyon jól tudjuk, pláne aki történelemben járatos, hogy ha egy bármilyen jó szándékkal indul el egy ember, vagy egy csoport, egy társaság, ha nincs, és hatalomba kerülnek, ha nincs kontroll, akkor előbb-utóbb visszaélnek a hatalommal, és előbb-utóbb próbálják a saját hatalmukat is bebetonozni, meg szóval nem ragozom, látjuk, vagy is tudjuk, hogy mi van. Én szerintem az volt itt a nagy probléma az elmúlt 16 évben, gyökeresen nagy probléma, strukturális probléma, hogy egykamarás maradt az országgyűlés. Én megpróbáltam 14 és 18 között belül próbálkoztam ezzel a témával, már korábban egyébként még Gyurcsány idején írtam is erről a Heti Válaszban, feszegetni, mert Magyarországon 36 éve parlamentáris diktatúra van. Ebből indulok ki. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 4 évente a nép szabadon választ, és eldönti, hogy ki kerüljön hatalomba. Az egy demokratikus választás és szabad választás. De utána, aki meghatározó többséget kapott az országgyűlésbe, azt 4 évig nem lehet kimozdítani onnan, mármint a kormányzásból, mert Antal József által bevezetett konstruktív bizalmatlansági indítvány miatt Magyarországon nem tud megbuktatni senki egy kormányt kívülről, csak belülről lehet.
0: Gyuri, ne feledd szabad, nem csak kontroll nincsen, hiányzik, hanem a képviselet. Mert amikor az én hallgatóim azt mondják, hogy még a demenseknek is legyen legalább egy ember, aki ott
1: az... Hát nem a demenseknek, azt nem mondanám, a fogyatékosoknak inkább. Fogyatékosok.
0: A megfogalmazás erőssége jelzi, értem, hogy mire gondoltak az én tanítványaim.
1: Igen. Hát én ezt most kidolgoztam egy 18 oldalas tanulmányban, és próbálom közé tenni. Egyelőre nem vállalja senki a publikálását, mert azt mondják, hogy nagyon hosszú és nagyon tudományos.
0: Hát akkor most egy picit publikáltuk ebbe a beszélgetésbe, és hát a hátralévő időben essék szó Salamon bácsiról is. Hogy kerül Salamon bácsi az asztalra?
1: Hát erdélyi útjaim során annyi szép és sajnos sok csúnya élménybe is volt részem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg kell írni, már akkor elmondok egy téged is személyes emlékekkel felelevenítő történet, írásomat a Cornelis Mihályról, az emberarcú kommunista, a I.S. Gyula temetése. És amikor ezt megírtam, akkor a Szili Katalin fölhívott.
0: Történelem tanárunk volt. És hát pártközpontból került.
1: És a pártház védelmébe sérült meg a 56-os. De egy becsületes ember volt egyébként, mert másik oldalon is voltak becsületes emberek.
0: Mi az, hogy voltak?
1: Szóval, amikor ezt írtam, akkor a Szili Katalin fölhívott, hogy hát ez már egy novella, olyan gratulál. És hát ez úgy egy pár évig nem foglalkoztam ezzel, de amikor abba hagytam, mert nagyon 80... Vagyis nem. 2022-ig én főállású munkatárs voltam mindenhol.
0: Igen.
1: A Kisebbségi Jogvédő Intézetet vezettem, és nagyon kemény és sok irányú munkát végeztünk. És 22 után gondoltam, most már kicsit több időm van, nem sok, de kicsit több. Elkezdem leírni azt, hogy miket éltem végig az elmúlt évtizedekben.
0: Jól tetted.
1: És... így írtam meg a Salamon bácsit, és ami egy rendkívül megható és szép történet. Erdélyben hallottam egy erdélyi fiatalasszonytól.
0: Salamon bácsi kicsoda, ő nem politikus, és nem. Salamon bácsi kicsoda, nem, mondok.
1: A Salamon bácsi redőnyárus, aki megjárta Auschwitzet, és a családja ott is maradt. Ajánlom mindenkinek a
0: témát,
1: érdekel a
0: téma.
1: Ő sikerült megszöknie, és hazajött, és redőnyárusként Szatmárnémetiben. Hát tengette az életét, de mondjuk megélt belőle, egyedül élt szegény, és az ő sorsáról szól ez a történet, nem életrajzként, hanem összeismerkedve egy erdélyi családdal, ott bentlakó lett, albérletbe, Szatmárnémeti és Szilágyság különböző területén dolgozott, nagyon szép és nagyon megható. Szabad a reklámot tenni?
0: Nagyon.
1: Most Salamon bácsi a Redőnyárus címmel, könyvesboltok, a Lira, Libri, meg a Kairosz kiadónál meg lehet rendelni interneten.
0: Hát a Kairosz különösen kedves nekem, mert nekem is jelent ott meg könyvem, még Bedő Gyuri idejébe, aki hát a rendszerváltás előtt egyik legjobb könyvkereskedő volt, a könyvbeszerzési, központi könyvbeszerzési osztályon, de volt egy olyan könyvesboltja, ahol a vásárló kedvéért bármilyen könyvet bárhonnan beszerzett. A Kairosz így alakult, és így kerültünk mi a Kairosz, hát hogy is mondjam, hatókörébe.
1: Hát ez egyébként én sajnos ismertem személyesen, de az ő javaslatára jöttek hozzám egy interjút készíteni, és tudom, 15-be, azt hiszem, igen, 15-be, a Magyarnak lenni sorozatban,
0: igen.
1: És akkor az volt az első önálló publikációm, ugyan én riportalany voltam, de hát ilyen többé-kevésbé én jegyeztem a dolgot, mert a kérdésekre válaszolva leírtam az addigi politikusi történetemet, és egy kicsit visszamenőleg is Erdély utakat.
0: Hát, kedves hallgatóink, így szövődnek össze a szálak.
1: Ja, most Salamon bácsiba egyébként 100 évre visszamenően vannak történetek, tehát a gimnáziumi éveimből, nem csak Erdély, 25 írás van benne, abból 10 erdélyi történet, és próbáltam a Ceausescu időket leírni, megírni, ahogy én átéltem.
0: Kedves hallgatóink, Csóti Györggyel beszélgettem, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel.
2: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mit látok, amikor az egyházra nézek? Gégény István jegyzete. Ennyire ciki katolikusnak lenni? Érdeklődött egyik ismerősöm a friss népszámlálási adatok apropóján. Azt feleltem, hogy katolikusnak lenni nagyon jó. De megértem azokat, akik nem szeretnének közösséget vállalni azzal, ami ma Magyarországon a kereszténység, pláne a katolikusság égisze alatt történik, még inkább nem történik. Ez a kis történet úgy kapcsolódik Ferenc pápa színódos nyitó homiliájához, hogy az egyházfő arra buzdít, használjuk jól a tekintetünket. Eddig még soha nem merült föl bennem, hogy lehet áldó, befogadó tekintettel élni, de immár érteni vélem, mit próbál a pápa előhívni a lelkünkből. Miközben arról olvasok, hogy ne legyünk zárt kapus egyház, hogy ne barikádozzuk el magunkat a meggyőződéseink mögé, ne engedjünk a kényelmes megoldásoknak, legyünk összetartók, testvériesek, Jézussal kockáztatni merő egyház. Nos, az első gondolat, ami eszembe jut, hogy a pápa rólunk beszél. Rólunk, magyar keresztényekről. A második gondolatom rögtön az, hogy rólunk, tehát rólam is, nem a rajtam kívül álló rossz keresztényekről, bezzeg én a jó keresztény. Amikor e sorokat írom, már fél tucat szinódiális vatikáni sajtóbeszélgetésen vagyok túl, így világosan látom, hogy a defektusok, elakadások minden régió egyházában jelen vannak napjainkban. A vallási rosszul működés nem hungarikum. Talán nem csupán engem érint a kísértés, hogy a saját egyházamra méricskélő, számonkérő, értékelő szemmel tekintsek, legkevésbé sem áldó, befogadó tekintettel. Miközben igyekszem látni a teljes egyházképet, és el tudok vonatkoztatni a magyar aktualitásoktól, igenis fáj az a statisztikai adatokkal is kimutatható önsorsrontás, a Bér Miklós által találóan önszórakoztatásnak, egy református püspök által köldöknéző kegyességnek titulált önelégült inkompetencia, ami helyreállításért, megtisztulásért, szinodalitásért kiállt. És nem baj, ha fáj. Van időnk a fájdalomra. Az már baj, ha megállok itt, ha a problémákra nézek, nem pedig Jézusra. Ferenc pápa az új bíborosokat és velük együtt minden embert, engem is arra hív, hogy újuljunk meg abban, ahogyan bármire tekintünk. Nemrég együtt vonatoztam egy karmesterrel. Le sem tagadhatta volna a foglalkozását, hatalmas partitúrát lapozgatott, folyton beleírogatott, jegyzetelt. Vele beszélgetve jobban megértettem, hogy egy zenekari tagnak különleges látási képességre van szüksége. Egyszerre néz a kottába, de nem veheti le szemét a vezénylőről sem. Ha nem így használja a szemét a darab közben, abból alig ha lesz harmónia. Káosz annál inkább. Amikor Ferenc pápa azzal provokál, hogy szerinte sajátos kettős látással kellene élni, valami ilyesféle kalandra invitál. Igen, látom korunk felkorbácsolt hullámait, de nem esek kétségbe, nem is barikádozom el magamat. Mindkettő logikus, jól ismert reakció lenne szimpla látás esetén. De a hullámok mögött látom az örök igazságok kincses tárát is, akkor képessé válok akár a vizenjárásra, akár a vihar szelidítésre. Nem véletlen, hogy a reflexiómban az egyházat állítom középpontba, az egyházra tekintés dilemmáját igyekszem előtérbe helyezni. Meggyőződésem, hogy jó ideje nem külső, hanem belső misszióra van szükség. A népegyházi rendszer, a szokás kereszténység, a politikai kereszténység áldátlan hatásával karöltve kitermelt egy olyan vallásos tömeget, és pedig a klérus tagjaira is vonatkozóan, amelynek tagjai hallottak már Jézusról, de alig ha ismerik személyesen. Ha ismernék, nem úgy nézne ki a keresztény összkép, ami ennek látjuk, tapasztaljuk. De Ferenc pápa nem arra hív, hogy méricskéljünk, értékeljünk, hanem hogy áldó, befogadó tekintettel közelítsünk mindenhez és mindenkihez. Így magához, az egyházhoz is. Az egyházfő tudja jól, hogy sokan várakozással, reménykedve tekintenek a mostani tudásunk szerint 2024. októberéig tartó szinódusra, némelyek félelmet is éreznek ezzel a szinodiális folyamattal kapcsolatban. Látja a kottát, de látja azt is, aki neki vezényel, aki arra indította, hogy belendítse ezt a kezdeményezést. Amilyen közhelyesnek tűnik az itt közölt beszédében is említett együtthaladás, annyira komoly kihívás lesz megvalósítani ezt a gyakorlatban. Ehhez a közös zarándoklathoz pedig nem csupán lábra, de szemre is szükség van. Olyan szemre, mely látja az utat, az akadályokat, az emelkedőket, de látja a célt is, az atyai házat. Amikor az egyházra nézek, elsősorban Isten szeretném látni. Ha pedig ő rátekintek, talán egy kicsit könnyebb lesz az ő látásmódjával, irgalmasságával, szeretetével, áldó és befogadó módon nézni az egyháznak, az egyházamnak a valóságát is.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Mit látok, amikor az egyházra nézek? G.G. István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 9-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3:12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt? Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki, bízom benne. Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhetes spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Lima téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira, megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat, munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz.
1: Kulturális programajánló.
2: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többletelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába, megismerkedhettek azok korabeli és mai felhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszerész hallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta: csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik Balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeréi Jánosnak, az evangélikus egyház elnökpüspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat.

0: A felhők mellett mindenütt több órára kisüt a nap, eső pedig már nem igen várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta: csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket a Gecse Dániel református orvosi és egészségügyi szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többletelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába, megismerkedhettek azok korabeli és mai fölhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszerész hallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 9. tanulmány. A Szentlélek és az Egyház. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy megint együtt vagyunk. Az ember egy nagyon érdekes lény, közösségi lény. Nem Ádám volt az Isten képe, hanem az ember volt az Isten képe, akit férfivá és asszonnyá teremtett az Úr. Ugyanígy igazán egy lelki közösség csak közösségben alakulhat ki. Ezért ma a Szentlélek és az Egyház, a lelki közösség témájáról fogunk beszélni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyha ezt nem értjük, a közösség titkát, akkor nagy bajunk van. Mert éppen a 21. századnak az individualizálódó problémája az az, hogy mindenki külön akar keresztény lenni, és ezt úgy csinálja, hogy kimegy a vallásos piacra, a plázára, hogy így mondjam, a vallásos plázára, hogy modern legyek, és akkor innen ezt, onnan azt összekapargat egy ilyen maszek vallásosságnak, és csodálkozik, hogy egyedül maradt. A mai ember legnagyobb betegsége az egyedüllét. Isten pontosan ettől akar megmenteni bennünket, mert a Szentlélek az lelkeket egyezővé téve énekeljük a Szentlélek himnuszban, ami a középkor óta a keresztények közös hitvallása. És ezt az egységnek, ennek a lelki közösségnek a titkát keressük ma. Én úgy gondolom, hogy rögtön a vasárnapi igéhez, amelyik a lényeget mondja el, az a címe, hogy a Szentlélek egyesít Krisztussal. Ezt olvassuk el, és két igét. Az Efézusi levélből olvassuk a 2. fejezet 20., 21. és 22. versét, Erzsikét is kell olvasnom, majd utána rögtön Zsuzsit kérem, hogy Péter első levelének 2. fejezetből 6., 7. verset olvassa.
2: Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által.
1: Mielőtt olvasnád sok tovább Zsuzsival a Péter első levelét, egy gondolatot hadd mondjak, amire nagyon figyeljetek, hogy ez nem jövő időben van fogalmazva, hogy majd ráépültök, és majd, hanem ez jelen időben jellemző az egyházra. Erre végig az figyelni kell majd a lecke során, és most olvassuk Péter első level, a 2. fejezetéből Zsuzsit kérem az írást, ami ezt kiegészíti.
3: Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett.
1: Igen, a két ige az rímel egymásra, mert az első igében is a sarokkőről beszéltünk. Ugye a régi építkezésben, a Jézus korában ugye úgy volt, hogy nem habarcsal, meg betonnal építettek, hanem megkeresték az élő követ, tehát azt, ami nem mozdul el, és akkor erre faragták rá az épületet, és építették fel, és a sarokkő volt a tájékozódási pont. Ez Jézus Krisztus és Tivadar, parancsolj!
4: Igen, erről szeretnék én is szólni, hogy az egyház az nem valahol a levegőben lóg, vagy nem tudom, valamilyen szervezet, ahol nincs alap. Hogyha egy háznak nincsen alapja, akkor ez nagyon hamar össze fog dőlni, és nagyon jól tudjuk, ha nem is értünk igazán az építészethez, de akkor is tudjuk, hogy egy házat meg kell tervezni, és nagyon jól meg kell alapozni. És azt mondja az ige, ahogy olvastuk, hogy Krisztus az alapja az egyháznak. Tehát nem más, nem emberi alap, vagy nem emberi bölcsesség, vagy valaki, nem tudom, milyen proféta, vagy nagy ember, hanem Krisztus az alapja, és ezt vegyük figyelembe.
1: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj.
5: A Szombat délutáni oldalon ugyan éppen nem hangzott el az alapige, ezt most, ha megengednétek, csak az első részét olvasnám fel a három mondatból, az elsőt, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Ez egy meglehetősen elég kardinális mondat szerintem, és ezt utána jártam, és megnéztem ennek az eredetiét, és azt mondja az igyekezésnél, hogy törekedjetek, fáradozzatok. Tehát tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy a lélek egységét a békesség kötelékében, és ezt meg azt mondja a bilincsében, tehát ez szerepel első körben az eredetiben, és a bilincsnél szerintem nagyobb összetartozás nem igazán, akit összebilincselnek, ott nem nagyon van mit tenni, ott az összetartozik, ha akarja, nem. És Ellen White azt mondja, hogy az ima a mennyet mozgatja meg, és csak is az imára válaszként kapott erő teheti bölcsi az embert ahhoz, hogy képes legyen a lélek egységében munkálkodni. Nagyon fontos gondolat. És amit Tivadar mondott, én is csatlakoznék hozzá, hogy Jézusnak ez a kijelentés, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ez egy teljesen tökéletesen megfelel annak, ami valójában bármit teszünk, bármit mondunk és gondolunk, ez az alapja az egésznek. Azt mondja, nálam nélkül semmit nem tehettek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És eszembe jutott még az egy gondolat kapcsán, amikor azt mondja, hogy a bűn miatt ugye szakadék tátong az Isten és az ember között, és Jézus Krisztus ugye az, aki ezt mindegy híd tulajdonképpen, a híd szerepét vállalta, és ennek kapcsán eszembe jutott az 1888-as üzenetben, amikor azt mondja a Szent Szerző, hogy ahhoz, hogy valaki elkárhozzon, rá kell, hogy taposson erre a megfeszített Krisztusra, tehát a hídra, ami tulajdonképpen az összekötő kapocs ahhoz, hogy valaki elkárhozzon. Csak így bocsánat, eszembe jutott, hogy amikor ezt tanultam.
1: István, parancsolj.
6: Az Efézus ígében két fogalmat találunk. Az egyik az, hogy a alap, és a másik pedig a sarok. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ige azt mondja, hogy megalapozva és összetartva növekszik a gyülekezet épület, és válik Krisztus testévé az igazi templommá. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy szilárd alapon, a sarok pedig összetartja. A kommentárok azt is mondják, hogy ez a sarokkő nem csak egy sarokkőt jelent, hanem egy zárókövet is jelent, és ez mutatja azt, hogy a falat egybe összetartva tartja, tehát a növekedésnek, az egységnek a biztosítéka. Azért tartom fontosnak, mert az egész leckénkben mindig az egység együtt ez a gondolat fog előfordulni.
1: Gyula, parancsolj.
7: És hogy ez hogyan működik? Tehát azt is szeretném, hogy a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek az a szereplő, akit Jézus elküldött, hogy munkálja bennünk az egyetértést, a megértést, és munkálja a közösséget. És ezt nem lehet önerőből, meg saját erőlködésből, már elnézést a profán kifejezésé, hanem a lélek által. Ha engedelmeskedünk ugyanannak a léleknek, és itt még a megjegyzések ott van, hogy nem csak a szegletkő és az alapkő, hanem ő az egyház feje.
1: Marika?
8: Hogyha lelki közösséget akarunk építeni, akkor vannak fogódzók.

0: tanultuk, akkor nincs test. Tessék, Tibor.
1: Följött itt az előbb az Efézusi Levél 4. fejezetének az igéje, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, általánosan nagyon fontos ige, ami egységünkkel kapcsolatban, és följött a kötelék szó, ami az én ismereteim szerint hadászati szakkifejezés volt abban az időben, és ez a hadászati szakkifejezés azt jelentette, hogy egyben mozog a hadtest kötelékben. Ahogy a vadlibák repülnek például, ha jól emlékszem, Nagy Sándor fejlesztette ki elsőnek azt az ütőképes hadsereget, amelyik számában sokkal csekélyebb hadtestként hatalmas ellenfeleket győzött le, meg ellenségeket győzött le, pontosan ebből az egyben mozogból. Tehát, hogy pontosan mindenki tudta, hogy hol a helye, és mit kell csinálni, és egybefordult, egybeütött, egybetámadt, megtartották az alakzatot, és aztán a rómaiak például Pál apostol korára ezt tökélyre fejlesztették a tengeri ütközetekben is. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen használja Pál ezt a kötelékben való harcot, ez óriási erőt jelentett abban az időben.
0: Így van. Pajzsot pajzsba akasztottak, és 3 sorban meneteltek, egyformán tartották a dárdát, és egész egyszerűen letaposták az ellenfelet, mert egyszerre meneteltek. Bizony ebből nekünk hívő embereknek volna mit tanulni. Mert mi külön verekedni szoktunk az igazunkért, nem is az igazságért, és a kötelék nincsen. No, akkor tovább léphetünk, úgy látjuk, és nézzük meg a hétfői igéket. Itt a keresztségről lesz szó, hogy a Szentlélek által, keresztség által teremtődik ez az egység, és hogyan. Először Anikótól kérem, hogy a Római Levél 6. fejezetéből azt a híres, nevezetes, klasszikus igehelyet olvassuk el, majd Dénest egy megjegyzésre kérem rögtön utána.
2: Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől.
0: Köszönöm szépen. És most Dénes kérem, hogy egy kis megjegyzéssel még ezt egészítsek, és utána ezt megbeszéljük.
3: A keresztségnek tehát meghatározott közösségi dimenziója van, mint ahogy a közösség szempontjából fontos következményei is. Krisztus követőiként nem élhetünk csak magunkban, magunkért. Mindnyájunknak szüksége van mások támogatására, bátorítására, segítségére, és persze Istentől kapott küldetésünket sem tudjuk betölteni egymagunk. Ezért hozta létre a mindenható az egyházat. Krisztust követni annyit jelent, mint más hívőkkel közösségben követni őt. Ezért mondhatjuk, hogy a keresztség és az egyház a látható összetevő.
0: Igen, köszönöm szépen. Keresztséggel kapcsolatban István, akarsz valamit, vagy Tivadar, bocsánat.
4: Nagyon érdekes, mint ahogy elhangzott a bevezetőben is, hogy tényleg egy ilyen individuális lények vagyunk, szeretnénk egyénieskedni. És voltak nagyon sokan, akik már jöttek hozzám is, és gondolom máshoz is, hogy én szeretnék megkeresztelkedni, nem szeretnék egy közösségbe tartozni, egy gyülekezetbe tartozni. Mert felismerték, hogy hát tényleg a keresztség az egy rendkívül fontos dolog, ahogy Jézus mondja, hogy ez a úgymond a belépő a mennybe, tehát hogyha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Na de ehhez hozzátartozik az ige alapján a közösség is, a gyülekezet is. Tehát amikor megkeresztelkedtem, alámerítkeztem, akkor ez azt jelenti, hogy egy nagy családnak a részévé lettem. És nem élhetek egyedül keresztény, mert ugye, ahogy Jenő szokta mondani, hogy egy keresztény nem keresztény, hanem egy közösségben kell a kereszténységet megélnünk.
0: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj.
5: Keresztség által bekerülünk egy közösségbe, és ez azt feltételezi, akkor tulajdonképpen már nem úgymond magunknak.

0: közösségért élünk, nem magunkért vagyunk, hanem a közösségért. Ugye a bírabeliekről majd esik később szó a leszke folytán, és ott ugye tehát a mindenük közvala. Tehát ugye akkor foglalkozunk a másik ember, aki mellettem van, akit az úr mellé rendelt, vagy mellém rendelt. És a felolvasott római levélbeni vers pedig ugye két fontos mozzanat olvasható benne, amit hallottunk is. Az egyik az, hogy eltemettettünk, és mi ugye eltemettettünk, de nem maradtunk így, hanem feltámadtunk, ugye? De miért támadtunk fel? Azért, hogy új életbe járjunk. Ez egy rendkívül fontos momentum, ugye, amit Pál apostol is megfogalmazott, erről már a múltkori leckékben szó esett, hogy az eddig életem a szemétnek kárnak ítélem, de most már találtam egy jobbat, egy olyan valamit, amire azt mondom, hogy igen, ez kell nekem, és ezért keresztelkedem meg, hogy új életbe járjak az Úrral. És itt az eredetét megint megnéztem, elnézést kérek érte. Azt mondja egyébként a megerőtlenedés szónál, hogy az első szavai azt mondják, hogy megszüntetni, érvénytelenné tenni, megsemmisíteni, eltörölni. Tehát, hogy a bűntestének már ezután ne szolgáljunk, hanem ugye teljesen szűnjön meg, ha már egyszer megkeresztelkedtünk, és az óemberünknek annyi. És van egy nagyon jó definíció, ami úgy hangzik, hogy a megkeresztelt Krisztushoz térő újteremtés hűséget fogad az Úrnak, Isten ezt feljegyzi. Ez lesz az ő hűségesküje, Isten pedig velünk maradt minden napon a világ végezetéig, ez pedig az ő esküje, az Úré, és ezt önképpen ő be is tartja.
1: Köszönöm, Bandis. Aztán Nagy Gyula.
2: A keresztség több szempontból is nagyon fontos. Az első, hogy olyan hit nincsen, amit én nem vallok meg. Ugye, mert az Isten elé, aki járulni akar, annak meg kell vallani a hitét. És másik fontos, a szövetségkötés. Ugye, hogy én szövetséget kötök az Úrral abban a harcban, hogy a bűn elleni harcban, és utána én beépülök egy közösségbe, és közösen szintén a bűn ellen harcolok. És ebben a harcban Krisztus a Szent Lelkét adja, hogy megóvja a gyülekezetet az egységgel, és ne tudja Sátán szétdarabolni, mert ő a daraboló, szétdobáló, és ebben a szövetségben az erősebb fél köt én velem szövetséget, és nem én az Istennel, ugye? Ez nagyon fontos. A szövetségkötés, de az Ószövetségben az úgy történt, hogy egy állatot ketté vágtak, és két félre ment, és az volt a tanúságtétel, vagy bizonyságtétel, hogy szövetséget kötöttek egymással.
1: Köszönöm szépen. Gyula, és aztán majd Anikó.
3: Azt mondanám, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki hisz, ő benne el ne vesze, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus egy teljesen új szövetséget, tehát a régi ceremoniális törvény az elmúlt, és Jézussal egy új szövetség kötés lehetősége, hisz ő maga is megkeresztelkedett, hogy így teljesedjék be az írás. Tehát az írásnak a beteljesedése, és ez az új szövetség, és Jézus Krisztus szeretett bennünket, és megint nem egyen, ahogy Bandi mondta, tehát nem egyenlő a feltételek, hanem ő keresett meg, ő adta életét értünk, nekünk csak hinni kell ő benne.
1: Köszönöm. Anikó?
4: Én úgy látom, hogy mi sajnos nagyon sokszor a számok bűvöletében élünk keresztények, magyarul szeretnénk többen lenni, és nagy számokat felmutatni, és ezért sajnos be kell, hogy ismerjük, hogy nem minden esetben tartjuk annyira lényegesnek, hogy megtörtént ez a meghaltunk a Krisztus halálában, mi, és hogy föl is támadtunk. Tehát, hogy ez a közösségformáló erő. Nagyon sokszor megpróbálunk egyéb emberi közösségformáló erőkhöz folyamodni, és ott keresni az egységet. A legnagyobb probléma az, hogy vissza kéne mennünk az alapokhoz. Komolyan gondoljuk azt, hogy mi, akik most akár ebben a teremben vagyunk, meghaltunk az óembernek, és feltámadtunk Krisztussal, és élünk, de többé már nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Mert ha ez nincs, akkor az összes többiről kár beszélnünk szerintem, mert nincs miről beszélni. Mert a kereszténységnek ez az alapja.
1: Így van. Parancsolj, Erika.
5: Ugye sokféle egyház van. Van ugye, ahol a felnőtt keresztség van jelen, és ugye épp értelemmel, ésszel tanulva az írásokat mondanak, vagy nyilvánítják ki a hitüket. Ugye van olyan, akiknél kisbabákat keresztelnek meg, ugye az inkább a szülőnek az akarata, vagy tetszése, de ezekben az egyházakban is van egy másik fogadalomtétel is, ugye bérmálás, konfirmáció, amikor nem kisbaba módon, hanem értelemmel kell elfogadni azt, amit hiszek. És a keresztség, vagy amikor elindulok ezen az úton, ez az útnak a kezdete, és nem a vége.
1: Köszönöm szépen, Tibor, és utána megyünk tovább.
6: Ugye a hitvalló keresztségről beszélünk még, gondolom, itt elsősorban. Itt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy mennyire világos és képszerű eredetileg Isten igéje, hogy mi, akik bemerítkeztünk, a Krisztus Jézus halálába merültünk bele. És ahogy onnan ki hozta Isten őt a halálból, minket is, hogy vele együtt új életben járjunk. De azt mondjuk erre, hogy ez az újjászületésnek a fürdője. Azt bizonyítjuk, azt igazoljuk vele, hogy megszülettünk egy másik életre. És itt jön a Krisztus testének a döntő szerepe. Amikor egy kisbaba megszületik, nálunk ez háromszor fordult elő, de amikor a második született, ugye akkor érkezett úgy a második, hogy az elsőnek testvért kellett fogadni. És aztán ez egy óriási kérdés, hogy családba érkezik az az új szülött, lelki új szülött is, vagy egy csomó mostoha testvér között, aki elől eleszi a kenyerét, meg megissza a kakaóját, meg leül a padjára szörnyű, hogy kerül ide, hát nem is értem, és tele vagyunk egy csomó görcsel, hogy mi lesz akkor. Ez egy borzasztó fontos kérdés nekünk, akik már régebben vagyunk hívők, hogy akiket Isten újjászül, családba érkeznek, testvérek közé, édes testvérek közé, Krisztus által rendelt testvérek közé, vagy egy csomó mostoha veszi őket körül, akik alig várják, hogy végre tűnjenek a színről.
1: Igen, most azt nézzük meg, a Csepec Erzsike olvassa János evangélium a 17. fejezetből, 17-től 21. versig, hogy lehet azt elkerülni, hogy nem mostoha testvérek közé kerüljön az ember, hogy Tibort folytassam tovább. Mit mond itt az evangélium?
7: Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
1: Nagyon népszerű lenne most úgy prédikálni, hogy elhiszi a világ, hogy bennünket, keresztényeket Jézus Krisztus küldött. Mert ha nem, akkor arról tudunk prédikálni, hogy ilyen a világ. De azt kellene prédikálni, és én milyen vagyok, hogy elhiggye a világ, olyan vagyok-e, vagy nem. Szóval itt van a lényeg, hogy nem mostoha testvérek jöjjenek, Gyula akar valamit, aztán Tivadar.
3: Hát itt láthattuk, hogy a fölolvasott ígében a Jézusnak a főpapi imájáról van szó, és teljesen példát mutat nekünk, Atyám, azt az egységet kívánja, ami ő közöttük volt. Ha most az egész Jézus életét végignézzük és végig gondoljuk, akkor ez a kapcsolat, ez napi kapcsolat, vagy percre készen óránkénti kapcsolat, hisz ott látjuk, amikor azt mondja Jézus, hogy eljött, Atyám, eljött az óra, hogy dicsíts meg a te fiadat, és utána vonulnak le a Gecsemáné kertjében. Hogy mennyire precízen, pontosan és óramű pontosággal működött az a kapcsolat, és nem lehet a miénk sem más.
1: Így van. Tessék, Tivadar.
8: Olyan különös, hogyha ma végignézünk a világban, akkor látjuk, hogy mindenki érez valamilyen hiányt, és mindenki vágyik egy közösségre valamilyen szinten, de arra vágyik, hogy ez tényleg egy szeretett közösség legyen. Tehát ne egy marakodó, vagy ne egy feszültséggel teljes közösség legyen, hiszen feszültség van elég a világban, hogyha akár az újságot olvasok, akár megnézzük a híradót a tévébe. Tehát mindenki arra vágyik, hogy egy békességes, szeretett közösség. És hogyha ezt nem tapasztalja meg. Tehát mondjuk egyszer eljön a közösségbe, a gyülekezetbe, és azt látja, hogy hát itt is pont ugyanolyan emberek vannak, meg pont olyan irigyek vannak, meg pont olyan fennhiázók, meg pont olyan önző emberek, akkor azt mondja, hogy inkább egyszerűbb lesz otthon maradnom, mondjuk bekapcsolom a tévét, vagy mondjuk az interneten keresek valami jó prédikációt magamnak, sokkal jobban épülök, hogyha otthon vagyok. Igen ám, de akkor nem látja el a gyülekezet a célját, tehát amiért Isten elhívta a közösséget. És éppen ezért nagyon fontos a gyülekezetnek a felelőssége, hogy tényleg mennyire vagyunk szeretett közösség, hogy mennyire tudjuk befogadni azokat, akik újjászülettek.
1: Marian?
0: Jézus azt mondja, hogy ha megmaradunk az ő beszédében, akkor az ő tanítványai vagyunk, és megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket. Szerintem ezt sokszor föl se fogjuk, és ennek a jelentőséget nem is nagyon szoktuk mérlegelni, mert ez egy óriási nagy dolog szerintem, hogyha ezt úgy komolyan is vesszük, és talán még úgy éljük is, vagy legalábbis próbálunk e szerint élni. És az egységről volt szó, és a János 17:17 szerint ugye az alap az igazsággal való megszentelődés, de ehhez viszont teljesen egy bensőséges meghitt kapcsolatba kell, hogy kerüljünk a világ megváltójával, Jézus Krisztussal, mert hogyha ez nincs meg, akkor nem lesz az, amiről utána későbbiek folyamán olvasunk, hogy azt szeretné, hogy olyan legyen a kapcsolat, mint neki az atyával. Tehát ez a közösség csak akkor jöhet létre, hogyha tényleg ennyire őszintén és bensőségesen kialakítjuk vele, és vele járunk. Tehát ahogy szépen énok annak idején, mi is úgy reggeltől estig, estétől reggelig, az Úrral járunk kéz a kézbe, az ő gondolatai az én gondolataim, és azt szeretném, hogyha ő formán alakítana. És kettő mondatot engedjetek meg Ellen White-nak a bizonyságtételek második kötetéből, így hangzik. Krisztus számára nem közömbösek az egyházat zavaró gyengítő szakadások és viszályok. Nyilván vannak ilyenek, nem azért írja, mert nincs. Mélységesebb érdeklődéssel és gyöngédebb szánalommal tekint ránk, mint amilyen a földi szülők szívét vonza kiszámíthatatlan, lesújtott gyermekéhez. Tehát az Úr nagyon szívén viseli az ő gyerekei sorsát és az egyháznak a sorsát is, hiszen az ő testéről beszélünk, és éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy mi hogy viseltetünk ebbe, és egyáltalán hogy állunk a dolgokhoz.
1: Andi, parancsolj.
2: Az első probléma, ha a Szentírást olvasjuk, abban nem találunk olyat szót, hogy egyház. Eklézsiát találunk, amely a kihívottak közössége. A másik probléma ebben a világban, hogyha az egyház szót használjuk, akkor azt mondják, az ember fejhez vágják, na de hát van vagy 200 fajta, melyik az igaz, vagy hova tartozzak, ugye? És ez másik szégyen a kereszténységnek, holott egy közösségnek, egy hitnek és egy igének kéne lenni a Biblia szerint. Ezért mondja az írás, hogy egy lelki közösségben legyenek. Isten nem egy nagy tornyú templot hozott létre, és akkor harangszóra alapította az ő közösségét, hanem az igére alapította.
1: Köszönöm szépen. Ezt a gondolatot most folytassuk tovább egy igével. Az Efézusi Levél 4. fejezet 5.-6. verse szinte ugyanezt a gondolatom, ugye Illit kérem, hogy olvassa, és akkor folytassuk a hozzászólásokat, mert látom, hogy van.
9: Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
1: Köszönöm szépen. Gyula, aztán majd Tivadar.
3: Az előző hetibe ott van a Pál a bérabeliekhez írott levelében, a gyülekezetet méltatja, hogy nemesebb lelkek valának, és hát itt a leckénk két fontos dolgot határoz meg, tehát a Szentlélek által, és az íge legyen az alapja a gondolkodásunknak. Nem a saját magunk feje után menjünk, hanem az íge legyen az alapja. Mert sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy az emberi tulajdonságok törjenek előre, és ne az íge alapja. És hát láthatjuk a Szentlélek milyen csodálatos munkát végzett az első században is a tanítványok között és a kezdetben.
1: Köszönöm szépen. Tivadar?
8: Én olvastam egy felmérést arról, hogy embereket megkérdeztek, miért járnak egy bizonyos közösségbe, és nagyon érdekes válaszok jöttek. Valaki azt válaszolta, hogy hát mert az apám is, meg az anyám is ide járt már, persze, hogy én is ide járok. Aztán van, aki azt mondta, hogy ez van a legközelebb hozzám, és jó a közlekedés. Aztán megint valaki más azt mondta, hogy itt olyan szépen énekelnek, és olyan jól érzem magamat. Nyilvánvaló, hogy ugye sorolhatnánk ezeket a szempontokat még, nyilvánvaló, hogy fontos, hogy közel legyen, meg fontos, hogy jó közösség legyen, meg Biztos az is fontos, hogy már ezt tanította az édesanyám, édesapám is velem, de az igében arról olvashatunk, hogy nem ez a legfontosabb, hanem a legfontosabb az, hogy az a közösség, ahova én járok, az igazság oszlopa és erőssége legyen, ahogy Pál apostol mondja. Tehát az ígére alapuljon. Mert hogyha nem az ígére alapul egy közösség, egy egyház, akkor bármilyen jó hangulat is van, vagy bármilyen szép is, vagy lehet, hogy már az űkapám is oda járt, de mégis helytelen úton járok. Tehát meg kell keresnem azt a közösséget, ahogy így elhangzott, hogy több száz közösség is van, akár Magyarországon is, ahol tényleg a Bibliát nagyon fontosnak tartják, nem csak szóban, hanem gyakorlatban is.
1: Marian, parancsolj, aztán majd Anikó.
0: Az Istenség, aki mindenek felett van, mindent áthat, mindenhol jelen van, ugye eszembe jutott Pál apostolnak az Areopágoszon mondott beszéd, az ő benne élünk, mozgunk is vagyunk. Tehát tulajdonképpen a végső értelme mindennek a belőle által is érte van, ugye Róma 11.36-ban szintén ez, és hogy egység van a Szent Háromság között, és ez annyira nagyon jól megvilágítja. Ugyanúgy Krisztus testének itt a Földön is egységbe kell lenni, ez rendkívül jól hozza, legalábbis Krisztusnak. Ez volt az a modell, amit tulajdonképpen szeretett volna, hogy létrejön az egyházban. Tehát ez volt a minta. És amit már ugye Irmoska felolvasott, hogy a Krisztus képére hasonlatossága kell, hogy formálódjunk, ugye erről már ismét beszéltünk arról az ígéről, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Tehát amikor már egyszer rájövünk arra, hogy ki az, akit szeretnénk követni, megtaláltuk Krisztust, akkor őt szemléljük, és a szemlélés által formálódunk. Tehát, hogyha őt nézzük, akkor nyilván változni fogunk. És hogyha ez a kapcsolat az Úrral kialakul, és jól alakul, akkor nyilván a fele barátommal, az embertársammal is másképp lesz a viszonyom, és másképp fog alakulni. És akkor már rájövünk arra, hogy akkor tulajdonképpen egy cél az, ami vezérel bennünket, egy irányba tartunk, és éppen ezért akkor kéz a kézbe karöltve tudunk már haladni akkor. És azt mondja Ellen White, hogy ha valódi tanítványai vagyunk Jézusnak, a világ észre fogja venni, mit tett értünk az isteni erő, és láthatóvá válik, hogy bár a világban vagyunk, mégsem tartozunk hozzá. Nagyon fontos gondolat.
1: Köszönöm szépen, Anikó parancsa.
4: Itt az előbb több oldalról is feszegettük azt a kérdést, hogy hát nagyon sok közösség van, nagyon sok egyház, de Krisztusnak mégiscsak egy teste van itt ebbe a világba, az eklézsia, kihívottak közössége. És én úgy gondolom, hogy mindjárt tudnánk olyanra példát mondani, nekem egy egyetemista emlékem jutott eszembe, amikor, hát ugye koromból adódóan még más rendszer volt, amikor egyetemre jártam, és hát nem illet olyan nagyon-nagyon hangon, nagy hangon hangoztatni, hogy az ember miben hisz. Bizonyos dolgokat kötelező volt megtanulni, politikai gazdaságtan, meg marxizmus, meg stb. Tanultuk is, akármilyen szakra jártunk. De azért a lelkek rezonáltak. És ha nem is mondtuk nagy hangon, de már az első almatáborba, ami szeptemberben volt, mert ugye kellett menni mezőgazdasági munkára is, azért pillanatok alatt kiderült, hogy ki az, aki egyik oldalon áll, és ki a másik oldalon. Tehát a Krisztus tanítványai felekezettől függetlenül, mert volt katolikus csoporttársam is, aki komolyan vette a hitet, nagyon gyorsan egymásra találtunk, és erősítettük egymást, és támogattuk olyan közegbe is, például az alma táborba, hát ami nem az erkölcsi magaslatokról volt híres, hogy finoman fogalmazzak. Tehát Isten szent lelkét megérezzük a testvérben, ha igazán az él benne, és egyedül a Szent Lélek tud közösséget teremteni, és ő minden körülmények között tud közösséget teremteni.
1: Így van, és ezt kellene nagyon-nagyon világosan látni, és összefoglalásul talán annyit mondjak csak, és aztán még tovább megyünk, van még megjegyezni való, látom, hogy ezt kellene észrevenni, hogy a Szentlélek közösségét a gyakorlatban kell, és nem elméletben elsajátítani. Gyakorlatban kell a másikban megérezni a Krisztus munkáját, ami nem más, mint a szeretet megnyilvánulása. István, és aztán Sándor.
10: Anikónak az előző gondolatával foglalkozok itt most már hosszú percek óta. Ugye, mert azt elmondtuk, hogy a keresztség tulajdonképpen annak jelképe, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, eltemettettük, feltámadtunk. De Anikó, hogy mondta, és ezt nagyon elhozhatottuk, vajon meghaltunk, vajon eltemettettünk, vajon feltámadtunk? Mert ha igen, akkor ez az Efézus ige azt mondja, hogy tulajdonképpen ez azt szimbolizálja, hogy egységben vagyunk Krisztussal. És ennek az egységnek az alapja mindenképpen, ahogy a Tivadar kimondta, Isten szava, tehát a Szentírás. És van egy olyan oldala is, hogy tulajdonképpen a hit és a gyakorlat vezet el egy olyanféle egységhez, amely felülír mindenféle különbözőségeket. Ez egy nagyon lényeges, hogy nem egyformák, hanem egységesek. Ez két különféle kategória, két megközelítés. Tehát a hitünk és a gyakorlatunk felülírja ezt a különbözőségeket.
1: Ad hátra Sándornak.
11: Amikor János a Pátmos szigeten megkapja a Jézustól a utasítást, hogy írd meg a 7 levelet a 7 gyülekezeteknek, tehát minden gyülekezetnek a jó és rossz tulajdonságairól tudott, ezt mai értelmezés szerint 7 korszakra lebontva ugyanúgy végig minden gyülekezetről, mindenkiről mindent tud, és nekünk az a feladatunk, hogy a szélese világon hirdessük Isten igéjét, hogy minél többen legyenek az elhívottak, a kihívottak, és ebből lesz egy egységes, választott nép, minden nemzetségből, egyházból, és a végén ez lesz a lényege.
1: Köszönöm. Tibor, parancsolj!
6: A múlt héten, amikor a lelki ajándékról kezdtünk beszélni, akkor volt egy olyan ige, amelyik azt állította, hogy azért adatott a lelki ajándék, hogy általa fölkészítse Isten a szenteket a szolgálat végzésére. Most azt mondja az Úr Jézus a főpapi imájában, ezt ma olvastuk, hogy Atyám, szenteld meg őket az igazsággal, mert a te igéd az igazság. És én nem tudom, hogy mennyire érezzük annak a súlyát, hogy itt nem akárkikről, itt nem arról van szó, hogy alkossunk gyorsan valamilyen közösséget, alkudjunk meg bizonyos szabályokban, és ennek alapján egységesen próbáljunk meg föllépni ebben a világban, hanem azt mondja, hogy itt a szentekről van szó, az Isten tulajdonába vett népről van szó, akik az Úré. És teljesen természetes, hogyha mi az identitásunkban ezt elveszítjük, akkor hiába van ide írva az Efézusi levélbe azt, hogy egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindenkinek, és ezek az szigorú oszlopok, hát akkor nem lesz egy. De hogyha a szent körül csoportosulunk, mint Isten tulajdonába vett népe, akkor lesz ez értelmezhető, és akkor hozza mozgásba Krisztusnak a testét, a gyülekezetet, az eklézsiát.
1: Múlt héten beszéltünk arról, hogy vissza kell menni az eredeti modellhez. Most nézzük meg az eredeti modellt. Marikát kérem, hogy olvas az apostolok cselekedete második fejezetből azt, hogy milyen volt az első gyülekezet.
5: Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy a népen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
1: Nem a gyülekezet növelte önmagát, hanem az Úr, de ennek az volt a lelki feltétel, amit olvastunk. Gyula, parancsolj, aztán Marian.
3: Péter apostolnak tetszik az a kijelentés, hogy ti pedig a királyi papság szent nemzet megtartása való nép vagytok. Tehát, és amit most is a felolvasottokban hallottuk, hogy mire képes a Szentlélek. Tehát amit itt az ige felolvasott, ezt a Szentlélek hajtja végre a engedelmes hívek életében. Nem a hívői akaratból születnek ilyen események és ilyen cselekmények, hanem a nélkülözhetetlen Szentlélek hajtja végre életünkbe azokat a cselekedeteket, ami kívánatos és ideális mások számára is.
1: Marian, aztán majd Tivadar.
0: Úgy olvashattuk, amint a Szentlélek kitöltetett, csak akkor tudott az egység létrejönni. vannak próbálkozások, Szentlélek nélkül nem megy. Ez csak ilyen emberi erőködés tulajdonképpen. És ennek az volt a feltétel, hogy kitartóan tanulmányozták a Szentírást, dicsőítették, magasztolták az Urat, tehát rengeteg olyan dolog volt, amit tulajdonképpen együtt csináltak, tulajdonképpen mindent együtt csináltak, és mindenük közös volt, ugye ezt olvashatjuk az abcselben. És hogyha az ember a Szentlélek nélkül szeretne bármit tenni, akkor tulajdonképpen, mint emberi erőlködések, akkor általában az ember megszégyenül, vagy az a csoport megszégyenül, és az Úr hagyja, hogy ez létrejöjjön pontosan, vagy egyáltalán ilyen történjen meg, mert azt szeretné, hogyha az a bizonyos nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, hogy ez annyira ott legyen az embernek a gondolatába és tudatába, hogy nincs, egyszerűen képtelenség, nincs értelme. És az Úr azt mondja Ellen White, minden arra vágyó lélekbe új életet ültet. A tétova nyelv megoldódik, a visszahúzódók bátorságra lennek, és nyíltan bizonyságot tesznek a hitükről. És Ellen White-nak csak egy mondata még, ami azt fejezi ki, hogy ő egyébként azt mondja, kimondhatatlan vágyjal tekintek arra az időre, így fogalmaz, amikor a pünkösdi események sokkal erőteljesebb formában újra megismétlődnek.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
8: Csak azt a gondolatot szeretném kiemelni, ami már elhangzott, hogy az egyháznak küldetése van. Tehát mi nem azért vagyunk itt ezen a földön, hogy még egy egyháza több legyen, vagy még több, hanem egy szerepünk valamit Istentől kaptunk, és ez nem más, mint hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságra hívott el bennünket. Az emberek nem arra kíváncsiak, hogy milyen dogmát hiszünk, vagy ez az egyház miben tér el a másik egyháztól, hanem az, hogy én mit éltem át Krisztussal, nekem milyen tapasztalatom van, hogy én benne vagyok-e abba a körbe, amit megint Pál apostol mondott, hogy Krisztus a fej, és mi pedig a test vagyunk, és tagjai rész szerint. Tehát ez nagyon fontos, hogy mondjam el, hogy mit éltem át Krisztussal, és hogyha ezt elmondom, akkor mondhatnám azt, hogy nincs ellenvetés, mert hát egy dogmára tudjuk azt mondani, hogy ez nem igaz, vagy ez másképp van. Na de az én tapasztalatom, azt nem veheti el tőlem senki.
1: Köszönöm, Anikónak adjuk, és utána az összefoglalót kérem Rózsikától, és letelt az időnk.
4: Nagyon röviden, elhisszük-e, hogy az a közösségépítő módszer, amit Isten Szent Lelke alapított, amit itt olvastunk, a tanítás, az imádság, az úrvacsora, Isten dicsérete, fölkarolása a szegényeknek működik ma is. Vagy pedig elhisszük azt, amit a különböző tanfolyamokon tanítanak nekünk, hogy különböző elégedettségi vizsgálatokat kell csinálni, igényfelmérést, és ebből kell levonni a következtetést, hogy kell építeni a közösséget. Ez a két út van. Választanunk kell, hogy elhisszük, hogy Isten Szent Lelkének engedelmeskedünk, vagy pedig engedelmeskedünk úgymond a modern áramlatoknak.
1: Köszönöm szépen, és kérem Rózsikát, hogy olvassa.
12: Nekünk is az apostolokhoz hasonló munkát kell végeznünk. Ahelyett, hogy valami különleges alkalomra várnánk, használjuk inkább a jelen lehetőségeit bölcsen arra, hogy a lélekmentés munkáját végezzük. Ne merítsük ki elménk erejét az idővel kapcsolatos spekulációkkal, mert azok az Úr kezébe vannak, és ő nem tárta fel azokat az emberek előtt. A Szentlélek irányítása alá kell helyeznünk életünket. Végezzük el jelenlegi kötelességeinket, adjuk az élet kenyerét, melyet emberi elgondolások nem fertőztek az igazságra éhező lelkeknek.
1: Köszönöm szépen, ha ebben járnánk, akkor a kereszténység ismét kereszténység Krisztus követés lenne. Adja jó Isten, hogy ez így legyen mindnyájunk életében. Amen.
13: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek, az Ige és az Imádság.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Somogyi Imre, égi tűzben, zúgó szélben. Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak. Fénye lobbant, örömekélt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rebdesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkösd napján a remények ímé mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vigasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért, vigaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyanánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagyvilágnak. Szent léleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke, szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel esdünk. Ó, Szentlélek, áldj meg minket, add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 25. vers.

Számtalan film dolgozza fel a témát, mikor a fiú rossz társaságba keveredik. Egyre mélyebbre süllyed, végül a törvény kezére kerül. Rendőrök érkeznek, hogy a szülőknek elmondják, letartóztatták a gyereküket, vagy valamilyen bűncselekményt követett el. Ilyenkor a szülők hevesen tiltakoznak, hogy az ő gyerekük biztosan nem lehetett, az ő fiúk nem olyan, ez biztos csak tévedés, mert a gyermekük ártatlan. Próbálják kétségbe esetten védeni. Közben a kíváncsi szomszédok figyelnek, elterjesztik a városban a hírt, mindenki megvetően néz rájuk, elfordulnak tőlük, megjegyzéseket tesznek rájuk, akár még a sajtó is lecsap a szaftos sztorira.

0: Ezek ugyan filmek, de sajnos előfordul, hogy valakinek az életében ez a rémálom valósággá válik. El tudod képzelni, hogy érezhetik magukat ezek a szülők? Micsoda bánat, mennyi szívfájdalom hatja át a szívüket, mennyi könnyet sírnak el a gyerekük miatt, hány álmatlan éjszakájuk van miatta. Sok szülő egészen belebetegszik, akár bele is hal a bánatba és a szégyenbe. Ha lány vagy, ne gondold, hogy ilyen csak fiúkkal fordul elő. Nem, sajnos nem. Az ebben az igében szereplő bolond, ebben a fordításban ostoba, Salamon olyan fiatalokra érti régies kifejezéssel, akik rossz társaságba keverednek, mert kíváncsiak, ki akarnak olyan dolgot is próbálni, amiről tudják, hogy nem lesz jó vége, és ez az értelmetlen vágy hajtja őket a vesztükbe. Te legyél bölcs, és ne engedj a csábításnak.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Szofóniás 3.12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom? Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt. Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira, megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberér, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban, mai vendégem ennek a műsornak, mai vendége Hajnal György, a Regnum Marianum plébánusa, kanonoka, és tulajdonképpen mindenese ennek a 14. kerületben lévő intézménynek. Nagy szeretettel köszöntelek, mivel nem ma ismerjük egymást, ugye nem baj, ha mindezt ilyen közvetlen tegező viszonylatba próbáljuk átadni
2: az
1: a
2: másoknak.
1: Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Az első kérdésem az volna, hogy ki is az a Hajnal György? Hogy lett Hajnal Györgyből végül is ma már 6 éve, vagy 5 éve aranymisés pap, és hogy lett ő egy ilyen régi neves intézménynek új vezetője, csak új helyen is. De először, ki az a Hajnal György? Honnan került oda, ahol most szolgál?
2: 1946-tól tartozom a Regnum közösséghez. Akkor természetesen még mint középiskolás diák, és hát a Damjanich utca 50-es úgynevezett anyaházba mentünk, és találkoztunk. Nagyon-nagyon szép volt, most hogy cserkészetnek nevezzük, vagy kongregációnak, ebben most nem bonyolódjunk bele, már azért, hogy amikor hivatalosan feloszlották a cserkészetet, akkor hát kongregáció lett, de lényegileg nem változott. 46-tól vagyok a közösségnek a tagja, ismétlem akkor még mint diák, és a ordinációm szentelésem után, ami 1950-90 volt Esztergomba, attól kezdve pedig az atyák közösségének is a tagja vagyok. Hogyha a Regnum gondolatát szeretném egy rövid gondolattal idézni, akkor az volna a lényeg, hogy és nem elcsépelt, hogy a természetesre épül a természet feletti. Tehát nem lehet valaki jó vallásos, hogyha nem jó ember. Először is ember legyél, utána legyél jó ember, és utána pedig ennek az egésznek az átfogása az, hogy te valahová tartozol, valakihez tartozol, közösségnek a tagja vagy, és ezt a feladatot tölts be.
1: A Regnum Marianum Damjanich utca 50-ben meddig voltál annak a közösségnek tagja, és utána hogy történt az, hogy újra egy új Regnumnak lettél a vezetője?
2: Hát úgy történt, hogy 51-ben államosították, és elvették a Damjanich utca 50-es számú anyaházát a regnumi közösségnek, ahol az atyák laktak benn. Én akkor még nem voltam fölszentelve, tehát én, mint diák, mint cserkész, mint kongreganista jártam oda benn, és később is folyamatosan megmaradt a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot hát próbáltam erősíteni. Hát voltak a nehéz időszakok, a perek, és mondjuk egészen kiemelendő, hogy talán egyetlen közösség ellen sem volt 3 per, mint a Regnummal szemben, de talán most ezt a témát inkább hagynánk, és a szép részét néznénk, hogy mennyire fiatalságra épített, és utána pedig az élet természetesen hozta magával az úgynevezett szétszóratási időben, hogy családi lett, és a szülők is, nagyszülők is folytatták a regnumban a tevékenységet.
1: Felszentelésed után 59-ben melyik volt az első állomásod?
2: Első állomásom a 8. kerület Józsefváros Horváth Mihály tér. Hát az egy egészen sajátos, mondjuk azt mondhatnám, hogy polgári közép réteg a Józsefváros, és ott kezdtem a működésemet. Nagyon-nagyon jól össze tudtam hasonlítani, mert onnan a 9. kerület Bakástérre kerültem át, ami pedig inkább Budapestnek az intellektuel részét képviselte.
1: Uh-huh. És mennyi ideig voltál?
2: A Józsefvárosban rövid ideig voltam, a Ferencvárosban pedig, Bakástéren pedig 2,5 évig, és onnan történt aztán az eltiltása. Tehát akkor voltak a perek, és hát én nem börtönbe kerültem, mert már azt mondták az ENSZ-ből, amikor hát itt voltak, hogy már túl sok pap van börtönbe, úgyhogy hát az lett a szomorú folytatása az ügynek, hogy a egyházmegye vezetőjét, az ordináriust kényszerítette az AIH arra, hogy ő mondja ki az eltiltást a működéstől. És az is bele volt foglalva, hogy az államegyházügyi hivatalnak a szándéka szerint csak fizikai munkára mehetek, és minél hamarabb helyezkedjek el. Ekkor mentem el egy szövetkezethez, és ott, mint karbantartó műszerész, villanyszerelő és világítástechnikus, meg is szereztem a végzettséget, már szakmailag, és amikor aztán hát enyhültek az idők, akkor visszakerülhettem a egyházi beosztásba, és a Mária utcában, 8. kerület, a jezsuita templomhoz, hát ugye akkor egyházmegyés atyák működtek ott, a jezsuiták nem működhettek, és akkor ott voltam 12 évig.
1: Mármint plébános vagy káplán?
2: Nem. Azt meg is mondta az AIH, és mondjuk ezt a Lékai Bíboros úr hát közölte is, vagy föltette a kérdést, hogy mit csinált, hogy nem nevezhetem ki plébánosnak. Úgyhogy én végig káplán voltam, amíg hát a Zoborhegytérre nem kerültem. Tehát 90-ig én nem lehettem plébános, mert az AIH-nak az engedélye kellett ahhoz, hogy valaki vezetőbeosztásban legyen.
1: Nem volt ez egy könnyű időszak, ahogy én érzékelem az államon, de nagyon udvariasan mondtad el, pedig ez egy kemény időszak volt a te életedben, úgy gondolom.
2: Igen. Hát kemény időszak volt, mert nem lehetett tudni, hogy börtön lesz a következmény, vagy pedig hát nem más lesz. Az ENSZ-nek a megfigyelői aztán beengedték Magyarországra, és akkor hát egy nagyon picit ez a helyzet enyhült, mert újból említem, hogy hát már túl sokan voltak a atyák közül börtönbe, és ezért nem akarták, hogy így legyen, és hát ugye az a nehéz helyzet állt elő, hogy a egyházmegye vezetőjének kellett a működés kifejtésétől eltiltani. Én nem sajnálom ezt.
1: Mi volt a vád?
2: Hát a vád nagyon súlyos volt. A Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezetnek tevékeny tagja.
1: Ez a Regnum Marianum.
2: Ez a Regnum Marianum, és annak én tevékeny tagja voltam.
1: A Regnum Marianum templom, amelyik ugye, most azt hiszem, Dózsa György út, vagy...
2: Igen, Városliget
1: szélén. Városliget szélén. Azt végül is mikor...
2: 20 évet élt, 31-ben szentelte fel Serédi Trímás, és 51-ben robbantották föl. Megrázó volt, tulajdonképpen hogyan alakult ki, hogy annyi

0: egyéb ilyen
1: Ez fizika. Természetes volt. A hitemet és a hitem gyakorlását ezt mindig is megéltem, és nem csináltam soha se sárga macskát belőle, nem akitáltam, viszont a meggyőződésemet azt tartottam, és amikor hát ez valamiképpen szóba került, akkor természetesen, hogy kiálltam mellett.
2: Ezek a fizikai munkába a társak tudtak a...
1: Tudták azt, hogy ki vagyok, igen. De én csak jót mondhatok a kollégákról is, akikkel együtt dolgoztam. Kezdetben hát természetesen beosztott voltam, később pedig hát a műszaki karbantartó részlegnek én lettem a vezetője.
2: Végül is egy ilyen nem kívánatos személyből vezető lett, azért valamit neked ezért tenni is kellett.
1: Hát, hogyha most ezt az ottani szövetkezeti munkálkodásomra, akkor azért látták, hogy 19 részleg tartozott annál a szövetkezetnél, és ruha készítéstől, gyermekruha, kötés és egyéb ilyen textiliás munkálkodásig, kesztyűkészítésig, ez mind profilja volt, és elsősorban külföldi megrendeléseik és szállításaik voltak, mert nagyon megbízható és nagyon jó minőségű volt. Ott mindenki tudta, hogy én ki vagyok ebből, én soha nem csináltam problémát, semmi kellemetlent nem tudnék mondani, tiszteltek és becsültek, ehhez természetesen az is hozzátartozott, hogyha én nekem munkaidő után telefonáltak, hogy rákos akármi részlegükbe nem működik a varrógép, vagy pedig valamit át kéne alakítani, akkor én ezt akkor is megcsináltam. Még egy ilyen poént mondanék el, hogy a varrógépeknek a motorral való felszerelését azt én kezdtem el. Hát ugye lábhajtós
2: volt korábban.
1: És akkor, hogy motorizáltam, és sokkal könnyebb volt.
2: A Zinger varrógépeket.
1: Igen.
2: Amelyik akkor nagyon híres. És ebből a korszakból lévő gondolombarátságok kialakultak, ezek megmaradtak-e később?
1: Igen. Hát természetesen, hogy az ember esendő, vagy pedig hát ugye volt olyan, aki hát mondjuk nem kívánatosra tartotta, hogyha utcán összetalálkoztunk, és akkor megálltunk beszélgetni, mert hát egy picit féltek, de mondjuk egy-két ilyen eset volt, egyébként többségében megmaradtak a kapcsolatok.
2: És amikor ugye elkezdted újra papi hivatásodat gyakorolni.
1: Már nyilvánosan.
2: Nyilvánosan, engedéllyel, stb. Akkor ebből a társaságból volt-e olyan, aki azt mondja, hogy hát kedves György atya, gyerekemet szeretném megkereszteltetni, vagy bérmája, stb. Tehát, hogy volt-e utána is végül is?
1: Igen. Ez nagyon érdekes, hadd mondjak el most egy legutóbbi esetet. Valaki jött hozzám oda a Zoborhegy térre, és aztán kérdezi, hogy emlékszem-e rá, 49 évvel ezelőtt én készítettem föl a házasságra, én eskedtem, a 25 éves évfordulójukat is én tartottam, hát most 49, hát jövőre lesz az 50, reméli, hogy hát azt is én tarthatom. Tehát vannak ilyen esetek.
2: Ez jó, mert végül is itt ezzel azt akarom mondani, hogy végül is te ott egy missziós tevékenységet is végeztél.
1: Igen. Szóval annélkül, hogy különösebben kifejtettem volna, hogyha beszélgetésben legyettünk, és ott téma volt, akkor természetesen, de ennek azért nagyon nagy, mondjam így, hogy ára is volt, tehát ez a abszolút elvárásoknak a túlteljesítése. Tehát ezért emeltem ki azt, hogyha munkaidő után, vagy akár éjszaka kellett, hogy ő következő nap tudjon dolgozni, vagy legyen világítás, vagy festés volt, és egyik részlegbe is akkor ottan átszereltük a villanyokat, vagy egyéb gépet,

0: helyzetet, akkor ez ne okozzon kiesés, és tudjon dolgozni, és én vállaltam azt, hogy akkor egész éjszaka dolgozom.
1: Hát ugye erre szokták mondani, hogy a megbízható embernek nincs 24 óra vagy 8 óra, hanem bármikor, és ha ezt tudják, akkor azt is tudták, hogy ha bárhova küldenek, akkor azt a feladatot el tudtad végezni, és nem figyelték azt, hogy most éppen helyette inkább elmentél templomba.
0: Nem, ezzel soha nem volt ilyen szempontból probléma. Hát azt tudtam, hogy hát ugye időnként jelentkezni kellett. Egyet hadd mondjak, hogy mondjuk a legkellemetlenebb vagy a legfájóbb az volt, amikor hát így a IH-nak az emberei a szüleimet fölkeresték, és akkor őket is szutyongatták.
1: Borzasztó. Hadd kérdezem, hogy a regnumosok, akikkel együtt voltál, azok közül hányan élnek még, és a kapcsolatotok végül is azóta fenn maradt, és ha igen, akkor ők hova kerültek?
0: De mindenki lelki pásztorkodásba dolgozik, ugye ma már, mert tulajdonképpen a regnumi közösség úgy alakult, hogy önálló hitoktatók voltak, hittanárok voltak, és akkor mint önálló hittanárok, ők nem plebániához tartoztak, hanem a közösségi házban éltek. Amikor ez 50-ben, vagy 51-ben hát megszűnt, akkor mindenki egy plebániára került lelkipásztornak, és ott maga körül kialakított egy újabb, illetve hát a régieket is, akik szívesen jártak
1: haza. Van ilyen találkozó időszakonként, hogy a úgymond régi regnumosoknak.
0: Igen.
1: És az hol szokott lenni?
0: Az változó mindig, hogy úgynevezett szemlének neveztük, és volt tavaszi szemle és őszi szemle. Hát, hogyha így a emlékeimbe úgy visszakutatok, hát akkor még nagyon nagy esemény volt, hogy 1948-ban például a Budakeszi úton végigvonultunk a Regnumnak a fúvószenekarával, és tulajdonképpen egész napot hát együtt töltöttük, mármint a regnumi közösségnek, a csapatnak a tagjai, fiataljai, délutára meg voltak hívva a szülők is, úgyhogy ez egy évben kétszer volt az úgynevezett tavaszi és az őszi szemle.
1: Most is van?
0: Igen, igen.
1: És ez nálad van, vagy
0: ez változó. Ez változó, hogy hova beszéljük meg, szóval ilyen forgórendszerben vagyunk.
1: Hányan vannak még?
0: Már az atyák
1: közé? Az atyák közé, igen.
0: Az atyák közé 21
1: néhány. Na, akkor az...
0: Magasabb a létszám ilyen szempontból, mint amikor a házban bent laktak. A házban 10 laktak bent, de így szimpatizánsként, a mentalitásként és a közösséghez így most többen csatlakoztak. Hát meg kell mondani, hogy most már a testvérem, bátyám, aki ugyancsak a regnumnak a tagja, ő a legidősebb a regnumban, és a következő már életkorilag én vagyok.
1: Nemrégen találkoztam Kaposvár püspökével, Balázs
0: Bélával,
1: aki szintén mondta, hogy regnumos volt.
0: Igen.
1: Nála is voltatok már ilyen...
0: Igen, szóval időnként, illetve hát minden hónapban van találkozás, egy pár alkalommal, mondjuk 4 alkalommal egy évben van, hogy vidékre valakihez elmegyünk, vagy valakiket fölkeresünk, és önála is volt már ilyen találkozó Kaposvárban.
1: Egy másikra, ugye most már Zoborhegy tér 18, ha jól emlékszem.
0: Igen.
1: A számra, ott ugye megszületett a rendszerváltás után egy új templom, egy nagy közösségi ház, és hát ezen a téren egy kis házikóba találkoztunk először, és tulajdonképpen egy új élet volt, és a számodra is egy új életet adtál annak a területnek is.
0: Teljes mértékben új élet volt. 1990-ben a Paskai Bíboros úr kérdezte tőlem, hogy mit szólnék, vagy mit szólnánk ahhoz regnumiak, hogyha a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a jogutódja létrejönne. Hát mondtam, hogy hát nagyon örülnénk neki, és akkor azt kérdezte, hogy elvállalja-e, mármint én, úgy szólított mindig, hogy az atya elvállalná-e, hogy őt idézzem, és a vezetését, illetve hát a felépítését, és én mondtam, hogy amennyiben hát megbíz Bíboros úr, akkor szívesen, és így kaptam a megbízatást 90-ben. Addig ott a 14. kerületnek azon a sajátos részén nem volt semmiféle istentiszteleti hely, csak átszállással tudtak eljutni, akár Rákosfalvára, akár Bosnyák térre, vagy bármelyik más templomba. Mindszenti Herceg Primás úrnak már szándéka volt, hogy azon a területen egy önálló új plébániát létesít. Hát ez aztán 1948-tól 90-ig aludt, vagy szunnyadt, és hát 90-ben történt ennek a elkezdése, és hát ez olyan, mint egy családi ház, amit soha nem fejez be az ember, de mindig próbál valamilyen.
1: De ott abban a házban, ahol először találkoztunk, hogy akkor még nem volt templom, csak a tervek.
0: Igen.
1: Az ma milyen funkció? Az egy kis családi ház, de azért az imaterem volt, nem?
0: Igen.
1: Meg plébánia.
0: Igen. Úgyhogy én azt mondtam, hogy a lehetőséget kerestem, és nem azt mondtam, hogy amikor majd fölépül a templom, akkor próbálok egy közösséget összegyűjteni, hanem megnéztem, hogy ott van-e eladó épület, és megvettem azt az eladó, az a bizonyos Zoborhegytér 4A kis épületet, és azt alakítottam át kápolnává, illetve hát mögötte a hozzátartozó szükséges irodával és fogadóhelységgel. Így indult.
1: Így indult valóban, és valóban akkor találkoztunk, amikor már beindult ez az építkezés, ami számomra azért volt példaértékű, hogy templomot építünk, de mégse csak azt, hanem ennek a kerületnek egy közösségi házát.
0: Igen.
1: Mindenféle funkcióra alkalmas, elsősorban a közösség összetartását, kulturális, lelki gondozói, oktatás és minden egyéb célra. Ez akkor azért nem volt egy természetes dolog. Az igen, hogy sok templomépítési igény volt, de itt valami más alakult ki, és hát akkor te, mint plébános, vagy már kanonok is.
0: Akkor
1: még
0: plébános.
1: Nem, plébánosként. És tulajdonképpen ez volt a számodra az igazi nagy feladat. Ki
0: így
1: volt
0: van.
1: Ott neked akkor a kerületbe, aki, majd gondolok önkormányzatra, mert akkor indult az önkormányzat, aki ebbe partner volt?
0: Hadd mondjam azt pozitíven, hogy bármilyen színű volt az önkormányzat, mindig jó kapcsolat volt az önkormányzattal. Ez nem azt jelenti, hogy anyagiakban valami rendkívülit, hanem morálisan és összetartásba és így tovább mindig nagyon-nagyon jó kapcsolat volt, ezt én fontosnak is tartottam, és igyekeztem is azt, hogy minél teljesebbé tenni, és hogy érezzék meg, hogy tulajdonképpen az egyháznak a feladata az nem egyszerűen, ahogy hát szokták így kicsit gúnnyal is emlegetni, hogy csak morzsolgatás és imádkozgatás, hanem hogy az ember legyen a középpontban.
1: Nagyon szépen köszönöm a Kedves hallgatóim, hadd mondjak, egy kis szünetet tartunk, és természetesen a következő a fő címünkhöz kötődően, hogy hogy alakult a 14. kerületbe a Regnum Marianum közösségi ház élete, és ebben milyen szerepe volt Hajnal György plébánosnak.

0: Kedves György atya, folytatjuk a beszélgetést, és hát itt ugye egy óriási nagy feladatba vágtad igazán a fejszét, és ez a fejsze végül is azt lehet mondani, hogy jelentős szerepet játszott. Ki volt az, aki végül is a legtöbbet tudott segíteni ahhoz, hogy telek, tervek, kivitelezés, beruház, és így tovább, hát ugye egy nagy építményről van szó.
1: Hát,
0: kikre emlékszel, akik, ugye, mert akárhogy veszik, ugye ez 25 év.
1: Igen. Hát a telek kiválasztásánál ott teljesen én jártam körül a területet, és nagyjából tekintve, hogy én ős 14. kerületi vagyok, hát nagyjából ismertem is a területet, és tudtam a közlekedési, illetve hát az egyéb gépkocsival való lehetőségeket, hogy hogyan lehet megközelíteni. A területet én választottam ki, a önkormányzattal beszéltem, én három helyet jelöltem meg, és ők azt mondták, hogy a többi, hogy kettőnél jogi probléma van még, nincs teljesen tisztázva a tulajdonjog, de a Zoborhegy teret azt azonnal rendelkezésre tudják bocsájtani.
0: Mekkora terület ez?
1: Hát ez, régen használtuk ezt a szó kifejezést, hogy magyar hold.
0: Tehát egy magyar hold.
1: Egy magyar hold.
0: Ez a tér, ami egy,
1: igen,
0: négy ez, bejárata van.
1: Hát, szóval 110 méter hosszú és 100 méter széles.
0: És akkor ki volt a fő tervezője ennek a sokféle funkciót ellátó épületnek?
1: Hát mondjuk nem volt azért túlságosan könnyű, hát pályáztatás volt, akik megpályázták a tervezők közül, hát a legalkalmasabbat igyekeztem kiválasztani, és ott is megmondtam azokat a szempontokat, amiket hát azért 80-90%-ig sikerült keresztül vinni. Jól együtt tudtam működni a tervezővel is, és azokat a szempontokat érvényesíteni. Sajátos volt, hogy először én közösségi házat építettem, és sokan csodálkoztak rajta, hogy hát, hogy természetesen, hogy az altáplomba volt misézési, istentiszteleti lehetőség, de először a közösségi házat építettem föl, annak a sajátos funkcióival, amiben voltak éppen az embert állítottam középpontba, és azt, hogy az embernek milyen kulturális, lelki, művészeti, zenei és egyéb igényei vannak, és ezt próbáltam a közösségi házban biztosítani, mondjuk az, hogy könyvtár az természetes, de hogy különböző gyűjtemények is legyenek, ez mondjuk azért nem általános. Itt kiemelném, hogy a 14. kerület azon ritkaságok közé tartozik, amelyiknek nincs helytörténeti kiállítása mai napig. Úgyhogy ha valamilyen forgatást vagy fölvételt akarnak csinálni, akkor hát oda jönnek, és hát azt is mondjuk bátran említem, hogy most már van iskolában kötelező oktatás, helytörténeti oktatás, és a 14. kerületi helytörténeti munkafüzetet az alsósoknak is és felsősöknek is, annak nagyobbik része az ott készült.
0: A te gyűjtemény.
1: Igen.
0: Igen, na most elkészül a közösségi ház kis szobákkal, ez azt jelenti, hogy bentlakásos lehetőségekkel, és hát felépül egy nagyon korszerű, szép templom. Ennek a végső befejezés ideje mikor volt?
1: 96-ban.
0: Tehát tulajdonképpen 6 évig ment a...
1: Igen, a közösségi házat 92-ben, már addig a kis fakápolna volt,
0: igen.
1: És 92, tehát kettő esztendő alatt épült föl a közösségi ház, és azt már 92-ben már birtokba vettük és használtuk, és a templom pedig 96-ra készült el.
0: És alul ugye még kolumbárium is van.
1: Igen, az altemplomban van, igen. Ez tulajdonképpen én most már a mai közbiztonság meg a megközelítés szempontjából nagyon-nagyon praktikusnak és szépnek tartom. Ez egy ősi magyar szokás is volt, hogy a templom mellett volt a temető, és ez nem bántó volt az emberek számára, hanem hát egyben egy lehetőség, hogy templom látogatásnál hát a hozzátartozójának a sírját meglátogassa, és azt gondozza, és ezt is kívántam megvalósítani, hogy...
0: Ha valaki erre a térre megy, és akkor látja a templom kertben, lát ilyen betontömböket.
1: Igen.
0: És nem mindenki tudja azt, hogy ez mi, és miért van ott.
1: A fölrobbantott Regnum Mariannum templomnak a maradványai, ami mondjuk a leglátványosabb, két hatalmas bordaív, ami a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a kupoláját tartotta. A fölrobbantásnál én ott voltam, és nyomon kísértem elszállítást is, azt is azért többségében titokba szállították el, és megfigyeltem, hogy hova szállítják, és 90-ben, amikor a Paskai Bíboros úrtól megkaptam a megbízatást, akkor 3 méter mélyről kiásadtam, és oda hozhattam azt a két hatalmas bordaívet, illetve a fölrobbantott Regnum Mariannum templomnak a lépcsőiből, amit hát sikerült megtalálni olyan épségbe, hogy azokat is oda.
0: És ami a templomban van, a szobor, az is a régi templomból került, vagy
1: igen,
0: az már?
1: Igen, igen.
0: Mégis ez az igazi...
1: Hát folytonosság.
0: Folytonosság.
1: Annyit mondhatok,
0: azt hogy... Azt is te mentetted meg?
1: Igen.
0: Látod, ezt nem tudtam.
1: Hát nem volt könnyű dolog ezeket őrizni, vagy szemmel tartani. Volt, amit a kisebb darab, azt a oltárnak volt egy már a felrobbantott templom főoltárának volt egy talapzata, faragott márvány. Az mondjuk egy kisebb darab, de ezeket a nagy bordaíveket, hát ez természetesen nem lehetett, csak hát megfigyeltem, hogy hova viszik és hol földelik el, hát ezért mondtam, hogy 3 méter mélyről kiásadtam és oda vitettem.
0: Kevesen tudják azt, hogy ennek a templomnak az érdekességei azon kívül, a hitélettel foglalkozik, a közösségi házba mi minden van, ami egy látványosság, ami egy közgyűjtemény, ami a kultúra, és a különböző egyéb közösségi célokat szolgálja. Erről mondjam már egy pár dolgot, hogy kerültek oda mondjuk a porcelángyár különböző, már megszűnt porcelán termékei, és így tovább.
1: A zsolnai porcelángyárnak a pécsi, ami át ismert, annak volt egy úgynevezett leányvállalata a Zoborhegy térhez aránylag egészen közel, tehát a plebánia területén, és érdekes módon, hogy amíg a pécsit azt mondjuk fejlesztik, gyűjteményei, kiállításaik vannak, és irodalom van róla, addig a budapestiről én tudomásom szerint nincsen semmilyen igen, megjelent hivatalos irodalom.
0: Meg sem említik.
1: Meg sem említik, és nincs is összegyűjtve, amiket ők gyártottak. Sajátosság az volt neki, hogy elvileg 1899-ben kezdte meg a működését a budapesti zsolnai porcelángyár, és hát eleinte csak fehér porcelánt gyártott, és később pedig már színeset és díszítettet is. 48-ban mondjuk ez is úgy jellemző, éppen nagypénteken államosították, és hát attól kezdve a tulajdonos sem mehetett be. Amikor sikerült összegyűjteni, és mondjuk egy nagyobb volumenű kiállítást készíteni, akkor még a Zsolnai családnak egy-egy tagja élt, és őket hívtam meg, és ők nyitották meg a gyűjteményt.
0: Hát ugye ez az egyik, de van ott más közgyűjteményi, úgymond érdekesség.
1: Igen. Hát a liturgikus és ötvös művészeti gyűjtemény, amiben hozzávetőlegesen 500 évnek a különlegességei, textiliái és ötvös munkái láthatók. Azok között olyan tárgy, textilia, tehát miseruha palást is van, ami, amikor meghívtam a Nemzeti Múzeumnak a szakértőit, textileseit, és akkor többek között hát megvizsgálták azokat a textiliákat, dalmatikákat, miseruhákat, és mondták, kettőt különösen kiemeltek, hogy olyan technikával előállított ruhája a Nemzeti Múzeumnak sincsen, és nem is tudják, hogy Magyarországon létezik-e olyan technikával előállított ruha. Itt most technikáról van szó.
0: Igen, igen.
1: A másik mondjuk érdekesség, hát a úgynevezett Mária Terézia féle miseruha. Úgy, amikor úgy vezetek, és hát egy pár szót mondok a tárgyakról, akkor hát úgy kuriózumként hozzászoktam tenni, hogy hát végsősorban Mária Terézia ráérhetett, hát 8 gyermeke volt, és amellett ő még hímezhetett miseruhát, és hát a királynőnek a monogramja bele van hímezve, és az évszám 1779, amikor egy évvel a halála előtt még dolgozott azon a miseruhán.
0: Ötvös munkák közül melyiket említenéd meg, amit érdemes lenne valaki arra járt, ezt is megnézni?
1: Hát a ötvös munkák között is egészen sajátos technikával előállított tárgyak vannak. Az úgynevezett filigrán, vagy pedig a filigrán és láncszerű díszítésű, vagy van ez a pálcika alakú hattyúszárnyas kehely vélumnak a díszítése, aminek mondjuk az a különlegessége és ritkossága, hogy pálcika. Akkor is értékes lenne, hogyha fonott lenne az aranyszál, de pálcika alakú díszítéssel és sormintával van körülvéve a kehelyvédum.
0: Kedves nézőink és hallgatóink, én ajánlom, hogy azért érdemes lenne megnézni ezt a szép templomot, és benne ezeket a gyűjteményeket, mert ez nem egy engedélyezett közgyűjtemény, mint egy helytörténeti múzeum, hanem ez tulajdonképpen a Hajnal atya által, ha jönnek, akkor bemutatandó, de kár, hogy még ennek nincs egy ilyen hivatalos, úgymond közgyűjtemények sorába kerülő érdekes tárgyakat bemutató múzeum, vagy bárminek nevezzük. A kérdés az, hogy egyáltalán az önkormányzattal hogyan lehetne ezt azzá tenni, mivel nincsen valóban helytörténeti múzeum. Ti vagytok a helytörténeti múzeum, ha úgy vesszük.
1: Ez így van, a helytörténeti munkafüzetek is nagy részt ott készültek. Egyrészt, másrészt pedig, hogy a gyerekeknek van ilyen kötelező tantárgy, hogy helytörténeti ismeret.
0: Igen, és ez.
1: Úgyhogy oda jönnek ki a gyermekek. Átlagosan csak a kerületből egy évben 600, illetve 1000 gyermek látogat. Most csak a kerületből.
0: Ez igen.
1: Csak a kerületből, és egy ilyen érdekes poént hadd mondjak el, óránkintre osztom be a csoportokat, és hát más a tematika egy kicsit a alsósoknál, és más a tematika felsősöknél. Több esztendőn át versenyeket is hirdettünk meg, amiben az iskolák, 15 iskola részt vett a kerületből a versenyben, és egyik alkalommal összecsúszott, eltévesztették a időpontot, és összecsúszott, és egyszerre jött 60 gyerek, ráadásul alsós és felsős egyszerre. Hát a pedagógusok kétségbe voltak esve, és azt kérdezték, hogy most mi lesz. Mondom, egyet kérek, ne tessenek szólni egy szót sem. Jól ismered a többek között a ötös művészeti és liturgikus kiállítást, 60 gyerekkel bementem. Ennyit nem kellett nekik mondani, úgy figyeltek. Legfeljebb a vezetés végén volt, aki odajött és megkérdezte, hogy jaj, mi is az, hogy valami ilyen furcsa szót tetszett mondani, árász. Hát persze, hogy ő ezt nem hallotta, ugye?
0: Igen.
1: Ha 24 karátus aranyszálból van szőve, akkor árász. Szóval ilyen volt meg, hogy szabad-e fényképezni, szabad-e rajzolni, úgyhogy volt, hogy a gyerekek úgy nekitérdeltek az asztalnak, és ott rajzolták a tárgyakat. Tehát nem igaz, hogy a gyereket nem érdekli.
0: Még egy érdekessége van ennek a templomnak, ez is kicsit kuriózum, ez a te kapcsolatrendszeredből adódik, hogy egy-egy jelentős rendezvénye megjelennek a Palócföld különböző népviseletéből, asszonyok, kórusok, és együtt érzitek jól, és köszöntitek azt az ünnepet, mindegy, hogy ezt búcsúnak, vagy bármineket nevezzük. Úgyhogy ez hogy alakult ki?
1: Úgyhogy tulajdonképpen én szerettem volna egy kicsit mint keresztény centrum és mint a magyarság centrumot megvalósítani, és amikor én elmegyek, és először én meglátogatom őket, vagy úgy, hogy ők hallanak róla, és akkor ők jönnek el már a falu különböző falvakból, akkor kialakul így egy kapcsolat, és szívesen, hát a határon túli, tehát a Kárpát-medence volt magyar területről, például Zoborhegy, mert ugye a Zoborhegy tér, hát mindenki kérdezi, hogy hol a Zoborhegy. Oda ellátogattunk, ez Nyitra közelében van a Zoborhegy, és ővelük fölvettük a kapcsolatot, úgyhogy ő hozzájuk rendszeresen, mi elmegyünk az ő ünnepeikre, ők eljönnek például a mi ünnepeinkre, és hát így a felvidék, ott még azért több magyarság van, ővelük is tartjuk így a kapcsolatot.
0: Meg hát azért az is egy érdekesség, hogy végül is Matyó népviseletben megjelennek asszonyok, együtt énekelnek, imádkoznak. Szóval a magyar népművészetét egy templomi közösségen belül is lehet továbbadni a következő nemzedéknek. Hát ehhez ilyen kapcsolatrendszer kell.
1: Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne szégyeljék azt, hogy ő viseletben van, ugye úgy mondják, igen, hogy igen. Viseletben van, hanem igenis ott megtiszteltetésnek érzik, hogy akkor ugye külön szobába ott ők átöltöznek szépen, beöltöznek, és akkor ezzel is hát szeretném egy picit ápolni
0: a magyar népművészetét és annak viseletét is mindenit. Még szintén két olyan dolog, ami megint csak azt mondom, hogy a közösség érdekében tűzoltók. Tűzoltók megjelennek, gyerekek, felnőttek, és a templom körül bemutatnak mindent, és remekül érzik magukat. Ez hogy jött össze?
1: Hát két
0: szempont. Hát van persze Flórián nap, tehát van.
1: De nem, én a gyakorlatból indultam ki. És pedig az, hogy tulajdonképpen a tűz egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig a tűz nagyon veszélyes. És mindenkit érdekel az, hogy hát hogyan is dolgoznak a tűzoltók, milyen az autójuk, mit lehet csinálni. Volt előadás is, tűzoltó tartott, és hát érdeklődéssel fogadták. Tehát mondjuk ezt nem csak poénnak szántam, vagy így kuriózumnak, hanem gyakorlat. És elmondta azt is, hogy mondjuk egy háztartásban mire kell különösen vigyázni, hogy ne legyen egy...
0: És egyben megtudja az, hogy a védőszent Flórián az miért, és annak a történetisége. Szóval komplex ismeretterjesztés, amit csinálsz. Ami pedig a fiatalokkal foglalkozás, ugye egyszer volt egy iskolád is, ami sajnálom, hogy megszűnt, és azon kívül pedig hát ilyen biciklitúrákat is csinálnak a gyerekek, onnan indulva. Ez az ötlet, ez honnan jött?
1: Hát az iskola az 8 évig élt, és hát ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon jól ment. És nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Ez volt, akiknek nem konveniált, és ezért olyan sajátos módon, többet erről nem is szeretnék mondani, én a mai napig nem kaptam értesítést arról, hogy az iskolát megszüntetik.
0: Csak már nincs.
1: Csak már nincs.
0: Ennek az iskola udvarnak volt egy érdekessége, hogy sípályája is volt.
1: Igen.
0: De ez hogy alakult?
1: Ez úgy alakult ki, hogy a templom, altemplomának a földjét kiemelték, és azt én oda vitettem, hogy legyen egy szánkondó és egy sípálya legyen, és ez hát nagyon-nagyon élvezték, és hát nagyon-nagyon örültek neki.
0: Hát,
1: ez egy nagyon szép lehetőség.
0: Igen, mert 14. kerület egy sík terület.
1: Igen.
0: Ott hegy sincsen, bár a név az, de ugyanakkor
1: de
0: mégiscsak
1: most
0: tudnak.
1: Most főiskola lett már.
0: Igen.
1: És most is használják.
0: Hát hogyne, hát ha valami hasznos, akkor azt nem lerombolni kell, hanem tovább gondozni. A kerékpározás túra, ez...
1: A kerékpározást pedig úgy, hogy hát egyrészt legyen mozgás, másrészt egy értelmes sport, és abban van egy teljesítmény, egy erőfeszítés, és ugyanakkor pedig hát különböző távoli vidékeket, tehát nem csak Európát, hanem már Amerikában is voltak, meg Kanadában, stb. Úgyhogy ezt is fontosnak tartom, hogy megérezzék azt, hogy hogyan lehet, hadd mondjam most ezt legfeljebb kivágatik.
0: Nincs elég kivágás.
1: Hogy normálisan lehet hűlni.
0: Jó, hát igen.
1: Én ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindig annak a időszaknak, helynek, stb. Megfelelően viselkedjünk, ahol éppen vagyunk, vagy amit éppen csinálni kell. És ezt megérti a gyerek.
0: És még egy dolog az, hogy ugye beszéltünk állandó kiállításokról, de vannak időszakos kiállításaid
1: igen.
0: is. Hogy itt is azért megint csak szervezés, kapcsolat, és megint nevelés. Végülis
1: hát,
0: a vizuális nevelés.
1: Oda is mutathatnék, mert hát mondjuk abból is volt édesapádnak a gyűjteményéből, vagy pedig hát alkotásaiból is azért egy alkalommal történt.
0: Igen, hát ez megmondom őszintén nagyon meglepett, és nagyon örültem neki. Édesapám halála után 2003-ban az egyéves halál évfordulójára a Regnum Marianum közösség, hogy egy ilyen gyűjteményes kiállítást, és amelyiket Korzenszky Riárd atya nyitott meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan, és hát ennek, ahogy én tudtam, utána volt folyamata, nem csak Platti György kiállítás, hanem más is. Azt szerettük volna bemutatni Hajnal György atyával a hallgatóknak, hogy igenis, az egyházak szerepe a társadalomban jelentős lehet, olyan fejlesztéseket és olyan közösséget szolgáló intézményeket hoznak létre a hitélet gondozásán kívül, ami példaérték lehet mások számára, és hogy így is lehet egy kerületbe, és nem csak egy-egy kisebb településen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy együtt lehettünk, és sok sikert kívánok a további egyéb elsősorban embert szolgáló tevékenységethez.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhetes spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Lima téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Feltöltődni, elcsöndesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválának, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő ígéje Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 39. vers, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Berzsenyiben tudtak találkozni. A költő születésének 250. évfordulóját ünnepelték. Három napon át a Soproni Líceum névadójáról, a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusáról, a magyar Horáciuszról szólt minden. A költő nevét viselő evangélikus gimnáziumban május 29-e és 31-e között. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulójáról nagyszabású gála ünnepéllyel, versíró pályázattal és tudományos konferenciával emlékeztek meg. A rendezvény nyitányaként a Líceumi Diák Szövetség és az iskola vezetése városi sétára invitálta a meghívott vendégeket és közreműködőket, akik fölkeresték Berzsenyi Sopronjának fontosabb színhelyeit. Megkoszorúzták a gimnázium homlokzatát díszítő emléktáblákat is, fejet hajtva a két lícista barát, Kis János költő, lelkész és a 250 éve született Berzsenyi Dániel emléke előtt. A szombati tanácskozás a legjobb szakemberek segítségével igyekezett friss szempontokkal gazdagítani a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárva költészetének történeti beágyazottságát, miközben rámutattak az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat. Arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország a száj és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján az Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló, előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk, de hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé, a szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutató orvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutató orvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutató orvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat. Attahírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk, egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a földterületeket foglalják majd el a reaktorok. További előny azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként, ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunami és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a kéthetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak, szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vizes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága. A Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság

0: adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, európai uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovich. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovich, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem, ugyanis egyik kedvenc filmem az életéről, illetve mondhatnám úgyis befutásáról szóló film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című filmet 2000-ben mutatták be, Julia Roberts játssza benne a főszerepet, egy olyan hölgyet, aki végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tud kényszeríteni egy környezetkárosító óriás vállalatot. Igaz történetről van szó, ki az, akinek beugrik a film? Egyébként Julia Roberts, a színésznő, az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Bronkovich adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban

0: központ épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek. Szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált, irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, walesi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész. írja az sg.hu. Sok páciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a páciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nucent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, Dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést. Az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett, csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén, amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekesség, a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy újra együtt lehettünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!
2: Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az út. Az igazság és az élet. Én vagyok az út,

0: vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1816. Mi az élet értelme? A család vagy Isten? A válasz. Valójában nagyon sokan menekülnének ettől a kérdéstől, illetve ennek a megválaszolásától, mert napjainkban egyre inkább a földi dolgokra, így a családra helyeződik a hangsúly. És amikor összeütközésbe kerül az isteni akarat a család szeretetével, akkor ritkán dől el a megértés az Úr javára, sajnos. Nézzünk erre példákat is gyorsan, hogy könnyebben érthető legyen. Amikor az Úr elszólít a családból valakit, már is ezt halljuk. Miért őt vette el? Hát mit vétett szegény? Hát egész életében olyan jó volt. Hát ezt érdemelte? És már is érkezik a méltatlankodás az Úrhoz. Aztán. Ha valaki megbetegszik, főleg egy gyermek, ha valaki munkanélküli lesz, ha valakinek az otthona elvész, ilyenkor gyakran megesik, hogy már is Isten a hibás. Miért engedi ezt meg? Nagyon ritkán hallottam Jobb szavait a mában. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Vagy... ha Istentől elfogadjuk a jót, a rosszat miért nem? Holott. A rossznak látszó dolog nem is mindig rossz. Ha valakit Isten hazaszólít, azt jelenti, hogy lejárt az ideje a földön. Minden ember egy bizonyos cél teljesítésére érkezik, és ha annak az esedékessége lejár, akkor a személynek itt már nincs dolga, mehet is az atya elé. Mindezekből következik, hogy mi, emberek, inkább a földi létre vagyunk berendezkedve, és nem a mennyei hazára. Valahogy nem akarunk ráhangolódni a mennyei atya gondolkodására, holott ezzel, jaj, de sok mindent megérthetnénk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogyha valakinek a gyermekét hazaviszi az Úr, akkor az már nem érintheti meg a szívét. Dehogy nem, nagyon is, hiszen ez kötődés, szeretet, érzelmek vannak a kapcsolatban. De itt van a lényeg. Kit szeretek jobban? Istent, vagy az ő ajándékát, amit tőle kaptam? Ilyenkor is el kell gyászolni a veszteséget, de az Úr hatalmasan tud vigasztalni, és ha valakinek nyitott a szíve, elmagyarázza, megérteti vele mindennek a lényegét. Ráadásul mi emberek általában magunkból indulunk ki. Nekünk legyen jó, maradjon itt velünk az az ajándék. De, kérdés, a másiknak nem jobb az atyánál lenni? Tudnunk kell elengedni minden területen. És hogy ez könnyű? Nem. Egyáltalán nem, nagyon is nem, de az Úr segít küzdelmeinkben, amit én is tanúsíthatok, sokféle vesztesség elhordozása után is. Talán mondhatom azt is, hogy nem a levegőbe beszélek. Életem sok területén viseltem el komoly vesztességeket, és az Úr mindig jóra fordította, jobbat adott helyette. Ő vigasztalt, ő hordozott a tenyerén, ő enyhítette a fájdalmamat, és ő adott reményt, amit be is teljesített mindig. Pál apostol így fogalmaz az 1 Korintus 10-ben. Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Értsük meg, hogy bármennyi érzelemmel is kötődünk a földhöz, annak nagyon rövid a lejárata, de a mennyei életnek örök a jelzője. Nos, akkor hová kell inkább kötődnünk? Minden áldott dolgot, mint a családot is, azért becsüljük, mert az a mennyei családunkra mutat. Értsük meg, és fogadjuk el ezt is. Ez 1817. kérdés. Igaz-e, hogy a testi cselekedeteknek lelki következményei vannak? A válasz. Igen, ez nagyon is így van. Nagyon sokszor csodálkozunk, ismét és ismét Istent hibáztatjuk azért, hogy hívő ember létünkre még sincs békesség a lelkünkben. Holott az Úristen azt mondta, hogy az ő békességét hagyja nekünk. Általában nem értjük, hogy a megtérés előtti, olykor fiatalkori paráználkodások egészségügyi hatásai miatt tönkre mehet a későbbi házasság. Akkor, holott azok a lányok, akik édesanyák szerettek volna lenni valamikor, olyan betegségeket szedtek össze, annyi abortuszon voltak, hogy eljátszották a lehetőségüket. Ez pedig hatalmas lelki szenvedéssel jár utóbb. És megint Isten van soron. Hogyan engedheti ezt meg? Holott a bajt az ember okozta, és nem Isten. Hasonlóképpen a férfiak nemi betegségei is gátolhatják a fogantatást. Aztán ott van a túlsúly. Sok fiatal tömi magába az egészségtelen ételt, üdítőt, alkohol, drogot és sok más káros anyagot, és hogy a testük túlsúllyal felel. És bármit tesznek, nem tudják korrigálni. És a mai világban, ha valaki nem egy Vénusz vagy Adonusz, nem kap megfelelő munkát, és gúnyolják, kiközösítik, mínuszba esik az önértékelése, és már is Isten van soron. Hogy lehet ez? Hogy engedheti ezt meg az Isten, hogy engem bántsanak? Aztán ott van a mai elég gyakori baleset okozások száma is. Hányan vezetnek befolyásolt állapotban? Hányan gázolnak el embereket, idős gyermeket, hol halálosan, hol úgy, hogy béna vagy amputált marad a másik? És amikor kijózanodik a kár okozó, már nem tud szabadulni a lelkiismeret furdalástól, az önvádtól egyedül. És ott vannak a verekedős apukák, akik úgy akarják hatalmukat biztosítani, hogy erőszakhoz folyamodnak a családban. És amikor felnő a gyermek, elfordul tőle, és akkor még neki fáj a gyermeki hálátlanság. Nos, mi emberek a testi dolgokkal nagyon komoly lelki gondokat tudunk okozni magunknak, de amikor elhangzik a szeretetteljes figyelmeztetés, akár szülőktől, akár a Szentíráson át, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, vagy a rosszat dob ki az életedből, és csak a jót tarts meg, vagy élj a mértékletesség ajándékával, akkor mindezek süket fülekre találnak. Adja az Úr, hogy tudatosítsuk. Ki mint vett, úgy arat, mert mindennek megvan a maga következménye. Ha valaki földob egy görögdínyét és aláll, akkor ne csodálkozzék, hogy széttörik a fején, és mindenütt ragacsos piros lesz, tele apró fekete magokkal. Adja az Úr, hogy átgondoljuk ezeket a cseppet se kényes, de igen praktikus kérdéseket, és okuljunk belőle. Ha beleestünk, kérjük bocsánatát az Istennek, mert elsősorban őt bántottuk meg, hogy nem aszerint élünk, amire teremtve vagyunk, és kérjünk kegyelmet a nehézségek elhordozásához, vagy a gyógyuláshoz. Úgy, ahogy a javunkra lesz. Ez 1818. kérdés. Igaz-e? Azok az Isten gyermekei, akiket a Szentlélek vezet. A válasz? Igen, tökéletesen igaz. Maga az ige is ezt tanítja sok helyen. Az 1 János 3-ban is ez áll. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazság

igazságból valók vagyunk. A Szentlélek ajándékokat is hozott magával, lelki tulajdonságokat, akik ezeket nem tudják megélni, azoknak már is el kell gondolkodniuk, hogy vajon kinek a gyermekei, kinek a vezetése alatt élnek, kinek a természetét hordozzák. És még sok más ilyen ismérv is van. Keresd ki a Bibliából, sokat fogsz tanulni belőle. Ezer-819. kérdés. Pünköskor mivel bizonyította Isten, hogy a nők is az ő gyermekei, és nem csak hústestek? A válasz. Tisztázzuk rögtön, hogy miért is volt nagy szükség arra, a korabeli zsidó társadalomban, hogy a Teremtő Úr a helyére tegye a férfi és a nő kapcsolatát, valamint a nő és az Isten kapcsolatát. Nem kell sokat gondolkodnunk, tudjuk, hogy az emberi történelem során a férfi erő rendszerint leuralta a nőket, egy-két kivételtől eltekintve. És miért? Hogy akaratuk alá hajtsák őket. A zsidó társadalomban ez azért is volt nagy bűn, mert félreértelmezték a bűnbeesés történetét. Ők minden csak Éva nyakába vartak, holott a Szentírás ezt mondja, mindketten vétettek. És ez a leuralás odáig fajult a héberek között, hogy már azt is tagadták, hogy a nőknek egyáltalán lelke van. Hogy adonája, kapcsolata lehet. És szerintük a mennyek országa csak férfi állam lesz. A nő csak arra való, hogy szüljön, kiszolgálja a férfiak vágyait, szolga legyen és alázatos. Ennek egyik szörnyű példája annak a papnak az esete, aki odadobta feleségét a homoszexuálisoknak. Miután halálra gyötörték, földarabolta a nőt, és 12 törzshöz küldte el a tagjait. Ne is részletezzük. Nos, Isten nem erre teremtette a nőket, ők egyen jogú társak. És Jézus már akkor bizonyította ezt, amikor női tanítványokat is fogadott. Amikor nő volt az, akire először rábízta a megváltás örömhírét, hogy vigyel az apostolokhoz, föltámadt. A Szentlélek pedig a kettős lángnyelvekkel a nőkre is éppen úgy rászállt, mint a férfiakra. És sorolhatnánk. És mit tanultunk ebből? Nos, hány keresztény egyház van még ma is, ahol a nő meg se szólalhat? Nem taníthat, nem lehet lelkész, és így tovább. De egy biztos, Isten a nőkre is teljes értékű teremtményekként gondol, de a keresztény férfi társadalom még nem mindig. Vajon meddig lesz ez így? Ezer-820. kérdés. Bűnöm-e az, amire csak késztetek másokat, hiszen nem én teszem meg? A válasz. Mai életünkben is sok területen aktuális a téma, sőt, nagyon is. Már a gyerekek körében, de a híres nagy egyetemeket, ott is divat az úgynevezett beavatás. Jegy nélkül utazni? Hát az buli, az bátorság. De amikor jön az ellenőr, és a másik nem csak, hogy lebukik, de borsos büntetést is kell fizetni a szüleinek, ezek csak nevetgélnek a háttérben. A kisebbeknek be kell bizonyítani, hogy ő már nagy fiú, és ellopni valamit, sokszor pénzt a szüleitől, vagy bántani valakit. Egyetemen kiállni az embertelenségig menő kegyetlenkedéseket. Maffiákban megölni az első neki kiszemelt embert. Láttam apákat, akik lopni tanították a fiaikat. Mások dohány dugtak a gyerek szájába, hogy ettől lesz igazi férfi. És csúnya beszédre, erőszakos viselkedésre kényszerítették a fiaikat, mondván,
Na, ez az igazi férfias viselkedés. Máskor nagyképűségre és pöffeszkedésre tanítottak olyanokat, akiknek az ég, egy világon semmi alapjuk nem volt erre. Nem, mintha lehetne. Sokan kábítószer használatára késztetik a másikat, aki aztán így ül a kocsiba és okoz eszméletlen baleseteket, sokszor ő is belehal a barátaival együtt, de a dílernek semmi köze hozzá. Sokan csak tréfának tartják, ha kiszúrják a kocsi gumiját, vagy megpiszkálják a fékrendszert mondván, há, majd kiállunk és jót vihogunk rajta, hogy csalinkázik. Pedig ez nem játék. És akkor ki a felelős? Mások. Lopásra késztetik az építkezésen dolgozókat, és amikor a ház összeomlik az anyaghiány miatt, akkor nem én vagyok a hibás. De így van ez egy nagy vállalatnál is. Egy vezető csalásra vagy pénzmosásra késztet egy sima dolgozót, megfenyegetve, ha nem, mehet az utcára. És ha kiderül, ha bocsi, nem én csináltam, közöm. És akik tudnak róla, azok is hallgatnak, vagy sunnyognak a háttérben. Sokan mondják azt, hogy ó, virágot lopni az szabad, főleg a szerelemből. Hát nem. Nem szabad. Az is lopás. Mások azt állítják, hogy a szerelemben minden szabad. Hát nem. És akkor eljutunk odáig, hogy a háborúba is mindent szabad. Hát nem. Nos, nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban maga Isten. És ime a példabeszédek könyve már is így kezdődik. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra, ok nélkül is. Mindenféle drága kincset találunk majd, megtöltjük házunkat a zsákmánnyal. Ha ránk bízod a sorsodat, egy erszényünk lesz ám minnyájunknak. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre, mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek, saját vesztükre ólálkodnak. Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. És a példabeszédek 28-ban ez áll, aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. Máshol ezt olvassuk, bűnösök közt cinkos, aki néma. Gondoljuk át ezeket a szavakat. És akkor ime, itt van a következő 5 kérdés a jövő hétre. 1821. Volt-e olyan hely a világon, ahol csak Isten takaríthatott? 1822. kérdés. Aki fizet, az választ nótát. Mondhatják-e ezt egy lelkipásztornak? 1823. kérdés. Mondj olyan keresztény asszonyt, akinek a férje nem tért meg. 1824. kérdés. Van-e olyan körülmény, amely a körülmetélkedést és a keresztelkedést is megsemmisíti? 1825. kérdés. Isten ezt mondja, szeress. Az ember ezt mondja, szeress. Van köztük különbség?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatónk, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatónak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új szövetség, nagy betűméretben. Végre megjelent az új szövetség olvasását segítő nagy betűkkel kétkötetes könyv gyöngénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós eredmény, hogy a Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Biblia Társulat nagyméretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt nem hozzáférhetők. A tördelés szélszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fehér, hanem tükröződésmentes, ez mind újdonság. Pecsuk Otto, a Magyar Biblia Társulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként az új biblia kiadványt. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeré Jánosnak, az evangélikus egyház elnökpüspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencébe kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott, Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava mostani adásában. Merkava nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank, ugye ez a műsornak a mottója. A mostani műsorunk a zenéről fog szólni, hozzá az izraeli kortárs zene, az elmúlt 30-40-50 év zenéi. Szeretném bemutatni az izraeli kultúrát, az izraeli civilizációt, és a zsidóságnak is egy oldalát, ugye, hiszen Izrael egy nagyon fontos oldala a mai kortárs zsidó kultúrának. Az első dalunk, amivel elkezdenénk a mai zenélésünket, az a rendőr balladája. Ez a dal egy díjnyertes, külföldön is, Amerikában is díjnyertes filmnek lett a betétdala, ami egy rendőről szól, Azulay őrmesterről, Azulay közrendőről, aki túl naív és túl őszinte ahhoz, hogy fejjebb jusson a ranglétrán, és lefokozni készülnek a kiöregedett rendőrt. És annak ellenére, hogy ő hát helytáll az utcán, túl jó szívű, de viszont tud franciául, tud arabul, megérti magát a vallásra,

tüntetőkkel, és valahogy mindig valami egészen érdekes módon fogja meg a dolgokat, és kibékíti az utca emberét a hatóságokkal. Ő nem kerülheti el a sorsát, még akkor sem, hogyha azokkal az emberekkel összebarátkozik, bűnözőkkel, csak azért, hogy őt előre léptessék a ranglétrán, és megvédjék az elbocsátástól. Kivéhet rendőr, aki egy nagyon rossz házasságban, gyermektelen házasságban él, lesz egy szerelme, egy utcalány, aki persze beteljesületlen szerelem marad. Úgyhogy a film az a beteljesületlen életnek a dala, szóval akkor a rendőr baladája.

A következő dal, Odlo Have to Die, még nem szerettem eleget, ez optimista pionír létről, az ország építéséről, ugye egy mozgalmi dalnak is felfogható, bár ezen túl a vidám hangulatára és ütemeire való tekintettel ugye beemeltetett a legkedveltebb izraeli népdalok, ilyen újonnan csinált népdalok, illetve néptáncok sorába, mert ezekre a dalokra, amiket sokszor most itt bejátszunk, azokra majdnem mindegyikre van, vagy sokakra van ilyen lépéssor és körtánc. A következő dalunk Odlo I Have to Die, még nem szerettem eleget.

Khan itt. Ugye ez a dal szintén egy Eurovízióra készült dallá vált, ami az országban való, a Szentföldön való gyökeresztés hangsúlyozza. Uzi Hitmannak a dala, amit egy házas pár vitt az Eurovízióra 91-ben. Már egy későbbi korszak, 90-es években próbálja visszahozni az 50-es évek mozgalmi hangulatát, de nagyon jól megfogja ezt Uzi Hitman azzal, hogy a hangzása a dalnak nagyon is oroszos, hiszen ez nagyon jellemző az ország első 50-60 évének dalaira, hiszen az akkori ottani zsidóságot az orosz, a Cárioroszországból vagy a Szovjetunióból aliázott, a kivándorolt emberek tömegei adták.

A következő dal, Bárec Hamuftachat, szintén egy optimista dal arról, hogy az ígéret földjén minden nyitva áll, és minden lehetőség még áll, csak bírni kell szusszal, és merni kell meglépni a lépéseket. Egy optimista dal a 90-es évek hangulatát adja vissza, ahol ötvöződik az eredeti országépítő lendület, a 90-es évek reményeivel és a béke folyamat hozta lehetőségek álmaival.

A következő dal Uzi Hitmantól lesz újfent, Nolatti Leselom, a békére születtem. Ugye megénekli azt Uzi Hitman, ő maga is énekli saját dalát, hogy itt született, már ő benszülötte az országnak, várja a békét, és még nem adta föl a reményt, bár késlekedik is az.

Mi se halámló. Ezek a dalok, amik most főnnek, ez a szegmens, a gyászdalok lesznek végül is. Az, hogy ez a folyamat, ez a 100 év mennyire sok áldozattal járt együtt, és ezeket a dalokat, amiket most jönnek a 7-es, 8-as, 9-es dal, mind katonai zenekarok énekelték meg, kórusok. Persze én néha más megoldást és más feldolgozást is kerestem. Mind az a fiatalon meghalt, a fiatalon kettőszakadt életről szól, a katonákról, akik, vagy civilekről, akik életükbe került ez a szionista álomnak a beteljesedése. Mise Halamlo, aki álmodott, annak megmarad az álma, de nem mindenki illi meg a reggelt. Nagyon-nagyon szívmarkoló dal, főleg, hogyha az ember kikeresi és fölkeresi és lefordítja, hogy miről szól, hogyha lesz érdeklődés, akkor nagyon szívesen belemehetünk a részletekbe is. Mise Halamlo.

A következő dal, Ma Avarech, mivel áldjam meg? Mivel áldjam meg ezt a gyereket? Kérdezi az angyal. Több strófából áll a dal, eredetileg egy kórus, katonai kórus énekelte, ezt a dalt most egy keleti zsidó énekli el, keleties stílusban. A dalunk arról szól, hogy az angyal meg akarja áldani ezzel, meg akarja áldani azzal a babát, a kisfiút, az ifjút, és addig gondolkozik az angyal, hogy végül nem áldja meg, és az a katonává vált fiú elesik, meghal, és akkor kap a fejéhez az angyal, hogy inkább csak élettel kellett volna őt megáldanom. Ez is egy szívmarkoló gyászdal.

A következő dal, Sírlesalom, a Hair című musical Let the Sunshine In-nek a megfelelője, ugyanúgy a 70-es évek végén íródott, a hippie korszak közepén, katonazenekar énekelte, és ugye arról szól, hogy ne csatakiáltást hangoztassatok, ne háladalokat remegjetek, hanem a békének énekeljetek, mert aki meghalt, azt már senki nem hozza vissza a gödörből, és akinek kialudt a gyertyája, azt már senki nem gyújtja újra ebben a dimenzióban.

Elohim Shelley, Istenem, én Istenem, Uzi Hitmannak a gyerek dala, egy fohász, amikor egy kisgyerek énekli, megkérdezve az angyalt, hogy álmodtam békéről, de nincsen béke a világban, hol van az én álmom, és reklamál a gyerek az angyalnak. Elohim Shelley.

A következő dal a Don Olam, Uzi Hitmannak a dala, amivel betört a 70-es évek közepén az izraeli szénába, a zenei szénába, egy 12.-13. századi istenes verset énekel meg, fogalmaz újra. Egy imát, ami különben az imakönyvben, a zsidó imakönyvben ott szerepel minden reggel, ha hétköznap van, ha nagy ünnep, ha szombat, bármikor, ezzel a dallal kezdjük, vagy zsinagógákat válogatja, végezik, de mindenképpen felcsendül az Adon Olam, a Világnak az Ura című költemény, amelyik többfajta dallammal énekelnek, de Uzi Hitman óta ez a dallam, amit ő alkalmazott, megkerülhetetlen. Isten van, volt, és amikor világ nem lesz, ő még akkor is lesz. Ez a szörnyű, nehéz és Isten nagyságát ecsetelő dal ezt a dallamot kapta Uzi Hitmantól.

kapcsolatú dalunk, a Todá, egy görög dal, ami átkerült Izraelbe, és népdallá vált szinte, arról a zsidó háláról szól, köszönetről, Todáról, ebből van a zsidó szó is, hogy Jehudá, a Todá, köszönet szóból, hála szóból van a zsidó szó is. Szóval arról a háláról szól, amivel az átlag zsidó, vagy átlag hívő, vagy átlag ember, akik hisz, nem kell vallásosnak lennie, de hívőnek kell lennie, azzal a hálával, amivel kell viseltetni az élet ura iránt, hogy minden, ami, a pici dolgok, amiket kap, az is, azzal is megelégszik, és az iránt is hálálkodik.

Az utolsó dalunk pedig az Echad mi odea, ki tudja mi a 1, és ki tudja mi a 2, meg ki tudja mi a 3, és egészen megy a kérdés a 13-as számig. Ez a Pészachi Hagada, a húsvéti Pészachi Hagadának, az Exodus nagy ünnepének, a kivonulás ünnepének estéjének a nagy dala, egy gyerekdal, amit 2 évvel ezelőtt a Covid alatt izraeli művészek otthonukból énekeltek föl és vágtak össze. Ki tudja, mi az egy az Isten, ki tudja, mi a kettő a kőtábla, ki tudja, mi a 3, az ősapák, és így tovább, csak visszafelé csinálják meg. Kicsit úgy van ez megénekel, mint én elmentem a vásárba fél pénzzel. Szóval visszafelé mindig el kell mondani, és a végén a 13 mondatot veszik végig.

0: Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a Merkaba műsor volt.
1: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta: csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket a Gecse Dániel református orvosi és egészségügyi szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többletelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába, megismerkedhettek azok korabeli és mai fölhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszerész hallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma kedden napos idő indult, de növekszik a felhőzet, ezért lehet eső is. Északias a szél, és 27-32 fokunk van. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: open your heart. We can lose the real map for you, baby. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleyer Gábor. Mai vendégem Magyar Bori, énekesnő, akivel a Borivan Duo kapcsán fogunk beszélgetni, de Boriról azért sok minden mást is lehet tudni, ha megengedik, a régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződni fogunk a riport során. Szia Bori, egy kicsit hallhatnánk a pályakezdésedről, ha jól tudom, a te tulajdonképpen névdal énekesnőnek készültél.
1: Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Úgy kezdtem, bizonyám, 8 éves koromban a Gödöllői Friedrich Chopin zeneiskolában volt lehetőségem elkezdeni népéneket tanulni. Számos nagyon-nagyon jó tanárnál tanultam, összesen 10 év alatt a népéneket. Ott kezdtem, és aztán pedig a Váci Zeneművészeti Konzervatóriumban is jártam egy évet, ahol ugyanúgy népének szakon.
0: Mindig vonzottál a népének, hiszen a kicsi korodban úgy gondoltad, hogy ez milyen szép?
1: Abszolút tudtam, igen, azonosulni a népdalokkal. Egyszerűen csak magának érzi szerintem az ember ezt a műfajokat. De természetesen a népzene mellett más műfajok is érdekeltek, de az mindig fő csapásvonalam volt.
0: Mik voltak azok a más műfajok?
1: Hát kérlek szépen, annak idején, mikor fiatalabb voltam és kiskamasz, természetesen én is hallgattam popzenét, igaz, hogy ez igényesebbet, de ilyesmit is énekeltem, ilyen téren is képeztem magam, illetve rockzenekarban is énekeltem.
0: Wow.
1: 16 éves voltam, amikor az első zenekaromba bekerültem, Gödöllői egyetemistákból állt a zenekar, és egy klasszikus rockzenekert kell elképzelni, két gitár, dob, még konga is volt, basszusgitár, és mindenfélet játszottunk, AC/DC-től kezdve Deep Purple-ig, tehát abszolút ez a klasszikus rockvonal.
0: Élvezted, hogy ilyen kemény számokat
1: nagyon,
0: énekelhettél?
1: Nagyon, nagyon. Akkor már éppen ilyen rockos korszakomat éltem, és én nagyon szerettem csinálni.
0: Egy picit beszéljünk el, ugye Friedrich Chopin zeneiskolát mondtál, milyen volt az, hogy képzelhetél? Én kívülről láttam azt a helyet Gödöllőn, nagyon szépen néz ki kívülről. Milyen volt ott az élet?
1: Fú, nagyon jó a Pezsget. Gödöllő, mondhatom, egy kulturálisan gazdag város. Nagyon-nagyon sok kiemelkedő zenészünk van, és nagyon sok kiemelkedő zenetanárunk.
0: Nevesítheted is őket, hogyha van kedved.
1: Fú, hát...
0: Ha nincs, az se baj.
1: Például, akik ott tanítanak, Fodor László, ő volt, én klarinétot is tanultam, ő a hard jazzbandnek az egyik fúvósa. Csányi István volt a szaxofontanárom, ő gyakorlatilag mindenhol énekel, vokálosként, illetve szaxofonozik nagyon sok tévéműsorban, illetve az Irigy Hónagymér zenekarban is játszott, és sorolhatnám, nagyon sok, nagyon jó klasszikus zenetanár, illetve növendék, akik külföldi ösztöndíjakat is nyertek, illetve külföldi iskolákban folytatták a tanulmányaikat. Szóval nagyon színes a paletta, és hát igazából ez egy állami zeneiskola. Én csak azt gondolom, hogy nagyon jó ott a csillagállás, vagy nem tudom.
0: Kicsit azért térjünk vissza a népzenére, mert én egyszer hallottam, a koncert után leültél egyik barátnőddel, és egy egész estét végig énekeltettek különböző olyan népdalokat, amiről én még életemben nem hallottam. Te gyűjtöd is őket, vagy hallgatod, vagy honnan meríted ezt a rengeteg fajta ismeretet?
1: Hála Istennek, nagyon sok gyűjtés van. Most pontosan nem tudom neked számszerűsíteni, hogy mennyi, de több ezer népdal van feljegyezve, összegyűjtve. Az egyik legismertebb ilyen gyűjtés, ami az én kedvencem, a Lajta gyűjtés.
0: Tehát ott tartottunk, hogy rengeteg fajta gyűjtés van, és akkor te azokból szemezgetsz.
1: Igen, igen, így van. Bodza Klára és Paksa Katalin csináltak népdalkönyveket, amiből én tanultam, amikor még én tanultam, akkor 3 volt, most már ebből összesen 6 van, és ehhez ezek a dolog mind-mind le vannak kottázva, illetve a hangzóanyag hozzájuk téve. Először kazettán, és most már digitális formában CD-n.
0: Egy nagyon nagy ugrás következett az életedben, mert ha jól tudom, majdnem ahogy kikerültél az iskolából, nem is akármilyen együttes keresett meg, hanem talán a minden európai és magyar világzenei együttes közül a egyik legjobb a Bésodrom, és oda kerültél be. Haladnánk erről valamit, hogy jött ez az életedbe, mert azt hiszem 18 éves lehettél, amikor ez elkezdődött.
1: Hát éppen, hogy 19 voltam. Igen.
0: Azért ezt nem mindenki mondhatja magáról egy átlagos, úgymond népdalénekesnő.
1: Hát igen, de én nem is voltam átlagos népdalénekesnő, mivel már azért voltam színpadon Gödöllön sokat.
0: A Gödöllői... Bocsánat, nem volt pejoratív, csak ez inkább provokatív volt,
1: értem,
0: a kérdés.
1: Értem, de jó. Tehát annak idején Gödöllön én 16 évesen ugye énekeltem a barokk zenekarból, viszonylag sok fellépésünk volt, illetve a Gödöllői helyi fiatal művészek egyesülete tagja voltam, ahol mindenféle rendezvényeken részt vettem, musicalekben, képzelt riport egy amerikai fesztiválról, az egy...
0: Presser Adam is mű.
1: Így van, és annak az adaptációjában szerepeltem, kaptam egy kisebb szerepet, szóval így módon belekóstoltam egy kicsit a színházi világban és musical világba Gödöllön, és mikor Vácra jártam, második év, második gimnázium, ott egy évet jártam, második szakközép, ott volt egy tanárnő, aki népi hegedűt oktat, aki azóta is nagyon jó barátnőm, és többször is zenéltünk együtt, Salamon Bea, a Méta zenekarnak a prímása. Ő hallott engem énekelni. Hallott versenyen is, hallott vizsgán is, és a folyosón is, amikor a barátaimmal egy szál gitárral mindenféle nagy slágereket énekeltünk, és váltottuk meg vele a világot, és akkor azt gondolta, hogy na, ez a csaj, ez mindenfélét énekel, belevaló. Megkérdezte a besodrom zenekarőt, hogy nem-e tudná olyan valakit ajánlani, aki ezeket a dalokat el tudná énekelni, és ő beajánlott engem.
0: Ha jól tudom, már az első pár hét után egy igen nagy ugrás következett az életetekben, mert akkor ment ki a besodrom talán Mexikóba, jól emlékszem?
1: Igen.
0: Villám gyorsan bele kellett, hogy csöppenjél ebbe a dologba.
1: Hát fel se tudtam fogni igazából az elején, hogy mi történik. Tehát januárban kerültem be a zenekarba. Az első koncert Bécsben volt, február 9-én, emlékszem, 2007. február 9-e. Aztán jött egy Brüsszel, és utána pedig mentünk egyből Mexikóba, ahol egy hetet töltöttünk egy világzenei fesztiválon, és annak a keretein belül léptünk föl helyi klubokban, az operában, illetve egy tévéműsorban is szerepeltünk, amit több millióan néztek. Úgyhogy igen, elég hirtelen jött válasz a kérdésedre. De mindig is ezt akartam, tehát a zsigereimből éreztem, hogy én most ott vagyok, ahol a helyem van.
0: És mennyit változtatott ez akár a zenei világodon, akár a mentalitásodon az, hogy egy ilyen nagy volumenű dologba kezdtél rögtön bele? Tehát mondjuk akár zeneileg mennyibe jelentett más, mint amit megszoktál?
1: A besodrom? Hát igazából ugye a népdalok azok adottak voltak. Nyilván ők is, tehát ők nagyon pörgős zenét játszanak, világzenét, nagyon sok balkáni elemmel megtűzdelve. Nekem iszonyatosan tetszett az, hogy ennyire dinamikus a zene, és ennyire pörög és buli, és közül pedig szép magyar népdalok vannak, vagy cigány népdalok, illetve volt héberül egy dal, igen, azt hiszem más népdal nem volt más nyelven. Tehát ez engem abszolút magával ragadott, és nagyon élveztem csinálni.
0: Ha jól tudom, a mai repertoárodban is megtalálhatok még helyenként ilyen típusú dalok. Hát nem azok, de ezek szerint csak megfertőzött ez a dolog téged.
1: Abszolút. Például addig nem foglalkoztam cigány népdalokkal nagyon, viszont ott megjött a kedvem, és elkezdtem egy kicsit ebbe egy belásni magam, illetve a zsidó népzenébe is, illetve volt alkalmam egy kedves barátommal, Kardos Danival.
0: Róla még beszélünk a riport folyamán később, mert ott egy-két formáció érdekes lehet. Igen. Kardos Danival.
1: Ő egy nagyszerű gitáros, és vele volt, hogy játszottunk zsidó népdalokat különböző rendezvényeken. Illetve engem nagyon érdekel a balkáni népzene, bolgár népzene, macedón népzene, kifejezetten a macedón cigányzene, az arab zene, a keleti zene. Szeretem a népzenét úgy általában, szeretek foglalkozni ezzel, de

0: zenekart, vokális zenekart. Nagyon érdekel a vokális műfajok. Akkor több szólamban csak hangok vannak. Ebbe szeretném belásni magam, de az afrikai zene is érdekel. Tehát igazából van egy ilyen titkos vágyam, hogy minél több nemzetségnek a népzenéje közül kiválasszam magamnak a legjobb népdalokat, és azokat egy előadáson előadjam. Ez a jövő zenéje. Illetve hát ezek mellett érdekel, mint műfaj, a jazz is.
1: Akkor egy picit, ha már elkalandoztunk erre, akkor beszéljünk egy kicsit Kardos Danival való együttműködésedre, és itt két formációt is emlegetnék, egyrészt a Kardos Dani duót, amit ketten alkottok, másrészt pedig a Butterfly Effectet, ahol szintén együtt vagytok benne, mert ha jól tudom, a Besodrom után ez volt a következő két nagy lépés az életedben.
0: Ami... Igen, a Besodromból mikor eljöttem, akkor Vázsonyi János szaxofonos csodálatos művész úrral megalapítottuk a zenekarunkat, amit mondhatunk közös gyermekünknek, aminek a Butterfly Effect nevet adtuk.
1: De mit is jelent pontosan?
0: Pillangó hatás, és picit próbáltunk így a zenénknek a kialakulására utalni ezzel. A koncepciónk az volt, hogy fúzionáljuk a jazzt és a klasszikus zenét meg a népzenét, illetve a ritmus szekció oly módon jelenjen meg, hogy beatbox kíséri az éneket és a szaxofont, illetve egy kísérő hangszer, és ez a gitár lett, ami...
1: Akkor szerintem érdemes felsorolni, hogy akkor kik is vannak az együttesben, és akik milyen világból jöttek, mert így rögtön megért mindenki a pillangó hatást.
0: Hogy... Igen. Vázsonyi János, szaxofonművész, klasszikus zenei környezetből jött, ha ezt mondhatom, a szülei klasszikus zenetanárok, illetve művészek voltak. Ő maga is játszik klasszikus zenét, egyedülálló módon Bachot, van is egy lemeze, illetve jazz műfajában, és ő is egy picit így belekóstolt a Balkánba, balkáni zenei műfajba, annak idején a Drums nevű zenekarban játszott. Hát ezt, ha jellemezni kéne, experimentál jazz, nem is tudom, hogy azt hogy lehetne. Te ismered a Drumsot.
1: Igen, hallottam. Hát
0: mondj rá akkor egy definíciót.
1: Hát most én nem mennék bele a definícióban. Én azt mondom, hogy akit érdekel, az hallgassa meg.
0: Improvizatív zene, abszolút.
1: Igen.
0: Kicsit ilyen
1: de ha jól tudom, a Vodkuba is játszik a Vázsonyi János.
0: Igen, nem olyan régóta a Vodkuban is zenél, illetve számos zenekarban megfordult. Szerintem fantasztikus muzsikus. Nagyon jó dalokat is ír például.
1: Igen, tehát annyit valamit róla, igazán a szaxofonistákról lehet tudni, hogyha ő fúj bele, akkor az első hangból már megismered.
0: Igen,
1: hogy,
0: igen, én azonnal megismerem.
1: És ő is ez a típus, hogy ahogy meghallod, hogy belefúj, akkor tudod, hogy ő fúj.
0: Igen, igen.
1: Ezt azt hiszem, hogy szaxofonistáról ennél speciálisabbat nem lehet mondani, és ez nem kis dolog. De beszéljünk egy kicsit a többi tagról. Kardos Daniról beszélted, egy pár szót azért mondjunk róla is, mert nektek több projektet is van együtt.
0: Igen, Kardos Dani az akadémián végzett jazzgitár szakon.
1: Babos tanítvány volt.
0: Babos tanítvány volt, így van, jól tudod. Több filmzenében is részt vett, illetve írt, és nagyon-nagyon-nagyon szép dalokat írt saját lemezre, illetve közreműködőként. Daniban nem is tudom, hogy mit tudnék kiemelni, amit én nagyon szeretek. Nagyon kreatív, nagyon szeretek vele együtt dolgozni, szeretek vele alkotni. Például amikor egy népdalt mutatok neki, és kitaláljuk, hogy akkor ahhoz most egy kíséretet írunk, akkor ő nagyon ügyesen meghallja, hogy milyen harmóniákat lehet alátenni, hogy az szépen kiegészüljön, illetve kiemelje a népdalt. Illetve nagyon jó a kísér. Ugye nálunk a Butterfly Effectben nincsen basszusgitár, de a Daninak a specialitása az, hogy basszus funkciókat is gyönyörűen hoz az akkordok mellett. Van nekünk egy ilyen kis dúócskánk, mondhatni ilyen kávézó zenét játszunk, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt jellemezni, ilyen könnyedebb feldolgozásokat, populárisabb műfajokból szemezgetve. Szeretik.
1: Akár a modern popról, a jazztől elkezdve a világzenéig minden megtalálható.
0: Gyakorlatilag
1: benne.
0: Igen.
1: És akkor meséljünk egy kicsit a negyedik unikum kuriózum tagotokról, ami nem egy átlagos együttes tag, hanem itt egy nagyon új dologról van szó. Őt Dömötör Tamásnak hívják, ha jól tudom.
0: Beatbox Döme, igen, ez egy nagyon negyedi dolog. Na most ide csatolnám azt, hogy 2010 januárjában voltam Moszkvában. Bobby McFerrin meghívott egy előadásába, egy improvizatív operát csinált, ami annyiból állt, aminek voltak ugyan kötött részei, de abból állt, hogy összeszedett a világ minden tájáról énekeseket, összesen voltunk 14-en, és

0: csak énekhangokból alakított össze mindenféle kis dalokat, kiosztva szólamokat, amiket ott helyben talált ki, illetve volt egy-két kötött rész, koreográfia. Mindenki hozta azt, amit a legjobban tudott. Engem ebből a közép-európai régióból engem talált meg, teljesen megdöbbentett. Na, nagyon jól esett, hogy képviselhettem Magyarországot és a magyar népzenét, ami egyébként nagyon tetszett neki. Ennyi dióhelyben az előadásról ott találkoztam egy beatboxos sráccal, aki egy New York-i srác volt, és kedvenc elfoglaltságunk volt a szünetekben, hogy jammeltünk együtt. Én mondtam, hogy hozzon valami groove-ot, valami alapot, most ilyen gyorsan, most ilyen lassan, most itt hangsúlyozza, most ott. Én pedig ráénekeltem általában valamilyen népdölt. Mi ezzel nagyon jól elszórakoztunk, és egyszer ezt meghallotta a Bobby folyosón, Bobby McFerrin, és azt mondta, hogy hát ez neki nagyon tetszik, és végül ez bele is integrálta az előadásba, és nem külön énekeltem szólót, mert mindenki énekelt szólót az előadás végén, hanem mi így együtt énekeltünk. Illetve ő beatboxolt, én pedig egy mezőségi népdalt énekeltem rá. Na és ebből jött nekem az ötlet, hogyha én ha zenekart csinálok, akkor mindenképp beatboxot szeretnék. Ritmus hangszeresnek. És akkor annak idején mi a Jánossal visszajöttem Moszkvából, ugye ez volt januárban, mi áprilisban ismerkedtünk meg, beszélgettünk a zenéről, elképzelésekről, ő nagyon szerette Bobby McFerrint, nagyon szerette magát a beatbox, mint műfajt, ami itthon abszolút még szerintem gyerekcipőben van, de így módon senki nem használta még, tehát általában szólistaként szoktak megjelenni, illetve hip-hop műfajokban, rap mellé, ugye eleve innen jött ez Amerikából, valaki hozta az ütemet, beatboxolt az utcán, és akkor freestyle-ba valaki meg ráreppelt. Na most mi azt gondoltuk, hogy hát miért ne beatboxolhatna mondjuk 11 nyolcadban, ami egy páratlan ritmus, ami egyébként elég nehéz megvalósítani, de a Döme képes rá, hiszen csodálatos, ő is egyébként egy zenés családból származik, gyönyörűen énekel,
1: és hozzáteszem, klasszikus zenei alapismeretekkel.
0: Így van, illetve dobolt is. Na most azért azt el kell mondani, hogy végig beatboxolni egy koncertet másfél órán keresztül, hát én nem is tudom, hogy képes erre valaki. Tehát ő abszolút egy zseni, és hát vannak neki egyébként saját projektjei is, mindig próbál ilyen őrült ötleteket megvalósítani, ritmusképletekben. Meg kell őt hallgatni YouTube-on nagyon sok felvételen.
1: Illetőleg a Butterfly Effect-et is javaslom, hogy hallgassa bárki bele, nagyon érdekes produkcióval fog találkozni. Most pont, hogy erről beszéltünk, hallgassunk egy kis zenést, tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után visszajövünk.

0: Most, hogy visszatértünk, egy picit még beszéljünk a Butterfly Effectről, és utána térjünk át a Borivándóra, ami szintén egy új, nem annyira új dolog az életedben, de most kezd egyre jobban kiteljesedni. Egy picit beszéljünk még a Butterfly Effectnek a repertoáriáról.
1: Igen, a repertoárban Daninak a kompozíciói és Jánosnak a kompozíciói vannak, illetve ezekhez kerestem hozzáillő népdalokat. Ugye van egy téma, és akkor általában ugye ez el van játszva, arra pedig improvizál vagy a Dani, vagy pedig a János, vagy mind a ketten, és akkor bele van illesztve egy népdal, illetve az én kedvenc népdalaimhoz írtunk kíséreteket, és gyakorlatilag a repertoárunk ebből áll. Egy-két feldolgozás van, a jazz, úgy mondom, például megjelenik, hogy a Take Five-ot játsszuk, és arra is egy moldvai népdal rá van illesztve, csodálatosan rámegy a Take Five-nak a körére.
0: Az nagyon izgalmas. Én azt javaslom, hogy aki tudja, az kövesse a honlapotokon, hogy van valahol.
1: Facebookon vagyunk fönt. Igen, Butterfly Effect Hungary. Így lehet minket megtalálni.
0: Igen, de a másik dolog, hogy egy kicsit haza is beszélek, az én honlapom a www.blega.hu-n is megtudnak titeket találni, ott is egy csomó videó fel van téve. És akkor egy picit beszéljünk még erről, hogy van még egy nagyon érdekes produkció, a Borivan Duo, amit Tabajra Iván alapítottatok. Erről beszéljünk egy kicsit, ha jól tudom, itt mind a spanyol, mind a magyar népzeni alapok megtaláltak. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy hogyan ez a kettő össze.
1: Igen, nagyon izgalmas. Amikor azt tudni kell rólam, hogy nálam valami bekattant, és mindig ilyen elvetemű módon próbálom fúzionálni a népzenét, illetve ez engem nagyon-nagyon érdekel. Annak idején például elektronikus zenével is próbálkoztam, de egyéb más műfajokban is. Ez szerintem egy izgalmas dolog, és valahol ez is hagyományőrzés. Én azt gondolom, hogy amit én csinálok, nagyon, nagyon fontos arra figyelni, hogy ne poposítsam el a zenét, hogy a népdalt, mint elemet használjam, és tegyem hozzá egy másik műfajhoz, és az kiegészítsen valamit, és ne vegyen el a népdalból. Tehát ez nagyon fontos minden egyes műfajnál, amikor ugye vegyítjük a műfajokat.
0: Egy picit, mielőtt rátennénk, beszéljünk Tabajra Ivánról, hogy honnan jött neki ez a spanyolák, vagy ő milyen zenész, honnan származtatja ilyen
1: Igen.
0: szempontból magát.
1: Ő egy urugvái származású muzsikus, színészkedett is fiatalabb korában. 10 éves korában költöztek Magyarországra a szüleivel, a szülei urugvájak, ő Montevideóban született, és 10 éves korában a Mókus utcai általános iskolában folytatta a tanulmányait. Tehát ő abszolút magyar, de az anyanyelve a spanyol.
0: Érdekes, hogy beszéltünk Iváról, aki ebbe a pillanatban futott be a stúdióba, üdvözöllek.
2: Köszöntök,
0: egy elfogadtsága miatt csak most ért ide. Ennek örömére rögtön szerintem játszottak is egy dalt, mert gitárral felszerelkezve jöttél, és utána folytatjuk a riportot.
2: Dame un traguito.

0: Köszönjük szépen. És akkor ott kezdtünk, hogy a Borivá megalakulásáról kezdtünk el beszélgetni, igen, de most hallgassuk meg a másik oldalt is.
1: Nem meséltem róla, hogy te hogy kerültél ide Magyarországra egyáltalán, meg hogy mi ez az egész. Az, hogy mi pontosan mit csinálunk, arról még nem. Illetve az sem, hogy mi hogy kerültünk kapcsolatba, vagy hogy mi miért zenélünk együtt. Egyébként azt el szeretném mondani, hogy ez Iván a legelőször, mert ő Barcelonában is élt. Ott találkoztam, amikor a Besodrommal koncerteztünk, és akkor már nagyon szimpatikusak voltunk szerintem egymásnak. Aztán igen, hazaköltözött és felhívott.
2: Így van, így van. Tehát amikor először láttam Borit, akkor az Barcelonában Poblenón játszottak a Besodrommal, így ugye ismertem a Besodrom tagjait, és akkor így felhívtak telefonon, szevasz Iván, itt vagyunk, gyere! És azonnal rohantam, és egyszerűen leesett az állam, amikor hallottam a Borit énekelni, és mondtam magamba ezt, vagy gondoltam, hogy wow, én ezzel a lányal szeretnék énekelni. És amikor hazajöttem Magyarországra, kb. 4 évre rá, nem hazudok, tehát ti
1: 2010-ről beszélünk.
2: Ja, igen, akkor 2 évre rá, vagy nem, sőt, 1 évre rá jöttem haza,
1: valahogy így, igen,
2: és azonnal felkerestem a Borit.
1: Vagy 2011.
2: Így van.
1: Igen.
0: Akkor te már nem voltál besedromos, ugye?
1: Akkor már nem, igen.
0: És akkor hogyan jött az ötlet, hogy mit fogtok együtt zenélni? Tehát az alapkoncepció az hogy alakult ki, hogy spanyol és magyar zenét ötvöztök? Kinek volt ez? A te ötleted volt?
2: A alapjáraton nem is akartam ezt a fajta duót eleinte, hanem én drum and bass-t akartam zenei irányzatnak befogni, vagy azt csinálni konkrétan, és azt gondoltam, hogy az én spanyolos ragamuffin énekem mellett a magyar népdal mennyire feldobná ezt a dolgot, és a latin hangzás mellett a magyar népdal, vagy a magyar népzene mennyire összefér egymással, amiből aztán az lehet, hogy csináltunk egy zenekart, a Rojo Vivot, ami már sajnos megszűnt, és utána pedig folytattuk ezt a duózást, ahol én latin alapokat hozok, és ezekre a latin alapokra a Bori mindig talál, mert akkora repertoárja van, mint a parlament, hogy mindig talál valamilyen dalt bizonyos alapokra, bármilyen alapra egyébként.
0: De tényleg, hogy lehet ez, hogy tulajdonképpen itt két nagyon más éghajlat, nagyon más mentalitás, és mégis van köztük hasonlóság. Az emberi természet hasonlít egymásra, vagy a zene természete hasonlít égtájaktól független egymásra, vagy egész egyszerűen ezt nagyon át kellett gondolni.
1: Hát igazából szerintem ezek véletlenek. Mármint, hogy van egy dal, van egy spanyol dal, mondjuk Adam Antragito, az spanyol?
2: A spanyol,
1: kubai dal. És annak van egy harmónia menete. És egész egyszerűen én ismerek egy dunántúli dalt, ami erre a harmónia menetre szépen ráilleszkedik. És hogy nem, még a szövege is. Tehát ezt mondhatjuk véletlenek, vagy a zene természetének, vagy nem is tudom minek, hogy így összejött, de az a népdal, az konkrétan, ugye, hát arról szól maga a dal spanyolul, hogy van egy fiatalember, aki bemegy egy bárba, és szomorkodik, mert szerelmes egy gyönyörű nőbe, és mindenki táncol, és a dal, amit én meg ráéneklek, az a dunántúli dal, ami egyébként zeneileg, elsősorban ugye zeneileg kell, hogy ráilleszkedik, annak a szövege meg arról szól, hogy hát egy lány énekel, hogy utána egy fiú szomorkodik, egy legény, és hogy ilyen hihetetlen, hogy ez így összejött, de valamiért ez így működik.
2: Igen, ez
1: igazából nagy munka ebben úgy nem volt. Játszogattuk a dalokat, én pedig koncentráltam, hogy mi lehet ide, vagy mi szólhat ide jól, és akkor egyszer csak így jött a szikra.
0: Akkor egy picit még beszéljünk a repertoáratokról, hogyha már belekezdtünk, hogy milyen dalok vannak még, mert én például voltam már életemben egy-két Borivan koncerten, sőt, annak idején be kell, hogy olyan még Rojo Vivo rajongó is voltam, és például a Csitári hegyeket, meg a Indulj el együtt, meg ilyeneket hallottam. Hogyan jöttek ezek a klasszikus magyar népdalok?
2: Hát az a konkrétan a Csitári hegyek alatt én először úgy hallottam, hogy egy madridi barátnőm mutatott egy számot, és azt mondta, figyelj, hallgasd meg ezt a Oivavoy zenekart, és játszanak egy japán dalt, csodálatos, valami eszméletlen japán dal, így meg amit, és mutatja a japán dalt, és az Csitári hegyek alatt volt, és mondom, tehát ez magyar népdal, Tényleg, magyar név, de nem mondjad már. És annyira megtetszett az a feldolgozás az Újvavolynak, hogy én leszettem a magam módján, persze mindig átalakítom a magam íze világára, és akkor így hoztam az a Csitári hegyek alatt című számot, vagy népdalt, hogy lefordítottam. És akkor egyszer csak előhoztam, és akkor ő énekelte magyarul, én meg spanyolul.
0: Ez érdekes, hogy folyik köztetek ez a munka, hogy leültök egyszer csak, és akkor elkezdtek gondolkodni, vagy te játszol valamit, a Borinak eszébe jut valamit, mégis ez egy izgalmas dolog. Magában egy hétköznapi próba is izgalmas dolog, de ez még izgalmasabb, mert itt tulajdonképpen kultúrákat hoztok össze.
1: Igazából igen, összejövünk, az a jó, hogy így megszűnik az idő, a tér, elkezdünk zenélni, elkezd az Iván játszani valamit, figyelj, most írtam egy ilyen dalt. Én általában beleszeretek, mindig beleszeretek a daleimbe, mert csodálatos dalokat ír.
2: Ó, köszönöm.
1: És akkor ugye vagy az van, hogy én is megtanulom a spanyolul a dalt, illetve általában azt is szoktuk.
2: Igen.
1: Vagy pedig, hogyha úgy hozza, vagy olyan a dal, vagy belefér, akkor éneklek rá egy népdalt. Vagy csak egész egyszerűen játssza a dalt, én meg várjál, most menjél vissza oda, és akkor most onnan nem, akkor együtt emel később, akkor most figyelj, ez a népdal szerintem tökre odaillik, és tényleg odaillik, és akkor nagyon örülünk, és akkor játsszuk egy csomó ideig. De olyan is volt már, hogy így konkrétan nem volt meg dal, csak az Iván improvizált a gitárján, és akkor mi meg mindenfélét ráénekeltünk, de ez valami buli után volt, igen. Elég jó hangulatban ért minket ez a kis jammelés, és akkor blues, mindenféle volt. És akkor hát általában ezekből olyan. Így születik, mindig így van, hogy felvesszük a próbát, és akkor így próbáljuk így megszűrni azt, ami jó.
0: Muszáj tényleg. Vagyok rákérdezni egy dologra az Ivánnal kapcsolatban, a Borinak már nagyon sokat beszéltünk a zenei előletéről, de rólam még alig tudunk valamit, hogy te neked honnan jött a zenélés, milyen együttesekben játszottál.
2: Én nagyon későn kezdtem el zenélni, kérlek szépen, tinédzser koromban atlétizáltam a 3. kerületi TTV-ben, és ott a srácok, akik velem nem nálam idősebbek voltak, eldöntöttük, hogy csinálunk egy zenekart, persze senki nem zenélt akkor még, csinálunk egy zenekart, és én mindenképpen dobos akartam lenni, de mivel én voltam a legfiatalabb, és a dobost kiosztották másnak, és akkor nem, te gitáros leszel, ezt mondták, és akkor én fogtam a gitár 15 éves korom óta zenélek, mondjuk így autodidakta módon, bár jártam zene általános iskolában, zenei tagozatú, Lővei Klára volt régebben, a Mókus utcában, 3. kerületben, de igazándiból elkezdtem bluesokat játszani, és elektromos gitáron játszottam mindvégig, amíg be nem kerültem a Mozgóház nevű színházi társulatba, mint zenész, tehát ott kísérni kellett a színészeket, akik valamilyen módon ilyen zajokra reagáltak, és úgy szavaltak, és akkor így egyre komolyabban kezdtem foglalkozni csak a zenével. És igazándiból kimentem spanyolba, ott fogtam először akusztikus gitárt a kezembe, és több zenekarban is játszottam ott kint, és ott tanultam ezeket a kubai dalokat, meg kezdtem írni saját szövegeket, mert én mindig rappeltem. Igazándiból én rapper voltam, hogy gitárt nagyon későn fogtam megint a kezembe, a Dragon FM, Kardos Dani, Vázsonyi Jancsi, a DJ Lingam, azaz a...
1: Hoppá, itt van a közös keresztmetszet.
2: Így van, itt vannak közös keresztmetszetek, és akkor így, amikor hazajöttem, akkor már gitárosként kezdtem újra zenélni a Borival.
1: Igen, ugye volt a Rohovival, aztán folytattuk duóformációban, igen. Illetve az Iván az Anselmo Crewban
2: is. Az Anselmo Crewban is játszottunk, vagy játszottam két
0: milyen
2: éven keresztül.
0: Milyen együttes volt az Anselmo Crew?
2: Az ilyen manocsáus, manonegrás identitású, tehát ez a radical mestizo nevezetű irányvonal, ahol ilyen rumba katalana ritmusra énekelnek.
0: Azért szeretek ilyen dolgokról, az Ivánról beszélni, mert a latin zenéről mindenkinek van egy elképzelése Magyarországon, viszont te viszont egy csomó kategóriába gondolkodsz, amiről nekünk fogalmunk sincs, akár külön spanyol zenéről, külön kubai zenéről. Mi az, amiben másképp állnak a latin zenészek a zenéhez, vagy miben látod ennek a fontosságát?
2: A ritmizálásuk az alap, főleg a kubaiaknál, hát náluk jobban szétszedni ritmust nem tud senki igazándiból. És gyönyörű kis groove-okat találnak ki. Hát a Kuba az egy külön sziget, ráadásul sziget persze, de hogy ott gyönyörű dalok születtek. Tehát nézd meg, de engem is nagy hatással volt rám a Buena Vista Social Club című film is, akkor találkoztam először, meg hát a haverok Barcelonában azért ők sokkal több latin zenét hallgattak, mint én. Mert én Magyarországon nőttem fel, és én a blues oldaláról közelítettem meg a zenét, latin zenét nem is játszottam egészen 40 éves koromig, tehát én ez teljesen friss dolog nálam is.
0: Jól sejtem, egy időre visszamentél Spanyolországba, ugye? Mennyi idő volt ez?
2: 10 éves kis kirándulásom volt Barcelonában, nagyon klassz volt.
0: Ez zenei feltöltődést is jelentett?
2: Igen, abszolút, meg a zenében egy kis csere. Mert ott igazándiból én az elektronikus zenében voltam otthon, és drum and bass alapokra improvizáltam mindig. Ilyen, tehát nem volt írt szám, vagy felvétel, vagy akármicsoda. És volt egy zenekar, ahol gitárosként voltam jelen, és ott viszont ilyen latin ritmusokat kezdtem újra tanulni. Mert nekem újra kellett tanulni ezeket a dolgokat.
0: És voltak ott tanítómestereid is?
2: Volt egy pár ilyen, hogy ilyen, milyen találkozás, ilyen...
0: Véletlen vagy?
2: Nem, véletlen is egyben, meg nem is véletlen, de inkább ilyen előre toló energiájú találkozások. Mano Chao-val például volt egy kis utcai zenélésünk és környéke. De Barcelonában rengeteg nagyon jó zenész van, akik sajnos nem, tehát az utcára kényszerülnek, hát, de ott
0: jól
2: is.
0: Jól értelmezve, nem olyan klasszikus értelme vett tanárok, mint ahogy itt Magyarországon beszélünk róla, hanem ők az utcán és a levegőbe szívják magukba a zenét.
2: Jobban, mint Budapesten, ahol nagyon hideg van azért, hogy összetalálkozzanak az emberek az utcán. Nyáron meg olyan borzalom meleg van, hogy mindenki inkább elmegy a tóra, érted?
1: Azt azért el lehet mondani szerintem, mert mondtad, hogy te újra kezdted el tanulni a latin zenét kvázi, de te urugvái vagy, tehát azt gondolom, hogy neked ez, tehát valószínűleg könnyebb lehetett ebbe belefolyni, vagy újra belefolyni, mint mondjuk egy magyar szervezésemben.
2: Csak annyi könnyebbség van, hogy a nyelv.
1: A nyelv miatt,
2: tehát nekem anyanyelvem a spanyol, és én spanyolul írom a szövegeket is, spanyolul rappelek, énekelek, dalokat írok, hallgatok, stb. Tehát ebben abszolút.
1: Mert ugye ezekre a ritmusokra ugye a prozódia az nagyon fontos, és az nyilván a spanyolból ered.
2: Így van.
1: Azt mondom, hogy olyan, mint amikor zenész, mint hogyha mi legéletedben ezt csináltad volna. Csak erre akartam levezetni ezt a kis elméletet.
2: Ó, de kedves. Egyébként ennek a duónak mert azt kihagytuk, vagy kihagytam azt a részt a beszélgetésből, hogy tehát én hozom a dalaimat, amit tudok, nekem van egy szűk repertoárom, ellenben a Borinak egy elképesztő repertoárja van, azért tudunk együtt zenélni, mert ő kapásból az ő maga szűrőjén keresztül rögtön hozza a kis odavaló dalát.
0: És elképesztő. A másik dolog, hogy ez egy bizonyos fajta, amennyire én hallottam, jó értelemben vett feszültséget is ad, hogy a két világ megjelenik egymás mellett. Ha ezt nem tudom, erősítsetek, vagy cáfoljatok meg.
1: Hát jó értelemben feszültség, igen, abszolút. Abszolút, hiszen teljesen más. Teljesen más.
0: És mégis harmóniában tudjátok kezelni ezt a dolgot, akkor kicsit, igen. Ha már újra szoboztat, térjünk vissza a közös munkátokra. Mióta koncerteztek együtt? Most ebben számoljuk bele a Royo Vivot is.
2: Hát, ahogy hazajöttem, fölkerestem a Borit.
1: Volt. Hát szerintem akkor
2: 2012.
1: Három éve.
2: Megközelítőleg dolgozunk így együtt.
0: Picit beszéltünk már hogy milyen dalokkal foglalkoztok, de beszéljünk még róla, hogy mik a távolabbi tervetek, hogy milyen zenei világokba szeretnétek eljutni, illetve milyen koncertterveitek vannak.
1: Hát tervezgetünk az Ivánnal. Az Iván, én érzem benne, és én abszolút támogatom, és partner vagyok benne. Szeretne csinálni egy komolyabb fél elektronikus projektet, drum and bass és ragamuffin dolgot.
2: Így van.
1: Itthon.
2: Ez igazándiból ugyanez, de ez az alapja. Tehát mi ugyanezeket a dalokat, csak átültetve például egy elektronikus zenére.
1: Vagy hasonló jellegű.
2: De ugyanezek a dalok, ugyanezekről a dalokról van szó igazándiból, amit mi ketten duóban játszunk el egy szál gitáron. Tehát csak ez át lesz ültetve, legalábbis ez a tervem és a nagy álmom, egyelőre nem valósult meg, de azon vagyunk, vagy vagyok, és akkor...
1: Ilyen elektronikai tánc zenei formátumban, mert azért azt el kell mondani, hogy az Iván nagyon-nagyon-nagyon durván rappel, szeretik is az emberek, pörög a nyelve, mint az állat.
2: Jó.
1: És nagyon komoly hangulatot csinál. És ezt jó lenne egy ilyen környezetben is és megmutatni, mert ez abszolút emelné a dolgot, illetve a daloknak a szépsége ugyanúgy megmaradna.
0: Pont láttam, hogy mondom, hogy jó ide járok már koncertjeitekre, hogy egyre bővülő közönséget játszottok. Úgy látszik, hogy egyre több szegmens találja meg a tizenétetekben azt az értéket, ami szükséges. Kik járnak a koncertjeitekre?
2: Hát barátaink főleg, családtagok, nem mikor, de szüleim eljönnek meghallgatni például.
0: Viccet félretéve, szerintem mi lehet az, ami ennyire vonza ezt a kettős világot az emberekbe? Tehát valamilyen oknál valami lelki szükséglet vonza egyre több embert a koncertjeitekre.
1: Igen, van nagyon sok rajongók, akik ránk találtak, vagy szájról szájra eljutott hozzájuk, vagy az interneten esetleg. Nem tudom, az Ivánnal köztünk van egy nagyon jó egyensúly, szerintem harmónia, amit így éreznek az emberek, és a hangjaink is szerintem nagyon szépen összeillenek.
2: Szerintem ez a két hang, ez ami hát hogy Borinak gyönyörű hangja van. Én azóta tanulok énekelni, amióta a Borival énekelek, mert ilyen tisztát nem lehet hallani, viszont ha felemeljük egymást, főleg ő engem, mert különböző más hangszín, más hát férfi, nő, stb. És nagyon lírai, amit játszunk.
1: Igen.
2: És ez szerintem most nincsen nagyon itt Budapesten ez a...
1: Szeretik. Meg mély.
2: Lírai tehát, egyszerre.
1: Mélységeket is unnak.
0: Tulajdonképpen ide akartam kiukadni, hogy szüksége van arra, hogy az emberek eljárkának zenét hallgatni, egy kicsit megismerkedjenek egymás kultúrájával, pláne ilyen lírai módon, hogy kettő keverve, tehát egyfajta nyitottságot közvetítetek?
2: Mindenképpen, hiszen két olyan egymástól teljesen távol álló zenét ötvözünk, ami ritka egyébként.
1: Igen, és egy-egy dal azért... Én azt hiszem, hogy nem tudásra mondjuk egy ilyen jelzővel toldom meg így a jellemzésünket, hogy intim zene. Tehát amit mi ott csinálunk, az ilyen nagyon bensőséges, és olyankor mi is így kitárjuk magunkat egymásnak is, az nagyon jó, mert mi így egymással nagyon, nagyon jóban vagyunk, nagyon jól harmonizálunk, és ezt másoknak is meg tudjuk mutatni. Tehát el tudjuk engedni egymás társaságában magunkat, és ez szerintem nagyon fontos, mert a közönség nagyon szereti ezt érzékelni, szeret ennek a részese lenni.
0: Én javaslom, hogy így a riport végén, most elköszönök a kedves hallgatóktól, illusztrációként játszunk el még egy számot. Hát nagyon szépen köszönöm Tabejre Ivánnak és Magyar Borinak, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmet. Önök a Hidak heti adását hallották, és búcsúzol, hallgassuk meg a duótól egy számot.
3: Que aquí arrancamos con la ventolera, aquí el MC Guacho con Mayor Bori, oye, así nomás a compás, amigo, aquí en esta radio lleva, para todo el universo, así nomás a compás y en verso, vamos, arrancamos.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3.12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt. Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira. Megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelki gondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották. Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, második rész.
2: A kiváló nevelés receptje. Mi a tökéletes szülők titkos receptje? John Ortberg, neves keresztjén író, az Élet, amire mindig is vágytál című könyvében osztja meg tapasztalatait. Így ír. Amikor éjjel benézek alvó gyerekeimre, arra gondolok, milyen apa szeretnék lenni. Szeretnék varázslatos pillanatokat teremteni, szeretném, hogy emlékezzenek rá, milyen úgy nevetni, hogy a könnyük is kicsordul. Szeretnék olvasni nekik és életre kelteni a könyveket, hogy megszeressék az olvasást. Szeretnék lassú, kedves beszélgetéseket velük, amíg lecsukódnak szemecskéik, és szeretném énekkel ébreszteni őket reggel. Szeretnék Szent János bogarakat kergetni velük, szeretném megtanítani őket teniszezni, szeretnék együtt játszani velük, szeretném átölelni őket és úgy imádkozni értük, hogy szeretve érezzék magukat. Micsoda tervek! De John Ortberg folytatja és elmondja, milyen gyakran érzi úgy, hogy nem felel meg ennek az ideális képnek, és együtt érez mindannyiunkkal, akik küszködünk, hogy jó szülők lehessünk. Nézem, ahogy alszanak éjszaka, írja, és visszaemlékezem, hogyan telt el valójában a nap. Emlékszem, hogy vitába keveredtek a társasjáték felett, én pedig kisétáltam a szobából, mert nem akartam energiát fordítani arra, hogy megtanítsam nekik, hogyan kell konfliktust kezelni. Emlékszem, hogy lányom a vacsoránál kiöntötte a megylét, és én úgy ráüvöltöttem ügyetlensége miatt, mintha ez valami szörnyű jellemhibája lenne. Kiabáltam vele, pedig én is mindig kilöttyentek valamit, és senki sem üvölt velem. Az igazat megvalva azért kiabáltam rá, mert én nagy vagyok, ő pedig kicsi, és én megúszom visszavágás nélkül. Aztán láttam a fájdalmat és zavarodottságot a szemében, és tudtam, hogy most sebet ejtettem a szívén, és azt kívántam, bárcsak visszafordíthatnám azt a 60 másodpercet. Emlékszem arra is, hogy este nem volt hosszas és édes beszélgetésünk, csak sietve ágyba dugtam a gyerekeket, hogy több időm maradjon magamra. Csalódtam magamban. Miközben törekszünk betölteni szülői szerepünket, és követni szeretnénk mennyei atyánk példáját, emlékeznünk kell arra, hogy Isten kegyelme bőséges, és ő a mi atyánk. Azt szeretné, hogy napközben is keressük őt, és tőle kérjünk segítséget, bölcsességet és támogatást. Mi nem vagyunk tökéletesek, de ő az. Ne feledd, amikor fáradtnak és csalódottnak érezzük magunkat, ő így szólít meg minket a Máté 11:28-30-ban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Emlékezz! Egy az Istene is atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6. vers. Szülőként nem járunk egyedül az úton, velünk van a tökéletes atya, hogy segítsen minket. Ezt a cikket az Édesanyák Szövetsége tette közzé, amely egy nemzetközi 3,6 millió tagot számláló családsegítő szervezet, akik elkötelezettek a házasság és a családi élet támogatására. Felismerték, hogy a család jó légköre nem választható külön a tágabb közösségek jólététől. 76 országban végeznek áttörő erejű közösségi munkát.

Jó tanácsok egy boldog otthonhoz. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 7. verse azt mondja, a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Íme 10 ok, miért mennek csődbe a kapcsolatok. Lassan olvasd végig, majd értékeld magad. Elsőként, megromlik a kommunikáció. Másodszor, az igazság sérelmet szenved. Harmadszor, a fedhetetlenségtől elpártolnak. Negyedszer, nem fektetnek be időt. Ötödször, nem vállalnak kockázatot. Hatodszor, az uralkodás a cél. Hetedszer, megtörik a bizalom. Nyolcadszor, a szabályokat az egyéni érdekek szabják. 9. A manipuláció megengedett. 10. Istent mellőzik. Nos, hogy teljesítettél? Mielőtt válaszolsz, 3 jó tanács ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Elsőként, légy jó hallgató. Jakab azt írja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Jakab levele első fejezet 19. vers. Néha a legnagyobb ajándék, amit adhatsz, a meghallgatás, ha a szíveddel figyelsz. Egy szót sem kell szólnod, elég, ha csak ott vagy. Másodszor, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 15. vers. Senki sem szereti, ha helyre igazítják, de ha lefelé tartasz a lejtőn, vagy ha megelégszel kevesebben is, mint amennyire képes vagy, a szeretet a szemedbe mondja. Ha igazán törődsz valakivel, szeretettel szembesíted az igazsággal. 3. Mindig hidd a legjobbat. A szeretet ismeri a legrosszabb oldaladat is, de sosem felejti el a legjobbat. Mindig egy kicsivel csodálatosabbnak gondol, mint amilyen valójában vagy. Vég nélkül képes beszélgetni veled, vagy csak csendben ülni melletted. Jobban örül a sikereidnek, mint te magad. Törődik veled annyira, hogy csak azt mondja ki, ami valóban számít. Nem próbál meg mindent jobban tudni, okosabban cselekedni, vagy állandóan a tanítód lenni, hanem odafigyel, míg ha a mondandód nem különösebben érdekes is. Miért? Mert a szeretet fontosnak tart téged. Imádkozz így. Uram, segíts figyelnem családom szükségeire, hogy ne csak feltételezzem azt, hogy mi megy végbe családtagjaim szívében, lelkében. Segíts időt szánnom arra, hogy meghallgassam, amit mondanak, és megértsem szükségeiket. Uram, amikor ezek a beszélgetések keménynek bizonyulnak, imádkozom, hogy feltétel nélküli szeretetet tudjak gyakorolni, olyan szeretetet, amely nem ismer határokat, amely minden ügyet és problémát legyőz. Ámen. Feltétel nélküli szeretet. Lukács evangéliuma 15. fejezet 20. verse azt mondja, míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta őt. Haman Cross, lelkipásztor, döbbenten értesült róla, hogy hajadon lánya teherbe esett. A lelkipásztor könyvet írt Megszentelt Szex címmel, és körbeutazta az Egyesült Államokat a Csak mondj nemet jeligét prédikálva. Most így jelente felesége zokogását hallgatja, napközben pedig a családi viszályukat próbálja elsimítani. Ezt írta. Megkérdeztem Istent. Hogy legyek az érzékenység és erő mintaképe, amikor szétesik a családom? Isten így válaszolt. Most már nem fogod szeretni a lányodat? Nem fogsz energiát fektetni belé, és nem fogsz megbocsátani neki, ahogy én is megbocsátottam neked? A válaszom ez volt. De igen, Uram. A te segítségeddel sikerülni fog. James Dobson mondta egyszer, gyereket nevelni olyan, mint tortát sütni. Nem ismered fel, hogy borzalmasan elrontottad, csak amikor már túl késő. A Lukács 15 egy lázadó gyerek példázatát írja le, aki elhagyja otthonát, és egy gondoskodó apát, aki égve hagyta a lámpát, amíg visszavárja. Mit tanulhatunk tőle? Elsőként, ez az apa jó példa volt gyermekeinek. Másodszor támogatta őket anyagilag és érzelmileg is. Harmadszor
örökséget adott nekik. Negyedszer. Vezette őket, de nem kényszerítette rájuk az alkalmazkodást. Ötödször. Teret adott az elbukásra és helyet a visszatérésre. Hatodszor. Eléjük ment több, mint fél útra. Hetedszer. Megbocsátott nekik. Nem ellened szóló vádirat, ha gyermekeid küszködnek, rossz döntéseket hoznak, vagy lázadnak a tekintély ellen. Ami azonban valóban téged minősít, az a te hozzáállásod gyermekeidhez. Lehet, hogy még mindig nagyon messze vannak, de tudniuk kell, hogy törődsz velük, és alig várod, hogy köszönthesd őket, mikor hazatérnek.

Elkötelezett házasság. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. Az a két szó mindent elmondott. Nagy betűkkel volt felírva egy hollywoodi ékszerüzlet kirakatában, jegygyűrűk, bérelhetők. Isten másként látja a házasságot. Ő a szövetség istene, a Biblia a szövetség könyve, mi a szövetség népe vagyunk, és a házasság is egy szövetségi kapcsolat. Élethosszig tartó megegyezés két ember között, ahol az énből mi lesz. Áldozattal is jár. Meg kell halnia az énnek, hogy a házasság élhessen. Teljes megadást kíván egyik életnek a másikba olvadását. A válások két fő oka az önzés és az irreális elvárások. John Powell írja. A válások a romantikusra színezett elvárásokból erednek. Jancsi úgy gondolja, ha elveszi Juliskát, azzal jön a csoda. Ám miután a templomi harangok elhallgattak, beköszönt a valóság. Hangulatingadozások, súlygyarapodás, odaigett vacsorák, hajcsavarók. Jancsi azon tűnődik, hogyan keveredett ebbe bele. Titokban azt gondolja, Juliska becsapta őt. Az esküvő előtt Juliska azt hitte, Jancsihoz menni maga lesz a mennyország. Most viszont cigarettacsikkek, sportőrület és fájó érzéketlenség van, Juliska sokat sír és házassági tanácsadókat keres a telefonkönyvben. A valóságtól elrugaszkodott elvárások olyan parádéhoz hasonlítanak, amelyet mindig elmos az eső. Sajnálom, de a szűke herceg fehér lovon és az ő tökéletes hercegnője nem létezik. A házasság mindössze két tökéletlen ember folyamatos építkezése, teljes odaadása, szövetségben egy tökéletes Istennel. Hallgass csak! Már nem két test, hanem egy. Máté evangéliuma 19. fejezet 6. vers. A görögben az egyesül azt jelenti, összeragasztott. Ha a házasságotok szövetségben,

azt jelenti, hogy bár nagy reményekkel és célkitűzésekkel kezdik a házasságukat, valahol útközben elveszítik mindezt. A jó házasság három hozzávalója: a romantika, a kommunikáció és a megbocsátás. A romantika az olaj, amely élteti és frissen tartja a házasságban a tüzet. Nem feltétlenül kerül sokba. A legromantikusabb pillanatok, amelyeket feleségemmel, Janice-szel töltök, azok, amikor csak sétálunk odakint a földeken, kéz a kézben, és beszélgetünk. A romantika nem csak úgy megtörténik, napról napra meg kell teremteni. Mikor küldtél utoljára szerelmes üzenetet házastársadnak? Mikor szereztél legutóbb meglepetést a feleségednek? Mikor éreztetted mostanában a férjeddel, mennyire különleges? A kommunikáció létfontosságú egy tartalmas házassághoz. A feleségek legnagyobb panasza, hogy a férjük nem mondja el, hogyan érez. Egy nő számára a legnagyobb kihívás, mondja John Gray, hogy hogyan értse meg és támogassa a férjét, mikor az nem beszél. Egy férfi számára pedig a legnagyobb kihívás, hogy végighallgassa feleségét, miközben az hangosan gondolkozik. A nők általában hangosan megosztják a gondolkodási folyamatot, amikor feldolgoznak egy eseményt, míg a férfiak csendben gondolkoznak. Az Új Szövetségben a kommunikáció szó számtalanszor előfordul, a görög koinónia szóból ered, ami azt jelenti közösség. A jó kommunikáció a közösségről szól, arról, hogy megosztjuk az életünket, ez a folyamat, amely során valami közös alakul ki közöttünk. A kommunikáció három lényeges összetevőt foglal magába: a beszédet, a meghallgatást és a megértést. Paul Tillich azt mondta, a szeretet legelső kötelessége hallgatni. Egy férfi, aki a házassági tanácsadáson vett részt, ezt mondta: nem ismertem fel, hogy gyakran félbeszakítok másokat, amíg egyszer a feleségemmel hazafelé autózva észrevettem, hogy nem engedtem, hogy egy mondatot is befejezzen. A megbocsátás az az erő, amely megküzd a múlttal, hogy a jövőben együtt növekedhessünk, és nem külön. Egyikünk sem tökéletes, ezért elkerülhetetlen, hogy egy házasságban megbántjuk a másikat. A megbocsátás sokkal több, mint elnézést kérni, ez egy döntés arról, hogy elengeded a sérelmet, és engeded, hogy a szeretet újra áradjon. Pál apostol mondja, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha minden nap romantikát, jó kommunikációt és megbocsátást vetünk a házasságunkba, akkor nap mint nap élvezhetjük a házasságot, ahogy azt Isten tervezte. A szerelmet táplálni kell. Máté evangélium a 19. fejezet 6. verse azt mondja, már nem két test, hanem egy. A házasság nem annyira arról szól, hogy megtaláljuk a megfelelő személyt, inkább azt jelenti, hogy a megfelelő személyé válunk. Ha nem növekedtek együtt, akkor egy idő után szétváltok, ez elkerülhetetlen. A házasság nem szerződés, hanem szövetség. A különbség óriási. A szerződések nem állnak meg a fájdalomban, a buktatók között és a nyomás alatt. A szerződés csak arra összpontosít, mi az, amit én kaphatok. A szerződéseket a bíróság érvényesíti, a szövetségeket viszont a jellem. Az egyik azt kívánja, hogy a nevedet add hozzá, a másikhoz az életedet kell adnod. Nézz körül! A legjobb ötletek mind attól az Istentől erednek, aki így szólt, nem jó az embernek egyedül lenni. Mózes első könyve, 2. fejezet 18. vers. Aztán megalkotta Évát. Figyeld meg, hogy nem Ádám fejéből alkotta, hogy uralkodjon rajta, sem a lábából, hogy Ádám rajta taposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen vele, a karja alól, hogy védelmezze, és a szíve közeléből, hogy szeresse őt. Miért hidegül meg a szeretet? Chuck Swindoll ezt írja. Ez nem egyetlen szó vagy tett, hanem egy sor apró megoldatlan szóváltás, melyek miatt a tévénézés marad a megoldás egy fárasztó nap problémáira. Vagy a néma csend, amikor azt kéne mondanunk, köszönöm, vagy sajnálom, vagy ma nagyon jól nézel ki. Nem mondjuk többé, hogy szeretlek, mert a szó már csak gúnyolja az egykori különleges tartalmat. Túl fájó, ha eszünkbe jut, hogy az érzések, amelyekről azt mondtuk, sosem veszítjük el őket,
könycsepről könycsepről.

ünnepre, a múlté lettek. Ma tegyél valamit azért, hogy a házasságod erősebb legyen. Imádkozz így. Atyám, segíts becsülnöm a családomat minden nap, úgy is, hogy lefekvés előtt néhány perccel hálát adunk neked mindenért, amit adtál, hogy szeretjük egymást kegyelmedből és szeretetedből. Segíts megmutatnom gyermekeimnek a te utaidat és szívedet, hogy ők is a te országod nagykövetei lehessenek, akik elérik az elveszetteket, enni adnak az éhezőknek, és szeretik a megvetetteket. Jézus nevében.

0: Dolgozz a kapcsolatodon. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet első verse azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Mire Ted és Bessie az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték, Ted már félig elveszítette a hallását. Amikor a vendégek elmentek, Bessie a férjéhez fordult és így szólt. Olyan büszke vagyok rád, Ted. Ted zavartan és dühösen válaszolt, nos, te is egy nagy tüske vagy bennem, Bessie. Ha nem akarsz belefáradni a kapcsolatodba, tedd a következőket. Elsőként vállalj felelősséget a saját boldogságodért. Ha másokat okolsz, sosem nézel szembe magaddal és nem változtatsz a magatartásodon. Ez megfutamodás. Egy kapcsolat nem szemétlerakóhely. A boldogság belső munka egészséges önértékelésből és az Istennel való növekvő kapcsolatból fakad. Másodszor, légy barát. Észrevetted már, milyen könnyen elfogadod a barátaidat olyannak, amilyenek, miközben nehezedre esik ugyanez a szeretteiddel? Vigyázz! A megszokás semmibe vevést szül. Nem érdemlik meg ők is ugyanazt a tiszteletet, hűséget, elfogadást és megbecsülést. Harmadszor. Oszd meg az álmaidat. Ha így teszel, gazdagítod és új szintre emeled a kapcsolatotokat. Mindig kell valami, amit együtt tervezhettek és amin közösen dolgozhattok. Mi a következő célotok? Negyedszer. Légy bátor. Dr. Theodor Rubin mondta. Nem az a gond, hogy vannak problémák, hanem az, hogy azt hitted, nem lesznek, és úgy gondolod, az a baj, hogy vannak. Nincsenek tökéletes helyzetek. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy szembenézz bármivel, ami jön, és felismerd, hogy amit nem tudtok megoldani, azt együtt át tudjátok vészelni. Az Istennel való kapcsolaton kívül a legnagyobb örömet az adja, ha jó kapcsolatban vagy azzal, akit szeretsz. Így hát dolgozz rajta ma is. Imádkozz így. Uram, ne engedd, hogy másokat hibáztassak azért, ahogyan érzek. Hadd fogadjam örömmel a változást, amely jóra vezet. Mutasd meg életemnek azon területeit, amelyek alakításra szorulnak, és segíts bátorságot merítenem, hogy változtassak azon, amin kell, hogy jobban érezhessem magam. Emlékeztes, Uram, a házasság és a család iránt érzett féltő szeretetedre, és segíts újra megtalálni annak lehetőségét, hogy megünnepeljük mindazt a nagyszerű dolgot, amit életünkben tettél. Ámen. Gyakori kérdések és válaszok szülőknek. Ézsaiás próféta könyve 54. fejezet 13. verse azt mondja, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Az 1800-as évek elején a svájci tanítómester Johann Pestalozzi így írt. A legjobb módja, hogy egy gyermek Istenről tanuljon az, ha ismer egy igazi keresztjént. A legjobb módja, hogy megismerjék az imádság erejét, ha olyan szülőkkel élnek, akik imádkoznak és igazán Istennel járnak. Mennyire igaz? Azoknak a gyerekeknek, akik így nőnek fel, 85%-a jut el erős, személyes hitre, mielőtt betölteni a 13. életévét. Tehát felelős vagyok a gyermekem lelki döntéseiért? Kérdezed. Elvileg nem, de gyakorlatilag igen. Ha meg szeretnéd mérni egy család lelki hőmérsékletét, a szülők szájába tedd a lázmérőt. De hát a gyermekeim már majdnem felnőttek, nincs túl késő. Nincs. Isten neve megváltó. Ő tud adni neked is második esélyt. Bánd meg a bűneidet, és kötelezd el magad Krisztusnak. Így törnek meg a generációkon át öröklődő hibák és bukások, és Isten újból bekerül a képbe. De mi van akkor, ha félek gyermeket szülni erre a gonosz világra? Hát éppen ez az. A világosság gyermekei azok, akik visszaszorítják a sötétséget. Ahelyett, hogy félelemből vagy kényelemből cselekednél, használd a családod arra, hogy hatással legyetek a világra. De hogyan versenyezzek a körülöttem lévő negatív hatásokkal? Minden kutatás azt bizonyítja, hogy egy gyerek személyiségére és irányultságára a szülőnek van messze menőkig a legnagyobb hatása, nagyobb, mint a barátoknak, az iskolának vagy a médiának. Szülők, minden apró energiamorzsátokat fektessétek be, hogy láthassátok gyermekeiteket célba érni Isten ügye érdekében. Nincs ennél nagyobb elhívásotok.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv második részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A várakozás, a bizalom és a reménykedés elválaszthatatlanul kapcsolódik össze, mint egymásba fonódó, erős láncot alkotó aranyszálak. A bizalom a középső szál, mert ez a viszonyulás az, amire leginkább vágyom a gyermekeimtől. A várakozás és a reménykedés díszítik a középső szálat, és erősítik a láncot, ami hozzám kapcsol. Amikor várod, hogy én cselekedjem, közben pedig szemeidet rajtam tartod, az annak a bizonyítéka, hogy tényleg bízol bennem. Ha száddal ugyan mondod, hogy bízom benned, közben azonban görcsösen igyekszel saját akaratod szerint alakítani a dolgokat, a szavaid bizony üresen csengenek. A reménykedés a jövőre irányul. A mennyei örökségedhez kapcsol téged. A reménység áldásai azonban teljes mértékben záporoznak rád, már itt, a jelenben. Mivel az enyém vagy, a várakozással nem csupán az idődet múlatod. Várhatsz várakozást teljesen, reménykedő bizalommal. Tartsd kinyújtva a csápjaidat, hogy jelenlétem akár leghalványabb megcsillanását is mindig érzékelhest.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János 14.1 27. Zsoltár 14 Zsidókhoz írt levél 6, 18-tól 20

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Dominic Nick Intagliata írta Floridából, az Egyesült Államokból. Megbocsátva. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Pálnak az efezusiakhoz írt első levelének 7. és 8. verse. Sokakhoz hasonlóan én is hajlamos vagyok aggódni a hitelkártya tartozás miatt. Úgy tűnik, bármennyire is próbálok kevesebbet költeni, az adósságok csak növekszenek. Nemrég arra gondoltam, milyen csoda jó lenne, ha valaki jönne eltörölni a tartozásomat, és egy tiszta lappal indulhatnék tovább. Aztán rájöttem, hogy Jézus pontosan ugyanezt tette a bűneimmel. Hogy Jézus imádkozni tanított minket, úgy kérjük Istent, hogy bocsássa meg a tartozásainkat, ahogyan mi is megbocsátunk az adósainknak. Jézus keresztáldozata és a belévetett hit által mi is megkaphatjuk ezt a megbocsátást. Egy sokkal nagyobb adósság, mint a pénztartozásom, és amikor arra gondolok, hogy áldott meg az Úr sok-sok jóságával, akkor már nem aggódom annyira. Az Úr segítségéért imádkozom, hogy kezelni tudjam a pénzügyi nehézségeimet, és hogy nagy lelkűbb legyek, amikor másoknak adok, azoknak, akiknek nálam is kevesebb van. Arra fogok gondolni, hogy mit tett értem Isten a bűneimnek a megbocsátásával. Drága Urunk, amikor a gondjaink elárasztanak minket, segíts, hogy eszünkbe jusson mindaz, amit értünk tettél, ahogyan megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a hála Isten bocsánatáért segít elengedni a terheimet. Imádkozunk azokért, akiknek anyagi gondjaik vannak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Alig néhány száz méter tettünk meg, amikor az úti társam bejelentette, hogy el fog szívni egy cigarettát. Mivel a válaszomnak nem örült, próbáltam elmondani neki, hogy a dohányzás valójában mindkettőnkre nézve ártalmas.

próbálkozásomat persze gyorsan félbeszakította. Igen, igen, tudom, uram, most arról akar nekem prédikálni, hogy mennyire ártalmas a dohányzás. Ezt már hallottam. De biztosítom önt, hogy amikor majd kiszállok az autóból, egyenesen két cigarettát fogok elszívni.

Később rájöttem, hogy közvetlen modora foglalkozásából is adódik, hiszen magasrangú katonatiszt volt. Bevallom, kissé meglepett a kijelentése, és a szavakat keresve próbáltam mégis méltó befejezést találni a beszélgetésünkre.

Aztán eszembe jutott, hogy jó lenne ártatlan témákkal foglalkozni. A párbeszéd és a nyitottság végül mégis lehetővé tette, hogy visszatérjünk az érzékeny kérdéshez, majd néhány kilométer megtétele után közösen levonjuk a következtetéseket.

A haszontalan szenvedélyének 20 éves gyakorlata közel 20 ezer eurót jelentett a számára, ez átváltva 8 millió forint. A szenvedéllyel járó másodlagos költségek mértéke általában meghaladja a közvetlen költségek mértékét. Az ítélet napján, amiben ő is hisz, szembesülünk tetteinkkel, szokásainkkal, amelyek tönkreteszik a Szentlélek templomát, amiről állítása szerint ő is olvasott a Szentírásban. Van még egy dolog, ami igencsak fontos, és amiről Pál apostol is beszél. Áron vétettetek. Elérkezett tehát az ideje, hogy együtt szemléljük a golgotai áldozatot, az értünk kifizetett árat.

Szép lassan megérkeztünk. És miközben megállni készültünk, eszembe jutott a figyelmeztetése. Amikor kiszállok, egyenesen két cigarettát fogok elszívni. Az utitársam kinyitotta az ajtót, rám szegezte a tekintetét, és így szólt. Mától megváltozik az életem.

hosszan néztem utána, miközben eltűnt a tömegben. Nem hagyott füstnyomot maga mögött. Megbizonyosodott az evangélium hatékonyságáról, ami Isten ereje az üdvösségre, a változásra, és bármilyen káros szenvedély legyőzésére. A mai nap mindannyiunk számára kiváló lehetőség a változásra.

Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Korintus beliekhez írt első levél, 6. fejezet, 19. vers.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháb, keodelcsi alozárel más kárle manusá, Baboldinesi, skupoj leske szakonó populáreszkó sávó, kondarál lesz saj a sácsi pekerel.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves házaspárral fogok beszélgetni, Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával, akik az Üdv Hadsereg misszióban, gyülekezetben, egyházban szolgálnak. Nem is olyan pár éve, hanem jó pár éve elkezdték már ezt a munkát, de hát hogy lesz valaki egy egyháznak a lelkésze, misszió munkása? Nem ezt szokta választani vagy gondolni az ember magának, hiszen a misszióba Isten hív el. Mégpedig olyan embereket, akiket először ő magának hív, gyermekeinek, hogy lesz valaki Isten gyermeke? Kezdjük talán ezzel a kérdéssel a beszélgetést. Hogyan talált meg benneteket az Úr?
1: 1995 tavaszán kezdődött Istennek a hívása az életemben, amikor házasságunk Marikával tönkrement, sokat vitatkoztunk, problémáink voltak, vállalkozásaink is tönkrementek, és nem tudtuk, hogy mi történik velünk. Nem értettük, szerettük egymást, gyerekeink voltak, anyagi problémák úgy nem voltak, és mégis azt vettük észre, hogy nincs az életünkön áldás. Nagyon fiatalon kezdtük mi az életet. 16 évesek voltunk, amikor egymásba szerettünk, és hát úgy gondoltuk, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Nem tetszett ez a szülőknek, tiltottak bennünket, és szét akartak szedni, de mi annyira szerettük egymást 16 évesen, hogy azt mondtuk, hogy mi együtt éljük le az életünket. És ugyan szerelmes hetek voltak, hónapok, évek, két gyerek született, dolgoztam, Marika is tanult közben, és igazából 28 éves koromban szólított meg 1995 tavaszán a Mindenható, meghívtak egy Isten tiszteletre. Addig soha nem mentem én sehova. Azt tudtam, hogy református egyházban kereszteltek, a fasorban, ennyit tudtam, Bibliát soha nem olvastam, nem is volt otthon Bibliánk. Édesanyám analfabéta, nem tud írni, olvasni, édesapám egy zenész ember volt, aki állandóan a hangszerrel foglalkozott és zenélni járt, de igazából édesanyám, amit mondott nekem az Úr Jézusról, meg Szűz Máriáról, a rózsák teré egyszer-kétszer bevitt, ennyi volt a hittel való kapcsolatom, nem több. És amikor meghívtak egy Isten tiszteletre a Népstadionba, akkor ott több mint 3000 ember volt. Ez volt az első élményem, Isten élményem, amikor beléptem, akkor volt ott egy ajtón álló ember, aki kezet nyújtott nekem, és azt mondta nekem, hogy Isten áldjon meg. És ez a mondat, ez valahogy úgy belém hatolt, egyszerűen ez az ember áldás mondott rám, szólt a zene, dicsőítették az Istent. Egyszerűen olyan lelki élményem volt, hogy azt mondtam, hogy én ide fogok járni ebbe a helyiségbe. Még nem is tudtam, hogy ez gyülekezet, hogy miről szól. Ez volt az első isteni élményem, aztán elkezdtünk járni ebbe a gyülekezetbe, de egy olyan jó fél év után eljöttünk onnan. Eljöttünk onnan, mert olyan dolgok történtek, amit én nem tudtam azzal azonosulni, és akkor a feleségemnek mondtam, hogy én hitem szerint én református egyházhoz tartozom, ott kereszteltek, menjünk el a fasori református gyülekezetbe, én azt gondolom nekünk az lesz a hitvallásunk, az lesz nekünk a jó, és akkor pont akkor került oda Vég Tamás lelkész, és hát ő volt az, aki Jézus Krisztus keresztjéhez vezetett. Ő volt az, aki megmutatta az utat Isten kegyelméhez, szeretetéhez. Hozzá kell tenni, hogy mi okult háttérrel rendelkeztünk. Marika kártyát vetett, jósolt, én is fiatal koromban, 15-16 éves koromban halott idézésbe vettem részt. Én nem tudtam, hogy ez mit jelent, mivel nem ismertem a Szentírást. Nem volt olyan ember a környezetemben, aki figyelmeztetett volna, hogy ez milyen sötét ajtókat nyit meg az életemben, és hát én akkor tudtam meg utólag, miután a Tamásnak elmondtam, hogy milyen háttérrel vagyok, akkor értettem meg az életemnek a káoszát, a házassági problémáknak a mélységét, a vitatkozásokat, a problémákat. Akkor értettem meg, hogy miért volt az, hogy bizonyos vállalkozások, ami jól ment egyik pillanatról másikra tönkre ment, akkor értettem meg, hogy az én életemben van egy úr, a sátán, a gonosz, aki uralkodik felettünk, és szét akar szedni a házasságunkat, szét akarja szedni az egzisztenciánkat. Utólag tudtam meg, hogy az a neve, hogy szétdobáló, a diabolosz, szét akarta dobálni az életünket. És én akkor értettem meg ott, 1995. november 7-én volt ez a, nap, amikor Tamással imádkoztunk, és felolvasott a Bibliából egy igét, ha a fiú megszabadít, valósága szabadok lesztek. És én akkor átértem az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét, szabadítását, és attól a naptól, hogy tudom, meg vagyok győződve, hiszem, hogy Jézus Krisztus vére kifort értem a keresztfán, tudom, hogy egy új életet kaptam, és az egészben ez a legcsodálatosabb, hogy a feleségemmel egy napon ő is akkor adta át az életét Jézus Krisztusnak.
0: Marika, hogy volt ez a te életedben? Mert hát, mint ahogy megtudtuk Győzőtől, azért tényleg nagyon-nagyon fiatalon. Kötöttetek házasságot? Házasságra is léptetek 16 évesen?
2: Csak együtt éltünk, és 18 évesek voltunk, amikor házasságot tudtunk kötni. Akkor született meg az első gyermekünk is, 18 éves elmúltam. Nagyon nagy nehézség volt ez a szüleimnek, mert egyszerűen elképzelni nem tudták, hogy ezt hogy fogjuk csinálni. Szinte még gyerekek voltunk, és felelőtlenség volt részünkről, hogy ilyen nagy merészen nekivágtunk az életnek, de hát utólag, mikor visszanéztünk, azt mondtuk, hogy hát a mi gyerekeink ezt csinálták volna, két lányunk van. Én nem is tudom, hogy mit csináltunk volna Győzővel, ha ugyanezt végig kellett volna csinálni a gyerekekkel. De valahogy anyuék olyan először nehezen, de azután jól vették a kanyart, hogy úgy mondjam. És jó volt az, hogy megszületett az első gyermekünk, Barbara lányunk, és nagyon szerették, és örültünk a családba, együtt tudtunk örülni az első babának, az első unokának.
0: De hát aztán jöttek a házassági problémák. Te hogy élted ezt meg feleségként?
2: Nagyon nehezen, mert én olyan nagyon szókimondó voltam, nehezen viseltem azt, ha nem ugyanúgy gondolkodunk, nem ugyanabban abba az irányba megyünk, és ezért, amikor a Győzővel összevitatkoztunk, vagy mást akart, vagy máshogy képzelte a dolgokat, akkor én ezt nagyon nehezen éltem meg. Szerettem én vezetni, én megmondani, hogy akkor mi hogy legyen. Én valahogy ilyen vezető típus voltam akkor, és sok problémánk adódott ebből.
0: De hát valahogy a te utad is Istenhez vezetett. Hogy történt ez?
2: Igazából úgy, hogy nem tudtuk, hogy mi történik velünk. Akkor abban az időben, amiről a Győző beszélt, hogy elhívtak minket egy gyülekezetbe, akkor nagyon nehéz volt nekünk az életünk, mert ami történt körülöttünk és velünk a családunkban, egyszerűen nem értettük, hogy ez miért van. Ez eddig nem volt, és mi ilyen gondolkodók voltunk, leültünk otthon az asztalhoz a Győzővel, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát mi történt velünk. És ugye mi cigány származásúak vagyunk, az egyik első gondolat az volt, hogy hát megátkoztak bennünket, valaki rosszat akar, rossz akaróink vannak, és nem tudtuk hova tenni azt, hogy csődbe mentek a vállalkozásaink, hogy azok a munkák, amiket addig végeztünk, tehát diszkónk volt, zöldségüzletünk volt két helyen is, külföldről hoztunk be árut, és azzal kereskedtünk, nagyon jól éltünk, hogy ezek most nem működnek, és akkor hívtak el minket ebbe a gyülekezetbe, és mindent, tehát mi mindenhova együtt jártunk a Győzővel, munka után hazajött, és mi együtt mentünk mindenhova, ide is együtt mentünk, és amikor innen el akartunk jönni a református gyülekezetbe, a Végtamáshoz is együtt mentünk. Ugyanakkor volt a bűnvallásunk, nekem is és neki is, sőt egymás előtt történtek ezek a dolgok, és ugyanakkor születtem én is újonnan, amikor a Győző, és pont tegnap beszélgettünk reggel imádság után erről a dologról, hogy hogyan is volt ez az újjászületés, hogy a mai napig rácsodálkozok az Istennek arra a munkájára, arra nagy kegyelemre, vagy szeretetre, vagy meg se tudom talán fogalmazni, ahogyan hozzánk nyúlt, ahogyan elvezetett bennünket bűnbánatra, és ahogy megadta nekünk a bűnbocsánatot. És utána pedig ebből a mélységből, ahogyan kivezetett, ahogy leoldozta rólunk a kötelékeket, amikkel meg voltunk kötözve, vagy meg voltam kötözve, és ahogyan amilyen nagy szeretettelő ebből kivezetett minket, és nekünk akkor olyan hálás volt a szívünk azért, hogy megszabadított. mi szó szerint fizikailag éreztük magunkon ezeket a kötelékeket. Kártyát vetettem, jósoltam, horoszkópot olvastam, tehát mindent, amit a Biblia tilt, mindenben részt vettem, nem tudtam, hogy ezt nem szabad, csak éreztem, hogy valami nem jó. És alig vártam, hogy valaki megszabadítson engem ettől, és én akkor még nem tudtam, hogy az a valaki, az az Úr Jézus, mert egyedül csak ő tudja ezt megtenni, és amikor a Vég Tamás ezt nekünk elmagyarázta, hogy Jézus Krisztus tud egyedül megszabadítani, akkor kértük a szabadulást, és meg is szabadultunk, és akkor olyan hálás volt ezért a szívünk, hogy ezt megtette, hogy azt mondtuk neki, az Úr Jézusnak, hogy Uram, ezért, amit tettél, egész életünkben neked akarunk szolgálni.
0: Azt mondtad, Marika, hogy szinte fizikailag érezted a kötelékeket és a szabadulást is. Mit jelentett ez? Egy picit el tudnád magyarázni a hallgatóknak, hogy ők is értsék, hogy mire gondolsz?
1: Olyan lelki állapotban voltunk, amikor elkezdtünk járni a gyülekezetbe, hogy minél többet hallgattuk az Úr Jézus Krisztusra való bizonyságtételeket, prédikációkat, és mi elkezdtük olvasni a Bibliát, minthogyha valami nem engedett volna bennünket, hogy a saját akaratunkat megtegyük. Nekem voltak olyan élményeim, hogy egyszerűen rám jött a nevetés, rám jött a sírás, depressziós lettem, féltem otthon, félelmeim voltak, gyötrő gondolataim voltak. Marikának szintén ugyanúgy volt, amikor hány ingerem volt. Egyszerűen olyan lelki állapotban voltam, amikor jártam abba a másik gyülekezetbe, hogy ezért is jöttünk el, és segítségért mentünk a református egyházba, és én csak annyit tudtam akkor, hogy engem abba a templomba kereszteltek, többet nem, és akkor ott kaptuk a segítséget, és fizikai gyötrelmeket éltünk át lelkileg, sőt, házas életet sem éltünk, nem tudjuk mennyi ideig, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem lehet, az rossz, az Isten előtt nem kedves, mert mi bűnösök vagyunk, és borzalmas, egy tompa lelki állapotban voltunk. Még a hangok, az ízek, minden olyan furcsa volt az életünkben, tehát ez az okkultizmusnak a jelei, akkor mi ezt nem tudtuk, most már utólag nagyon jól tudjuk, és látjuk, és tudjuk ennek a gyökerét, a mélységét, és a romáknál ez nagyon erős. A romáknál ez nagyon erős, az okkult háttér. Nem csak a babonaságról van szó, azokról a genetikailag örökölt, öröklött gondolkodásmód, érzelmi világ, amit örökölnek a romák, amit magukban hordoznak, és nem tudják, hogy miért vannak a félelmek, miért még a hitéletben is eljutnak egy bizonyos szintig, és utána egy hatalmas visszaesés van, és ez mind az okkultizmusra tehető vissza.
0: Innen fogjuk folytatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálom, hogy eltelt az időnk. Nem tudom, a hallgatók hogy értékelik, de elhallgatnálak még benneteket, még szívesen elbeszélgetnék veletek. Sok áldást a szolgálatotokra, az életetekre. Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3:12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt? Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhetes spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Líma téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Feltöltődni, elcsöndesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválának, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő ígéje Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 39. vers, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. hitéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira, megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz.
0: Kulturális programajánló.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak fölfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum Budapesten, az 5. kerület Deák tér 4-ben. Berzsenyiben tudtak találkozni. A költő születésének 250. évfordulóját ünnepelték. 3 napon át a Soproni Líceum névadójáról, a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusáról, a magyar Horáciuszról szólt minden. A költő nevét viselő evangélikus gimnáziumban május 29-e és 31-e között. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulójáról, nagyszabású gála ünnepéllyel, versíró pályázattal és tudományos konferenciával emlékeztek meg. A rendezvény nyitányaként a Líceumi Diák Szövetség és az iskola vezetése városi sétára invitálta a meghívott vendégeket és közreműködőket, akik fölkeresték Berzsenyi Sopronjának fontosabb színhelyeit. Megkoszorúzták a gimnázium homlokzatát díszítő emléktáblákat is, fejet hajtva a két lícista barát, Kis János költő, lelkész, és a 250 éve született Berzsenyi Dániel emléke előtt. A szombati tanácskozás a legjobb szakemberek segítségével igyekezett friss szempontokkal gazdagítani a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárva költészetének történeti beágyazottságát, miközben rámutattak az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta, csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeréi Jánosnak, az evangélikus egyház elnökpüspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Változékony, de kellemesen meleg az időnk. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható. Pénteken átmenetileg frontmentes időre van kilátás. A felhők mellett mindenütt több órára kisüt a nap, eső pedig már nemigen várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

hatalmas önállítássá válhat a pozitív érzések, a pozitív életfilozófia hangsúlyozása, ha azt arra használjuk, hogy akkor is jól érezzük magunkat, amikor az volna természetes, hogy negatív érzéseink legyenek, és valami fájjon. A valódi reményt és életigenlést az jelenti, ha van bátorságunk rosszul lenni, ha annak itt van az ideje. Pál Ferenc.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek, ugye? Korintusban Pál apostol szolgálata, miközben eredetileg azzal az ígérettel ajándékozta meg őt Isten, hogy nem fognak rád támadni, ne félj, ne hallgass, nekem nagy népem van ebben a városban. Eltelt másfél esztendő, és akkor egyszer csak a helytartó előtt találta magát, na nem önszántából, hanem azért, mert a zsidó közösség oda ráncigálta a szószoros értelmében, és Galliónál megpróbálták elérni, hogy hát valamiféle komoly retorzió érje a tarzuszi Pált. Megvádolták azzal, hogy olyan istentiszteleti formákat hirdet, amit tilos, ami ugye emlékszünk, hogy azzal is járt volna, hogy Pál akár az életét veszítheti, hiszen a rómaiak számára, miközben sok isten hívők voltak, és nagyon sokan nagyon közömbösek voltak a vallás dolgaiban, de mégiscsak itt picit a politikai felhangot kellett ebből kihallani, mármint, hogy itt valamiféle olyan istentiszteleti forma kezdődött el, ami akár a császár személyét is és másokat is értheti, és Gallió pedig átlátott a szitán, és pillanatok alatt lesöpörte ezt a vádat, és semmiféle retorziót nemhogy nem szabott ki, hanem egyszerűen elzavarta a vádlókat. Ami azt jelentette, hogy innentől kezdve a korintusi gyülekezet viszont, mint elismert, befogadott közösség élhetett, tehát a helytartói határozat, még akkor is, hogyha nem hírnökök vitték szét a városban és olvasták föl, mint ahogy annak idején szokott lenni, a helytartói határozat meghatározta a korintusi gyülekezetnek az életterét, és ez nagyon pozitív volt. Pál apostol azonban nem sokáig maradt már ezután a városban. Tessék csak nézni, hogy mit mond a 18. fejezet 18. versétől. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyíratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt muszáj megállni. Mert hogy ez a megnyíratta a fejét Kenkreában, hát nem annyit jelent, mint hogyha valaki azt mondja, hogy hát beugrott egy fodrászhoz, mert hát úgy érezte, hogy most már túl nagy a haja, és hát mégiscsak mit fognak szólni az otthoniak, ha meglátják, hogy ennek a tarzuszi Pálnak közben hogy megnőtt a frizurája, és nehogy szó érje a ház elejét. Itt kifejezetten hangsúlyozza Isten igéje, hogy fogadalma volt. És erre mondhatja valaki, hogy na álljunk csak meg. De hát ez a tarzuszi Pál mindenütt azt hangsúlyozta, hogy az az időszak, amikor a törvény szerint éltünk, olyan értelemben lejárt, hogy Krisztusban minden ígérete Istennek beteljesedett, és innentől kezdve már nem ezekre figyelünk. Na de hát a fogadalom, amit Pál apostol tett, egyértelműen az ószövetségi gyökerekből jön. Na álljunk meg egy picit. Ilyenkor nagyon szívesen hajítanánk el a súlykot, és mondanánk azt, hogy hát azért

0: Úgy tűnik, hogy a múltkor Timóteust körülmetélte, hogy ne érje szó a ház elejét, miközben mindenütt azt hirdette, és hát ugye ez volt a zsinati határozat is, hogy nem lehet körülmetélésre kényszeríteni senkit. Most ő neki a haja nőtt meg, ami a názír fogadalomnak volt, tehát az Istennek egy időre valamilyen célból rendkívüli módon elkötelezett időszaknak a végét jelölte. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát ez a megnyíratta a fejét, nem akkor kezdődött a fogadalom, hanem akkor telt le. És itt akkor meg kell állni. Mert amikor a korintusiaknak levelet ír, azt fogja nekik írni, jóval később persze, hogy én pedig nagy félelem között és testi gyengeség között jelentem meg köztetek. És egészen biztos, hogy sok-sok imádság és sok-sok küzdelem közben ez a tarzuszi Pál, hangsúlyozom, hozva az Ószövetségi gyökereit, elhatározta, hogy még inkább oda szentelve magát az imádságra, sok mindent megvonva magától fogja a következő időszakot tölteni. És természetes, hogy amikor Kenkreában hajóra száll, előtte megnyíratja a fejét. Ami azt jelenti, hogy a korintusi tartózkodás idejére kellett, hogy vonatkozzon ez a fogadalom, hiszen Kenkrea Korintusnak a kikötővárosa. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy valószínűleg ott sem töltötte hiába az időt, mert később majd azt fogja írni, hogy ajánlom nektek figyelmetekbe nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet, és most mondom az eredeti szöveg szerint diakonisszája, ami nagy valószínűség szerint ennek a kikötővárosi gyülekezetnek a lelkipásztorságát jelentené ma elsősorban. Megdöbbentő, hogy egy Fébé nevű asszony tudott ennek a különös közösségének az élén komoly lelki erővel megállni, de zárójel, hadd záródjék be, és nyíljék itt a következő gondolat, mert ez azt jelenti, hogy Pál apostol ezt a végig harcolt időszakot zárja le Kenkreában. És az jutott eszembe, és nem minden pironkodás nélkül jutott eszembe, hogy vajon az én életemben hány olyan időszak volt, amikor úgy éreztem, hogy most még inkább. Sokan azt mondják, hogy hát azért Pált Tesszalonikában, de már előtte Filippiben is, Béreában is, aztán Athénban is, igazából sorozatos emberi kudarcok élték. Az elmúlt hetekben, akik velünk voltak, remélem, hogy másképp gondolják ezt. De minden esetre azzal egészen biztosan szembesült Pál apostol, hogy ebben a nagy feladatban az ember kimerül. Úgy is mondhatnám, hogy előbb-utóbb kiborul. Van erre egy gyönyörű mai szó, a burnout, kiég. Mert olyan mennyiségű munkát végez el, és annyi mindennel foglalkozik, hogy talán csak éppen magára nem maradna ideje. És Pál ebben az időszakban, mivel hogy fogadalma volt, és ez az Istennel való szorosabb közösségre vonatkozik, tessék csak megnézni az Ószövetségnek ezzel kapcsolatos útmutatásait, ebben az időszakban Pál úgy érezte, hogyha valamikor szükségem van arra, hogy még többet töltsek az Úrral, akkor most igen. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy a napló jegyzetei között van egy ilyen sor is, rengeteg dolgom lesz ma, ezért ma még többet imádkoztam. Mi általában úgy szoktuk ezt valahogy megélni, hogy ma annyi dolgom volt, hogy is maradt volna időm az imádságra. Hogy is maradt volna időm az Úrral való beszélgetésre. És azt hiszem, hogy Pál apostolnak a korintusi nagyon áldott időszakát az is magyarázza, és most félre ne értse senki, nem az Isten kegyelme helyetről beszélek, mert mindenképpen kegyelem, hogyha a szolgálati időszakot Isten megáldja, de az is magyarázza, hogy Pál ebben az időszakban még az átlagosnál is többet töltött az Isten jelenlétében. És az jut eszembe, hogy is tette a mi drága megváltónk. Tessenek csak emlékezni. Az 5000 ember megvendégelése után, amikor éppen királlyá akarják kenni, akkor elküldi a sokaságot, aztán elküldi a tanítványait is, és ő fölmegy a hegyre és imádkozik. És nagyon sokszor találunk ilyen megjegyzést, mindegyik evangélium tulajdonképpen jó forrás erre, hogy és az Úr Jézus félrevonult, és imádkozott. Sőt, volt olyan, amikor a tanítványainak is azt mondta, hogy na most akkor megállunk, egy kicsit fonuljunk el félre, és most imádkozzunk, maradjunk csak úgy magunkban. A mai kereszténységünknek azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb betegsége az imamentes állapot. A legtöbb gyülekezetből el is tűnik az imádkozás. Vagy csak olyan egy-két percet szánunk rá, egy-két szóban. És nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy ha eltűnik a gyülekezetből az imádkozás, akkor eltűnik a gyülekezetből az erő is. Ugyan már, hát Isten anélkül is meg tud bennünket áldani. Nincsen szüksége Istennek, hogy mi külön fogadalmakat tegyünk, meg külön elhatározásokat tegyünk. Azt gondolom, hogy bárki is mondta ezt ott a készülék másik oldalán, egészen biztos lehet benne, ha nem lenne köztünk ez a kicsi távolság, ami a készülék miatt van, hát én most kezet fognék. Szerintem se. Istennek biztos nincs rá szüksége. Most már csak az a kérdés, hogy és nekünk szükségünk van-e? Nekünk szükségünk van-e arra az időre, amikor beszélgethet velünk Isten? Amikor a kiégett lelkünket megtöltheti valami plusz erővel, valami mennyei erővel. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ne haragudjanak, nagyon ostoba lesz a példa, amit mondok. Múltkor létrát fogtam és fölmásztam az ereszhez, mert azt vettem észre, hogy minden üvé megy a víz az udvarunkban, csak éppen nem ott, ahol kéne. És tetszik tudni, mi történt? Valahogy belekeveredett az eresz csatorna lefolyó részébe egy fenyőtoboz. A fenyőtobozon fölakadt néhány falevél. A néhány falevélen fölakadt egy-két másik dolog is, és mire én észrevettem, hogy most már mindenütt folyik, ahogy szokták mondani, órán száján folyik esőnél a víz, addigra már kis gyökeres növények is voltak ebben a képződményben, és lassan az ereszből is nőtt volna egy fenyő. Tisztításra volt szükség. Azóta üzemel. És lehet, hogy a lelkünk is ilyen. Egy-két dolog fölakad. Egy-két dolog úgy megterhel. És hogyha azt ott az Isten jelenlétébe ki nem takarítja az Isten áldott igéje és lelke, akkor bizony olyan dugulást élünk át, amire rámehet a lelki életünk. Pál apostol Korintusban tudta, hogy bajban van. Nagy félelem, testi gyengeség, magyarul az egészsége is, billegett, annyi verés és börtön meg minden után, nem is csoda, hogy billegett a testi egészsége, és akkor kapott az Úrtól egy üzenetet. Ez a másik, amit különösen szeretnék mindenkinek a szívére tenni. Mert hogy úgy szeretnénk mi is ilyeneket hallani, hogy egyszer csak az Úr megszólít bennünket éjszaka személyesen, és mondjuk ilyeneket mond, hogy ne félj, ne hallgass, veled vagyok, nem fognak rád támadni, nekem sok népem van ebben a városban, de ezt tegye az Úr csak úgy. Nekem ne kelljen befektetni különösebb energiákat, és eszembe jut egy olyan mondat, amit egy nagyon híres lelkipásztortól olvastam sok évvel ezelőtt, hogy a mai kereszténység legnagyobb, ő így írta, hogy rákfenéje, hogy nem akarja megfizetni a kereszténysége árát. Nem akarja odaszentelni magát, nem akarja magát elkötelezni, nem akar erőfeszítéseket tenni, azt gondolja, hogy enélkül fog menni, az ingyen kegyelmet teljesen félreértve úgy gondolja, hogy minden energia nélkül, befektetés nélkül, ugyanez a Pál később azt fogja írni a levelében, hogy és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Szívesen elkerüljük ezeket az igéket, mert akkor nem kell elgondolkozni, hogy esetleg az én életemben is van olyan dolog, ami még a Krisztus szenvedéséhez hozzátartozik, és bennem az én életemen keresztül szenvedi el Krisztus, de ha nincs ott ez az elkötelezettség, ami Pál apostolnál még akkor is, hogyha látszólag ószövetségi alapok vannak a háttérben, ebben a fogadalomtételben van. És amikor lezáródik, akkor Pál apostol nagyon becsületesen, gondolom, hogy egy hálaadással egybekötve, Kenkreában megnyíratja a haját. Miért is? Ez is eszembe jutott. Szerintem azért, mert nem akarja, hogy amikor Szíriába érkezik, mindenki azt kérdezze tőle, hogy na várjunk csak, Pál, neked nem ilyen szokott lenni a hajad. Ha ilyen a hajad, akkor te názír fogadalmat tettél. Mi volt veled, Pál? Mit is mondott az Úr Jézus a böjtöléssel kapcsolatban? Hogy akkor, amikor böjtölünk, na akkor aztán férfi testvéreknek is és nő testvéreknek is tökéletesen engedélyezett mindenfajta sminkelés, hogy még csak véletlenül se jöjjön rá a külvilág, a mi szenvedő ábrázatunkról, hogy mi milyen szentek vagyunk. Mert ez az Úrnak a dolga, meg a mi dolgunk. És jó azt elrejteni a külső szem elől, mert azt akarja az Úr, hogy ez maradjon köztünk. Az áldás majd nem marad köztünk, mert ő megígérte, hogy erre majd reagál nyilvánosan, nyilvánvalóan, mások által is láthatóan, de a maga ez a bizonyos belső küzdelem, a mi harcunk, az maradjon az Úr és a mi titkunk. Aztán megérkezik Efézusba. És ott Efézusban egy különös dolog történik. Az, aki vele együtt indul, az a kedves számára olyan áldott munkatársi házaspár, aki eredetileg vele együtt indult volna vissza a szülőföldre, amit talán korábban sose láttak, hiszen nem tudhatjuk, hogy már Rómában is született esetleg Aquila és Priscilla is, most úgy döntenek Efézusban, hogy ők mégis maradnak. Hogy miért? Erre nem tudunk választ adni, ha csak az nem lehet az ok, hogy Pál elkezd Efézusban egy munkát, bemegy a zsinagógába, bizonyságot tesz, tessenek csak nézni. Efézusba érve elvált tőlük, maga bement a zsinagógába, vitázott a zsidókkal, amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó. Az ember vakarja a fejét. Másunnal leginkább azt szokták kérni Páltól, sürgősen menjen el innen. Néha az öklüket rázva kérik ezt. Az efézusi zsidók arra kérik, hogy hosszabb ideig maradjon. És erre Pál nem hajlandó. Hát miért? Na nem azért, mert Pálban volt valamiféle mazoista hajlam, és úgy gondolta volna, hogy ahol szeretettel fogadják, vagy ahol kíváncsian fogadják, ott nem kell ott maradni. Egészen biztosan ott volt benne az a késztetés, hogy neki most feltétlenül menni kell, az útirány pedig hajóval Szíria, aztán onnan tovább Jeruzsálem, onnan föl Antiochiába, eljött az idő, hogy be kell számolni a munkájáról. Búcsút vett tőlük, és azt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha Isten úgy akarja. Ez nem aféle kifogás Pál apostol szájából. Nem valami fellengzős keresztény mondat, olyan demagóg szöveg, amire mindenki úgy gondolhat, hogy emögött aztán nincsen semmi tartalom. Ez nem lerázása az efézusiaknak. Pál egészen komolyan úgy gondolta, hogy neki ott kell szolgálnia, tessenek csak arra gondolni, hogy a második missziót elején egymás után kapott nemet bizonyos területekre, ahova elindult volna, de hát azt mondta a Szentlélek, hogy oda nem, oda nem, oda nem, oda nem. És úgy gondolja Pál, hogyha Efézusba vissza kell jönni, erre fog az Úr útmutatást adni neki. Aztán itt van egy lyuk a beszámolóban. Tessék csak nézni, így folytatódik a 22. vers. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiochiába. Nagyon-nagyon megdöbbentő ez a nagyon tömör reakció. Megérkezik Cézáreába, hova vezet az első útja? A gyülekezethez. És onnan Antiochiába. És erről az antiochiai időzésről nem fog nekünk a Szentírás mondani semmit. Ha visszalapoz valaki az első és második missziút közti időszakhoz, ott nagyon-nagyon sok, nagyon tartalmas dolgot elárul nekünk a Szentírás. Erről pedig nincsen beszámolónk. Összesen annyit tudunk, hogy ott időzik egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét, Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Így indul majd a harmadik missziót. Minden különösebb, rendkívüli esemény nélkül, vagy minden olyasmi nélkül, amit mi szívesen meghallgatnánk. Ez azt jelenti, hogy nem történt semmi? Egészen biztosan nem. Hiszen Antiochiában nagyon várták a testvérek, hogy ez a Tarzuszi Pál számoljon be a munkáról. Na meg arról is, hogy hol hagyta a testvéreket. Hiszen ő Szilásszal indul, és Szilász nem jön vele. Egyedül megy haza. Hát hol van Szilász? Zárójelben megjegyzem, hogy ezt véletlenül tudjuk, éppen Tesszalonikában valószínűleg, ahova egy levéllel együtt küldi Pál, hogy a tesszalonikai gyülekezetet erősítse, mert hogy a tesszalonikaiak, aki közül kizendül az evangélium aztán, éppen elindulnának egy olyan irányba, ami egy picit a legyünk szentebbek a szentnél irány lenne, és ezt úgy gondolja Pál, hogy nagyon gyorsan meg kell fékezni. És ha már megy Szilvánusz, ne menjen egyedül, Timóteus is vele kell, hogy menjen, és akkor Pál apostol ott marad a közvetlen munkatársai nélkül, mert hogy eredetileg lettek volna kísérői, Aquila és Priscilla, na de azokat a kísérőket valami miatt az Úr, a következő héten pont arról fogunk beszélni egyébként, hogy mi miatt, amit Aquila és Priscilla még csak nem is sejthetett, ellenben az Úr már tudta, szóval az Úr valami miatt úgy döntött, hogy nem mehetnek vele. Eszembe jut, amikor az Úr Jézus azzal szembesül, hogy a család tagjai nem minden rossz indulat nélkül azt mondják neki, hogy ha meg akarod mutatni magad, akkor ne itt, menjél Jeruzsálembe. És mivel ünnep jön, az Úr Jézus azt válaszolja nekik, én még nem megyek, de a ti időtök mindig kész van. Ti mehettek. Aztán elmegy a család, és néhány nap múlva az Úr Jézus is elindul, na nem azért, hogy lerázza a családját, hanem azért, mert valószínűleg egészen másfajta viszonyban az atyával, mint amit mi egyáltalán el tudunk képzelni, pontosan tudta az Úr Jézus, és bocsánat, hogy a mai közlekedési élményeinkből veszek egy példát, hogy nem akkor indulunk, amikor piros a lámpa, de még csak nem is akkor, amikor ma úgy sárgul nagyjából, hanem amikor zöld. És az Úr Jézus kivárta, amíg a mennyből megjön az a bizonyos zöld lámpa, hogy na most lehet indulni. És úgy tűnik, hogy Pál, de a munkatársai is ezt a különös mennyei szabályt tanulják. Mikor végzünk egy feladatot? Amikor Istentől jön rá az idő, az erő, a felhatalmazás, az engedély, a most. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy ez az ember el van szállva. Hát, hogyha mi így gondolkoznánk a gyülekezetünkbe, sose csinálnánk semmit. Nem is tudják, kedves hallgatók, hogy ha már ez szóba jött, akkor én mennyire el vagyok szállva, lehet, hogy olyan jó lenne, ha nem is csinálnánk semmit. Mert annyi mindent teszünk a magunk szakállára, a magunk kedvére, a magunk ötleteiből, hogy nem nagyon maradott hely arra, hogy valamit az Isten lelki is csináljon. Tetszettek már ezen gondolkozni? Mi mindig tudjuk, hogy mit kell tenni, vagy a legtöbbször. Az ötleteink azok átveszik az uralmat, és nem azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem hogy akard már, Uram, azt, amit mi, és áld meg azt, amit mi elhatároztunk. És aztán mi lesz belőle? Nagyon sokszor eltelnek hónapok, felsülünk a próbálkozásainkkal, és az áldás, amit vártunk, az nem érkezett, és akkor úgy érezzük, hogy hát valami hiba van. Na nem nálunk, talán a mindenhatónál. Amikor ezt az igét tanulmányozom, nehogy azt gondolja valaki, kedves hallgatóim, hogy nekem ez olyan könnyen megy. Hiszen sok-sok olyan dolog jut eszembe a saját életemből, amikor nem biztos, hogy e szerint jártam el. És nekem is tanulnom kell. És én ebben a dologban maximum tanulótársnak érezhetem magam minden hallgatómmal, hogy tanuljuk azt, hogy mit jelent megkérdezni az Urat. Lemondani esetleg arról az áldott kapcsolatról Priscilla, Aquila, munkatársi közösség egy időre legalábbis, amit mi együtt megterveztünk, együtt végig gondoltunk, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lesz, de most az Úr valami mást akar. És ezt azért mondom el, mert érdekes módon Isten meg akarta és meg tudta áldani ezt a munkát. És az a tarzuszi Pál, aki korábban sehova nem ment egyedül, a harmadik misszióútra majd úgy indul, hogy egyedül járja le, egy óriási terület van itt felsorolva, végigjárja a Galácia vidékét, Frígiát, és erősít minden tanítványt. És egyszer csak sok ezer kilométer gyaloglás után majd újra visszajut Efézusba, de ez már egy következő történet. Amíg ezen gondolkozunk, talán eltelhet a következő hét is, de akkor majd visszavárok mindenkit, hogy folytassuk az Isten igéjének a tanulmányozását. Viszont hallásra!
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1847-ben látta meg a napvilágot Hausmann Alajos műépítész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Munkálkodása példaértékű volt kortársai és követői számára, historizmusa sajátos értékeket teremtett. Számos épületéből elevenítsünk föl a következőket. Gyomán a Jézus szíve templom, Budapesten pedig a Vöröskereszt Egylet Erzsébet kórháza, a Skót apátság, ez sajnos már elpusztult, a New York palota, a Magyar Királyi Igazságügyi Palota, más szóval Királyi Kúria, amely 1973-tól a Néprajzi Múzeumnak adott helyet. Írásai többek között a Magyar Királyi Vár, valamint a Budapest városának építészeti fejlődésének története.
2: A lehető legünnepélyesebben leszögezem önök előtt a keresztény vallás igazságát és szépségét, amint ez magától Krisztustól származik. Valotta az 1870-ben e napon elhunyt Charles Dickens angol író. Mindmáig élő népszerűségének titka emberszeretete, a kemény valóság mély ismerete, gördülékeny stílusa, egyedi karaktereinek sora. Nehéz gyermek és ifjúkor után 24 éves korában jelent meg folytatásokban első regénye a Pickwick Club, amely azonnal jó nevet szerzett neki. Népszerű művei Twist Olivér, Nicholas Nickleby, Karácsonyi ének, Copperfield Dávid, Nehéz idők, Kis Dori, Örökösök, Ódon ritkaságok boltja. Dickens 15 regényt, több száz novellát és cikket írt. Egy heti lapot szerkesztett 20 évig. Emellett állandóan küzdött különböző szociális reformokért, például a sokakat megnyomorító, ablakadó eltörléséért, a gyermekjogért, az oktatás reformjáért. Előadássorozatokat és fölolvasásokat tartott. Hittel és hitelesen jelentette ki. Az Új Szövetség a legjobb könyv, melyet valaha ismert, vagy ismerni fog a világ.
1: 1916-os születésű, a többszörösen kitüntetett szobrászművész Somogyi József. 1963-tól 1993-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, 1974 és 1987 között rektora volt. Széles körű közéleti tevékenységet folytatott, a református egyház presbitere is volt. 42-től 92-ig a Magyarországi Református Egyház világi elnöke. Alkotásai belső dinamizmust és drámai erőt sugároznak. Az ábrázoltakat átható mély érzelmeket expresszíven fejezi ki, a felületkezelés rusztikussága hordozza a feszültséget. Számos kiállításon jelentek meg, és belső terekben szerepelnek művei. Sok-sok kültéri munkája közül most a következőket emeljük ki. A Madách Színház homlokzati szobrai, a Hollóházi Korpusz, Zrínyi Miklós szobra Szigetváron, a megfáradt ember bronzfigurája Makón, Széchenyi István alakja a Széchenyi rakparton, Kocsi Gergő Bálint református prédikátor emlékműve Pápán.
2: Angster József, orgonakészítő mester és dinasztia alapító 1918-ban hunyt el. A család emlékezete szerint utolsó perceiben magas lázában égi zenéről beszélt. Asztalos segédként indult európai vándorutakra. 1863 és 1866 között A párizsi Cavaillé-kolnál tanult, ahol a Kolonyi kastély, a Notre-Dame és a Szent Trinité templom orgonájának építésében segédkezett. Bár kérték, hogy maradjon, hazagyalogolt. Pécsett telepedett le és megalapította orgonakészítő cégét, az Angster orgona és harmónium gyárat. 1887-ben már a 100. alkotását, éppen a pécsi székesegyház orgonáját készítette. Az 1949-es államosításig az Angster műhely mintegy 1300 orgonát és 3000 harmóniumot épített itthon és Közép-Európa szerte. Virágkorában, a 19. század fordulóján jóval több mint 100 munkást foglalkoztatott.
1: 1945-ben e napon indult az Élet és Jövő országos hetilap, a református jövő és a református élet összeolvadásából. A hetilap felelős szerkesztője és kiadója Muraközi Gyula volt.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Áldott az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Második Korintuszi Levél 1:3-4.
1: Sok esetben a nevelésünk érdekében engedi meg az Úr a rosszat az életünkben. A nyomorúságnak külsőleg is fékező ereje van. Azokat a bűnöket nem követjük el, amelyeket a jólétben, a gondtalanságban talán elkövetnénk. A külső körülmények fékező ereje nyilván önmagában nem elegendő. Az, hogy szűkebbek a lehetőségek a bűnre, kevés. A Szentírás a belső megváltozásról beszél. Isten igéje ezt mondja a Jelenések könyve 3. fejezet 12. versében. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában. Egy kőoszlopot hogyan is készítenek? A nagy sziklát körbe darabolják, majd vésővel verik le róla a fölösleget. Aztán jöhet a finomabb munka, a kisebb egyenetlenségek eltüntetése, a simítás. Egyik munkafázis sem kerülhető el. Isten is hasonlóan dolgozik a jellemünkön. Meg kell engednie a belső részekig ható csapásokat, hogy ő felé forduljunk, hogy törekedjünk a jellemünk megtisztítására. Isten mindig csak annyit enged meg, amennyi szükséges. Amit viszont megenged, az biztos, hogy szükséges. Vagy a mi érdekünkben, vagy a mások érdekében. A példabeszédek 24. fejezete 10. verse figyelmeztet. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd. A nyugalomban talán úgy véljük, hogy erősek vagyunk. A válságokban találjuk meg önmagunkat igazán. Sokszor arra gondolunk, hogy gyönge a hitünk, és talán így is van, de egy bizonyos, hogy a hit csak is gyakorlással növekszik.
0: Édes Jézusom, olyan jó lenne, ha az én életemben is megszűnne az én központúság, és mindig tudnám, hogy nem csupán az én életem, az én kereszténységem, az én üdvösségem a fontos. Segíts belátnom hitem révén, a legfontosabb az, hogy Isten neve megdicsőítessen általam is. A te tőled kapott mi atyánknak az első kérése is az, hogy Isten neve megszenteltessen a földön. Ez pedig csak úgy lehet, ha mi hívők úgy viselkedünk, olyan jellemről teszünk bizonyságot, ami az ő nevét megdicsőíti. Hálás vagyok, hogy a mennyei atya én általam is építeni akarja az ő országát. Belátom a te példádat szem előtt tartva, hogy nélkülözések, nehézségek, talán még szenvedés is juthatnak osztályrészemül, de Isten dicsősége győzedelmeskedik. Köszönöm, hogy azt is látom, a próbák mellett bőséges a vigasztalás és az öröm is az életemben. Közösségben lehetek veled, Jézusom, Öröm, hogy van, aki megszabadít. Öröm, hogy van megváltás. Öröm, hogy van bűnbocsánat. A Biblia is a békesség istenéről, a vígasztalás istenéről és a reménység istenéről szól, mindannyiunk vígaszául. A 85. énekkel szólok hozzád szívemből. Ó, csodatévő Jézus, mi nagy a szeretet, mely áldozatod által már nékünk megjelent. Ím hódolattal áldunk, és néked éneklünk, és téged Úrnak vallunk, mi örök Istenünk. Csak benned, Urunk Jézus, van meg a teljesség, az erő és a jóság, az örök dicsőség. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa Madridban. A fiatalokat a társadalom megújítására buzdította. Több százezer fiatal előtt szólt Leó pápa Madridban szombat este. Az egyhete spanyolországi apostoli útján résztvevő egyházfő arra kérte a fiatalokat, hogy hitükkel, emberségükkel és felelős döntéseikkel váljanak a társadalmi változások mozgatórugóivá. Madrid belvárosában a Lima téren tartott ifjúsági imavirasztáson vett részt a pápa szombat este. A hatóságok becslése szerint mintegy 500 ezer ember gyűlt össze a hitfesztiváljaként meghirdetett eseményen. Az egyházfőt fiatalok vették körül a téren fölállított emelvényen, ahol a közös imádság és a liturgikus szertartás előtt személyes beszélgetésekre is sor került. A résztvevők hitükkel kapcsolatos kérdéseikről és mindennapi aggodalmaikról osztották meg gondolataikat a pápával. A szombat reggel Spanyolországba érkezett egyházfő vasárnap a város központjában található Cibeles tér helyszínén mutatott be úrnapi szentmisét, amelyet eukarisztikus körmenet követett. Feltöltődni, elcsöndesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúli Fesztiválának, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervezőbizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő ígéje Márk evangéliuma 4. fejezetéből a 39. vers, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Berzsenyiben tudtak találkozni. A költő születésének 250. évfordulóját ünnepelték. Három napon át a Soproni Líceum névadójáról, a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusáról, a magyar Horáciuszról szólt minden. A költő nevét viselő evangélikus gimnáziumban május 29-e és 31-e között. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulójáról, nagyszabású gála ünnepéllyel, versíró pályázattal és tudományos konferenciával emlékeztek meg. A rendezvény nyitányaként a Líceumi Diák Szövetség és az iskola vezetése városi sétára invitálta a meghívott vendégeket és közreműködőket, akik fölkeresték Berzsenyi Sopronjának fontosabb színhelyeit. Megkoszorúzták a gimnázium homlokzatát díszítő emléktáblákat is, fejet hajtva a két lícista barát, Kis János költő, lelkész és a 250 éve született Berzsenyi Dániel emléke előtt. A szombati tanácskozás a legjobb szakemberek segítségével igyekezett friss szempontokkal gazdagítani a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, föltárva költészetének történeti beágyazottságát, miközben rámutattak az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozata segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. Egy ünnepélyes felhívás. Szilvási József előadása.
1: Lapozzuk föl Istennek igéjét a Jelenések könyve 14. fejezeténél, és olvassuk a Jelenések könyvének 14. fejezetéből a 8. verstől a 12. versig a következőképpen. És más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznosságának haragborából adott inni minden pogány népnek, és harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltedett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A hármas angyali üzenetből a Jelenések könyve szívében található örökkévaló evangéliumi üzenetből most a második és a harmadik angyal üzenetét olvastuk. Azt az üzenetet, amelyről azt szoktuk mondani, hogy Isten jelen való, Isten profétikus üzenete e világ számára. Ennek az üzenetnek a profétikus jellege abban áll, hogy sajátos két részből áll a hármas angyali üzenet. Egyik része Isten hívó szava, Isten evangéliumi üzenete az ember számára, amelyben Isten felkínálja az áldást, felkínálja az üdvösséget, a legfőbb jót, az ő örökkévaló országába való bemenetelnek a lehetőségét. Másik részében azonban feltárja azokat a következményeket, amelyek ennek az áldásnak, ennek a hívásnak az elutasításából következnek. Úgy van ez, ahogy János evangélium a harmadik fejezetének 36. versében olvassuk, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz, immár elkárhozott. Ezek a gondolatok, amelyek meglehetősen ítéletes szavak, hiszen Babilon leomlásáról szólnak, azok feletti ítéletekről is pedig nagyon súlyos ítéletekről szólnak, akik a fenevadat, a fenevad képét imádják, a fenevad bélyegét fölveszik magukra. Ezek az ítéletes szavak értelmetlenek és alaptalanok volnának akkor, és Isten szeretetlenségéről és türelmetlenségéről szólnának akkor, ha nem előzte volna meg az örökkévaló evangéliumnak a hívó szava ezt az üzenetet. De megelőzte. Megelőzte a Jelenések könyvében is, megelőzte a mi elmélkedéseink sorozatában is. Gondoljuk csak végig néhány szó erejéig, mielőtt Babilonról, a fenevadról, annak képéről, bélyegéről szólnánk, hogy mi mindent szólt az elmúlt esték folyamán Isten hozzánk. Mindjárt az első este a jelenvaló igazság által arra tanított bennünket, hogy ő közvetlenül hozzánk kíván szólni, ami mai életünk mai problémáira kíván választ adni. Nem beszél mellé az emberi problémáknak, nem beszél el a fejünk felett, hanem nekem szól, nekünk szól, mindnyájunknak. Hallottuk a második este azt, hogy Isten első szava az emberhez az örökkévaló evangéliumnak az üzenete, a jó hír, az örömüzenet, amelyben feltárja azt az örökkévaló tervet, hogy azt az embert, aki elfordult őtőle, újra egy mérhetetlenül nagy áldozat által, Jézus Krisztus golgotai áldozata által visszavezeti önmagát.

arról a felelősségről, amit az ítélet üzenete jelent a mi számunkra. Hogy nékünk, akiknek meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, úgy kell élnünk, mint akik tudjuk, hogy életünk minden döntése és minden cselekedete örökké való következményeket hordoz önmagában. Beszéltünk arról, hogy félnünk kell Istent, ami annyit jelent, hogy engedelmeskedünk az ő akaratának, úgy, ahogy az ő akaratát kinyilatkoztatta nékünk az ő igéjében, az ő szent törvényében, különösképpen a 10 parancsolatban. Beszéltünk arról, hogy Isten felhív bennünket, hogy tekintsük őt a mi teremtőnknek, és fogadjuk el azt az áldott üzenetet, hogy Isten bennünket, embereket az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Beszéltünk arról, hogy bár Isten igéinek minden lapja emlékeztet bennünket erre, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, de mégis van egy különös intézmény, egy különös ünnep, egy különös emléknap, a szombatnak a napja, amely nap arra tanít bennünket, hogy az Úr a mi teremtőnk, de nem csak teremtőnk, hanem megszentelünk, újjáteremtőnk is. Az Úr a mi életünknek legfőbb Ura. És végül hallottunk arról, hogy dicsőítsük a mi Istenünket. Ebben a világban, amely oly sokszor az öndicsőítés bűnében él, Isten arra hívott bennünket az elmúlt héten, hogy akár eszünk, akár iszunk, akár mi cselekszünk, a mi egész életünk, a mi egész élet folytatásunk által az ő nevét dicsőítsük, és őt magasztaljuk. A Babilonról, a fenevadról szóló üzenetek azokhoz szólnak, akik ezt a sokoldalú evangéliumi hívást elutasítják, elvetik maguktól, akik nem kívánják meghallani, és nem kívánják meghallgatni Istennek áldást osztó szavait. Természetes, hogy ez a szó, hogy Babilon, egy szimbolikus kifejezés. Maga a Jelenések könyve is úgy ír róla a 17. fejezetben, az 5. versben, hogy a nagy Babilon titok a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Titok ez a szó. Természetesen nem úgy titok, hogy Isten el akarja titkolni előttünk értelmét, hanem úgy titok, hogy szimbolikus, mélyebb értelme, mélyebb jelentése van ennek a szónak, mint egy városnak a neve, mint egy birodalomnak a neve. És úgy titok, hogy meg kell értenünk ennek a szónak ezt a szimbolikus üzenetét, tartalmát ahhoz, hogy megértsük azt a másik hívást, amihez szorosan kapcsolódik, de amiről a 18. fejezet ír így, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mi ez a titok? Mózes első könyve 10. fejezetének 10. versében olvasunk először erről a titokról. Ebben a fejezetben, ebben az ígében egy Nimród nevű nagy vadászról olvasunk. Egyik vadász újságnak a névadójává lett ez a bibliai személyiség, és róla azt olvassuk, hogy ő volt az, aki birodalmat, várost kezdett építeni, és e városok között a Sineár földjén fölépítette Bábel városát. Nimródhoz kötődik tehát Bábelnek az eredete. És ha ennek a Nimródnak a történetét elolvasnánk a Bibliából, nem csak azt tudjuk meg róla, hogy híres vadász volt, hanem azt is megtudjuk róla, hogy Kainnak a leszármazottja volt, és azt is megtudjuk róla, hogy Kainnak az

0: útját követte, tehát az Isten elleni lázadásnak az útján haladt. A második hely, ahol a Bibliában Bábelről, Babilonról olvassunk, ugyancsak Mózes első könyvének 11. fejezete, az első 9 vers, ahol Bábel, a híres Bábel tornya nem egy szellemes játéknak a neve, mint napjainkban, hanem egy nagyon súlyos emberi erőfeszítésnek és emberi döntésnek a színhelye, az a hely, ahol az emberek tornyot építettek azért, hogy kifogjanak Istenen. Tornyot építettek azért, mert föllázadtak Istennel szemben, az ő teremtőjükkel és alkotójukkal szemben. Bábel tehát az Isten elleni lázadásnak a szimbóluma. De ugyanitt olvasunk arról, hogy Isten ezt a lázadást úgy hiúsította meg, hogy összezavarta nyelvüket, és zűzavar keletkezett a torony építői között annyira, hogy szétszélettek e toronynak építői, és meghiúsult ez az Isten elleni lázadás. Bábel tehát nem csak az Isten elleni lázadásnak, hanem a meghiúsult Isten elleni lázadásnak és a zűzavarnak a szimbóluma, a jele Isten igéjében. Aztán olvasunk Babilonról, Dániel könyvében, hosszasan taglalja ez a könyv Izrael népének fogságát, és különösen Dánielnek, e nép egyik képviselőjének, egyik neves tagjának a történetét. Hosszasan beszél ez a könyv Dániel barátairól, társairól, az ő szenvedéseikről, Sidrákról, Misákról és Abednégóról. De ugyanakkor ebben a könyvben olvassuk Babilonnak a szellemét, Babilonnak a gondolatait, gondolkodását. A 4. fejezetben, a 30. versben így fogalmazza meg Babilon gondolkodásának a lényegét Nabukodonozor, Babilon királya. Azt olvassuk itt, hogy nem, de nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem, amelyet én alkottam. Ebben a versben, ebben a bibliai gondolatban tehát megint csak az Isten elleni lázadásnak, a gőgnek, a felfuvalkodottságnak a gondolatai fogalmazódnak meg. Aztán, ha tovább lapozzuk az Ószövetség írásait, és a proféták könyveiben utána nézünk, Jeremiás könyvében, Ezékiel könyvében, Ézsaiás könyvében, hogy mit jelentett Izrael szempontjából Babilon, akkor azt is látjuk majd hamarosan, hogy Babilon egy szimbolikus névvé vált, és pedig Jeruzsálem és Isten népe ellenségeinek a szimbólumává. Amikor az Ószövetség Babilonról beszél, akkor beszél tehát a lázadás földjéről, beszél a zűzavarnak a földjéről, és beszél az Isten népe ellenségeinek a földjéről. Az Isten ügye és Isten népe ellenségeinek a földjéről. És ezt az ószövetségi bibliai gondolkodást az őskeresztények is tovább vitték, tovább szőtték, és már az apostoli korban egészen általános gondolkodás volt, hogy Isten népének ellenségeit, ez esetben a római birodalmat úgy tekintették az ős keresztények, mint Babilont, mint annak a bizonyos régi birodalomnak a folytonosát, a jogfolytonosát, az örökösét, aki annak idején Izraelt nyomorgatta, és aki annak idején Izrael népét fogságba vitt. Így olvassuk Péter apostol első levele 5. fejezetében, hogy Péter apostol egy üzenetben, amit minden bizonnyal a rómabeli gyülekezetből ad, azt írja, köszönt titeket veletek együtt a választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Tudjuk, hogy Péter apostol nem beszélhet a történelmi Babilonról, mert az romokban hevert ekkor. Babilonban még csak lakók sem voltak, nemhogy a városban gyülekezet lett volna. Azt jelenti ez a szó, hogy köszön titeket a választott római gyülekezet. Rómát, a római birodalmat, a császári Rómát, a keresztények üldözőjét úgy tekintették tehát az első keresztények, mint Babilont, mint az ókori nagy lázadásnak a továbbvivőjét, mint Isten és az ő ellenségeinek az örökösét. Későbbi keresztény írók is írnak így, az ókori írók közül Tertullianus és mások is, Iréneus, a latin egyházatyák közül többen, beszélnek Rómáról, a keresztények ellenségéről, Isten ügye ellenségéről, mint Babilonról. De vajon a Jelenések könyve is csupán erre a római birodalomra gondolna, amikor Babilonról beszél? Nem valószínű, mert még néhány olyan jellemzőt sorol fel a 17. fejezet, az egész fejezet a nagy Babilonról, a titokról szól, amelyek nem vonatkozhattak a római birodalomra csupán. Gondoljunk csak arra, hogy a 17. fejezet Rómát azonosítja a nagy paráznával, és egy parázna egy házasság törő asszony képében szimbolizálja. Az asszony képe pedig, az asszony szimbóluma egy egészen lekötött fogalom, már az Ószövetségben és az Újszövetségben is. Tudjuk, hogy már az Ószövetségben is Ézsaiás proféta, Hóseás proféta is ír arról, hogy Isten az ő népét, Izraelt jegyesének, feleségének tekinti, és azt a szövetséget, ami Isten és az ő népe között létrejött, egy ilyen jegyesség, egy ilyen házasság képében szimbolizálja, amelyben Isten Izraelnek a jegyese, Izraelnek a férje, mindenben hűséges volt az ő népével szemben. És amikor Izrael fiai hűtlenekké váltak a szövetséggel szemben, akkor Isten mindig paráznossággal, hitehagyással vádolja ezt a népet. A parázna asszony tehát már az Ószövetségben is a hűtlen egyháznak, a hűtlen izraelitáknak a szimbóluma. Így van ez az Újszövetségben is. Olvassuk az Efézusi levélben, hogy Pál apostol hosszasan ír férj és feleség kapcsolatáról, és azzal summázza az ő gondolatait, nagy titok ez, de én most az egyházról beszélek. Az Új Szövetség többször szól arról, hogy az egyház Krisztus jegyese, vagy Krisztus felesége. Maga a Jelenések könyve is ismeri ezt a képet, a 12. fejezetben arról szól, hogy az asszony, Krisztus egyháza menekül, a pusztában van, és az Isten ellensége, a sátán, a régi kígyó támadja ezt az asszonyt, de Isten megőrzi és megvédi az ő egyházát. Amikor tehát a Jelenések könyveit a 17. fejezetben parázna asszonyról beszél, akkor egy olyan egyházra kell, hogy gondoljon, amely valamikor Krisztus egyháza volt, amely valamikor hűséges volt Urával, Krisztussal szemben, de az idők folyamán hűtlenné vált vele szemben. Babilon tehát nem szükségszerűen és feltétlenül Isten gyermekeinek pogány ellenségeit szimbolizálja csak, hanem Isten ügyének azon keresztény ellenfeleit is, akik valamikor jó keresztények voltak, vagy legalábbis atyáik, valamikor Krisztus hűséges gyermekei voltak, de a történelemnek a sorsfordulóiban, a történelem menete folyamán eltávolodtak Jézus Krisztustól, elszakadtak a bibliai hittől, és a hitehagyásnak az útjára tévedtek. tértek. És valóban a keresztény gondolkodók tudtak arról, hogy az egyházat fenyegeti a hitehagyásnak a veszélye, és hogy az egyház az idők folyamán többször esett a hitehagyásnak a bűnébe. Joachim Fiorei apát a 12. században, aki a keresztény profécia magyarázatnak nagy apostola volt, és úgy tekintjük őt, mint aki egy bizonyos értelemben fordulópont a keresztény írás magyarázatban, arról írt, hogy a korabeli római egyház Babilonná vált, aki bár kereszténynek vallja magát, de az őszinte és igaz keresztényeknek üldözőjévé lett. Babilonnak nevezi kora egyházát Husz János Savonarola, és Luther egyik írása, egyik reformátori írása már a címében hordja ezt a jellemzést, amikor ezt a címet adja egyik reformátori iratának, az egyház babiloni fogságára. A reformátorok tehát koruk egyházára vonatkoztatták a Babilon jelzőt azért, mert ez az egyház elvetette azt az üzenetet, amit Isten a reformáción keresztül intézett hozzá. Koruk egyházára vonatkoztatták ezt a bibliai képet azért, mert ez az egyház nem fogadta be Istennek hozzászóló jelenvaló üzenetét, jelenvaló igazságát. És ennek a gondolkodásnak a folytatói a későbbiek során azok a 18. 19. századi puritán prédikátorok, keresztény tanítók, írásmagyarázók, akik hasonlóképpen Isten üzenetét hozták, és Isten üzenetének képviselése közben összeütköztek koruk keresztényeivel, koruk keresztény egyházának, az egyházi adminisztrációjával, az egyházi hivatalával azért, mert az egyházi hivatal, ezek az egyházi hatóságok nem fogadták el azt az üzenetet, amit Isten ezeken a hűséges embereken keresztül közvetíteni kívánt. Így vonatkoztatták az első adventhívők közül már maga Miller Vilmos 1844 nyarán és követői ezt a bibliai képet azokra a keresztény egyházakra és azokra a keresztény emberekre, akik elvetették Krisztus közeli második eljövetelének üzenetét. Így vonatkoztatta ezt 1950-ben Joseph Bates, aki a hetednapi adventisták tanításaiban elsősorban a szombatról szóló tanítást fejtette ki, bővebben és gazdagabban, a misztikus Babilonnak a szimbólumát, a képét azokra az egyházakra, akár protestáns, akár katolikus egyházról legyen szó, akik elfordultak az advent hívők által képviselt üzenettől, amiről ők úgy hitték és úgy tudták, hogy ez az üzenet Istennek mai üzenete, a ma egyháza, a ma keresztényei számára. Így írta 1851-ben James White, az advent hívők egyik első vezetője és jeles személyisége, hogy az a bizonyos asszony, akiről Jelenések 17-ben olvasunk, és az a nagy város, amit a Biblia Babilonnak nevez, a hitehagyó és ezért Isten által elvetett egyházakat jelképez. Ezen a gondolatkörön mozgott, ebben a gondolatkörben mozgott Uriah Smith, aki Dániel és Jelenések könyvének első adventista magyarázója volt, és ebben a szellemben magyarázta ezt a bibliai képet Ellen White, aki különösképpen a prófétaságnak a karizmájával, a prófétaságnak a kegyelmi ajándékával rendelkezett az advent hívők között. Ez a bibliai kép tehát egy figyelmeztetés korunk keresztény embereihez. Figyelmeztetés arról, hogy Isten elfordul attól a kereszténységtől, amely képtelen befogadni, képtelen elfogadni Istennek hozzáintézett üzenetét. Isten nem tud együtt dolgozni azzal a keresztény emberrel és azokkal a keresztény közösségekkel, akik nem kívánnak vele együtt dolgozni. Isten nem tud együtt haladni azokkal a keresztény egyházakkal, közösségekkel, akik nem kívánják követni Isten igazságát, és pedig maradéktalanul és tökéletesen. De vajon mit jelent az a kép, hogy Babilon leomlott? Mit jelent az a kép, hogy Babilon leomlott, és hogy éppen ezért Babilonból ki kell futni? Térjünk talán újra vissza a reformátorokhoz, akik úgy fogalmazták meg Babilon leomlásának tényét, hogy Babilon leomlása azt jelenti, hogy bár Isten az itt élő embereket is elfogadja egyen-egyenként, az ő hűségük, őszintességük alapján, de ezekkel a testületekkel, ezeknek igehirdetésén, sákramentumain, tehát keresztségén, úrvacsoráján keresztül nem tud töretlenül munkálkodni. Nem tud töretlenül jelen lenni ezeknek az egyházaknak a szolgálataiban, a munkájában. Ott, ahol az evangéliumot nem tisztán és nem őszintén és nem teljességében követik, ott Isten nem tud együtt dolgozni egyetlen keresztény emberrel és egyetlen keresztény közösséggel sem. És ha a reformátorok így látták ezt, így kell ezt látnunk nékünk ma is. Isten mindenkivel kész közösséget vállalni. Isten mindenkivel kész munkálkodni, aki elfogadja az evangéliumi hívást. De éppen az ítéletről szóló elmélkedésünkben hallottuk egy protestáns egyházi írónak a gondolatait. A kárhozat abban gyökerezik, hogy Isten maradéktalanul tiszteletben tartja az ember szabad döntését, akkor is, ha ezt a döntést Istennel szemben hozza meg egy ember. Isten tiszteletben tartja azoknak a keresztényeknek döntését, akik nem fogadják el az evangéliumnak a hívását. Tiszteletben tartja, de vállalnunk kell ennek a döntésnek konzekvenciáit, következményeit. Ha mi Istennel kívánunk haladni, ő velünk jön, de ha mi nem kívánunk vele haladni, ő magunkra hagy bennünket, és keres másokat, és dolgozik másokkal. Olyan emberekkel, akik nyitottak az Isten iránti engedelmességre, akik nyitottak Isten akaratának cselekvésére. Abban a pillanatban, amikor a kereszténység helyt adott annak, hogy olyan tanítások, olyan gyakorlatok, olyan szokások uralkodjanak el köreiben, amelyek idegenek Isten igéjétől. Gondoljunk csak a lélek halhatatlanságán a görög pogány tanára, gondoljunk csak arra, ugyancsak pogány eredetű szokásra, amikor megváltoztatták Isten törvényét, és a szombat helyére a vasárnap ünneplést tették. Gondoljunk csak arra, amikor egész Isten tiszteleti rendjébe, gondolkodásába rendkívül sok olyan szövődmény került a kereszténységnek, amelyek nem Krisztus szándéka szerint valók, és nem bibliai megalapozottságú, és nem bibliai eredetű igazság. Mindezekre Isten újból és újból rámutat, és akik ezeknek a felhívásoknak nem tudnak engedni, azokat Isten újra hívja, és még újra hívja, és egyszer nem hívja többé. A második angyal üzenete globálisan szól a keresztényekhez. A harmadik angyal üzenete már döntő módon különbözik ettől. A harmadik angyal üzenete már egy személyhez szóló üzenet. Azt mondja, ha valaki egyen-egyenként szólít meg minden embert. Miért teszi ezt? Azért, mert Isten tudja és látja, hogy ebben a világban különbséget kell nékünk tennünk az emberek és a rendszerek között, az emberek és a testületek között. Vannak emberek, akik őszinte, becsületes, komoly keresztény emberek. De egy olyan egyházi millióban, egy olyan szisztémában élnek, amely rendszer, amely szisztéma már nem Isten akarata szerint való. És Isten ezeket az embereket ma egyen-egyenként keresi meg. Egyen-egyenként szólít meg engem, és szólítja meg önöket, akikről feltételezi, hiszi, meg van győződve arról, és mi is, hogy ismereteik, tudásuk szerint mindeddig maradéktalanul és őszintén akartak Istennek engedelmeskedni. Ahogy Pál mondja, de nem megismerés szerint. A tudatlanságnak idejét pedig Isten elnézi. A részleges ismereteknek az idejét elnézi és elfogadja azt az engedelmességet, ami az igazság töredékes ismeretéből származik. De Istennek nem az a szándéka, hogy az emberek csak töredékes ismeretek alapján, csak töredékében engedelmeskedjenek akaratának, hanem bár elfogadja a múltra nézve ezt a részt is, a részigazságot is, a teljest, a maradéktalant akarja mindnyájunknak adni. És ezért hív bennünket arra, hogy ezekben az időkben személyenként és egyen-egyenként döntsünk arról, függetlenül környezetünk állásfoglalásától, függetlenül más embereknek a befolyásától, szemtől szembe találjuk magunkat Istennel, és egyénenként, egyen-egyenként mindnyájunknak kell eldöntenünk, és mindnyájunknak el kell döntenünk azt, hogy Uram, én oda akarom adni az én életemet te néked, és pedig maradéktalan. Függetlenül attól, hogy miben születtem, függetlenül attól, hogy férjem, feleségem, családom, környezetem mit cselekszik, Uram, én ma egészen néked kívánom adni magam. És a Jelenések könyvének 14. fejezetében a hármas angyal üzenet ezeket tárja a gondolatoknak a végén elénk. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt vannak, akik függetlenül környezetüktől, mások befolyásától oda szentelik magukat Istennek, és megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Bár sok keresztény lenne itt ma közöttünk, akik ezeknek az ígéknek az olvasásán is hallottán, döntenének tudnának így. Uram, mutass rám is, hogy itt van az, aki álhatatos, aki keresztény, aki megtartja Isten parancsolatait és Jézus hitét.
1: Reménység hangja.

Paul Roth, néha csodáért imádkozom. Még mint kisgyermek azt hittem, hogy valamikor majd egyszer legalább átélek egy csodát. Egyet a te nagy, felfoghatatlan, titokzatos jeleid közül. Néha azért is imádkoztam, amikor magam is ínségbe jutottam, és nem tellett saját erőmből arra, hogy másoknak segítsek, tanácsot adjak és mentsek. Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt nekem, sem álmaimban látomást, sem csodatévő kezet, hogy elcsitítsa szenvedéseimet. És gyakran úgy volt, feladok mindent, mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis. Ha egy szál magam már gyönge voltam, valaki jött és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött és szeretetet sugárzott felém. Már tudom, ez mind a te csodád volt. Embereket küldtél hozzám, mint követeket, mint angyalokat. Nem a fény meg a hatalom csillogott útjukon, és én még azt sem tudtam, hogy akiket küldesz keresztényeke. Köszönöm neked szeretetet, sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat. Szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Nincs számomra semmi, de semmi természetes magyarázat. Irántunk való szereteted az emberek által és az emberekben, ez a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, amit egykor a keresztényekről mondtak. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre, hogy ma is megint azt mondja a világ, nézzétek, mekkora bennük a szeretet. Ez lenne a nagy jel, olyan, mint egy csoda.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Új szövetség nagy betűméretben. Végre megjelent az új szövetség olvasását segítő nagy betűkkel kétkötetes könyv gyöngénlátók, látásmaradvánnyal élő vakok és idősek számára. Igazi missziós eredmény, hogy a Magyar Biblia Társulat és a Calvin kiadó előrukkolhatott vele, de a gyülekezeteken is múlik, hogy az érintettek körében célba érjen az evangélium. A Magyar Biblia Társulat nagyméretű betűkkel szedett új szövetsége nincs előzmények nélkül. A Calvin kiadóval közösen letettek már az asztalra hasonló biblia kiadásokat, ám azok nagy részt nem hozzáférhetők. A tördelés szélszerűsége az egyszerűsített szövegképpel, azaz, hogy viszonylag kevés nyomdai elemet használtak, illetve hogy a lapok felülete nem fényes fehér, hanem tükröződésmentes, ez mind újdonság. Pecsuk Otto, a Magyar Biblia Társulat főtitkára mutatta meg a Rádai Könyvtárban tartott könyvbemutató házigazdájaként az új biblia kiadványt. Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemeréi Jánosnak, az evangélikus egyház elnökpüspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és házigazdái a július 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó Magyar Zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Az idén először püspöktársakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, akik balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott, mik azok a fontos dolgok, amelyekre a zarándoklat megtanít. A fiatalok, kiszakadva a hétköznapokból, észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogyan az életben is, vannak nehézségek. Ami igazán fontos, értékes, annak ára van, de megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, arra figyeljenek, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! Ez alkalommal Jánosi István író, költő, műfordító, esszéista, pedagógus, evangélikus lelkész, költői életművére vetünk pillantást. Jánosi István megélte a 20. század poklait, hiszen 1919. május 18-án látta meg a napvilágot Besztercebányán, és 2006. augusztus 19-én hunyt el Gyenesdiáson. Élményei ott visszhangoznak írásaiban, de a hívő ember örök reménye is kirajzolódik.

0: János István, Szent Ferenc Zsoltára, Juhász Gyula emlékére. Én Istenem, miért hagytál el engem? Azért, hogy megvásd. Mit? A végzetet. S ő végüleg hitte, elvégeztetett. És minden ment tovább azóta is, mint régen, a megváltott ember öl, kínoz, lefőzve fekete kannibálok éhét, s keserv levében már-már szétveti e világot, egy iszonyú, végső detonációban. Hát ezért halt meg? Ó Isten, könyörgök, nézd! Én a madarakkal tudok beszélni. Csíz, cinke, rigó érti nyelvemet. Megért engem a bozontos ordas is, lábamhoz ül, eztán füvet eszik, még ha éhen hal is. Uram, add az emberekkel beszélnem, adj csillagoknál is nagyobb erőt. Értség, hogy van emberfeletti szépség, szépsége annak, ki feltétel nélkül szeret.
1: A Fasori Gimnáziumban tanult. 1937-ben kitüntetéssel érettségizett, majd beiratkozott a pécsi székhelyű Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Teológiai Karára. Egy fél év múlva a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin pszichológia szakára. Az egyetem elvégzését követően 1942-től folytatta evangélikus teológiai tanulmányait, majd 44-ben tudományegyetemi vizsgáinak beszámítását követően eredményes zárószigorlatot tett és teológiai diplomát szerzett. Budapesten avatták lelkészszé. Segédlelkészi működését a Deák téri evangélikus egyházközségben, az Angyalföldi lelkészi körzetben kezdte meg. A Fagyottak című elbeszélésében a Kakucsinak nevezett alteregója életmozzanatait követve így ír erről az időről.
0: Megkezdődtek a szőnyegbombázások. Kakucsi egyre többet járt ki a temetőbe. A temetendő halottak már csak csonkok voltak. Amikor a bombázások, vagy a dúló terror áldozatait, vagy a Margit híd felrobbantásakor vízbe fúltak, ott kellett temetnie, és ott zokogtak előtte szerencsétlen hozzátartozóik, ágvékony, tehetetlen, agyonkínzott emberek, mit tudott mondani nekik? Íme, akit sírba tettünk itten, nyomorúságban halt meg. De mi, túlélők, nála is nyomorultabbak vagyunk, mert előtte állunk az ő szenvedéseinek. Ha jól belegondolunk, mi vár még reánk, bizony talán bele kellene őrülnünk. Mégse essünk kétségbe, ne féljünk, mert van reménységünk az élő Krisztusban.
1: A háború után a Fasori Evangélikus Gimnáziumban folytatta tevékenységét, ahol latin és görög nyelvet tanított. Első kötete, a Prométheus, 1948-ban jelent meg. Egy csapásra kiváló nemzedék társai Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János és Rába György mellé került. Rangos folyóiratok, a Válasz és az Újhold közölte, de valójában nem tartozott csoporthoz. A szellemvilágában hallatlan könnyedséggel mozgott, de a földi viszonyok útvesztőiben kevésbé. A Prométheus nem csak címével utalt vissza az istenek ellen lázadó titánra, hanem azzal a szándékával is, hogy tudatosan élte újjá költője az antik példát, mely egyszerre ajándékozta meg a mítoszi szemlélet készségével és egy olyan kultúrkincsel, melyhez később sem lett hűtlen. Abban a korban, mely szakítani készült a hagyományokkal, és merőben új versnyelvet alakított ki, amelyben az elhallgatásnak, a képek száműzésének épp olyan jelentősége volt, mint minden kimondott szónak, János István a hagyományok őrzésével és újraértelmezésével jelentett újdonságot. Példái azok a nagy klasszikusok voltak, mindenek előtt Bartók Béla, akik úgy lettek a modernség zászlóvivői, hogy művészi módon őrizték meg, s teremtették újra az évszázadok sokszor elfeledett kultúrkincsét. Prométheuszban sem a sziklához kötött, kínjait is eltökélten vállaló titánt ábrázolta, hanem az emberi szabadságért lázadó hőst, aki a szabadság eszményének jegyében új minőséget hozott a világba.
0: A nagy titán vagyok, kitől Zeus kapott villámot emberek, s hívom a lázadókat, a malmot forgató kivert szemű rab, öblös gáján kiket korbácsütése nógat. Szabadság, ez tehát az éterből lopott borostyán sárga fény, izzítson új kohókat.
1: A káoszt megért ember bizakodásával tekintett az újraformálódó világba, s az emberiség eszményeit igyekezett új jelentéssel telítve követendő példaként idézni. A jungi pszichológia költői alkalmazásával, sajátos mítosz értelmezésével, szinkronban a világlíra hasonló fejleményeivel János István a kollektív tudattalan titkait feszegeti. Arra döbben rá, hogy az álom, a félálom, a folklór, a mítoszkincs az emberiség kozmikus nyelvének lenyomata. Az ész lámpásával megáldott emberhez szólt, aki a II. Világháború szörnyű pusztításai után tudatosan vívhatja ki a sorstól azt a boldogságot és belső egyensúlyt, melyre hiába törekedett korábbi küzdelmes története során. Bizakodó, embercentrikus szemléletmódja voltaképpen hidat jelentett Juhász Ferenc és Nagy László nemzedéke számára. A világteremtés lehetőségének optimizmusa ott vibrált ekkor költészetében, melynek középpontjában a szent tűz lobogott a teremtő szándék jelképeként.

0: Az egyházi iskolák államosítását követően 1948 és 53 között általános iskolai tanár volt. Közben elvégezte az orosz nyelvtanári tanfolyamot, és több más tantárgy mellett orosz nyelvet is tanított. A diakónia, majd a krédó evangélikus folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja volt. 1954-ben tanári munkáját befejezte, és a szabadfoglalkozású írói, műfordítói pályát választotta. A nyugodt alkotás feltételeit azonban csak küszködve, sok lemondás árán tudta megteremteni. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tevékenysége a Kapdebó Lóránt irodalomtörténésszel folytatott beszélgetései alapján rekonstruálható. Kivételes, személyes bátorságra vall, hogy a forradalom előtt kiadásra összeállított és 58-ban megjelent Rákóczi ifjúsága versfüzérébe utóbb, a lektor figyelmét kiátszva, két a forradalmi ifjúságra és Nagy Imre szerepvállalására vonatkozó verset helyezett el.
1: János István, ifjúság. Ó, lesz-e még így boldog óra? Fiatalok arcán átszellemültség lesz-e még? Hogy lelkesült Zrínyi harcán? Az a nagy rajongás lesz-e még? Hogy fontolatlan halni kész a hazáért, a legszegényebbekért, lesz-e még? Vagy az ifjúság, mint a fák virága lehull, mint a szél színezte ég fénytánca nyomtalanul szürkévé fakul? Vagy minden mássá alakul? Az ifjúság arca, hanva, szeme szikrája porba hull? Az ifjú láng haszonleső ravasságot tanul? Ifjúság. Május eszmerald ága, gyengéknek oltalom eszmevilága, elvész nyomtalanul, s marad csak.

0: ág, ifjúság.
1: A kötet más verseiben modern lélekvezetőként áll elénk. Fontosnak tartotta ugyanis, hogy a tanítvány Seneca tanácsát követve példaképet válasszon magának. Így válik a Rákóczi ifjúságában a költészet lélekrajzá. Rávilágít, hogy a szabadság szeretete erkölcsi tisztesség és tisztaság nélkül csak üres szólam. Rákóczi esküje.
0: Esküszöm. Esküszöm eskünél nagyobb szót. A köznépé vagyok, ha élek, ha alszok. Azé a népé, melynél már nincsen alsóbb.
1: Ez az eposzi méretű verses regény a nemzeti önismeret nagy műve, amelynek fontos, személyes vonatkozása, hogy azt a Beszterce bányát, ahol a költő született, a trianoni csonkolás leszakította Magyarországról. Hogy mindez a lélek mélységeiben mit jelent, az kiolvasható a műből, amelynek ódonzengésű, berzsenyi sziklagörgető versmuzsikáját idéző nyelve, a Jánosi család egyébként rokoni szálakkal kötődik a berzsenyi családhoz, a történelmi amnézia ellenében is a folytonosságra hívja fel a figyelmet.
0: Ne csüggesszen el, ha célhoz nem ér harcod. Kiomló véred a bér. Ha elbukik, ne félj, meghozza az idő, folytatja más. Igaz ügyért vívónak nincs iszonyúbb szégyen, gyalázat, bűn, galátság, mint a megtorpanás.
1: Írásaiban a történeti hűséghez ragaszkodva igyekezett megragadni Rákóczi Ferenc egyéniségének alakulását. A Zrínyi Miklós halálától a Rákóczi szabadságharcig terjedő korszakot változatos formában mozaik technikával dolgozta föl. Az egymást követő epizódokból mégis egységesnek mondható epikus folyamatrajz kerekedik ki, melyben gyakran feltűnik a balladai elem is. Az utószóban kifejti arszpoétikáját. A költő nem történelemtudós. Ahhoz, hogy jó művet alkosson, nem szükséges kutatásokat végeznie. Még a tényekhez, forrásokhoz sem kell föltétlenül ragaszkodnia. Én mégsem éltem ezzel a szabadsággal. Először is a költő a maga költői igazságában sosem térhet el a végső emberi igazságtól. A költészetnek mindig szolgálnia kell az életet. Az emberi élet megmentését, szebbé, barátságosabbá tételét. Másodszor, kora gyermekkorom óta Petőfi, Gandhi mellett Rákóczi volt a kedvencem, szinte bálványom. Ez az elfogódott szeretet ösztökélt arra, hogy minél jobban megismerjem őt. A költészet minden általam ismert eszközét bevetettem abból a célból, hogy a távolodó idő egyre sűrűsödő homályából majd hogy nem olyan éles és természetes Rákóczi portrét hívjak elő, mint amilyen a mányokiké.

0: Vallotta, hogy személyes és kollektív emlékezés nélkül nem létezik önazonosság. 1948-ban írta, de 59-ben lényegesen átdolgozta egyik összefoglaló nagy versét, a Pokoltánc szarvasokkal, melyben élmény, zene és irodalom szintézisére tett kísérletet. Ahogyan írta, a háború szörnyűségeinek átélése, bárcsak szemlélőként, annyira kibillentett lelkem normális egyensúlyából, azt hittem, már soha nem találok vissza. Ezt a zilált, szinte a tébolyjal határos lelkiállapotot ábrázoltam itt. Álom, rémképzetek és külső valóság egyetlen örvényként kavargott előttem, és mindennél erősebben éreztem azt a belső kényszert, hogy ezt kifejezzem mementóként, hogy soha vissza ne térjen, amit átéltünk. A vers hatalmas látomásai, látszólag szabálytalanul egymásra torlódó álomjellegű képei a háború borzalmait fejezik ki, míg a befejezés bukolikába hajló, elcsöndesülő zárlata az oly nehezen megtalált és kiküzdött, egyetemes érvényű békesség élményét sugallja.
1: János István, Pokoltánc szarvasokkal. Részlet. Hogyan szól Bartók zenéje a két világháborút átélt emberhez? A nappalokat csak leőrli, de jaj az éjszakák, jaj az álmok! A négy sarokból karbunkulus szemű kígyók úsznak elő, körből tigrisek, hiénák rohannak reá, s ő irtózik, fut az angyaltól. Szól, tegyék el a késeket, ne lásson pengét sehol. Kín kamra emlékek, álmok. Házak helyén kőhegyek, gerendaroncsok közt nyiszlett kislány keresi rongybabáját. Halódott kátránnyál lepnek legyek. Zsírpapírba csonkok, halomba csontok, csontokat temetett. Csík pallón megy, feneketlen űr felett.
0: A műkép világa azt sejtette, hogy János István költészete a nagyobb formák és az egyetemesebb élmények irányába tágul. Ezt a folyamatot vágta ketté a személyi kultusz korszaka, mely egy időre őt is hallgatásra kényszerítette. János István szemlélődő ember volt, visszahúzódó, halkszavú és végtelenül szelíd, de örök szellemi izgalomban élt. Valami kamaszos kíváncsiság hajtotta, a szellem újabb és újabb területeit hódította meg. Sokat időzött a filozófiai irányok megismerésével is. Műveinek egyik legjellemzőbb vonása, hogy a szellemi izgalom átlelkesítette és személyesítette, bármiről írt is. Életidejét nem csak betöltötte, hanem szellemének tiszta sugárzásával határtalanná tágította. Azonban a Genesdiási ház, a nyugat-balatoni táj egy életen át adott neki biztos és léleknyugtató hátteret. Genesi Elégia című versében írta,
1: íme hallom, épp most tártak föl egy pogány magyar temetőt. Mind ide hullunk a kavicsba, porba, rontva, terentve, a jobbat akarva, betöltvén a szűkre szabott időt.

0: a lélek működése foglalkoztatta, ezért összekapcsolta a lélek tudományait, a teológiát és a pszichológiát, és melléjük vette a klasszika filológiát, amely egyszerre adott filozófiai és poétikai, retorikai képzést. Verseiben a műveltséganyag a legkevésbé sem csak száraz tudás. Minden művében hallatlanul gazdag műveltséganyag jelenik meg, például a helyben járó Odüsszeusz című kötetében 278 kultúr- és műveltségi adat fordul elő. 21-szer festő, 30-szor zeneszerző, 40-szer világirodalmi alkotó, 30-szor magyar történelmi alak, 29-szer magyar író, 52-szer művek szereplői, végül de nem utolsó sorban 32-szer Krisztus és 41-szer Mária. A műveltséganyagból egyre újabb és újabb rétegeket tár fel, hoz felszínre. Zaklatott traumáktól zilált látomásaiban Jánosi az emberiség közös emlékezetének nyomait kutatta. Igen biztos alapot adott ehhez bámulatosan sokoldalú műfordítói tevékenysége. 22 kötetet fordított, valamint az Óind eposzokat, a Rámájánát és a Mahábharátát, a görög líra darabjait, Aeschylus Euripidész tragédiáit, Plátont, Horáciuszt, Milton elveszett paradicsomát és Shelley, Goethe és Hölderlin verseit. Szintetizáló látásmódjában összeér kelet és nyugat, antikvitás, kereszténység és buddhizmus, hinduizmus, s a különböző művészeti ágak. A zene és a képi láttatás egységbe olvad. Költészetében, esszéiben is a megváltó Jézus, Szűz Mária, Szókratész, Platón, Tolstoj, Dosztojevszkij, Martin Luther King és nem utolsó sorban Gandhi alakja foglalkoztatta. Tekintete egységbe fogja zenei élményeit is, többek között Bach muzsikáját, Beethoven kései vonós négyeseit, Kodály budavári Tedeumját és Paul McCartney dalát, az Eleanort. Szellemi útkereszteződések meccéspontján állt, és ebből a gazdag sokféleségből lenyűgöző intellektuális erővel egységes világot teremtett.
1: Szól Gandhi, visszakergetted-e a technikát? Oda, ahová való? Hogy szolgád legyen, ne zsarnokod, s ha valaki bánt, ne bántsd vissza, szeresd, s nincs többé félelem.
0: Miközben mögötte áll a magyar és egyetemes művelődés egész múltja és hagyománya, mindenről úgy tudott írni, hogy az olvasó osztozott vele a fölfedezés izgalmában. Az emberi történelmet jellemző örök agresszió leküzdéséhez, a világbűnök megoldásához is gyógymódot kínál. A létpusztító cselekvéseket kizárólag az isteni világosság fegyverével lehet legyőzni. Költészete a világ egységébe és értelmébe vetett hit foglalata. A Spinoza César Franck zárásában írja:
1: rajtunk múlik, mit alkotunk magunkból, személyünkből, akár a földgolyóból. Mégis, ha múló életünk leperget, rá visszatekintvén érezzük. Fölöttünk egy szeretőkéz, az vigyázta, mindig jártunk, bukásunk, és emelte meddő létünk dadogását értelmes egészé.

0: Verseit az évezredes formakultúra is jellemzi. Hagyományhűséggel alkalmazta a költészet történetének bevett klasszikus formáit, melyeket azonban rapszodikusan alkalmazott, mint ahogy egész költészetére is jellemző volt a rapszódiára való hajlam. Hatalmas természeti képeiben a színek, a képek az uralkodók, mintha a deákos költészet képanyaga és formavilága kelne életre ezekben, folytonos belső feszültségben, nyugtalan mozgalmassággal.
1: Így közelít a tavasz, szele zizzen, a mély tűzű völgyek lenn ibolyán páráznak. A csúcs farkas fogait már moh barnán vicsorítja. Fölötte a nap, lila, zengő ércküllői, veszett rohanásba pörögnek a tág ég, kék ametiszt kelyhét kiszakítva, csupaszra bibéssé.
0: Amikor János István a múlt példáival szembesül, a filozófiai általánosítás szándékával teszi. Élethelyzetekbe, életsorsokba éli bele magát, s azok nyomán általánosít egyfajta életszemléletet, melyben immár a bölcs, a sztoikus nyugalom a legerősebb. Ilyen jellegű műveit rendszerint tömör életbölcsességgel indítja, melynek igazságát ő is megszenvedte. Majd a fölidézett szellemi nagyság életének tömör összefoglalása következik, hogy a befejezés himnikus magaslatán az emberiség örök eszményeit szólaltassa meg, mint a Mozart 2-ben.
1: Ízisz, Oszírisz, béke istennő, ki rügyet fakasztasz haldoklók lelkében is, és felűzöl, népmeséből szőni örök tavaszt a pénzsivatagra. Nem ismerni bosszút, a pór szegényt mind istenné emelni, letörni rangot, és szarasztró dallamain repülni át a halálon.
0: A kínokon átlényegülő szépség, a küzdelmekből kinövő emberi nagyság, a szenvedésből kivívott lelki egyensúly fontos szervező eleme a 970-es kötet, a Kukorica istennő versvilága is. Tragikus, félbe maradt művészsorsok, torzó remények villannak fel egy hatalmas emberi szándék jelképeiként, melynek lényege
1: belső rendembe kényszeríteni a lét szín szikra halmazát.
0: Az anyaggal, a lét kimeríthetetlen, ellentmondásos, nehezen megragadható világával való emésztő küzdelem ettől kezdve lesz János István lirájának legfőbb poétikai szervezőelve. Kisebb és nagyobb terjedelmű leíró verseiben elvonulnak előtte a küzdelmes múlt képei, melyeket egy nagyszerű szándék az emberiség boldoggá tevésének vágya fűz egybe. Az 1983-as Útjelző fények című kötetében összegyűjtve jelentek meg e vágyát hangsúlyozó, alkotó elődei és kortársai előtt tisztelgő versei, beleélve magát életművük üzenetébe, például Csokonai Vitéz Mihály, Hervai Gizella, avagy épp Barcsai Jenő világába. Még fiatalságában legtöbbször a tavaszt, a fénylő, gazdag betakarítást ígérő napot invokálta, a Kukorica istennő verseiben szívesen hallgatja az éjszaka hangjait, képzeletét a magány ihleti, szikár látomásaiban a csigaházába húzódó, fájdalmát szemérmesen palástoló ember arcmása villan meg újra és újra. Szép helyzetképeket, emléktöredékeket villant fel a hajdani kedves arcokról, a városról. Kevés költő szól ilyen elkötelezetten, kigyúló képzelettel Újpestről, épp úgy, mint a budai várról, a harangbőrről, épp úgy, mint a normafáról. immár tudja, hogy a szabadság, melyet oly lázasan szólított pályakezdő költészetében, nem korlátlan, de makacs szenvedéllyel kérdez rá a sorsra.
1: Miért nem választhatunk szabadon szerepet?
0: A lehetséges és kimeríthetetlen emberi alakváltozatok körében mindinkább a múlt megőrzője lesz, olykor fájdalmas figyelmeztetéseiben az érintetlen, nemes erkölcsi példákra irányítja figyelmünket. A beleélés nem szűnő izgalmával, s ami ezzel együtt jár, továbbra is a poéta doctus biztos poétikai tudását tükröző régi és újabb versformák színes változatosságával. Jánosi István, ahogyan számtalan versének, drámáinak is szellemi erőterébe Jézus alakját állította. Akár megjelenik a színen, mint a Passió tragédiában, a szenvedés történetnek ebben az egyszerre archaikus és modern feldolgozásában, akár csak beszélnek róla, utalnak példájára, mindenütt eleven szellemi hatóanyag. Jánosi hőseinek, Klaudiának, Szent Istvánnak, Szilveszter Jánosnak a sorsát az dönti el, hogy életüket példaértékűen a Jézusi eszméhez köti. Jánosi fél évszázados alkotói pályája során mindig a legnemesebb emberi értékek szolgálatát tekintette legfőbb művészi feladatának. Verseiben, novelláiban és esszéiben megtisztító erővel ábrázolja a modern lélek gyötrelmeit, és ebben súlyos, történelmi és magánemberi tapasztalatain túl nem csak eredeti költői tehetsége, hanem pszichológusi és teológusi képzettsége is segítette.
1: Én a kimondhatatlant imádom, aki az ős egy és az ős energia. A testet öltései a téridőben, a nagy mindenség és a kis virág, akinek egy a lénye bennem és a varangyban. Ezért, ha látom, nem lépek rá. És aki az első hangtól a végsőkig tombolt, dörömbölt, zokogott zenémben.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Zsugyel János. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Köszétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta: csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja föl a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Biblia gyógynövényei 2000 évvel ezelőtt és ma. Május 13-án a Szent Balázs Alapítvány munkatársai egy különleges előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, valamint az egészségtudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről gondolkodni kívánó személyeket a Gecse Dániel református orvosi és egészségügyi szakkollégiumba. A civil szervezet dolgozói a tanév utolsó többletelőjét szervezték meg a gyógynövények különleges világáról. Az esemény egyedisége abban rejlett, hogy a résztvevők betekintést nyerhettek a Bibliában említett növények tárházába, megismerkedhettek azok korabeli és mai fölhasználásának módjaival. Az előadásokkal összekötött szakmai beszélgetések célcsoportját elsősorban orvos és gyógyszerész hallgatók, hivatásokat gyakorló orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak és segítő szakemberek képezik, akik az idei tanévben többek között olyan témát járhattak körül végül, mint a Bibliában előforduló gyógynövények ókori és mai felhasználása. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Az idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 24 óráig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédóesttel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotói tárlatvezetésével várják. A múzeumi éjszakai rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és ainak fölfedezése. Hát az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Életigenlés. Amikor a szükséges szenvedéseinket el akarjuk kerülni, rengeteg szükségtelen, fölösleges szenvedésnek adunk teret. Hatalmas önállítássá válhat a pozitív érzések, a pozitív életfilozófia hangsúlyozása, ha azt arra használjuk, hogy akkor is jól érezzük magunkat, amikor az volna természetes, hogy negatív érzéseink legyenek, és valami fájjon. A valódi reményt és életigenlést az jelenti, ha van bátorságunk rosszul lenni, ha annak itt van az ideje. Pál Ferenc.

0: áldott az Isten, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Második Korintuszi Levél 1:3-4.
1: Sok esetben a nevelésünk érdekében engedi meg az Úr a rosszat az életünkben. A nyomorúságnak külsőleg is fékező ereje van. Azokat a bűnöket nem követjük el, amelyeket a jólétben, a gondtalanságban talán elkövetnénk. A külső körülmények fékező ereje nyilván önmagában nem elegendő. Az, hogy szűkebbek a lehetőségek a bűnre, kevés. A Szentírás a belső megváltozásról beszél. Isten igéje ezt mondja a Jelenések könyve 3. fejezet 12. versében. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában. Egy kőoszlopot hogyan is készítenek? A nagy sziklát körbe darabolják, majd vésővel verik le róla a fölösleget. Aztán jöhet a finomabb munka, a kisebb egyenetlenségek eltüntetése, a simítás. Egyik munkafázis sem kerülhető el. Isten is hasonlóan dolgozik a jellemünkön. Meg kell engednie a belső részekig ható csapásokat, ő felé forduljunk, hogy törekedjünk a jellemünk megtisztítására. Isten mindig csak annyit enged meg, amennyi szükséges. Amit viszont megenged, az biztos, hogy szükséges. Vagy a mi érdekünkben, vagy a mások érdekében. A példabeszédek 24. fejezete 10. verse figyelmeztet. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd. A nyugalomban talán úgy véljük, hogy erősek vagyunk. A válságokban találjuk meg önmagunkat igazán. Sokszor arra gondolunk, hogy gyönge a hitünk, és talán így is van, de egy bizonyos, hogy a hit csak is gyakorlással növekszik.
0: Édes Jézusom, olyan jó lenne, ha az én életemben is megszűnne az én központúság, és mindig tudnám, hogy nem csupán az én életem, az én kereszténységem, az én üdvösségem a fontos. Segíts belátnom hitem révén, a legfontosabb az, hogy Isten neve megdicsőítessen általam is. A te tőled kapott mi atyánknak az első kérése is az, hogy Isten neve megszenteltessen a földön. Ez pedig csak úgy lehet, ha mi hívők úgy viselkedünk, olyan jellemről teszünk bizonyságot, ami az ő nevét megdicsőíti. Hálás vagyok, hogy a mennyei atya én általam is építeni akarja az ő országát. Belátom a te példádat szem előtt tartva, hogy nélkülözések, nehézségek, talán még szenvedés is juthatnak osztályrészemül, de Isten dicsősége győzedelmeskedik. Köszönöm, hogy azt is látom, a próbák mellett bőséges a vigasztalás és az öröm is az életemben. Közösségben lehetek veled, Jézusom, öröm, hogy van, aki megszabadít, Öröm, hogy van megváltás. Öröm, hogy van bűnbocsánat. A Biblia is, a békesség Istenéről, a vígasztalás Istenéről és a reménység Istenéről szól. Mindannyiunk vígaszául. A 85. énekkel szólok hozzád szívemből. Ó, csodatévő Jézus! Mi nagy a szeretet, mely áldozatod által már nékünk megjelent. Ím hódolattal áldunk, és néked éneklünk, és téged Úrnak vallunk, mi örök Istenünk. Csak benned, Urunk Jézus, van meg a teljesség, az erő és a jóság, az örök dicsőség. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatában egy újabb állomáshelyhez, és ez Gog és Mágog uralmának vége. Az alapigét jelenések könyvének 20. fejezet első versétől a 10. versig bezárólag olvasom. Jelenés 20:1-től. Így hangzik az ige. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, még betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Talán annyit bevezetőképpen megemlíthetünk, hogy nem könnyű részhez érkeztünk, de ha meglátjuk az igazi jelentést, a szavak mögötti tartalmat, akkor talán könnyebb lesz megérteni az üzenetet is. Azt látjuk, hogy a 20. fejezet első versében megjelenik egy angyal. Angelos. Egy küldött. Ennek az angyalnak nincs semmilyen jelzője. Nem azt mondja, hogy nagy angyal, hatalmas angyal, hatalmasat szól, vagy erősen kiállt. Csak egy angyal úgy simán, minden jelző nélkül, még talán mondhatnánk azt, hogy legegyszerűbben jelenik meg szinte az egész jelenések könyvében ez az angyal. A többi angyalnak mind valamilyen módon eltérő, kitűnő szerepe vagy munkája lesz. Némelyek úgy vélik, hogy a 9. fejezet első versében szereplő angyalról van szó, aki csillagként hullott le az égből,

engedelemről, és a 20. fejezetben található angyalnak a kezében ott van a mélység kulcsa és egy nagy lánc. A héberben található kifejezés, hogy tehom már megjelenik a teremtéskor. A tehom a vizek feletti mélységet jelzi, de ez a kifejezés alkalmas arra is, hogy a pusztának, az élettelen, holt vidéknek és térnek is a mélységét is kifejezze. Tehát, amikor ezt a szót olvassuk, hogy mélység, teljesen világos és egyértelmű utalást találunk Mózes első könyvének első fejezet második versére, amikor ugyanis azt mondja, hogy a lélek lebegett vala a mélység fölött, vagy a vizek mélysége felett. Ugyanakkor a Jelenések könyvében a mélység kifejezés egy speciális tartalommal, jelentéssel bír. Mert a mélység az nem csupán az Isten teremtésének visszautalását tartalmazza, hanem a Jelenések könyvében a mélység Sátán fogságának, börtönének, fogságba vetésének az egyik jelzős szerkezete is, aminek a vége a tűznek a tava és a teljes megsemmisülés lesz. Sátán megkötöztetésének van egy érdekes jelenete itt. Azt mondja a második vers, hogy ez az angyal megfogta a sárkány, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözi azt. Az első, amit el kell mondanunk, az, hogy Sátán ebben a Biblia versben hihetetlenül körbe van írva. Figyeljük meg, a második vers annyira részletesen leírja magát a gonoszt, hogy mindenféleképpen összetéveszthetetlen legyen.

megfogá a sárkányt, a régi kígyót, aki az ördög, a sátán. Nyilván annak a zsidó gondolkodásmódnak, ami a fogság után alakul ki, amit János kiválóan ismer, mint szerző, annak és természetesen az Ószövetség különböző könyveiben található kifejezéseket gyűjti egy csokorba, hogy mindenféleképpen azonosítani lehessen sátánt. Számomra mégis meghökkentő ez a Biblia vers. Mert minden különösebb részletezés nélkül azt mondja, hogy ez az angyal képes volt megfogni a sátánt és megkötözni. Hát ez kérem szépen nem egy egyszerű dolog. Hát azt láttuk, hogy amikor sátán a mennyben lázadást szított, akkor Mihály és az angyalai óriási nagy harcot, küzdelmet folytattak azért, hogy le tudják győzni sátánt, és hogy végül is levessék őt hova? A mélységbe. A mélység a földet is jelzi. Tehát azt látjuk, hogy valamikor sátán hihetetlen, agresszív,

szív erőfeszítésekre volt képes, és még a legkiválóbb angyalfejedelemnek, Mihálynak is nem kis megpróbáltatás jelentett, hogy legyőzze őt. És most megjelenik egy angyal, akinek a nevét sem tudjuk, megjelenik egy nagy lánccal, egy kulccsal, ami a mélységnek a kulcsa, és megkötözi Sátánt. Számomra érthetetlennek tűnik, hogy Sátán miért engedi. Hiszen ez a Sátán a korábbi időben hihetetlen tevékenységet fejtett ki, nem engedte, hogy korlátozzák, még az Istennel is szembeszállt. Názáreti Jézus elpusztítására egyenesen törekedett. És amikor a Golgotán azt látta, hogy kimondta Jézus az utolsó szót, elvégeztetett, kollám, akkor boldog volt. És most, mintha egy olyan kígyóval állnánk szembe, akinek a méregfogát már kivették. Mintha egy olyan hatalommal állnánk szemben, akinek elment az ereje, valamikor nagy volt, de most egyetlen angyal is le tudja győzni. Számomra mindig egy kép jut az eszembe, amikor ezt a Biblia verset olvasom, és tudom, hogy ennek a képnek semmi köze nincs ehhez a képhez, de talán segít egy kicsit megérteni. Sámson, amikor megvakítottan, az Istentől eltávolodva a filiszteusok házába vezetik, láncokkal megkötözve és kivezeti oda egy gyermek. És a filiszteusok nevetnek, hogy valamikor Sámson legyőzhetetlen erővel rendelkezett, egyetlen szamárcsonttal képes volt hát a filiszteusok egész táborát visszaverni. Nem volt emberi erő, nem volt hatalom, amelyik le tudta volna győzni. És most rabláncon egy kis gyermek vezeti be Sámsont. Ez a kép jut számomra ennek a Biblia versnek a gondolatával mindig az eszembe.

Tehát egy a lényeg, hogy ez az angyal, akiről semmilyen szuperlatívuszokban nem olvasunk, hiszen semmilyen jelzős szerkezet nem áll ezzel az angyallal kapcsolatban az adott bibliaversben, leszáll a mennyből, akinél van az alvilágnak a kulcsa, a mélységnek kulcsa, mert a mélységnek van egy másik jelentősége, jelentése, és ez nem más, mint az alvilágot jelenti. Megnyitja a gonosz lelkek őrzésére elrendelt föld alatti börtönt, és a nála lévő lánccal megkötözi, mozgásképtelenné vagy korlátozottá teszi Sátánt, aki semmilyen ellenállást, legalábbis a Biblia versből kifolyólag, semmilyen ellenállást nem tesz. Úgy tűnik, mintha ez az angyal egy ilyen börtönőr benyomását alakítaná ki az olvasóban. Igen, hol van János, amikor írja a jelenések könyvét? Pátmos szigetén, börtönben. És valószínűleg, hogy az ott lévő börtönőrök természetes velejárója volt a kulcs és a lánc. És ezt egy nagyobb összefüggésbe felhasználja az író, aki naponta érzi, hogy mit jelent a mélységben lenni, a börtönben, az alávetettségben. Tehát Sátán nevét teljes körűen leírja János, hogy minden kétséget kizárjon az azonosítással kapcsolatban. És azt látjuk, hogy a gonosz semlegesítve van. Nem tudjuk, hogy miért nem támad az angyalra. Miért nem próbál meg védekezni. Hiszen az életben mindig azt láttuk, hogy Sátán a legváratlanabb helyzetekből támad rá az igazakra. Miért nem támad rá a régi kígyó az angyalra? Nem tudjuk. Egy biztos, az egész kép a Jom Kippur ünnep körébe ágyazódik. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik. Mi történt a nagy engesztelési nap ünnepe alkalmából? Sorsot vetettek két állatra. Az egyiket feláldozták Istennek, Izraelért, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel bakja pedig a bűn bonyolult, de ugyanakkor teljesen világos és egyszerű útján a szentélyről átveszi Azázel bakja Izrael összes bűnét, bevallott bűnét, és utána mit csinálnak Azázel bakjával? Kiűzik, hová? A pusztába, a töhomba, a mélységbe, sőt, utána Izraelnek a férfiai több napon keresztül vigyáznak a pusztába vezető úton, éjjel és nappal, mire vigyáznak, hogy Azázel bakja vissza ne jöjjön. Miért? Mert az nagyon-nagyon rossz lenne. És lényegében Sátán most Azázel bakját jelképezi. Sátán már tehetetlen. Sátán már ott van a mélységben. Ott van a pusztában. És mi történt Azázel bakjával a pusztában? Elpusztult. Elpusztult, mert nem volt élettere. Nem volt direktbe feláldozva, de mégis elpusztult. És akkor a bűn hová került? Az Azázel bakján lévő bűn hová került? A pusztába. Ezért történik majd azt, hogy ezt a pusztát, ahová Sátán vettetik, ezer esztendőre majd meg kell tisztítani, hogy tisztává váljon.

Tehát az egész kép a Jelenések 20. fejezetének, ez az első 6 verse, a nagy engesztelési nap áldozatának ünnepkörébe van beágyazva. És azok, az olvasók, hallgatók, akik az Ószövetség kódját értették, azok rögtön tudták, hogy miről van szó. És azonnal tudták, hogy kit jelképez, ki mit jelképez ebben a történetben. El kell mondani azt is, hogy Dániel könyve is teljesen világosan tartalmaz erre vonatkozólag a 8. fejezetben utalásokat. Most elérkeztünk ahhoz a nehéz kérdéshez, hogy azt mondjuk, hogy 1000 esztendő. Az apokalipszisben található 1000 esztendő valószínűleg szimbolikus szám. Valószínűleg, de nem biztos. A Zsoltárok 90. 4. versében ezt találjuk feljegyezve, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. A bibliai értelemben értelmezve azt tudjuk mondani, hogy 1000 esztendőről, hogy vele szemben találjuk meg a kevés időt, hiszen a kevés idő szerepel az 1000 esztendővel szemben. Tehát 1000 esztendeig történik ez, majd Sátán feloldoztatik, miből fog feloldoztatni? A láncairól. Meg fog szabadulni, és ismét hatalom adatik neki. Meddig? Egy kevés ideig. Tehát 1000 esztendővel szemben van a kevés idő. Most már csak azt kell eldönteni, hogy ez az 1000 esztendő valós szám, vagy nem valós szám. Izsaiás könyve 24 és 25. fejezetében találunk erre vonatkozólag utalásokat. Nagyon érdekes, hogy a mostani modern szakirodalom az Izsaiás könyvének ezen két fejezetét, a 24 és 25. fejezetet a kis jelenések könyvének mondják és értelmezik Izsaiás könyvén belül, hiszen ennek a gondolkodásmódja, kifejezésmódja, stílusa, megfogalmazása olyan, mint egy kis jelenések könyve, mint egy kis sziget az izsaiási nagy teológiában. És ebben a kis jelenések könyvében is szerepel tömlőc, hosszú idő, kevés nap, és az Ószövetséget ismerő jelenések könyvének kutatója felteheti a kérdést, tétovázhat azon, hogy most kövessük-e az ószövetségi profétákat az általuk kitaposott ösvényen, vagy más irányba induljunk el, a szöveg sem ezt nem támogatja, sem azt nem. Kevés információnk van, és meglehetősen bizonytalanok vagyunk az 1000 esztendőre vonatkozólag. Egy biztos. Nem az 1000 esztendőn van a lényeg. Mert íme egy klasszikus példa, hogy hogyan lehet valami felett akadémiai vitát folytatni, ahelyett, hogy a lényegről beszélnénk. Mert a lényeg nem azon van, hogy 1000 esztendő valóságos vagy szimbolikus. Mi a lényeg? Véget ért a gonosznak a hatalma. Korlátozódott a gonosz hatalma. És ez a legfőbb üzenet. És ezt a Jelenések könyve annyira rá jellemző módon, szimbolika nyelvével írja le, és jelképes nyelvezettel mondja ki. Természetesen az 1000 esztendő lehetséges, hogy valóban 1000 esztendő legyen. És valóban elképzelhető, hogy egy millenniumot takar. Nem az idő a fontos, hanem az üzenet, hogy a gonosz uralma véget ért. Egy biztos, János apostol nem a saját látásán, hanem Ézsaiás könyvének a fókuszán, a gondolkodás menetén keresztül mondja el, felhasználva ugyanazokat a kifejezéseket, amelyet Ézsaiás
sokkal korábban már megfogalmazott. Egy biztos, történik erre halvány utalás az özönvíz előtt élő generációkra, akik közvetlenül a teremtés és az özönvíz előtt éltek. És ha megnézzük az ekkor élt embereket, akkor azt látjuk, hogy az özönvíz előtt élő nemzedékek élethossza egy évezredben fejezhető ki. Így például azt látjuk, hogy Ádám 930 esztendőt élt. Jered 962 évet. Matusálem 969 esztendőt. Noé 950 évet élt. Az ezer esztendőre való hivatkozás elképzelhető, hogy visszautal arra az időszakra, ami a teremtés után következett, hiszen itt egy újjáteremtés előtti időszakban vagyunk és élünk. Akár szimbolikus, akár valóságos, egy biztos, ez a kifejezés, hogy ezer esztendő valójában az emberi nem első lépését jelenti az örökkévalóság irányába.

Ezután olvashatunk élő halottakról, akik ugyan meghaltak az Isten igazságáért, akik hűségesek voltak, akik hősök voltak, akik vértanúk voltak, akiket megaláztak, kegyetlenül megaláztak, de az életük árán is hűségesek voltak. És az angyal elmagyarázza, hogy ők azok, akik az első feltámadásban részesülnek. És azt mondja, hogy mik ők? Boldogok. Boldogok azok az emberek, akik az első feltámadásban részesülnek. Minden korszak igaz embere ott van. Függetlenül attól, hogy a világ melyik térségében élt. Függetlenül attól, hogy milyen korszaknak a gyermekéhez tartozott. Függetlenül attól, hogy keresztény vagy zsidó volt-e az illető. Egy biztos. Mindaz, aki az tiszta Istent, az igaz Istent tiszta módon imádta, és akiket az Isten elfogadott igaz embernek, azok ott lesznek. És azt mondja, hogy ezek áldozatok. Miért? Mert ők vértanúk voltak. És valami szerepcsere fog bekövetkezni. Az áldozatok válnak bíróvá. Kiknek a bírájává válnak ők? Hát azoknak a bírájává, akik elvették az ő életüket. Tehát a bírókból lesz majd elítélt, az elítéltekből lesznek majd bírók. Felcserélődnek a korábbi szerepek. És az Isten átadja ezeknek az embereknek az ítéletnek a lehetőséget. Isten minden hatalmat megad számukra, hogy ezt az ítéletet végrehajtsák. Azt mondja, hogy ők a papok, ők a kohének. Miért a papnak mi volt a feladata? A papnak nagyon fontos feladata, mindenki az áldozatra gondol, és a papnak nem ez volt a legfontosabb. Nem ez volt a papi tevékenység legfontosabb része, hiszen voltak olyan időszakok, amikor az áldozat nem létezett. Effektíve nem volt templom, le volt rombolva, nem tudta végezni. A pap legfontosabb feladata, hogy a Tórát, a tanítást, a törvényt tanítsa, illetve ezzel kapcsolatosan bizonyos ítéletet hajtson végre. Gondoljuk arra, hogy például a pap volt, aki eldöntötte az ókorban, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan. Leprás vagy nem leprás? Gyógyíthatatlan beteg vagy nem? Pap volt, aki eldöntötte, hogy karanténba kerül, vagy visszamehet a családjához, a törzséhez. Ez mindegy egy ítéletalkotás volt. És ezeket az igazakat a szöveg papoknak nevezik. Nem csak papoknak, hanem boldognak. A pap és a boldog kifejezés a Szentírásban, a korábbi Biblia szövegekben soha nem találkozik. Nem azért, mintha egy pap nem lehetne boldog, de a papnak nem ez a feladata, elsőrendű feladata, hogy boldog legyen. Itt pedig boldogság alakul ki. Testvéreim, boldogok lennénk, ha mi az első feltámadásban részesülnénk? Azt hiszem, igen. De a fáradt mosoly jelenik meg az ajkunkon, mintha mégse lennénk. Még egyszer megkérdezem. Boldogok lennénk akkor, ha az első feltámadásban részesülnénk? Na hát már ez egy kicsit kezd a boldogság fele kanyarodni, de még mindig fényévek választják el. Majd, amikor az első feltámadásnál ott leszünk, valószínű, hogy sokkal inkább boldogságot ki fogjuk tudni mutatni, mint most a hét utolsó napján, amikor ezekben a pillanatban megy le a nap, és rajtunk van minden fáradtságunk. Mit csinálnak ezer esztendeig ezek az emberek? Ezek a boldog papok ítélik azokat, akik nem támadtak fel. Mindent megítélnek. Az Isten biztosítja, hogy könyvek adatának nékik. Tehát az Isten a feljegyzéseket, a mennyei feljegyzéseket ezeknek a boldog első feltámadásban részesülő embereknek átadja.
egy nagyon nagy dolog. Nem csak emberek ítélnek meg embereket, hanem az Isten megengedi azt is, hogy az emberek őt magát is megítéljék. Mert erről van szó. Az Isten és a Sátán ítélete is bele fog tartozni. És Isten odaadja az ítéletnek a lehetőségét, biztosítja a hatalmat. És mint egy igazi ember visszavonul, mint egy igazi bölcs Isten, bocsánat, mint egy igazi bölcs Isten visszavonul. És ezek az első feltámadásban lévő emberek nem csak embereket fognak megítélni, hanem megítélik Istent és a Sátánt, a nagy küzdelmet. És boldogok lesznek, hogy Istent annak ismerhetik meg, ennek a hosszú folyamatnak a menetében, hogy Isten igazságos, becsületes, hűséges, aki tartja a szavát. És minden kiderül, minden sátáni fondorlat, becsapás, csalás, és Istennek minden történelemben megmutatkozó jellem tulajdonságát az ezer esztendeig tartó ítéletalkotásban az emberek felszínre fognak hozni. Mindenki meg fog ítéltetni Istentől emberig.

Ebben a képben jelenik meg Gog és Magog. Istenben az a legcsodálatosabb jellemtulajdonságok egyike, hogy ő ki tudja várni a dolgoknak a végét. Mi már az elején is türelmetlenek vagyunk. És sokszor hirtelen, amikor látjuk a történelemben az igazságtalanságokat, sokszor azt mondjuk hirtelen haragunkban, Uram, csapj le! Mutasd meg, hogy ki vagy te! És Isten türelmes, várja a dolgok végét. És az ezer esztendő végén feltámadnak azok, akik az első feltámadáskor nem támadtak föl. Úgy mondhatnám, azok az emberek, akik nem az Isten oldalán álltak. Ó, lehet, hogy közöttük lesz sok pap. Külső szempontból sok rendes, prédikátor, hűségesnek látszó ember. És lesz sok igaztalan is. Hogy mennyi lesz a számuk? A Jelenések könyve azt mondja, hogy annyi lesz a számuk a világ négy ég tájékáról, mint a tenger fövénye. Megszámlálhatatlan lesz a számuk. És ekkor Sátán bilincsei felpattannak, hiszen eddig nem volt, kit csábítson el. Önmagát pedig már nem tudta elcsábítani. Nem volt ember, nem volt élőlény, akit elcsábíthatott volna. És ezer esztendő után azt látja, hogy hatalmas nagy tábor jelenik meg. És ezt a tábort elhiteti. És ennek a tábornak az élére áll. Felpattannak a bilincsei. És újból a hitetésnek az eszközéhez nyúl. A forgatókönyv az armagedoni háborúnak a tükör képe. Bár az armagedoni háború egy picit más, hiszen ott látható és ismert ellenfelekkel áll szemben Isten népe, a babiloniakat jelképező istentelen tömeggel szemben, itt pedig egy kicsit ismeretlen ember, ismeretlen két név jelenik meg. Gog és Mágog. Gog és Mágog külön-külön már szerepel a Bibliában, de együtt sehol máshol. Csak a Jelenések könyvében. Gog és Mágog felügyelete alatt hihetetlen nagy számú ember özönli el a világunkat és a földünket. Gog és Mágognak van a nevüknek egy számértéke, hiszen a héberben minden betűnek van egy számértéke. Például a héberben, ha le akarjuk írni, hogy 2010, akkor azt nem számokkal kell leírni, hanem betűkkel. Minden ABC egyes tagja egyel nagyobb számot kap az ABC-ben. Ugye a héber ABC első 5 betűje, Alef, Bét, Gimel, Dálet, Hé. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt így kell leírni. És Gog és Mágog neveinek a jelentése egy nagyon érdekes számhoz vezet el bennünket. Hiszen a Jelenések könyvében találunk nagyon sok érdekes számot. Ott van a 666, de most nem foglalkozunk vele. Szóval Gog és Mágog nevének a jelentése, számértékének a jelentése 70. Ez pedig az Isten száma. A hetes. Vagyis Gog és Mágog el akarja birtokolni Istentől a tökéletességet, és úgy jelenik meg Gog és Mágog, mint ennek a megszámlálhatatlan hatalmas sokaságnak a vezérei, akiket ugye természetesen majd Sátán fog vezetni.

Még egyszer aláhúzom, hogy Gog és Mágog, miközben az Ószövetségben több helyen előfordul, együtt, egymás után soha, sehol máshol nem találjuk. Tehát valószínűleg, hogy ez a két név említése nem valóságos személyeket, hanem a nemzeteknek a sokaságát. Mindazokat jelentik, akik valamikor az Isten ellenségeinek táborához tartoztak. Két tábor lesz. A szentek tábora, és Gog és Mágog tábora. A szeretett város, és a szeretett város körül a tenger fövényeként megjelenő hatalmas nagy sokaság. És akkor Sátán ezeknek az élére áll, és azt mondja, ha bíztok bennem, akkor győzelemre fogjuk vinni, és a szeretett várost, a szentek táborát bevesszük, a hatalmas hadsereget. Hát szinte lehetetlen, hogy veszítsenek. És mindenki örömújongásba fog, hisztériába fog jutni, és ekkor fog megjelenni Sátán. És mindenki átadja a tiszteletbeli vezetést. Ő lesz majd a nagy hadvezér. És ekkor következik, hogy tűz száll alá, ami annak idején elpusztította Sodomát és Gomorát, ahogy Illés imájára tűz szállt alá az égből, ott Kármel hegyén, és teljesen váratlanul, mielőtt még el tudnák pusztítani a szent várost, a szentek táborát, elpusztul a sereg egy pillanat alatt. Legtovább a fővezér, Sátán marad életben, aki végül is, ha talán mondhatom így, fogát csikorgatva is, de meghajol az isteni nagyság, az isteni tisztesség és tisztelet előtt. Ő is behódol utoljára Istennek. A képek apokaliptikusak és szimbolikusak. És ilyen kifejezésekkel találkozunk, mint hogy kínzás, mert azt mondják, hogy kínoztatnak, és senki ne gondoljon középkori csonkításos kínzásokra. A kínzás az lesz az embereknél, amikor felismerik, hogy rossz oldalra álltak, amikor életük utolsó pillanatában lepörög előttük egyrészt a régi életük, egy-egy bevésett pillanatképe, másrészt ezekben a pillanatokban, vagy azokban a pillanatokban, amikor Sátán fennhatósága alatt összegyülekeztek, és mindenkiben a halála előtt, az utolsó pillanatban helyreáll a kép. Rossz helyre álltam. És mielőtt a halál bekövetkezne, egy mély, kínzó fájdalom fogja végigjárni őket. És ez meddig fog tartani? Örökkön örökké. Persze nehogy a természettudományos megközelítéssel próbáljuk ennek az örökkön örökké, ennek az ólám, Ajón, Ajónesznek a megértését. Ez az örökkön örökké jelzi az ítélet véglegességét és megváltozhatatlanságát. Jó oldalon állsz? Jó oldalon állunk? Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az első feltámadásban legyen részünk? Tudunk és akarunk győzni a gonosz felett? Ha igen, akkor boldogok vagyunk az Úr kegyelméből. Amen.

Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. A mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és megnyitván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzatok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihíja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni, a jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül, mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik tradicionális görög népzenékből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, tradicionális görög népzenei felvételekből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 9-én így szól Isten igéje. Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Mózes első könyve 32. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 23. verse. Szegény angyalok! Tegnap még gúnytárgyai voltak mindazokkal együtt, akik hinni mertek létezésükben. Mára lassan az Istent pótolják. Létükben többen hisznek, mint magában Istenben. Pedig egyszerű követek ők. Konkrét feladattal küldi őket hozzánk Isten, amikor végleg elfogyott az erőnk. Egyedül bolyongunk a nyüzsgő nagyváros vidám, ünneplő tömegében, és azt érezzük, árvák vagyunk. Ám egyszer csak felcsendül a nevünk, régi ismerős szegődik mellénk, és helyre billen a világ. Egy angyal, Mari Mekkó ruhában. Szédelgünk az egészségügy útvesztőjében, kezünkben a hátborzongató lelettel, és szívünkben a kétségbeeséssel, vége mindennek. Ám egyszer csak karon fog egy orvosnő, és nem csak a leletet tanulmányozza, hanem végig kísér a félelmetes labirintuson egészen a gyógyulásig. Egy angyal fehér köpenyben. Reménytelen ülünk a gép előtt, pedig meg kellene érteni, ki kellene tölteni, de agyunkban egyre nagyobb a káosz. Már minden önbecsülésünk elfogyott. Ám a szomszéd fiú nem csak megoldja, hanem világosságot is gyújt a fejünkben, már ismét vagyunk valakik. Egy angyal tornacipőben. Amikor pedig valóban elfogy az út a lábunk alól, reménység szerint ezt fogjuk kérni. Végső órám, ha már közel, Szent angyalot küld értem el, vigyen örök hazámba. És megérkezik az angyal, még nem tudjuk milyen ruhában. Imádkozzunk. Urunk, küld el angyalaidat, amikor elindulunk, mint Jákob, és erőnket meghaladó feladat előtt állunk. Segítsenek bölcsességet és mértéket találni, hogy simuljanak ki a régi, feloldhatatlan ellentétek, oldódjanak a gordiuszi csomók. Küldj angyalt, mint egykor az apostolhoz, hogy pont elegendő erőnk és bátorságunk legyen kinyitni ajtókat és szenvedézni az elénk táruló új tájakkal és feladatokkal. Amen. Szabóné Mátrai Marian áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Jákób is útnak indult. Ekkor találkoztak vele Isten angyalai. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál mondta, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Mindig van hívő maradék. A mai ige Zofóniás 3.12, de meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Gondolatok az ígéről. Ha az igaz hit kihalóban van a gazdagok között, otthonra talál a világ szegényeinél, akik a hitben gazdagok. Az Úrnak ma is van hűséges népe. Én is közéjük tartozom. Talán éppen szomorú és szegény sorsuk miatt tanulnak meg az emberek bízni az Úr nevében. Akinek nincs pénze, kénytelen megtanulni hitből élni. Akinek a neve saját szemében sem ér semmit, bölcsen teszi, ha más névben bízik, a legdrágábban, az Úréban. Istennek mindig van hívő népe, és ez többnyire nyomorult és szegény nép. Akármilyen kevésre becsüli is őket a világ, az, hogy jelen vannak az emberek között, kimondhatatlanul nagy áldást jelenthet egy egész országra. Ők jelentik a sót, amely megtartja ezt a romlandó világot, és ismét csak fölmerül a kérdés mindegyikünk számára, én is közülük való vagyok? Nyomorúságnak érzem a bennem és körülöttem lévő bűnt. Lelkileg szegénynek tartom magamat? Bízom az Úrban? Ez a fő kérdés. Jézus Krisztus Isten jellemét, személyét, nevét jelentette ki. Bízom benne? Ha igen, akkor Istennek célja van velem ebben a világban. Uram, segíts, hogy betölthessem azt. Ítéleti egyeztetés és együttműködés. Időről időre lehetőség nyílik arra, hogy a baptista tevékeny szeretet misszió hitéleti csoportjának vezetői a tevékeny szeretet vezetőivel, valamint a baptista egyház elnökségével közösen áttekintsék és egyeztessék a szervezet hitéleti szolgálatát. Ezek az alkalmak a rendszeres együttműködés fontos részei, ahol közösen tekintenek vissza az elmúlt időszak tapasztalataira. Megosztják a különböző területekről érkező visszajelzéseket, és egyeztetnek a következő időszak feladatairól és hangsúlyairól. A megbeszéléseken kiemelt figyelem kíséri az intézményekben szolgáló lelkigondozók munkáját, akik sokszor csöndben, nagy felelősséggel és nehéz élethelyzetek között végzik szolgálatukat. Munkájuk sokak számára jelent támaszt és emberi jelenlétet. A június elején megtartott megbeszélésen is áttekintették az aktuális kérdéseket, és közösen gondolták tovább a következő időszak feladatait, ami több ponton közös irányok kijelöléséhez is vezetett. A találkozó megerősítette az együttműködést, és bátorítást adott a folytatáshoz. Gyalogos zarándoklat a Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozóra. A Szél Rózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szél Rózsa Találkozóra. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-ig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Szerdán felhős idő valószínű, olykor napsütéssel és akár esővel. Az északi szél mellett 25-31 fokra van kilátás. Csütörtökön csökken a felhőzet, de szórványosan még fordulhat elő eső. Az északi szél erősödik, és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Evangélikus egyházunk először a konfirmáció és az elköteleződés, ezt követően pedig az ifjúság és elköteleződés évét hirdette meg. Milyen áldásai vannak a hűségnek, a rendíthetetlen kiállásnak, döntéseink, hitünk, gyülekezetünk mellett? Miért jó a lelki karabinerünket Krisztushoz kapcsolva tartani? Arról fogunk beszélgetni Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben, hitünkben. Tesszük mindezt a témát fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin apropóján. Tartsanak ma is velünk!

0: egyházunkban kiemelt témává vált először a konfirmáció és az elköteleződés, ezután pedig az ifjúság és az elköteleződés. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi az elköteleződés szerepe az életünkben. Bevezető írásodban a híd képét hoztad az olvasók elé. Mennyiben releváns ez a kép itt az elköteleződés kapcsán?
1: A magazinunknak a címe is Híd, tehát úgy adta magát az újra elköteleződése mellett, a kép mellett, ami a magazinnak a címe is. És azt gondolom, hogy ez egy jó kép, mert sok minden kibomlik belőle az elköteleződés kapcsán is, mert a hídverés az mindig elköteleződést igényel, és döntéseket igényel. Az életünkben is van egy csomó ilyen döntés, ilyen hídverő döntés, akár már az is egy döntéskérdés, hogy hol szeretnénk hidat építeni, és aztán amikor kiderült, hogy hol lesz az a híd, vagy hol van a helye a hídnak, egyáltalán nem magától értetődő dolog egy folyónak a közepén, a sodrásban stabil pontot kiépíteni, hídfőállást. Szóval a híd egy olyan hely, ami ha létrejön, az már egy döntésnek, egy elköteleződésnek az eredménye. És ugyanakkor kijelöl utána egy útvonalat, tehát ahol a híd van, ott lehet átkelni, és ez a másik fele, ami tovább visz már ebből a képből, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen igazodási pont. Megvan az a keret, amiben a híd lehetőséget ad, és aztán, ha egy lépéssel vagy kettővel odébb vagyok, akkor ott már nem fogok tudni átkelni, vagy hát vizes leszek. Nekem van egy ilyen személyes emlékem vagy élményem a fiatal koromban, hogy sötétben bandukoltunk egy nagyobb csapattal, és átkeltünk egy patakon, és ismertem az utat, és tudtam, hogy ott van egy ilyen elég széles híd, amin több ember is elfér egymás mellett, és meg akartam előzni az előttem menőket, és pont nem volt már olyan széles az a deszkapalló híd, amin át kellett kelnünk, és én belecsobbantam a vízbe. Hát ez borzasztó kínos volt akkor, és örültem, hogy sötét van, nem látták a többiek, hogy ki az, aki nem ért vissza a faházba szárazom, de meg is tanította ezt. Tehát, hogy volt egy adott keret, ott verték a hidat, ott lehet járni ezen az úton, és az ezen belüli szabadságom adott, de egyébként meg persze korlátoz ez. Na hát a híd képe ebben az irányban is segít minket gondolkodni.
0: Úgy fogalmazol ebben az írásodban, hogy az elköteleződés végül is átléphetetlen határokat képez az igényeink és a nemjeink között. Ez valamennyire fájdalmas döntéseket is feltételez, nem? Ez lehet egy kicsit a problémánk az elköteleződéssel?
1: Hát amennyiben a lemondás bizonyos dolgokról, vagy bizonyos szabadságról, az fájdalmat jelent, akkor fájdalmas is lehet ez, és nyilván vannak ilyen döntések az életben sokszor, amikor ezek nehéz döntések, és talán szeretnénk ezeket megspórolni. Több irányba is vezethet az út, de azzal, hogy én valamelyik mellett döntöttem, azzal közben a többit el kell, hogy engedjem. Tehát itt van egy ilyen átléphetetlen határ, és lehet, hogy az ösvények kettéválásánál még nem látszik, hogy néhány méter vagy 100 méter múlva áthidalhatatlan szakadék lesz a két irányba elinduló út két oldala között. Szóval lehet ez fájdalmas, és talán éppen ezért megy nehezen az elköteleződés a mai világban is, és éljük ennek át a nehézségeit, mert szeretjük nyitva tartani a döntéseknek a szabadságát, és szeretjük ezt kitolni. Nagyon fontos a mai ember számára, hogy szabadon dönthet és rendelkezhet szinte minden fölött az életében, és hogyha ez valahol úgy érezzük, hogy korlátozva van, akkor az nagyon kényelmetlen érzést jelent. De ugyanakkor a másik oldalt is fontosnak érzem, hogy azzal, hogy elköteleződünk, hogy döntünk valami mellett, az egy bizonyosságot is ad, egy könnyebbséget is ad, és aztán kinyílhat ennek az útnak, ennek az ösvénynek is a panorámája. Nagyon evidens példa lett például a párválasztásnak a kérdése, ami egy, hát eredetileg egy hosszú távú elköteleződés, ugye a keresztény alapokon azt mondjuk, hogy életre szóló elköteleződés, amiben lehet szabadságunk. Én vitatom azt, hogy Isten egy valakit rendel számunkra, és hogyha azt véletlenül elszalasztjuk, akkor onnantól nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy Isten ebben például szabadságot ad számunkra, hogy megkeressük azt, hogy ki az, akivel összekötjük az életünket, és elköteleződünk, de utána szeretné, ha végigjárnánk az utat ebben. És ez az elköteleződés adja a kereteit annak, hogy utána végig tudjuk járni. És állandóan kikacsingatok ebből, vagy elvágyakozom, vagy azt nézem, hogy na, biztos jól döntöttem-e, ez tönkreteszi ezt az elköteleződésemet is, boldogtalanná, elégedetlenné tesz benne, és képtelenné tesz arra, hogy ebben a kapcsolatban teljesedjek ki, és legyek odaadó társa másiknak, és alakuljon ez a kapcsolat.

0: Mint tudjuk, egyre később döntenek, ha döntenek, házasságkötés mellett a fiatal felnőttek, de úgy általában is gond van az elköteleződéssel. Az egyházunk sem véletlenül tűzte most zászlajára, hogy törődjünk, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Mit látsz a fiatalokat valamilyen szempontból jobban ismerő lelkészként is, hiszen iskola lelkész voltál hosszú évekig, és édesapaként is rájuk tekintve. Mi más bennük, mi ez a jelenség most, ami őket visszafogja ilyen vállalásokban?
1: A fiatalok azok mindig az újdonságot keresik. Keresik a saját hangjukat, önmagukat, és ez jól van így, ebben nincsen azt gondolom semmi probléma. Ami talán ugyanakkor változik, és egyre inkább észrevesszük ezt a körülöttünk lévő világban, hogy ezek a változások egyre gyorsulnak, és azok a keretek, amikben mi még ilyen kapaszkodókat találtunk annak idején, azok most már sehol nincsenek, és miközben a fiatalok keresik ezeket az újdonságokat, és egyszerűen elvetik azt, ami a réginek, avitnak tűnik, aközben szembesülnek a rengetegféle választásnak a lehetőségével és a szabadságával, és ez egyik oldalról nagyszerű élmény, a másik oldalról meg elbizonytalanító is. Tehát erre szoktuk mondani, ez a bőség zavara, és ez egy nagy félelemmel is együtt jár sokszor, bizonytalansággal, és ez nagy nehézség és nagy kihívás ennek a gyorsulóan változó világnak, ahol tényleg egészen alapvető kapaszkodók tűnnek el. És nyilván nem csak a fogyasztói létben van ez így, tehát tárgyi dolgokban, meg fogyasztható dolgokban, hanem ez így van a gondolkodásunkban, a lelki-szellemi értékekben, amelyek néhány nemzedékkel ezelőtt még egész biztos sarokkőnek tűntek, most hirtelen eltűnnek, és ebben aztán utat találni, az egy nagyon nehéz kérdés. És küzdök magam is azzal a magam helyén, hogy akár szülőként, hogy tudom úgy adni számukra a jó kapaszkodókat, amit aztán ők szabadon megragadhatnak, hogy az mégis egy biztonságot és stabilitást adjon számukra.
0: Tehát a mai körülmények között végül is a fiataloknak az egyház, a kereszténység tud ilyen békeszigete lenni, vagy egy kikötő, hogyan lehet ilyenni, ahol mégiscsak megnyugodhat a lelke, vagy kap olyasmit, ami a bizonytalanságát ellensúlyozza.
1: Igen, én azt érzékelem, hogy az egyház is ebben a folyamatosan változó világban keresi a helyét, és többféle módon próbál irányt találni. Az egyik, hogy a végletekig ragaszkodik bizonyos formákhoz, keretekhez, hagyományokhoz, mert mondjuk azt tapasztalta, hogy ezek tartanak meg, és ezek biztonságot adnak, és ebben van igazság. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az alapvető tartalom stabilitása mellett ez mindenkorban meg kellett, hogy újuljon. És Isten ilyen szempontból egyébként én azt gondolom, hogy fantasztikusan gazdag és szabad, miközben valami állandóság és abszolút biztonság van az ő személyében, aközben már a bibliai történetekben is azt látjuk, hogy minden személyhez a maga karakterének megfelelően szól. Én azt gondolom, hogy a kulcs az abban az egyensúlyban van, hogy látjuk, hogy mi az, ami fix és biztos és változtathatatlan, és mi az, ami meg folyamatosan változik. A fő falaknak a helyükön kell maradni, a fő pilléreknek, azok tartják az építményt. A válaszfalak azok tologathatók. Az egyház életében is vannak ilyen válaszfalak, amik fontos funkcióval bírnak, és aztán a helyzet változásával pedig funkciójukat vesztik, sőt, szükséges, hogy eltűnjenek. Vannak viszont olyan pillérek, amiket nem veszíthetünk el, és ez adhat nekünk biztonságot. A hitünknek azok az alapvető pillérei, amik már a Szentírásban le vannak fektetve, és máig újra felfedezendő alapot jelentenek számunkra.

0: az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel beszélgetek. A lapban is érintjük, hogy Isten hogyan köteleződött el az ember mellett. Mi az, amit ő most, ma tehet egy emberrel, vagy a közösségekkel a jelenünkben? Hogyan tapasztaljuk a munkáját és ezt az odaszánt szeretetét az ember iránt?
1: Ahogy utaltam is rá a bevezető írásban, a Biblia az Isten nagy hídveréséről szól. Az elején röviden összefoglalja azt, hogy egy nagy szakadás történt, mintha a földet eloldottuk volna a naptól, és most száguldanánk szabadon, de éppen ezért kiszolgáltatva a világűrben. Hát ahogy a földnek is a nap körül van biztonságban a helye, úgy számunkra is az Isten közelében, ő hozzá kötötten lenne biztonságban a helyünk, mondja a Biblia, így vagyunk megteremtve, Isten függőségre, ha úgy tetszik, de mégis egy kiteljesedésre. És ez az, ami elszakadt, el lett oldva ott a bűneset történetében. Na, Isten az egész történet erről a nagy hídverésről szól. Hogy készíti Isten az utat, a visszatalálásnak az útját az ő közelségébe, az ő országához? Emberek, családok, népek történetén keresztül, ilyen búvópataként, és hogy torkolik mindez bele abba, hogy elküldi

0: nem fogad el más lehetőségeket, és közben elvétjük a lényeget, hogy ennél sokkal nagyobb az az ajándék, ami ebben el van rejtve, hogy Isten áthidalta. Korábban évszázadokon, évezredeken keresztül kiderült, hogy áthidalhatatlan szakadékot. És teszi ezt ma is. A korlátokat látjuk, de a szabad utat meg nem látjuk. A fától az erdőt nem látjuk, ugye megint mondhatunk egy ilyet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az Isten nagy elköteleződése, hogy itt van a híd ezen a ponton, és ezt az utat adom számodra, és hát nyilván ebben az ő áldozata is benne van. Tehát, ahogy mondtam ezt, hogy a hídverés áldozat, az elköteleződés áldozat, az Isten megmutatta, hogy ezért végtelen nagy áldozatot kell vállalni. Korlátozza önmagát, belekényszeríti magát a végtelen a végesbe, az ember létbe, fölvállalja ezt, és végig viszi ezt a megváltás történetében. És most már szabad az út, és itt van előttünk, és végigjárható. Hoznék egy másik képet is, ami azt gondolom, hogy szemléletes, ez a Via Ferratának a képe, amely egy nehezen végigjárható hegyi ösvényt jelent, vagy utat, ami viszont el van készítve. Valakik már jártak ott előtte, bevertek különböző ilyen kampókat, meg tartóvasakat, kihúztak egy acélsodronyt ezek közé, és akkor most már még talán különleges alpinistának sem kell lennie az, hogy valaki végigjárja ezt az utat, de hogy? Úgy, hogy egy-egy karabinerrel mindig oda van ehhez rögzítve. És én nagyon szeretem ezt a képet is, mert ez egy feszültséget hordozó kép, mert egyszerre oda kötözöm magam valamihez, oda kapcsolom magam valamihez, ami nyilván korlátozza a szabadságomat, ugyanakkor meg egy végtelen biztonságot ad, hogy valaki ezt az utat elkészítette, végigjárt előttem, és megnyitotta számomra az utat, hogy végigjárjam. És persze ez egy pepecselős dolog, ez fárasztó, sokszor talán feleslegesnek tűnik. Ó, hát ott van fél méter múlva a következő pont, hát most addig meg miért ne tehetném meg, hogy megszabadulok ettől a pepecselős állandó tehertől, de hát az életemet ehhez biztosítja, hogy újra és újra be van kattintva az a karabiner, és egyszerűen nincsen elengedve. Szóval ott van ebben a képben is ez a feszültség, de ott van az a lehetőség, hogy végigjárom az utat, és célba is fogok érkezni.
1: Mi történik velünk akkor, ha mégis lekapcsolódunk arról a karabinerről, amivel mi oda kötöttük magunkat egyszer hittel Jézushoz?
0: Hát én azt gondolom, hogyha ezt az úton járást képet használjuk, akkor bizony ebben is benne van, hogy az út az van, amikor derűs, van, amikor borús, van, amikor talán ködös, nem látszik, hogy merre vezet. Én azt gondolom, hogy a hit életben is természetes módon ott van sokszor a kételkedés, vagy az elbizonytalanodás. A hit hősökön, az ő személyes történeteikben látjuk ezt, hogy van, amikor annyira világos a cél, de az életünk többségében a célt azt csak úgy sejtjük, vagy reméljük. És miután csak utólag áll össze, ott vannak a bizonytalanságok, ott vannak a kételyek, ott vannak azok a helyzetek, amikor talán lecsúszik a lábunk az ösvényről, de azt gondolom, és úgy tapasztalom az Isten igéje alapján, hogy az Isten látja ezt az esendőségünket, és látja azt, hogy hol vannak ezek a gyenge pontjaink. És úgy van elkészítve az ő útja, hogy ez benne van a pakliban. Hát erről szól a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetőséget. A magazinban egyébként nagyon mély és időnként talán megrázó történetek is vannak, ilyen személyes történetek erről az elköteleződésről, vagy arról, amikor újra elköteleződik valaki. Utaltunk már a házassági elköteleződésre. Számomra nagyon megérintő az a történet, akik erről tudnak beszélni, hogy bizony eljutottunk a szakadás szélére, úgy tűnt, hogy nincs tovább vezető közös út, és mégis átélhettük azt, hogy az Isten megújítja mindkettőnknek az életét, a lelki életét, és megvilágítja, hogy hol vannak a hibák, a bűnök, a bajok, amiket el kell hagyni, meg kell gyógyulni, és utána képessé tett bennünket arra, hogy újra elköteleződjünk, és végigjárjuk az utat, és ne egymás ellen küzdjünk a kapcsolatban, hanem egymásért tudjunk küzdeni. Az elején beszéltünk, hogy a konfirmáció és elköteleződés volt az első ilyen tematikus év az egyházunkban. A konfirmáció ugye egy megerősítést jelent, az a keresztségnek a megerősítésére utal, hogy valakit kisgyerekkorban megkereszteltek, megkapta Isten megelőlegezett ajándékát, és aztán amikor már van arról fogalma, hogy ez mit is jelenthet, megtanulhatja, fölfoghatja egy kicsit ésszel is, hogy ki ez az Isten, aki engem meghívott az országában, akkor megerősítheti ezt az elköteleződést.

fejlődését. Erről szól a konfirmáció. És az életünknek több pontján vannak mérföldkövek, amikor újra és újra ilyen döntéseket hozhatunk, és megerősödhetünk ebben. És Isten szeretné ezeket elkészíteni a mi életünkben. Ez a hídverés, ez folyamatosan zajlik.

0: vannak nem kevesen, akiket hallunk, hogy azt mondják, hogy Istenhez tartoznának, és jó, hogy ott van az ő életükben, de az egyházhoz nem kívánnak kötődni, és főleg nem elköteleződni. Mit válaszolnál erre? Evangélikus missziói lelkészként is, aki az evangélikus egyházban nem is egy gyülekezethez kötődsz most, hanem rá kell tekintened az egészre.
1: Igen, ez is egy divatos gondolkodás. Ebben általában az van benne, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy mindenképpen valami nálam nagyobb erő ott van a világ mögött, de különösebben nem avatkozik be ebbe, és nem is szeretnék rászorulni. Azt is szoktam mondani egy jó képet, én is kölcsönvéve, hogy az ilyen pótkerék Isten, aki ott van a csomagtartóban, de ne legyen rá szükség, ha nagyon nagy defekt van, akkor mégiscsak jó, hogy ott van, akkor segít, kéznél van, és aztán utána, amikor megint minden a helyére került, akkor visszarakjuk a csomagtartóba. Majd kérem Isten segítségét, ha rászorulok. De azt gondolom, hogy ez több helyen sántít ez a kép. Hozzátenném azt is, hogy bizony sokszor nehéz dolog a gyülekezeti vagy egyházi elköteleződés, és sokszor az egyház ebben a világban hiteltelenné vált emberi gyengeségek, bűnök miatt, és jogosan mondhatják sokan, hogy na hát miért tartoznék ilyenhez, bort isznak és közben vizet prédikálnak, ők se különbek. Sok ilyen probléma van ennek a hátterében. Ugyanakkor, akik azt mondják, hogy én Istenből kérek, de az egyházból meg a gyülekezetekből nem kérek, ott azért én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen Isten ez, akire én itt támaszkodni szeretnék, mert ennek a hátterében sokszor az van, hogy én másokhoz nem szeretnék alkalmazkodni, más emberekkel nem szeretnék nagyon közösségbe kerülni, elégszer fájdalmat okoztak, csalódást okoztak, és én meg így szeretném élni az életemet, ahogy vagyok, meg ahogy gondolkodom, de akkor az Istennel kapcsolatban is így fogok viselkedni. Tehát Istenhez is addig tudok így viszonyulni, amíg ez az Isten olyan, és úgy viselkedik idézőjelben, ahogy az nekem megfelel, ahogy az nekem tetszik. De abban a pillanatban, hogyha Isten esetleg nem így nyilvánul meg, vagy úgy érzem, hogy megpróbál, vagy úgy érzem, hogy kér tőlem valamit, elköteleződést, kereszthordozást, abban a percben ez már kényelmetlenné válik. És akkor világossá válik az is, hogy nem egyszerűen azzal van a bajom, hogy milyen az egyház, és hogy emberekből áll, és esendő nyomorult, sokszor tényleg bűnös kegyelemre szoruló emberekből, hanem hogy az Istennel magával sem tudok igazán kibékülni. Mert hogy az Istennel való kapcsolatom is egyfajta fejlődést, változást, növekedést feltételez. Tehát, hogy Isten megszólít, valahogy a közelébe von, mint egy koszos kisgyereket a szülője, és lehet, hogy azt mondja, hogy jól van, hát sok rossz dolog történt veled, de azért szeretlek, de nem mondja azt, hogy így hagylak, amilyen vagy, hanem azt mondja, hogy gyere, vedd le a koszos ruhádat, gyere, megmosdatlak, felöltöztetlek tiszta ruhába, és aztán segítek abban, hogy ez minél inkább így maradjon. Hát, hogy Isten is valahogy így szeretne minket kézbe venni, de ez változást jelent, és egy újfajta élet szemléletet vár el tőlem is. Tehát, hogy ne akarjak visszamenni a koszba, vagy ne éljek vissza azzal, hogy újra és újra, hát majd az Isten úgyis megbocsát, és akkor mindegy, hogy érek. Hát nem, hiszen megmosdat, és azt szeretné, hogy őrizzem ezt meg, és növekedjek ebben a vele való közösségben.
0: A vérverejték és szenvedés és ezek vállalása Jézus történetében abszolút benne van, és ő az, aki az emberiségért és személyesen mindenkiért ezeket vállalta. Ő pedig a követésére hív minket, és tanítványaivá is akar tenni. Amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, akkor ez hogyan értelmezhető a mai világunkban?
1: Hát ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat a mai világban, azt gondolom, mert egy olyan világban élünk, ami szélsőségesen abszolúttá tette a személyes, belső vágyakat és a magam kiteljesedésének az igényét, és a személyes szabadságnak az igényét. Tehát, hogy ezek az abszolút értékek, és senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogy döntsek, mire költsem a pénzemet, amiért én dolgozom, meg az az enyém, vagy hogy hogyan legyek boldog. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a megváltó, én nem ezt teszem, hanem én éppen most mondok le mindenről, ami személyes érdekem lenne, és adok oda mindent, az egész életemet, Úgyhogy igazából én erre nem szorulok rá, és ebből nekem semmilyen hasznom nincsen, hogy Jézus oda áldozta magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy neked ez tetszik, vagy megragadó ez a példa, és inspiráló, de ezt nem lehet félszívvel csinálni, ezt teljes odaadással lehet csinálni. Ugye végülis ez a felhívás az erre szól. Az én tanítványom, az én követőm az lehet, aki megtagadja magát, és ahogy én tettem, úgy fölveszi a keresztjét. Tehát fölvállalja mindazt, ami talán nyomja a vállát, ami horzsolja a bőrét, ami teher, és így követ engem, mondja Jézus, mert én is ezt teszem. És hogyha valaki egy kicsit gondolkodik és nyitott szemmel önmagát is, meg a világot értelmezve néz körül, akkor azért azt láthatja, hogy az ilyen áldozatok nem megspórolhatók. Talán egy vagy két olyan szelete van még a mai világnak, én úgy látom, ahol ez még egészen jól értelmezhető, a sport és a zene, de különösen a sport ilyen, ahol még elhisszük és el tudjuk fogadtatni azt, hogy na, a befektetett áldozatnak és munkának igenis van értelme. És ha valaki olimpikon akar lenni, az bizony kőkemény lemondásokkal jár, és vérrel és verejtékkel sokszor, és kemény munkával. Mert egyébként elmarad az a vágyva várt siker. És lehet enélkül élni, de mondjuk, ha egy olimpikont kérdezünk, akkor azt mondja, hogy nem érdemes, de nem is megspórolható. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha igazán teljes életet szeretnél, ha ki szeretnéd hozni mindazt magadból, ami benned van, amire én képessé tettelek, azáltal, hogy megteremtettelek és megváltottalak, akkor az ezen az úton, az áldozatnak az útján keresztül válik lehetővé. És megtapasztalod azt, hogy sokkal többre vagy képes, mint amit először gondoltál volna, sokkal több erő van ott elrejtve benned, ugyanak ennek az öröme is ott lesz, hogy én végig tudtam ezt járni, és végig tudtam csinálni az Isten kegyelmével, és úgy, hogy én magam nem is bíztam talán ebben. Szóval olyan úrunk van, aki előttünk jár, és nem egyszerűen példát ad, hanem, ahogy utaltam már erre, elkészítette számunkra az utat, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán helyén az életed, akkor lesz igazán értékes, hogyha te is felfedezed ennek a mélységeit, és nem csak a felszínen keresgélsz.

Végéhez közeledik az Evangélikus Rádiómisszió műsora, a Lélekhangoló. Mai témánk az elköteleződés volt, amit a Híd Evangélikus Missziói Magazin is fókuszába állított. Győri Gábor Dávid, missziói lelkésszel, a magazin főszerkesztőjével beszélgettem az életünk többféle területén megjelenő elköteleződésről. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.lutheram.hu webcímen a rádió menüpont alatt. Keressék az Evangélikus Missziói Központot a YouTube-on is, a Lélekhangolót pedig a Spotify-on. Visszajelzéseiket a következő elérhetőségeinken várjuk. E-mail címünk evmis@lutheram.hu, SMS számunk 0620 620 3679. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk Antal Józseftől Salamon bácsiig. Beszélgető társam Csóti György, aki villamosmérnök, politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 2014 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzetküzdelme az ezredfordulón és a Trianon után százesztendővel beteljesedik-e a herdeli jóslat az elveszített magyar lakta területeken című könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Majd hamarosan elhelyezzük ezeket a mozzanatokat te életutadon megfelelő helyre, de kezdjük az ősökkel. Őseid úgy tudom szegediek, de mivel foglalkoztak?
1: Igen, 350 évre visszamenőleg szegedi polgárok voltak, a szó igazi régi nemes értelmében polgárok, kézműves emberek voltak egyébként, hol az alsóvárosban, hol a felsővárosban éltek, hogy miért azt nem tudom, de akit idézőjelben személyesen is, tehát úgy, hogy tudok róla sokat, az a dédnagyapám, papucskészítő mester volt.
0: Kiváló, igazi szegedi.
1: Igazi szegedi, így van. És az ő sorsáról is írtam egy ilyen visszaemlékezést, vagy egy kis történetet, mert eléggé megható volt és szomorú, ugyanis egy jómódú ember volt, szép nagy üzlete volt, és szép háza volt, villája volt a körúton, a szegedi körúton, de első világháborúban, vagy világháború előtt hadikölcsönt jegyzett, így akart, ő már öreg volt ahhoz, hogy a frontra menjen, és azt mondta, ha haza szólít, akkor segíteni kell, és hadikölcsönt jegyzett, és miután közismerten a háborút elveszítettük, a hadikölcsönt elveszítette, amire jelzálóként a háza volt bejegyezve, mert készpénze nem volt, mert ugye nem csak mesterember volt, de üzletember is egyben, ugye, és mindig befektette tovább a pénzt. Na mindegy, elveszítette a házát, és én nagy tisztelettel és szeretettel emlékezem rá, természetesen személyesen nem találkoztam vele.
0: Most a közvetlen ősök közül édesapád?
1: Édesapám az ő unokája, építészmérnök volt. Ő följött Budapestre, ő az első, aki a családból nem ment vissza Szegedre. Aha. Édesanyámat megismerve itt maradt, elvette feleségül, itt van a Budapesten, építészmérnök. Ő adminisztratív területen volt inkább, tervezett házakat, jó, kis családi házakat családnak, de elüljáróságnak nevezett akkor a fővárosi tanács, később most pedig polgármesteri hivatal, főpolgármesteri hivatal, a Városház utca 11-ben, 9-11-ben dolgozott, és aztán a háború után meg kérdés elé állították, hogy belépe valamelyik munkáspártba, ha nem, akkor szedheti a sátorfáját, és a szociáldemokratákat választotta, természetesen családi hagyomány az nem fért bele a kommunista párt, de amikor egyesült a két párt, akkor kénytelen lett MDNP taggá válni, de aztán 56-ban nem lépett már az MSZMP-be. Két dolgot a nevéhez, hogy hagyd legyek büszke az ősömre, a János Kórházat ő hozta. János Kórházat ő hozta rendbe, az ő vezetése alatt hozták
0: rendbe. Nem is tervezte, de szervezte.
1: Szervezte a helyreállítást a háború után, és még valami nevéhez fűződik, hogy a akkori 50-es, 60-as években működő budapesti városrendezési jogszabályt, nem tudom a pontos nevét, ő csinálta gyakorlatilag.
0: Azok jelentős dolgok. Ha már 56-nál vagyunk, akkor mi már egy osztályba járván, a József Attila gimnázium 4. D osztályába. A 4 osztály között ez volt a reál osztály. Itt osztálytársak vagyunk. Én véletlenül kerültem ebbe a reál osztályba, ebben az adminisztratív hiba folytán. Én magyar tanárnak készültem, te viszont azt hiszem egyáltalán nem véletlenül. Mert hogy te már akkor is ilyen mérnöki pálya felé?
1: Én tulajdonképpen, amikor politikus lettem 88-ban...
0: Na, az majd később jön.
1: Igen, csak azt mondom, hogy úgy mutatkoztam be, ha kérdezték, mert föltem, honnan jöttem, ki vagyok, azt mondtam, hogy én egy humán beállítottságú műszaki értelmiségi vagyok. Jó, hát első gimnáziumban emlékszel talán, vagy
0: igazad
1: nem.
0: Igazad van, ez így jó.
1: Történelem volt a kedvencem, úgy másodikban van. A matematika, a harmadikban a magyar, és negyedikben a fizika. Most ebből eredően én... építészmérnök kellett volna, hogy legyek. Legyen. Édesapám után ezt igen. is szerettem volna, de járt a szám az igen. iskolába, és kádárt szittam teleszájjal, határolónak neveztem, és ennek az okán a Fiala Albert igazgató úr olyan levelet küldött a szüleimnek, hogy politikai és világnézeti magatartása miatt továbbtanulását nem javasolja.
0: Ez azért is vicces, mert Fiala Albert még az előtt gimnázium, igen. a Ciszter gimnáziumnak is ugyan világi, de tanára volt. Hát így múlnak el, és változnak a dolgok. Nem emlékeztem a történelem kedvelésre, aztán emlékeztem az egyre inkább a ilyen műszaki orientációra, de igazából az volt az érdekes, hogy benne többünk számára téged valami ennyi misztikum lebegett körül. Például egyszer valamiképpen, valami okból fölmentem hozzád, vittem vagy hoztam, ezt nem tudom, és mondtad, hogy csönges hosszan háromszor, mert jógázom. Na most akkor a jóga még nem volt olyan divatos.
1: Nem, hogy divatos, tiltott volt egyszerűen.
0: Én, és nem is, de tiltott. Tartalmilag is keveset tudtunk róla. Ugye én időként be kellett ugranom vallástörténetet is tanítani egyetemen, úgyhogy ottan tanítottam a jógát, de hát ugye akkor nekünk fogalmunk sem volt, a csóti jógázik, azért ez egy fogalom volt, és hát persze ezzel jókat lehetett derülni. Azon te már kevesebbet derültél, és ebben a sorsunk hasonlított. Én harmadikra kerültem be egyetemre, bár apám csupán kiskereskedő volt 49-ben, ugye azt számított, de hát ez... bőven elegendő volt, hogy az egyéb kategóriába kerüljem, annál ugye már csak egy rosszabb volt az osztályidegen. Hát így aztán próbálkoztunk egyetemre bekerülni, végül is te hova kerültél?
1: Csak édesanyám találkozott egy ismerősével a piacon, és mondta neki, hogy milyen az én keserű sorsom, és azt mondja, hogy a Posta Központi Távérői Hivatalnál most indítanak érettségizettek számára híradás technikai műszerész ipari tanuló tanfolyam, 2 éves iskolát, a Hernád utcában volt az oktatás. És akkor oda rögtön beálltam, mert már foglalkoztam detektoros rádiók építésével, meg igen, a híradás technika érdekelt mindig.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy elvégeztem ezt a műszerésziskolát, és utána beiratkoztam 65-be, akkor már engedtek, de akkor már a villamosmérnökére, és így a villamosmérnök lettem.
0: Na most annyi mindenről kell beszélni, és hát a névjegyed a bemutatásodnál azért kiderül, hogy itt a közéleti pályát tarthat közérdeklődésre, úgyhogy most ugorjunk egy nagyot. Azt mondják, hogy kerültél te a közéleti pályára? Ez valamikor a rendszerváltás előtt nem sokkal lehetett.
1: Tulajdonképpen véletlen során, mert én mindig is nagyon érdeklődtem a nemzet sorsa iránt. Még 10-12 éves koromban kezembe került édesapámnak az egyik könyve, a könyvespolcról. Az volt a címe, hogy Ütött az óra, a trianoni béke története. Ezt elolvastam, és annyira magamévá tettem ezt a revíziós gondolatot, hogy arról kezdtem álmodozni, hogy én hogy fogom felszabadni H.G. Wells regény alapján lézerfegyver, meg nem tudom micsoda, tehát az csak ilyen játék volt, ilyen esti elolvás előtt, és mindig is nagyon érdekelt a külhoni magyarok sorsa. Na most I. és Gyulának a Válasz Herdernek és Adinak című 1980-81 vagy 79-80 fordulóján megjelent, Magyar Nemzetben megjelent írását olvasva, rádöbbentem, hogy nem elég, hogy szeretjük őket távolról, hanem valamit tenni is kellene. És akkor kezdtem el egy kisvállalkozói pályát szoftver export tevékenységgel, független voltam, anyagilag is jól szituált, és elkezdtem Erdélybe járni. Tehát a 80-as években körülbelül 50-szer voltam Erdélyben. Ott ismerkedtem meg többek között Kallós Zoltánnal, és Kallós Zoltán küldött Csóri Sándorhoz üzenetekkel, mert telefonálni nem volt, nem volt célszerű, levelet küldeni még kevésbé. Úgyhogy üzenet hírvívő voltam a kolozsvári értelmiség, mert másokkal is megismerkedtem, és Csóri Sándor között, és amikor 88. szeptember elején jöttem vissza a Zoli bácsi üzenetével a Csóri Sándor Keleti Károly utcai lakásába, akkor azt kérdezte tőlem váratlan, már tudtam az MDF-ről, olvastam a híreket, hogy szeretnék-e politikus lenni és segíteni. Hát miután végtelenül gyűlöltem a szovjet megszállást elsősorban, de a kommunista diktatúrát nem kevésbé. Azonnal igen mondtam, és akkor beléptem az MDF-be, ott rögtön elkezdtem, mindent elvállaltam, mert mondom, időbet is, tehát a független kisvállalkozó voltam, úgyhogy anyagilag is támogattam az MDF-et, meg munkámmal is igyekeztem. Megismerkedtem Antal Józseffel, és Antal József a választmányi üléseken, mindjárt az első országos gyűlésen a Csóri javaslatára beválasztottak a számvevő bizottságba. És így aztán meghívott tanácskozói joggal, meghívott résztvevője voltam az elnökségi üléseknek, meg a választmányi üléseknek, és ott jöttem össze Antal Józseffel, és amikor a második országos gyűlésen megválasztották az MDF elnökének, akkor odajött, hogy egymás mellett ültünk az ülésterembe, és kérdezte tőlem, hogy tudok-e teljes időmmel az MDF-nek dolgozni, és miután ő kérdezte meg, azt mondtam, hogy igen, és feladtam a kisvállalkozást, és beszálltam a politikába. Így indult véletlen során, de nem véletlenül csatlakoztam.
0: Hát szó szerint fejest ugrottál, nem volt tőled idegen a gondolat.
1: Abszolút nem, persze.
0: De inkább csak ilyen eszmei síkon.
1: Igen.
0: Na, még akkor elárulom neked, hogy amikor itt negyedik diókat derült azon, hogy Csóti jógázik. Bennem más asszociációk is voltak. Úgy gondoltam, hogy az ember, aki jógázik, az egy elszántan tudatos ember.
1: Igyekeztem
0: akkor valamit lenni. Megsejtettem ezek szerint az én 17-18 éves fejemmel. Hát akkor meséld el ennek a politikusi pályát kezdetét.
1: Hát,
0: hogy indult?
1: Először nem akartam ott maradni, hanem csak segíteni akartam. Mm. És aztán mondom, miután Antal József megkért erre, és
0: hát
1: akkor
0: igen.
1: Azt mondta, hogy főtitkár leszel, és de nem volt a már lehetőség rá módosítani az alapszabályt ezt követően, úgyhogy hivatalvezető lettem, ami nem olyan szép név.
0: De munkában
1: persze főtitkár sem volt akkor, mert ugye Kádár volt a főtitkár.
0: Na jó, igen.
1: Na jó, szóval az MDF hivatalvezetője lettem, és Antal József személyes munkatársa, ha úgy tetszik, titkára vagy hasonló. Éjjel-nappal dolgoztunk, de szó szerint ez ebben semmi túlzás nincs, hogy napi 14-16 órát dolgoztunk, és a feleségem hozott be 10 órait, vagy ételt, amikor már bentéren voltunk, a Ó utcában még nem, és te minden erőmmel beszálltam, és aztán országos listán lettem, a befutó helyeken az 5. voltam, úgyhogy az első 10 jutott be az országos listáról a parlamentbe, és így képviselő lettem.
0: A pillanatait megszakítalak, két fontos művedet idéztem, de van egy harmadik nagyon fontos a mű, amelynek társszerzője vagy, ez a házasságod.
1: Igen.
0: Jó hosszú idő óta.
1: 64 év.
0: Elképesztő. 64. És akkor meg akarom kérdezni, hogy azért itt azt hiszem, hogy első perctől kezdve ez valamiképpen a te képviselőséged, politizálásod is közös döntés volt, és sok segítséget kellett
1: nem
0: ott
1: kapnál. Nem is kellett közösen dönteni, mondtam a Katinak, így hívják a feleségemet, hogy belépek az MDF-be, sőt, ott volt velem, együtt voltunk.
0: Hát addig még a MDF-be belépsz.
1: Ott volt, és imádtuk Csóri Sándort.
0: Sokan beléptek, de nem lettek főhivatású politikusok.
1: Jó, hát ez úgy ment magától. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy feleségem nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
0: Én is így gondolom.
1: Tehát ez végig már az erdélyi utaknál világos volt, hogy milyen összhangban dolgozunk ebben az ügyben, és már mint a nemzetpolitikai vagy a külhoni magyarok támogatása ügyében nem volt köztünk verseny, de egymást múltuk felül a különböző javaslatokkal, ötletekkel, dolgokkal, és végül a politikusi pályámon olyan komoly segítségem volt, ami nélkül nem tudtam volna végigcsinálni.
0: Nagyon kíváncsi vagyok arra, de megkerülheted a választ. Rendszerváltás előtt egy évvel Orbán Viktor, mint a Bibó szakkollégium hallgatója, meghívott Varga Csabával együtt minket egy előadásra. Akkor jelent meg nekünk a Reform Vár című utópiánk egy emberarcú szocializmusról. És erről kellett beszélgetnünk. Egyébként hát a később egész vezérkar ott ült, sőt, megtaláltam nem régen az interneten, mert kerestem a reformárral kapcsolatban valamit, egy hirdetést, a Bibó szakkollégiumtól november 21-én vendégünk lesz Kamarás István és Varga Csaba, Reformár című könyvükről beszélgetünk. A könyvet Kövér László szobájába vehetitek föl. Na jó, tehát az, mondjuk az nekem ennyi volt a találkozásom. Ti akkor MDF-nek a nézőpontjából, Antal Józsefnek a bölcsessége körülről, hogy láttátok az akkori Fideszt?
1: Hát egy liberális párt, ifjú, forrófejű, bohó fiatalok, szimpátiával néztük rájuk, sőt, kezdetben még az SZDSZ-el sem volt érzelmi ellentét, hogy úgy mondjam.
0: Így
1: később
0: van.
1: Se nagyon, inkább
0: azért
1: csak elvi, mert már érzelmi ellentétek vannak. Úgymond én időmben, abban a 90-es években a parlamentben vitatkoztunk, az ülésteremben egymás ellen fordítottuk a szavakat, de a büfében elbeszélgettünk, és nagyon kellemes.
0: Mennyi idők.
1: Igen, szóval erről írtam is, illetőleg egy interjút készítettek velem a országgyűlés könyvtárából, az nem publikus, csak összehasonlítottam, és mondtam, hogy az egy elviselhető és szimpatikus közeg volt, ami ma van, az elviselhetetlen és ellenszenves, amelyben nem hogy ellentétek vannak, politikai ellentétek, meg ideológiai ellentétek, hanem személyes gyűlölködés.
0: Sajnos.
1: És ez nem fér bele egy kulturált ország parlamentáris demokráciájába szerintem.
0: Ebben szóval
1: szimpátiával, de azért távolságtartással néztünk a Fideszre.
0: Igen, igen.
1: Ez aztán változott a első ciklus után, és akkor sajnos már Antal József nélkül, aki nagyon nagyra tartotta, és a jövő emberének gondolta és mondta is Orbán Viktor, nem személyesen neki, hanem
0: igen,
1: nekünk.
0: Igen, igen.
1: És hát voltak olyanok, hogy Viktor felállt, és azt mondta 93-92, nem tudom pontosan, és azzal kezdte a felszólalását, hogy a kormány hazudik. És Antal nemhogy haragudott, hanem elmosolyodott, és aztán nagyobb frappáns választ adott az Orbánnak. Tehát otthon meg a feleségem örjöngött, hogy ez az Orbán, ez micsoda személytala, hogy meri azt mondani, hogy mondom, elsősorban nem Antalra mondta, a hazudik, és azt mondta az Antal, gyakran mondott ilyen fordulatokat, hogyha politikai ellenfeleim azt mondják, hogy gazember vagyok, az csak annyit jelent, hogy nem értenek velem egyet.
0: Igen.
1: Szóval ő így fogott hozzá, és tényleg volt nyilván valami abban, már nem emlékszem a témára, hogy nem stimmelt az igazság, de a politikusnak egyébként ez az én hitvallásom, nem én találtam ki, egyik ilyen hitvallás, hogy soha nem szabad hazudni. De mellé beszélni nagyon sokszor kell. Mellé beszélni sokszor kell. Kitérni, nem adni választ, az kell. De direkt hazudni nem.
0: Akkor most itt egy kis pihenő, kis zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel.
1: Jó, hát akkor mivel folytassuk most? Most Zágráb következik-e, vagy az atlanti?
2: Hát az atlanti, Magyar Atlanti Tanács Antal József javaslatára hoztuk
1: akkor
2: létre.
1: Akkor ebben folytassuk.
2: Meg 92-ben. És 13. magammal vagyok alapító tagja ennek a szervezetnek, és amikor visszajöttem Zágrábból, azt követően nem sokkal megválasztottak alelnöknek. Ezt a pozíciót körülbelül pontosan 13 évig töltöttem be, és Vizier Szilveszter volt akkor az elnök, egy hosszú ideig, van 10 éves ciklus volt körülbelül, és akadémikus, igen, de közélet iránt élénken érdeklődő, igen, sőt szereplője volt. Most már nyugdíjas, azt hiszem teljes mértékben, bár egészen sokáig kutatással is foglalkozott. Na mindegy, megkért arra, hogy legyek én ügyvezető elnök, mert ő neki már nincs ideje ezzel foglalkozni, meg még akar valami agykutatással, igen, tevékenykedni. Akkor 2 évig voltam ügyvezető elnök, és aztán 2000-ben megválasztotta a közgyűlés elnöknek, és azóta elnöke vagyok a Magyar Atlanti Tanácsnak. Pontosabban akkor ezt nem mondhatom, hogy elnöke vagyok, mert már nem vagyok az elnöke. A legutóbbi közgyűlésen, május 27-én lemondtam az elnöki feladatok ellátásáról, ennek pedig az az oka, hogy egy meggondolatlan bejegyzést tettem a Facebook oldalamon Magyar Péter új miniszterelnök szereplését illetően. Kifogásoltam a magatartását, ahogy megrendeztette magának ezt a disszemlét, meg zászlófelvonást, és ahogy állt ott a vörös szőnyeg tetején egyedül, az annyira felháborított, hogy azt mondtam, hogy ez a személyi kultusz kezdete, mert ugye réged a 36 évig nem volt katonai díszszemle, meg zászlófelvonás, és amikor volt állami ünnepeken, akkor a 3 közjogi méltóság, meg még mások ott álltak a zászlórúd mellett, nem fölálltak egy vörös szőnyegebb. Na jó, mindegy. Szóval tettem egy nagyon erős bejegyzést, és aztán rádöbbentem másnap, hogy fogok én pénzt kapni az új magyar kormánytól, ha a kormányfőjét Rákosihoz meg Kim Ir-Senhez hasonlítottam, mármint, hogy olyannál kezd fog fejlődni. Ez meggondolatlanság volt, és ezért én lemondtam.
1: Igen, én úgy gondolom.
2: Sokan nem akarták, sokan akarták. Igen. Ugye a Magyar Atlanti Tanács, tudni kell róla, egy pártok felett álló közhasznú civil szervezet. Tehát ugyanúgy ott ülök egyébként az elnökségben, mert elnökségben beválasztottak ezt követően. Igen, tehát elnökségi tag vagyok, de ott ülünk 3-an az első országgyűlés külügyi bizottságából, 90-ben 3-an ülünk ott, Szent Iványi István, Németh Zsolt és én. Együtt kezdtük, igen, és most is ott vagyunk együtt ebben a grémiumban. Én tulajdonképpen nem bánom, mert a mozgásom nem igazán jó, úgyhogy a járásom miatt ilyen külföldi utakon már nem igen tudok jó szívvel részt venni, úgyhogy nem is bánom, hogy visszavonultam a második
1: mondjál dolgába. Mondjál egy bővített mondatot, hogy mire jó nekünk ez az Atlanti Tanács?
2: Az Atlanti Tanács azért jött létre 34 évvel ezelőtt, hogy a magyar társadalommal ismertesse a transatlanti gondolatot, az atlantizmus lényegét, és előkészítse a társadalmat a NATO népszavazásra, hogy szavazzák meg.
1: Ilyen módon sikeres volt.
2: Most nem állítom, hogy a mi dicsőségünk, vagy a mi eredményünk, de 85%-ban se egyetlen NATO országban nem volt ilyen nagy arányban az a igenek száma.
1: Emlékszem, igen.
2: Ez volt ugye 99, 98-ban volt azt hiszem a népszavazás, és 99-ben váltunk taggá. Ezt követően pedig hát továbbra is az atlanti gondolat népszerűsítése, igen, életbetartása, és igen, volt egy kis hullámvölgy a működésébe, de aztán most a 2000-es évek körülbelül 15 évvel ezelőtt megint felpest.
1: Ez az atlanti gondolat, amit én nagyon komolyan
2: hát azért
1: vettetek,
2: is
1: azért kicsit ellensúlyozta a túlságosan keleti, túlságosan türk, meg egyéb vonalat, nem jó mondom?
2: Hát nem tudom, részben ez is nyilvánvaló. De a másik az, hogy recseg ropog az egész intézmény most az Atlanti óceán két partján.
1: Hát igen.
2: És ennek ellenére az a meggyőződésem, és ebben osztozunk a többiekkel, ha bármelyik oldalon állnak politikailag, hogy az transatlanti együttműködésnek Magyarország számára nincs alternatívája. És ezért kell ezt életben tartani, ezt a gondolatot, de ugyanakkor én egyáltalán nem vagyok ellene a keleti nyitásnak, mert egy ilyen kis ország és a nyitott gazdasági ország, mint a miénk, több lábon kell állni. Atlanti elkötelezettség, uniós elkötelezettség,
1: persze,
2: de kereskedjük és működjünk együtt más országokkal is. Hát ugye Kína megkerülhetetlen ma a világgazdaságban.
1: Na, én a türk szövetségről beszéltem. Nagy különbség, ugye, mint Kína. Jó, de ugorjunk délre, Zágrábba. Én mindössze másfél napot töltöttem életembe Zágrábban. Egy konferencia volt, és ennek volt egy másfél órás ebédszünete. Ennyi nekem Zágráb. De két nagyon komoly benyomás ért engem. Az egyik, a főtéren a Jellasis szobor. Ugye fut Bécs felé Jellasis, a gyáva seregének, seregünk nyomába, nekünk ennyi volt Jellasis, horvátoknak kicsit más, majd erről beszélsz te is. Másik benyomásom, akkor, mint egy vallásszociológiai konferencia volt, mint vallásszociológusnak, mit mondjam, nem szíven ütött, hanem kupán vágott a látvány, a Székesegyházban az oltár a horvát nemzeti szín lobogóval volt leterítve. Hát ugye ez kicsit egy katolikus országról van szó, katolikus magyarul egyetemest jelent a horvát zászló. Na de ezek nagyon fölletes benyomások és másfél óra. Te hogyan élted meg ezt a követséget, a horvát országot, a Zágrábot? Úgy gondolom, hogy a összbenyomásaid jók lehettek, ha te a horvát-magyar baráti társaságnak is vezető prominens személyisége lettél, de kicsit ezt részletezd.
2: Hát nagyon ambivalens az én viszonyom a horvát nemzettel, a horvát országgal, de egy szóval azért Székesegyházhoz visszatérve, azért ott van Szent István, Szent László és Szent Imre a mozaik képeken a
1: az oltár mégiscsak egy olyan hely, ahol a szentség
2: van.
1: Folyik.
2: Igen. Szóval, amikor én kimentem Horvátországba, akkor Antal József politikájának köszönhetően a magyarok rendkívül népszerűek voltak, mert a Kalasnyikov ügyet tudja mindenki, de azt kevesebben tudják, de a politikusok igen, hogy Antal József hihetetlen nagy erőfeszítéseket tett Washington, London és Brüsszel felé is természetesen, de ott akkor mi még nem voltunk tagok, tehát ilyen értelemben nem. De ott azért voltak prominens emberek, akkori úgy hívták, hogy Európai Gazdasági Közösség. A Horvátország és Szlovénia elismerése mellett. Na, szóval tárt szívvel és kézzel fogadtak minden az utcán, és szorongatták a kezemet, ha meglátták, hogy magyar nagyköves vagyok. Borzasztó, nagyon jó, megható érzés volt. És én akkor hazatérve egyébként Zágrábból úgy gondoltam, hogy folytatva valami tevékenységet a külpolitikában, elkezdtem ábrándozni egy Varsó-Budapest-Zágráb tengely kiépítésén. Nem a V4 alternatívajaként, hanem egy annál szélesebb körű, a V4 majd motorja lenne ennek, a Baltikumtól az Adriáig terjedő egy ilyen együttműködés. Hát aztán a Varsó marad egyébként annak ellenére, hogy mi volt az elmúlt években nézeteltérés, mert a magyar lengyel barátságot nem lehet megkérdőjelezni soha. De a horvátot lehetett, mert volt ugye Jelasics, hiába 814 évig personálunióban éltünk, és gyakorlatilag mindenki úgy kezelte, többé-kevésbé mi is, hogy Horvátország Magyarország része. De hát volt egy autonómiája, a saját száborja, a saját parlamentje, stb. Na jó, rövidre kell fognom a dolgot. Akkor hazajöttem, akkor megcsináltuk Csicseri Rónai István kezdeményezésére a Magyar Horvát Baráti Társaságot, akkor annak elnökének választottak, és óriási lendülettel dolgoztunk, szerveztünk konferenciákat, minden. És aztán jött egy óriási törés, a MOL-INA botrány, és ezt követően a horvátok átfordultak nem nacionalizmusba, sovinizmusba, mert ugye kell különbség van a kettő között. Igen. Tehát abszolút sovinisták lettek. Amikor odaértem, akkor is megvolt bennük, mert hihetetlen nagy nemzeti öntudat van bennük, kicsit sok.
1: Hát
2: kicsit
1: így van, mert ez a nemzeti szint zászló egy oltár terítőként.
2: Ez is ezt mutatja.
1: Jó,
2: igen.
1: Ne legyen sovinizmus, de legyen egy kicsit...
2: Egy egészséges nacionalizmus.
1: Túlhevített nacionalizmus.
2: Igen, lehet, hogy túlhevített nacionalizmus, az helyesebb kifejezés, igazad van. Tehát egy ilyen eufórikus hangulatba tértem haza, és aztán jött a hideg zuhany, és egyszer nem tudom megérteni őket, mert Horvátországnak egyetlen szomszédja van, amelyikkel nem volt addig semmi problémája. A szerbeket gyűlölik, az olaszoktól félnek, hogy dominanciát szereznek, és a szlovénokkal is összevesznek mindenféle apróságon itt. A határviták, meg én nem tudom, micsoda. Szóval mi voltunk az egyetlen stabil, és mégis ezt a dolgot eljátszottak.
1: Ez is javulhat, mint hogy a magyar-lengyel viszony.
2: Fog javulni,
1: gondoljunk
2: persze,
1: bármit persze. Magyar Péterről, mégiscsak elsőre Lengyelországba látogatott.
2: Igen.
1: És azért ez egy örvendetes hír.
2: A magyar-lengyel barátság az azért sokkal erősebb szerintem érzelmileg, mert voltak közös harcaink, voltak közös témáink, a horvátok egyszerűen besimultak.
1: De teljesen igaz, az máig, hát nekem csak a olvasáskutató és valláskutató barátaim között fél tucat lengyel van, akivel hát nem barátságban, nem munkakapcsolatban, hanem halálukig barátságban is voltunk. Nos, most megint ugornunk kell egyet, át is ugorjuk a második képviselői korszakodat, mert az utóbbi időben az interneten is, meg a mi levelezésünkben is két mű bukkan föl. Az egyik egy nagyon fontos tanulmányod a két kamarás rendszerről. Ez nem azért tetszik nekem, mert kamarás,
2: igen.
1: Hanem azért, mert hát ez nekem felettébb rokonszenves olyannyira, hogy amikor én szociológiát tanítottam több alkalommal, ezt mi kitaláltuk, eljátszottuk, akár egykamarás formájában is, olyan módon, hogy a parlamentben a képviselők fele az a pártlistán, párt nyertes-vesztes pártok arányába kerülnek be, a másik fele pedig ezt a különböző civil szervezetek adják. És hát óriási nagy viták, beszélgetések voltak, hogy most akkor a tudósokat a 100-ból hány ember képviseli, mondjuk a hátrányos helyzetűeket, a betegeket, még valaki azt mondja, a demenseket is kéne valakinek képviselni. Tehát heves viták, nagyon jó társas játék volt ez. Tehát mondjuk ez kicsit utópikus elképzelés volt a miénk, a tied politológusibb és reálisabb. Miért olyan fontos számodra ez a gondolat?
2: Már Antal József idejében, tehát mindjárt a legelején, 89-90-ben beszélgettünk arról, hogy kétkamarás országgyűlést kellene helyreállítani, ami magyar történelmi hagyomány, és világszerte, de leginkább Európában bevett gyakorlat. Majdnem minden országban kétkamarás rendszer működik, az egyik ilyen, a másik olyan.
1: Bocsáss meg, most közbevágok egy picit, ne feledd szabad. Azért a mi régi kétkamarás országgyűléseinkben a felső ház azért...
2: Más volt, persze.
1: Főurak voltak, sőt az egész zsidó törvények is ott születtek a felső házba, erre tárgyi bizonyítékok vannak.
2: Jó, nem... a rendszer, most teljesen új, más alapokon lévő, abszolút más alapokon, tehát a második kamara az a civil társadalom reprezentánsainak az összejövő.
1: Nagyon jó ezt hallani.
2: Nagyon, Júri, mert egy civil kontroll kell.
1: Utóbbi 10 évben a civil azért szitokszóvá vált.
2: De igen, ennélkül nem működik, és ez mutatja a 16 éves regnálását a Fidesz-KDNP-nek, és személy szerint Orbán Viktornak, mert ugye ő a meghatározója, és ő fémjelzi ezt az egész időszakot. Tehát az, hogy nem volt kontroll. Na most nagyon jól tudjuk, pláne aki történelemben járatos, hogy ha egy bármilyen jó szándékkal indul el egy ember, vagy egy csoport, egy társaság, ha nincs, és hatalomba kerülnek, ha nincs kontroll, akkor előbb-utóbb visszaélnek a hatalommal, és előbb-utóbb próbálják a saját hatalmukat is bebetonozni, meg szóval nem ragozom, látjuk, és tudjuk, hogy mi van. Én szerintem az volt itt a nagy probléma az elmúlt 16 évben, gyökeresen nagy probléma, strukturális probléma, hogy egykamarás maradt az országgyűlés. Én megpróbáltam 14 és 18 között belül próbálkoztam ezzel a témával, már korábban egyébként még Gyurcsány idején írtam is erről a Heti Válaszban, feszegetni, mert Magyarországon 36 éve parlamentáris diktatúra van. Ebből indulok ki. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy 4 évente a nép szabadon választ, és eldönti, hogy ki kerüljön hatalomba. Az egy demokratikus választás és szabad választás. De utána, aki meghatározó többséget kapott az országgyűlésbe, azt 4 évig nem lehet kimozdítani onnan, mármint a kormányzásból, mert Antal József által bevezetett konstruktív bizalmatlansági indítvány miatt Magyarországon nem tud megbuktatni senki egy kormányt kívülről, csak belülről lehet.
1: Gyuri, ne feledd szabad, nem csak kontroll nincsen, hiányzik, hanem a képviselet. Mert amikor az én hallgatóim azt mondják, hogy még a demenseknek is legyen legalább egy ember, aki ott
2: az... Nem mondanám, a fogyatékosoknak inkább.
1: A megfogalmazás erőssége jelzi, értem, hogy mire gondoltak az én tanítványaim.
2: Igen. Hát én ezt most kidolgoztam egy 18 oldalas tanulmányban, és próbálom közé tenni. Egyelőre nem vállalja senki a publikálását, mert azt mondják, hogy nagyon hosszú és nagyon tudományos.
1: Hát akkor most egy picikét publikáltuk ebbe a beszélgetésbe, és hát a hátralévő időben essék szó Salamon bácsiról is. Hogy kerül Salamon bácsi az asztalra?
2: Hát erdélyi útjaim során annyi szép és sajnos sok csúnya élményben is volt részem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt meg kell írni, már akkor elmondok egy téged is személyes emlékekkel felelevenítő történő írásomat a Cornelis Mihályról. Igen. Az emberarcú kommunista, a I.S. Gyula temetése. És amikor ezt megírtam, akkor a Szili Katalin fölhívott.
1: Történelem tanárunk volt.
2: És hát
1: pártközpontból került.
2: És került a pártház védelmébe vissza. Sérült meg a 56-os. De egy becsületes ember volt egyébként, mert másik oldalon is voltak becsületes emberek.
1: Mi az, hogy voltak?
2: Szóval, amikor ezt írtam, akkor a Szili Katalin fölhívott, hogy hát ez már egy novella, olyan gratulál. És hát az úgy egy pár évig nem foglalkoztam ezzel, de amikor abba hagytam, mert nagyon 80, vagyis nem. 2022-ig én főállású munkatárs voltam mindenhol.
1: Igen.
2: A Kisebbségi Jogvédő Intézetet vezettem, és nagyon kemény és sok irányú munkát végeztünk, és 22 után gondoltam, most már kicsit több időm van, nem sok, de kicsit elkezdem leírni azt, hogy miket éltem végig az elmúlt évtizedekben.
1: Jól tetted.
2: És így írtam meg a Salamon bácsit, és ami egy rendkívül megható és szép történet. Erdélyben hallottam egy

0: nagyon szép és nagyon megható. Szabad a reklámot tenni? Nagyon. Most Salamon bácsi a Redőnyárus címmel, könyvesboltok, a Lira, Libri, meg a Kairosz kiadónál meg lehet rendelni interneten.
1: Hát a Kairosz különösen kedves nekem, mert nekem is jelent ott meg könyvem, még Bedő Gyuri idejébe, aki hát a rendszerváltás előtt egyik legjobb könyvkereskedő volt, a könyvbeszerzési, központi könyvbeszerzési osztályon, de volt egy olyan könyvesboltja, ahol a vásárló kedvéért bármilyen könyvet bárhonnan beszerzett. A Kairosz így alakult, és így kerültünk mi a Kairosz, hát hogy is mondjam, hatókörébe.
0: Hát az egyébként én sajnos igen, ismertem személyesen, de az ő javaslatára jöttek hozzám egy interjút készíteni, és tudom, 15-be, azt hiszem, igen, 15-be, a Magyarnak lenni sorozatban,
1: igen,
0: és akkor az volt az első önálló publikációm, ugyan én riportalany voltam, de hát ilyen többé-kevésbé én jegyeztem a dolgot, mert a kérdésekre válaszolva leírtam az addigi politikusi történetemet, és egy kicsit visszamenőleg is Erdélyi utakat.
1: Hát, kedves hallgatóink, így szövődnek össze a szálak.
0: Ja, most Salamon bácsiba egyébként 100 évre visszamenően vannak történetek, tehát a gimnáziumi éveimből, nem csak Erdély, 25 írás van benne, abból 10 erdélyi történet, és próbáltam a Ceausescu időket leírni, megírni, ahogy én átéltem.
1: Kedves hallgatóink, Csóti Györggyel beszélgettem, Antal Józseftől Salamon bácsiig címmel.
2: Kedves hallgatóink, Agora, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Mit látok, amikor az egyházra nézek? Gégény István jegyzete. Ennyire ciki katolikusnak lenni? Érdeklődött egyik ismerősöm a friss népszámlálási adatok apropóján. Azt feleltem, hogy katolikusnak lenni nagyon jó. De megértem azokat, akik nem szeretnének közösséget vállalni azzal, ami ma Magyarországon a kereszténység, pláne a katolikusság égisze alatt történik, még inkább nem történik. Ez a kis történet úgy kapcsolódik Ferenc pápa színódos nyitó homiliájához, hogy az egyházfő arra buzdít, használjuk jól a tekintetünket. Eddig még soha nem merült föl bennem, hogy lehet áldó, befogadó tekintettel élni, de immár érteni vélem, mit próbál a pápa előhívni a lelkünkből. Miközben arról olvasok, hogy ne legyünk zárt kapus egyház, hogy ne barikádozzuk el magunkat a meggyőződéseink mögé, ne engedjünk a kényelmes megoldásoknak, legyünk összetartók, testvériesek, Jézussal kockáztatni merő egyház. Nos, az első gondolat, ami eszembe jut, hogy a pápa rólunk beszél. Rólunk, magyar keresztényekről. A második gondolatom rögtön az, hogy rólunk, tehát rólam is, nem a rajtam kívül álló rossz keresztényekről, bezzeg én a jó keresztény. Amikor e sorokat írom, már fél tucat szinódiális vatikáni sajtóbeszélgetésen vagyok túl, így világosan látom, hogy a defektusok, elakadások minden régió egyházában jelen vannak napjainkban. A vallási rosszul működés nem hungarikum. Talán nem csupán engem érint a kísértés, hogy a saját egyházamra méricskélő, számonkérő, értékelő szemmel tekintsek, legkevésbé sem áldó, befogadó tekintettel. Miközben igyekszem látni a teljes egyházkép

lehet, és el tudok vonatkoztatni a magyar aktualitásoktól, igenis fáj az a statisztikai adatokkal is kimutatható önsorsrontás, a Bér Miklós által találóan önszórakoztatásnak, egy református püspök által köldöknéző kegyességnek titulált önelégült inkompetencia, ami helyreállításért, megtisztulásért, szinodalitásért kiállt. És nem baj, ha fáj. Van időnk a fájdalomra. Az már baj, ha megállok itt, ha a problémákra nézek, nem pedig Jézusra. Ferenc pápa az új bíborosokat és velük együtt minden embert, engem is arra hív, hogy újuljunk meg abban, ahogyan bármire tekintünk. Nemrég együtt vonatoztam egy karmesterrel. Le sem tagadhatta volna a foglalkozását, hatalmas partitúrát lapozgatott, folyton beleírogatott, jegyzetelt. Vele beszélgetve jobban megértettem, hogy egy zenekari tagnak különleges látási képességre van szüksége. Egyszerre néz a kottába, de nem veheti le szemét a vezénylőről sem. Ha nem így használja a szemét a darab közben, abból alig ha lesz harmónia. Káosz annál inkább. Amikor Ferenc pápa azzal provokál, hogy szerinte sajátos kettős látással kellene élni, valami ilyesféle kalandra invitál. Igen, látom korunk felkorbácsolt hullámait, de nem esek kétségbe, nem is barikádozom el magamat. Mindkettő logikus, jól ismert reakció lenne szimpla látás esetén. De a hullámok mögött látom az örök igazságok kincses tárát is, akkor képessé válok akár a vizenjárásra, akár a vihar szelidítésre. Nem véletlen, hogy a reflexiómban az egyházat állítom középpontba, az egyházra tekintés dilemmáját igyekszem előtérbe helyezni. Meggyőződésem, hogy jó ideje nem külső, hanem belső misszióra van szükség. A népegyházi rendszer, a szokás kereszténység, a politikai kereszténység áldátlan hatásával karöltve kitermelt egy olyan vallásos tömeget, és pedig a klérus tagjaira is vonatkozóan, amelynek tagjai hallottak már Jézusról, de alig ha ismerik személyesen. Ha ismernék, nem úgy nézne ki a keresztény összkép, ami ennek látjuk, tapasztaljuk. De Ferenc pápa nem arra hív, hogy méricskéljünk, értékeljünk, hanem hogy áldó, befogadó tekintettel közelítsünk mindenhez és mindenkihez. Így magához, az egyházhoz is. Az egyházfő tudja jól, hogy sokan várakozással, reménykedve tekintenek a mostani tudásunk szerint 2024. októberéig tartó szinódusra, némelyek félelmet is éreznek ezzel a szinodiális folyamattal kapcsolatban. Látja a kottát, de látja azt is, aki neki vezényel, aki arra indította, hogy berendítse ezt a kezdeményezést. Amilyen közhelyesnek tűnik az itt közölt beszédében is említett együtthaladás, annyira komoly kihívás lesz megvalósítani ezt a gyakorlatban. Ehhez a közös zarándoklathoz pedig nem csupán lábra, de szemre is szükség van. Olyan szemre, mely látja az utat, az akadályokat, az emelkedőket, de látja a célt is, az atyai házat. Amikor az egyházra nézek, elsősorban Isten szeretném látni. Ha pedig ő rátekintek, talán egy kicsit könnyebb lesz az ő látásmódjával, irgalmasságával, szeretetével, áldó és befogadó módon nézni az egyháznak, az egyházamnak a valóságát is. Az Egyházfórum világnézet rovata. Mit látok, amikor az egyházra nézek? G.G. István jegyzete.

0: másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na ez az első kérdés, ez egy általános ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem szerintem. Is hétköznapi nem? Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú,
1: hogy...
2: de jól mondod, hát, de igaz. Tehát nem csak a hitetlenek, hanem a mindenki. Hívők is felteszik ezt a kérdést. Hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy, és akkor lehetne sorolni még
2: egy csomó példát. És lehetne sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól bizonyos tragédia során.
1: Én is tudok jönni, persze. Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől, rádől, az emberekre meghalnak sokan, ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádölt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt, itt
2: de ha jó úton jársz, akkor is.
1: Akkor is rám dőlhet, így van.
2: Lehet
1: alatta. Így van.
2: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
1: Hát engem valahogy megnyugtatott.
2: Hogy az Úr most miért hagyta, hogy azok, akik közel álltak hozzá.
1: A jó Isten, ő, ha kérjük, segít. Azt mondod, miért hagyja, és ráadásul nem
2: de
1: tudjuk.
2: De segít mindig,
1: persze.
2: Amikor kéred?
1: Nem tudjuk egy csomó
2: lehetséges,
1: mindent.
2: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
1: hát
2: veled az
1: hagyne.
2: Úton,
1: igen.
2: Amikor azt mondod, igen. Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts igen. Utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy igen. Segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
1: nem
2: alapján
1: tudjuk.
2: Segíthet,
1: szerintem nem
2: vagy nem
1: van.
2: Segíthet. Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
1: Nincs.
2: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik, tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy... Tehát egyrészt szerintem nem tudunk
2: hogy
1: semmit.
2: Hogy mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, tehát, vagy egy isteni csoda volt.
1: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami ami miatt te életben maradj.
2: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
1: Szerintem ez egy valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
2: De mi az, ami
1: hát
2: fontos?
1: Mi nem fogjuk tudni, meg mi nem fogjuk tudni,
2: mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne, hogyha valamilyen tragédiát lát, és akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már nem, akkor ott most beavatkozok, de akkor egy ilyen teljes automatizmus lépne fel a világban, amikor minden menne a rendjén, mert hogy tudjuk, hogy az Úr majd beavatkozik, és nem hagyja.
1: Hát az Úr jelen van, minden hajunk száláról tud.
2: Minden hajunk száláról.
1: Hát a Biblia írja. Igen. Na, hallgassuk meg Lászlót, szerintem olyan szépen meghallgatott ő is minket.
3: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva, őket miért nem mentette meg Isten?
1: Na tessék.
3: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van? Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és hát már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmébe, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Nem ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést.

0: Földön csak földi állapotot tudunk most így elképzelni, vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek. De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos, imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, meg. Nem pontosan. Úgy élné meg, de
1: így van. Neki attól nem még az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett, Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mondom. Mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember, akkor minden rendben van.
2: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. De a halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
0: Mert tehát felszabadítja.
2: És felszabadítja, szerintem a halál ez, ezt is jelenti.
1: Az élet meg egy büntetés?
2: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk? Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk. Ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a jó Isten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, minthogyha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, hát, akkor a feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatalember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatalember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek, meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha, azt mondod, van, András, közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás. Nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha nem.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntéshelyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen.
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolod? Nem bizony kérdezem.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha.
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, és ténylegesen akkor, vannak na, hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy mi bibliai, az, alapon,
1: bibliai alapon nem lehet.
0: Nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálom.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is visszacsinálni, hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert
0: bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: azt vagy kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt. Mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki téved.
1: De nincsen ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni. Na. Mert mi a világ ahhoz van hozzá, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az nap, is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: Állatostól megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez
1: szerint... Hát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudom, tudjuk mi dönteni azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen, megfelelő irányba megy. El tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelez.
1: Érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem. Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyett te mit csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni. Érzés, tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem
2: hát
1: megyek.
2: Hát nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölygött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették. Igen. Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen, most akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe,
2: Laci
1: azt
2: esetlen?
1: A tudást...
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: De jó, hát itt mondjuk beleszámít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Ő se nagyon tudva, és nem tud. Honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megváltót küldi keresztfára? Nem tudhatta.
0: De igen, és hát azt mondja, nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.
0: Nagyon megbánta.

0: az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak vagyunk? Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e
1: hogyan,
0: a helyes irány
1: hogyan
0: mellett?
1: Teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: Biblia szerinti cselekedetek?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy, ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt, egyszer úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, én igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: de még most is
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.